Én Budapesten a Bolha piacon kezdődik, de a belvárosi röpít az esti szép. Vigyél magaddal, ha hol mesztelen rövetkőzik. Vigyél, még ez a dal véget nem ér.

tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: régedet.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three,
5: four. Mi nem azért jöttünk, hogy te jól érezd.

Zeit, dass das sein. Nekem tetszik. Járunk.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Lépj ide közelebb, a szemedben látom a búsanzónok fényét.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Szágés Susanna vagyok, a KV Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Ez egy hülyeség. Kezdjük inkább az elején. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kormányülésen. Januártól 120 000 forintra emelkedik a nyugdíjminimum. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban, 500 iskola marad ma zárva. Napos száraz idő lesz, délután pedig 24 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Döntöttek a büdzsé sarokszámairól, valamint a tervezett szociális intézkedésekről is. És a költségvetés még ebben a hónapban az országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet. Az ülésen tárgyalták a készülő klímatörvény tervezetét is. A jogszabály elsődleges célja a hazai vízkészletek megőrzése és a természetes élőhelyek helyreállítása, különösen a súlyosbodó asszályhelyzet kezelése érdekében. Jövő januártól 120 000 forintra emelkedik a nyugdíjminimum, a 28 500 forintos minimum meg négyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Szintén változik az időskorúak járadéka, az összeghatárok kétszeresükre emelkednek azok számára, akiknek nincs meg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük. Az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint, és összesen 123 milliárd forintos kiadást jelent a jövő évi költségvetésben. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Egy weboldalon lehet nyomon követni az NKA elmúlt 5 évének támogatásait. Az új internetes felületen csaknem 100 milliárd forintnyi állami forrás felhasználása vált megismerhetővé, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Katalin Németh Vilmos közölte, egy megyékre lebontott interaktív térkép segítségével lehet böngészni a támogatásokat, ahol a kék különböző árnyalatai jelzik a megítélt összegek nagyságát. Szaúd-Arábia támogatásával a jemeni kormányerők nagyszabású szárazföldi hadműveletet indítanak a huszik ellen. A támadásban mintegy 100 000 katona vehet részt, a szomszédos királyság fegyverekkel és légitámadásokkal, míg az Egyesült Államok hírszerzési információkkal fogja segíteni a műveletet, közölte a jemeni elnöki vezetői tanács elnöke. Azt ígérte, hogy a huszik legyőzését követően újjáépítik a városokat, valamint amnesztiát garantálnak azoknak, akik leteszik a fegyvert a kormányerők előtt. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban, 500 iskola marad ma zárva. A francia oktatási miniszter azt mondta, a zavargások kezdete óta 24 iskolát gyújtottak fel vagy fosztottak ki. Több mint 5000 tiltakozót vettek őrizetbe, nagy részük 10 éves. A francia oktatási miniszter szerint a szélsőséges aktivisták is beszivárogtak a tüntetők közé, és kivették az irányítást a 10 évesek kezéből. A tüntetések szeptember 21-én kezdődtek Párizs környékén, a diákok az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány, a túlzsúfolt osztálytermek és a leromló állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként, gyenge lesz a szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
2: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára különleges filmfesztivállal készül a Corvin mozi. Az 56/70 1956 filmre írva október 16-a és 18-a között több évtized filmjein keresztül idézi fel a forradalom történetét. Miközben azt is keresi, hogyan él tovább 1956 emlékezete a jelenben. A fesztivált Gárdos Péter Szamár köhögés című 1987-es filmje nyitja. A kultikus alkotás egy család szemszögéből sajátos humorral és személyes történeten keresztül mutatja meg a forradalom napjait. A megnyitón a rendező és a film több szereplője is jelen lesz. A háromnapos programban olyan alkotók filmjei szerepelnek, mint Makkároly, Sándor Pál, Simó Sándor, Ember Judit, Almási Tamás, Siffer Pál, Pignicki Réka és Szász Attila. Több filmet restaurált kópiáról vetítenek, a filmek után pedig alkotók, színészek és történészek beszélgetnek a közönséggel. A Hazatérők című blokk után olyan emberekkel is találkozhatnak a nézők, akik személyesen élték át 1956-ot. A fesztiválhoz egy különleges fotókiállítás is kapcsolódik. Az amerikai nagykövetség az Operation Safe Haven történetét mutatja be, azt a humanitárius programot, amely az 1956 után Magyarországról menekülők befogadását segítette az Egyesült Államokban. Az 56/70 így nem pusztán történelmi visszatekintés, filmeken, személyes emlékeken és túlélők történetein keresztül próbálja megmutatni, mit jelent 56-70 év távlatából, és hogyan változik egy történelmi esemény emlékezete generációról generációra.
0: Tudomány.
2: Lehet, hogy amikor beszélünk a kutyánkhoz, nem csak a hangsúlyunkat figyeli? Az ELTE kutatóinak friss eredménye szerint a kutyák agya a folyamatos beszédet az emberihez hasonló módon képes szavakra tagolni. A kutatást a rangos Science folyóirat közölte. A neuroetológiai kutatócsoport 20 ember és 20 kutya agyi aktivitását hasonlította össze EEG vizsgálattal. A résztvevők olyan folyamatos hangsort hallgattak, amelyben nem voltak szünetek, és így az agynak magának kellett felismernie a szavak mintázatát. A kutatók pedig azt találták, hogy a kutyák, akár csak az ember, különösen jól követték azokat a ritmusokat, amelyekben a mással hangzók adták a szavak vázát. Az eredmény azért érdekes, mert korábban ezt a jelenséget, az úgynevezett mással hangzó preferenciát az ember sajátos nyelvi képességeivel hozták összefüggésbe. Most azonban úgy tűnik, hogy ehhez nem feltétlenül kell különleges, velünk született nyelvi mechanizmus. A rendszeres beszédhallgatás önmagában is alakíthatja az agy működését. Ezt az is erősíti, hogy a menhelyről vagy utcáról mentett kutyák is hasonló eredményt mutattak, annak ellenére, hogy életük első hónapjaiban kevesebb beszéd vette őket körül. Persze a kutyák és az emberek között továbbra is van különbség, míg az ember az egyes beszédhangok ritmusát is érzékeli, a kutyák számára inkább a szótag tűnik a legkisebb feldolgozott egységnek. Vagyis a kutyánk talán tényleg többet hall ki a beszédünkből, mint gondolnánk. Nem biztos, hogy minden szavunkat érti, de az agya meglepően ügyesen keresi bennük a rendszert.
0: Koncert.
2: Izlandról érkezik Pécsre Olafur Arnalds, a kortárs zene egyik különleges és nehezen kategorizálható alkotója. Zenéjében a klasszikus zene, az ambient és az elektronika találkozik, a végeredmény pedig egyszerre intim, filmszerű és meditatív. A Falling Apart Together című koncert október 20-án és 21-én lesz hallható a Kodály Központban, ráadásul Magyarországon és a régióban kizárólag Pécsett. Arnalds ezúttal nem egyszerű koncertet ígér, hanem egy immerzív előadást, amelyben a zene mellett a tér és a közönséggel való kapcsolat is fontos szerepet kap. A produkció központi gondolata a távolságok lebontása, azoké a láthatatlan falaké, amelyeket az emberek sokszor saját biztonságérzetük miatt építenek maguk köré. Arnalds zenéje ezt a törékenységet és sebezhetőséget próbálja meg hangokkal megmutatni. Az izlandi zeneszerző korábbi projektjeivel már a Royal Albert Halltól a Sydney-i operaházig számos rangos helyszínt megtöltött. A pécsi előadás azonban minden eddiginél személyesebb vállalkozásnak ígérkezik. Olafur Arnalds október 20-án és 21-én tehát a pécsi Kodály Központban két este, amelyen nem csak hallgatni lehet a zenét, hanem egy kicsit bele is tudunk merülni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Fenyőerdős kiránduláshoz Gyantászok útja. Az érdekes elnevezésű 2021-ben átadott Gyantászok útja tanösvény a Vendvidék szívében, Vas megyében, az Apát István falva környéki erdőkben kanyarog. Mivel nem körtúra, ezért tetszőlegesen bármelyik végéről indíthatjuk. Egyik vitathatatlan érdeme a tanösvénynek, hogy rövid, de szép erdei séta során szemléletesen mutatja be egy mára már feledésbe merült szakmát és megélhetési forrást, a gyantászást. Aki eddig nem hallott volna róla, az is pár perc alatt képbe kerülhet ezzel az érdekes mesterséggel kapcsolatban. 9 állomáson színes, informatív tájékoztató táblákról tudhatjuk meg, hogy mi jellemzi a Vendvidéki erdők növény- és állatvilágát, mit jelent a szállalás, mit csinál az, aki gyantászik, és hogy mennyi mindent köszönhetünk az erdőknek. A mintegy 2,5 kilométeres gyantász tanösvény útvonala csendes, tömegtől mentes, szép erdőben vezet, ahol a fenyőfákból lágy gyanta illat árad. Mivel majdnem végig szintben megyünk, és könnyen járható az út, ezért minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. Remek családi túra, ami gyerekeknek és kamaszoknak is tetszeni fog. A tanösvény két végpontja közel esik Apát István falva főútjához, így ha azon tovább sétálunk, a kirándulást könnyen egy közel 3,5 kilométeres körtúrává alakíthatjuk. Ha az erdei séta után még szeretnénk némi időt eltölteni ebben a hangulatos vendvidéki faluban, akkor a Határőr emlékhely és múzeumban érdemes elidőzni. A vízivilág imádóinak Tiszavirág ártéri sétaút és pákásztanösvény. A Tisza tó legnagyobb kikötőjéből, a Tiszaörvényi Szabics kikötőből induló különleges sétaút igazán nem hosszú, csupán 2 kilométer. De annyi érdekességet tartogat, hogy biztosan el tudunk itt tölteni akár 3-4 órát is. Az úton végig többnyelvű és képekkel színesített információs táblákon ismerhetjük meg a tiszavirágok életét és a Tiszató élővilágát. 10-ből 4 állomáson az árterekhez kötődő elfeledett tiszai mesterségeket, kosár és gyékényfonó, teknővájú és kubikus mesterségeket mutatnak be nekünk, valamint két madárfigyelő kilátóba is felmászhatunk. Ráadásul gyalogosan fedezhetjük fel a vadregényes puhafás ligeterdőt, a nádi világ útvesztőit, de csónakba szállva a romantikus, tündérrózsákkal teli belső tavon a Göbén is hajókázhatunk. A Tiszavirág ártéri sétaút 6-os állomásán ladikba huppanva egy kötél segítségével áthúzhatjuk magunkat a túlpartra, a pákásztanösvényre. A közel 1 kilométeres útvonalon megtudhatjuk, hogy kik voltak a pákászok, és vajon miért nevezték őket a lápok mindentudóinak. A terület mocsaras vidék, ezért a pákászösvényre való átkelés előtt érdemes cipőinket a kikészített gumicsizmákra cserélni. A pákásztanösvény ingoványban cuppogós kalandja feltétlen megéri a kitérőt.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
4: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, mit felejtettünk a technológiai fejlődés során. Nyúljunk vissza egy kicsit az alapokhoz, legyünk kicsit kritikusabbak az AI fejlesztésekkel, és ássunk bele, hogy mikor segítenek valójában a mesterséges intelligencia modellek, és mikor kezdik el tele halucinálni a vállalati adatbázist. Mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója és tulajdonosa, aki pénzügyi IT területen szerzett tapasztalatait, az SAP-tól az OTP-n át egy Bahamákon működő bankból építette fel, és fejlesztési vezetőből végül digitalizációs vezető lett, ma pedig már egy svájci startupjában épít biztonságos vállalati AI megoldásokat. Nekünk pedig segít eszünkbe juttatni, hogy is működnek ezek a vállalati folyamatok, amiket felgyorsítani szeretnénk épp.
5: Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Szia, Laci! Az első kérdés, amit a bemutatásodban azért látszik, hogy egy ilyen nagyon színes utat jártál be, hogy hogyan lesz egy banki IT-sból startup guru. Honnan jöttél, mi az érdeklődésednek az alapja, vagy mi mondjuk ebben a pár évtizedben az, ami téged vitt?
5: Leginkább a kíváncsiság. Mindig szerettem volna olyan megoldásokat alkotni, amik meghaladják a korukat. Ugye ez rengeteg konfliktus forrása is volt nagy vállalati környezetben, ahol az emberek valamennyire próbálják ezektől a új megoldásoktól távol tartani magukat. Hogyha már bevált, több évtizede használja valaki, akkor elkezdik használni, de nem nagyon nyitottak az újdonságokra. És ugye folyamatosan mindig visszaestem abba, hogy múltbeli problémákat kell megoldjak, úgyhogy végül is ezért is hagytam ott a nagy vállalati környezetet, és elkezdtem a saját startupomba dolgozni, ahol teljes mértékben a saját kíváncsiságomat és kreativitásomat tudom használni.
4: Igen, mondjuk azért ugye eltelt a kettő között, nem tudom, egy ilyen 15-20 év. Mondtad, hogy konfliktusos ez a dolog, hogy az hogy képzeljük el egyébként, hogy akkor van egy lánglelkű IT költő, aki mindig szeretne valami olyat csinálni, és akkor mi történik? Miért van ellenérdekeltsége a vállalatokban? Elvileg ők is szeretnének digitalizálódni, transformálódni, fejlődni, jobbá válni. Mi a konfliktus alapja?
5: Konfliktus alapja leginkább az volt, hogy általában mi megoldásokat alkottam, az jelentős költségcsökkenéssel is járt. Tehát ezt értsd úgy, hogy 80-90%. Tipikusan mondjuk egy vezetőnél, ha jön valaki és megmutatja azt, hogy lehet ezt 90%-kal olcsóbban is alkalmazni, akkor azt nem annyira szeretik, mert akkor mit csinált eddig? Ugye ebből volt az egyik fajta konfliktus forrás. A másik konfliktus forrás, hogy igen, 90%-kal olcsóbb, de valamennyit ebből a 90%-ból vissza kéne a kollégák fele hajtani, mert ugye valamennyi többlet munkájuk lesz. Ugye az egyik megoldásnál volt szép dashboard, ahonnan pár kattintással lehetett használni, a másiknál rengeteget kell tanulni, és saját skripteket kell adott esetben írni. Ezt már annyira nem szeretik, hiába mutatható vállalat szemszögéből, hogy ez egy jó dolog, mert hogy a költségeinket tudjuk csökkenteni. És ugye ezért előbb-utóbb mindig így ellenállás alakult ki.
4: De most azért az látszik, hogy amikor az elmúlt néhány évben, ahogy akár a nagy nyelvi modellek és egyéb ilyen AI megoldások, vagy akár egyébként ilyen korábban machine learning dolgok megjelentek a piactéren, akár az eddig ilyen nagyon rigorózus vállalatoknál is azért nyitottság mutatkozik arra, hogy bevezessék, hogy állnak ebben a te nézőpontod szerint.
5: Hát én azt látom, hogy még mindig az ismerkedés van. A legtöbb vállalatnál azt látom, hogy bevezetik a Copilotot, és akkor ezzel ki van pipálva AI bevezetve, onnantól használjátok kollégák, itt van a szuper megoldás. A legtöbb kolléga pedig mire használja, ugye hallja, hogy el fogja venni a munkáját, akkor adjunk neki egy nehéz feladatot. Nehéz feladatot nem tudja megoldani, vagy kontextus hiány, vagy nem volt megfelelően leírva, bizonyítva, hogy nem működik jól, főnöknek megmutattuk, dolgozunk tovább úgy, ahogy eddig. Ugyanaz a változás elleni ellenérdekeltség.
4: Ez azért egyes esetekben talán igaz lehet, de hogy jó néhány helyen, mondjuk akár, hogyha a legnagyobbakat nézzük, akkor nem tudom, hogy a Google, Amazon, akár a Meta is egymással licitálnak, hogy náluk a kód hány százaléka már gépi, illetve azért elég sok helyen akár így, nem tudom, hogy a frontend IT szakmában szerintem elég jól látszik, hogy a fejlesztési projekteknek így a struktúrája megváltozott, és hogy az egész játékszabály csomag megváltozott.
5: Igen.
4: Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ez a kipipáltuk, és akkor mégse használjuk.
5: Igen, ez a legnagyobb dilemma szerintem, és ez leginkább a tulajdonosokat és a legfelső vezetőket érinti, hogy mennyire tudják átvinni ezeket az akaratukat. Ugye az embereknél is egyfajta változás, és ez mentális változás nálam is volt, hogy én például nagyon szeretek kódolni. És egy idő után rá kellett jöjjek, hogyha az AI-ra bízom a feladatokat, akkor sokkal jobb minőségben, sokkal nagyobb mennyiséget tud előállítani. Olyan komplexitással, amit én már adott esetben nem látok át, vagy ha át is látom, mondjuk ami nekem két heti munka lenne, ő ezt megcsinálja két óra alatt.
4: De kell neked ahhoz tudnod kódolni, hogy úgy tud neki feladatokat adni, hogy ezt jobban meg tudja csinálni?
5: Itt van az igazi ördög a részletekben. Tehát legtöbb ember ugye elmondja, hogy tök jó, bevezette a nem tudom melyik kódoló megoldást, és utána milyen jó, mert hogy ő nulla kódolási tudással elő tudott állítani egy kódot. Viszont mivel hogy az AI arra optimalizál, hogy leghamarabb választ adjon, csomó lépést kihagy. Vagy akár a fejlesztésből is kihagy lépéseket, vagy pedig az IT standardekből, amiket évtizedek alatt alkottunk. És ugye aki fejlesztőként dolgozik, az tudja, hogy milyen quality gate-eken kell például keresztül menjen egy kód. De aki soha nem fejlesztett, az nem tudja. Viszont, hogyha van annyi kíváncsiságban, hogy én ehhez a szakmához nem értek, és első körben mielőtt neki kezdene a fejlesztésnek, megkéri az AI-t, hogy nézd már körbe, hogy hogyan működik egy professzionális fejlesztés. Miket kell ellenőrizni egy professzionális fejlesztésnél, tud egy szabályrendszert létrehozni, amivel utána már tökéletesen tud fejleszteni, mert ugyanazokat a lépéseket fogja végrehajtani, amit mondjuk a profi nagy cégek is használnak.
4: Jó, tehát akkor végül is azért azt jelenti, hogy ha rá akarsz venni mondjuk egy mesterséges intelligenciát arra, hogy valamilyen típusú munkát elvégezzen, akkor vagy te értsél hozzá, vagy ha nem értesz hozzá, akkor tanuld meg, tehát akkor mégiscsak volt értelme ezeknek az IT bootcampeknek, hogyha mondjuk...
5: Legyél kritikus, de ugyanúgy, hogy például a fizikához nem értesz, akkor előtte a fizikához építs fel a kontextust az AI agenteddel. Milyen fizikai tudás kell ehhez? Azokat gyűjtsd össze, és ezekből készítsél olyan dokumentációt, ami alapján te már megalapozott információkon fogsz tudni dolgozni.
4: Tudsz példát mondani akár a, nem tudom, a startupot környezetéből, hogy olyanok is, akik egyébként kevésbé mélyen vannak benne akár a programozásból, vagy a technológia fejlesztésből, hogy megértsük, hogy egyébként így hogy néz ki az, amikor te mondjuk egy adott problémára létrehozol egy megoldást.
5: Minden esetben először a kutatással kezdődik. Tehát van többfajta olyan kutatási program, amiben le tudod írni azt, hogy mi az alapprobléma, amihez kutatást akarsz végrehajtani, és akkor utána ezeket a kutatásokat lefuttatom. Tipikusan már az is, hogy mondjuk milyen programozási nyelvet használjak. Ha azt akarom, hogy biztonságos legyen, memóriaszivárgás ellen védjen, keresse meg a legjobb programozási nyelvet, ami erre alkalmas. Nézze meg, hogy akkor hogyan kell például feladatot specifikálni. Milyen jó gyakorlatok vannak arra, hogy üzleti specifikációt írjunk, és ezekhez is csinál egy mély kutatást, hogy az üzleti elemző milyen standardek alapján tud dolgozni. És akkor így végigmegyek az összes lépésen, akár úgy, hogy ő készíti el már a feladatlistát is, hogy milyen tudás kell ahhoz, hogy egy problémát le tudjak szállítani az elejétől a végéig. És amikor megvannak ezek a listák, akkor a különböző szerepkörökhöz definiálok personákat. Ugye ezek lesznek a saját AI agentjeim, és mindegyik personához meg lesz az, hogy milyen dokumentációkat használjon, hogyha ő neki bármi feladatot kell végrehajtania. És akkor utána kezdjük el a problémát is kivesézni. Ugye ott is az a rész fontos, hogy bármi olyan kérdés van, amire nincs válasz az előttünk lévő anyagmennyiségben, akkor ahhoz kutassunk első körbe. És amikor már minden előállt, akkor összeállítjuk a fejlesztési tervet, és elkezdjük az implementációt. Utána pedig, amikor elkészült a kód, akkor végigmegyünk azokon a quality gate-eken, amit mondjuk akár egy Google is használ.
4: És ez mennyire érvényes ez a folyamat, amit elmondtál nem programozási ügyekre?
5: Érvényes. Nekem például most az egyik ilyen típusú kutatásom, csináltam egy saját ilyen életmódváltó programot. Ugye itt is rengeteg olyan dolog van, mondják az emberek, hogy ó, miért kérdezem az AI-t, rengeteget halucinálhat, és rosszabbat teszek magamnak, mint amit lehetne. Rengeteg orvosi dokumentumot olvasott el, használ speciálisan orvosi modelleket, illetve a géntérképemet is használja, hogy mi az a hardware, amivel érkeztem a Földre. És akkor ezek alapján őneki vannak hipotézisei, amikhez mérünk. Ugye én is mérnöki irányból jövök, ahol volt egy mérés, nem mérés, folyamatosan mérjük a különböző paramétereket, egészségügyi állapothoz, és akkor nézzük, hogy milyen irányba kéne menni, mivel tudunk ezen változtatni, mozgásban, edzésgyakorlatokkal, étkezéssel, folyadékbevitel, kávét például mikor fogyasszak. És ugye ez is egy érdekes dolog, hogy ugye az ember sok esetben elmehet szakemberhez, de a szakember nem lesz mindig ott veled. Ugye ezt éreztem a legnagyobb változásnak az AI-jal kapcsolatosan, hogy bármilyen buta kérdése van, felteltem, hogy például most ettem, most igyak vizet, vagy ne igyak. sok esetben azt mondja, hogy majd egy óra múlva így el, mert az jobb az emésztésednek.
6: Igen, egyébként erre rá lehet kapni, bár az tény, hogy nem tudom, érdemes néha kiemelni, hogy legyél légy szíves kritikus, és ne ez a töményező, ilyen automatikusan támogató történet, mert egyébként nyilván abban is könnyű belelovalni magunkat. De hogyha mondjuk egy ilyen vállalati dolgozóra gondolunk, akinek mondjuk így vannak feladatai a cégnél, és akkor mondjuk megkapja tényleg akár a Copilotot, vagy bármelyik, tudom én, Claude, vagy Gemini modelleket, hogy akkor most már ezzel kell, per lehet dolgozni, akkor kiad neki bizonyos típusú feladatok, és mondjuk mondtad, hogy nagyon szeretsz programozni, én mondjuk nagyon szeretek szövegeket írni, és egyébként persze ez nagyon hiányozna, hogyha ezt mondjuk nem csinálhatnám, mert ugye sokkal jobban csinálja, de hogy arra azért így az elmúlt években rájöttünk, hogy szöveget írni helyetted azt nagyon nehezen tud, amennyiben te nem vagy képes nagyon megfogalmazni, hogy pontosan mire van szükséged, meg ez a specifikáció, amiket mondta, hogy milyen lépései vannak, és akkor mondjuk az is lehet, hogy néha ugye bekezdésről bekezdésre haladunk, meg néha egyébként egy ilyen 4 oldalas paraméterezéssel kezdődik, hogy akkor ami neked a fejedben amúgy benne lenne, de hogy először annak a kedves algoritmusnak ezt közölni kell, hogy akkor mik a peremfeltételek, hogy nekem az a, akkor legyen egy hipotézisem, hogy vállalati környezetben leginkább azért nem érezzük hatékonynak, vagy nagy segítségnek az AI eszközöket, mert nagyon sokszor fogalmunk sincs, hogy pontosan mit csinálunk. Ez mit szólsz te?
5: Igen, ez szerintem egy beidegződés is sok vállalatnál, hogy rengetegszer úgy futnak a vállalatnak a folyamatai is, hogy évtizedek alatt kialakult, és az ember már nem is olvassa, hogy ez egyáltalán bármelyik szabályzatban benne van-e. Ami azért is érdekes, mert sokszor ugye én is szabályzott környezetbe jöttem, az auditor első körben azt nézi, hogy mi van dokumentálva, és mi az, amit csinálunk, ennek megfelelünk-e. És ebből a szempontból is érdekes, hogy minden dokumentálva legyen. Ugye most csomó minden az emberek fejébe él, kaptak AI-os eszközöket, az AI semmit nem tud ezekről, hogy mi van az ő fejükben. Nyilván beszélgetéssel ezeket el tudja kezdeni feltérképezni, de nagyon sok vakfolt lehet, és szerintem ez az egyik legnagyobb csapda is most a bevezetésekbe, hogy ezekkel a vakfoltokkal együtt kezdünk el kialakítani folyamatokat, amiben egy nagyon nagy változó van. Ezt még az is tetézi, hogy ugye, ha bárki próbálkozott azzal, hogy ugyanazzal a prompttal, ugyanolyan hőmérsékleti beállításokkal, ugyanaz a modellel bead egy promptot, hányféle variáció jön ki belőle, és nagyjából mindegyik ugyanabba az irányba mutat, de mégse lesz 100%-osan ugyanaz. És elég, ha mindegyik lépcsője egy üzleti folyamatnak csak 1%-ot elmozdul, a végén már teljesen más kimenetet kaphatunk.
6: Igen, de hogy akkor az egy valós veszély, hogy ugye emberekből áll minden nagy szervezet is, hogy ott ezek az emberi szubjektív dolgok nem baj, hogy ott vannak, csak ugye nem tudjuk pontosan, hogy ezek micsodák, és hogy lehet, még mindannyian biztos voltunk már ilyen auditokon egyébként, ahol mindenki pontosan tudja, hogy arra a kérdésre mi a helyes válasz, és ugye ezért is mondjuk akár UX-esek is szokták mondani, hogy a kérdőves kutatás az nem biztos, hogy a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy fogyasztói viselkedést mérjünk, és hogy valószínűleg egy auditban lehet, hogy kimutatható, hogy akkor az ideális állapot az micsoda, de a valóság akkor ezek szerint ettől sokszor messze van.
5: Igen, és rengetegszer ugye ez akkor is bukik ki, amikor az egyik kolléga távozik a szervezetből, hirtelen a lánc megszakad, és bár fölvesznek egy új kollégát, aki ugyanazt csinálja, ő próbálja felszedni a tudást a dokumentumokból, de mégsem lesz teljesen ugyanaz a működés.
6: Ezzel kapcsolatban találtam egy érdekes példát, ahol egy ilyen globális nagyvállalatnál ez így, nem tudom, ilyen 31 milliárd dolláros problémával nőtte ki magát, amikor egy operatív vezető távozott, és nyilván mindenki megünnepelte, hogy tovább lépett karrierjében, és mindenki sok sikert, nagyon jó egészséget kívánt neki, ahogy a szokás, majd fél év múlva még mindig ott jártak, hogy fogalmuk nem volt arról, hogy hogyan működött az egyébként nagyon sikeres és profitábilis operáció mögötte. Ez kinek a hibája?
5: Hát ez azt hiszem, hogy kockázatelemzéséből a legtöbb vállalatnál. Ugye ez is egy fontos rész volt, ugye bankszektorban dolgoztam, hogy folyamatosan fel kell mérni a különböző kockázatokat. Van IT és van humán jellegű kockázat is. Én azt gondolom, hogy ez a humán kockázat kategória. És nálunk például a Bahamákon ezért is volt az a rendszeres gyakorlat, hogy minden embernek úgy kellett kivenni a 2 hét szabadságot, hogy nem is jelentkezhet be távolról. Tehát addig ő ki van zárva a rendszerből. Ezáltal biztosítható az, hogy tényleg nincs olyan folyamat, ami nem működne nélküle.
6: De és ott szerinted a dokumentáltsága jó volt a folyamataitoknak?
5: Nem volt ott sem 100%-os minden folyamat, mert ugye voltak ott is helyettesítések alsó szinteken. Ez leginkább a vezetőknél lévő tudásra alkalmazható. Ahol már ugyanabban a szerepkörben dolgozik mondjuk 8-10 kolléga, ott már ezt nehezebb észrevenni.
6: Ja, mert hogy nehezebb észrevenni akkor ezt a fajta szubjektivitást, hogy mire gondoljunk, hogy mikor kezdődik az igazi izgalom ebben a kérdésben, hogy amikor mondjuk a valamilyen dolog a megszokottól eltérően történik, hogy valamelyik körülményen megváltozik, vagy mondjuk összeomlik egy rendszer, és akkor valaki azt mindig megcsinálja, de nem tudjuk, hogy kell megcsinálni, csak tudjuk, hogy kinek kell szólni.
5: Hát, hogy akár meg is akadályozza azt, hogy összeomoljon a rendszer, és ameddig ott van az ember, ja. Láthatatlan a munkája.
6: Igen, egyébként ugye az összes ilyen közműszolgáltatás jellegű dologgal ugye az a általános vélekedés, ugye bezárólag mondjuk a rendőrségig, hogy az ő akkor jó, hogyha nem veszed észre, hogy van, mert akkor jól végezte a munkáját, hogyha mondjuk folyik a víz a csapból, van áram, nincs bűn, és minden rendben van, de akkor ezekre kell gondolni, hogy egyszer csak mondjuk kiveszel valakit, és akkor jön a felismerés. Mi történik akkor, hogyha erre az ilyen törzsi tudás típusú rendszerre elkezdünk rápakolni ilyen hiper gyorsított AI megoldásokat, hogy mondjuk így valószínűleg akkor nem egyenszilárdságúan kezdik el használni a kollégák, meg a szervezeti egységek sem, és mondjuk bizonyos helyeken elkezdjük akkor rápakolni mondjuk így az AI boostot.
5: Hát ennek a legextrémebb példái most Indiában vannak, ott fejkamerával dolgoznak emberek rengeteg munkahelyen, és minden kézmozdulatukat, számítógépkezelési mozdulatot, akár gyárakba mozdulatokat rögzítik a kamerával, és elkezdtek betanítani AI modelleket ezzel.
6: De itt mi a cél? A pontos megértése?
5: Pontos megértése annak, hogy konkrétan mit csinál az a
6: dolgozó. De akkor ez nem arról szól, hogy nem bíznak az emberekben? Hanem
5: ez abszolút a jövőbeli AI-osítás. Csak ugye ez egy elég érdekes kérdéskör, mert ha teljes mértékben megtanulja a munkát, meg ugye az ember föltanítja az ő munkájára, akkor a későbbiekben mennyire lesz szükség az ő munkájára.
6: Mondjuk egy irodai vállalati környezetben ugyanez hogy néz ki, mert ott nyilván a fejkamerának viszonylag kevés értelme van, ha csak nem mondjuk így a kávézóba vezető.
5: Hát irodában szerintem a számítógépeknél van. Ugye régebben a Microsoft is próbálkozott ezzel egy olyan megoldással, ami folyamatosan rögzíti a képernyő, egérmozgás, billentyűzet bevitelt, hogy bármikor vissza lehessen hívni, hogy mi történt. Aztán a későbbiekben ezt.
6: De ez inkább szerintem a kisebb, vagy akár nagyobb cégeknél talán ilyenekről tudunk, hogy ilyenek működnek, de hogy az kifejezetten azzal a céllal, hogy ellenőrizhetővé váljon, hogy az adott ember dolgozik, vagy nem. Igen. De hogy azt mondod, hogy akkor ehhez hasonló rendszereket használnak arra is, hogy mondjuk ez egy tényleg megértse, hogy mi történik.
5: Igen.
6: És amennyiben nem ebből az irányból közelítünk, hanem onnan, hogy tényleg mondjuk akkor az AI képességet fejlesztik, és akkor ez a továbbképzési programok felbátorítják az embereket, és van is mondjuk eszköz bevezetve, de mondjuk ezek a folyamatok normális tisztaságúak, tehát olyannyira, amennyire mondjuk egy átlagos cégtől ez elvárható, hogy annak milyen mellékhatásait látod. Mik ezzel változni, vagy mi alakul ki egy olyan cégben, ahol mondjuk így hirtelen még több adatot tudunk gyártani, de mondjuk a belső folyamatokat akkor ezek szerint nem értjük teljesen pontosan.
5: Hát ugye az egyik, hogyha rossz a folyamat, akkor sokkal gyorsabban fog lefutni egy rossz folyamat. A másik, ami szerintem egy nagyon fontos különbség, és ez az, amit a legtöbben alul méreteznek, hogy ezek a folyamatok, amik most zajlanak, az legtöbb esetben emberi végrehajtásra van optimalizálva. Egy AI esetében nem biztos, hogy ez a tökéletes folyamat. És ugye legtöbbször ezért szoktam behozni én is a first principle thinking-et, hogy keressük meg a gyökérokat, hogy egyáltalán miért csináljuk azt. Sokszor kiderülhet, hogy naponta végrehajtunk egy folyamatot, és nem tudják. Az illető mondja, hogy ezt végre kell hajtani, de hogy miért, vagy mi az, amiért valójában a cégnek ez hasznos, azt senki nem tudja megmondani. 10 éve ezt csináljuk, le kell futtatni.
6: Jó, ez egy ilyen tipikus dolog, hogy értékáram elemzéseket szoktak csinálni vállalatokban, de hogy az AI mentén azt látod, hogy ez történik, nem történik, mi a tapasztalat?
5: Nagyon nagy változás ez cégeknél. Tehát sok cégnél én, amikor igazán elkezdtünk erről beszélgetni, hogy akkor neki van-e valós blueprintje például, hogy hogyan működik az egész céget, tehát hogy tényleg azt szerint dokumentáltan bárki beül nulláról végre tudja hajtani a folyamatokat a cégbe. Azért mindenki mondta, hogy őszintén nincs. Lehet, hogy volt régen, de hogy most 100%-ra ez aktuális legyen, meg élő, olyan nincs.
6: És ez egy reális elvárás lenne egyébként?
5: Én azt gondolom, hogy ha AI ügynökökkel akarunk nagy mennyiségben dolgozni a cégnél, akkor azért is reális elvárás, mert minél inkább úgymond le van földelve egy folyamat, hogy hogyan kell annak végrehajtódnia, annál inkább kiszámítható a kimenet. Ugye ezért is szoktam azt mondani, hogy az AI-t is legtöbb esetben úgy célszerű használni, mint mondjuk egy fraud rendszer a bankszektorba. Vagy normál esetben az AI-t használjuk kreatív folyamat kialakításra, de ami szabályokat létrehozunk, azt már egy analitikus rendszer fogja kiértékelni és végrehajtani. Magyarul az AI nem használjuk, hogy kreatívan hajtsa végre az éles folyamatokat, ott már egy szabályozott rendszernek kell működni, és épp ezért lesz kiszámítható.
6: De mennyire bántja az emberi büszkeséget az, hogy ennyire mondjuk én leírt túl szabályozott, mert azt gondolom, hogy az a jelenség, hogy mondjuk ha eredetileg volt is ilyen blueprint, az elhalványodik, elkopik, az részben talán annak köszönhető, hogy az emberek szeretnének emberek maradni. Uh-huh.
5: Ez egy nagyon nehéz dolog, de ugyanez szakmában is. Tehát én is több helyen beszélgettem vezetőfejlesztőkkel, aki mondjuk 20-30 éve senior programozóként dolgozik most már, és ők is elmondták, hogy neki is ez volt a legnagyobb felismerés, hogy le kell tegye az egóját, hogy van neki egy tudása, de első körben mindig kérdezzük meg az AI-t, hogy ő mit javasolna, és akkor az ő szenior tudásával lehet irányba állítani, és egy jobb, finomabb választ kialakítani, de el kell engedjük azt, hogy nálunk van a legnagyobb tudás.
6: Hát vélegább is mennyiségileg biztos nem, és nem tudom, a kreativitást valószínűleg még akár egy kicsit segítheti is, hogyha mondjuk opciókból kell választani, és nem üres lapot kell teleírni.
5: Igen, meg végig gondolod, és ez az igazi hatékonysága is szerintem az AI-nak, hogy nem üres lapot kell teleírni, ahogy te is mondtad, mert az rengeteg időt visz el, mire teleírod azt a lapot. Ha már van egy teleírt lapod, amit végignézel, és mint egy review folyamat, átnézed, hogy mit változtatnál rajta, mit adnál hozzá, és együtt gondolkozol azzal a folyamattal, vagy fejlesztéssel, az egy sokkal jobb eredményt ad. És neked is egy picit átértékelődik a munkád, ahelyett, hogy darálnál napi 8 órába, sokkal inkább a kreativitásodat tudod használni.
4: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
7: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és ma arról beszélgetünk, mikor segítenek valójában a mesterséges és intelligencia modellek, és mikor kezdik el telehalucinálni a vállalati adatbázist. Mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója és tulajdonosa, aki pénzügyi IT területen szerzett tapasztalatait, az SAP-tól az OTP-n át egy Bahamákon működő bankból építette fel, és fejlesztési vezetőből végül digitalizációs vezető lett, ma pedig már egy svájci startupjában épít biztonságos vállalati AI megoldásokat. Hogy idézek egy, nem tudom, egy klasszikus McKinsey-s mondást, ami talán egy idei egyik jelentésükben is benne volt, hogy többnyire a vállalatok, azt hiszem 21%-ban mérték azokat a vállalatokat, ahol egyébként új folyamatokat készítenek, vagy átalakítják valóban, és hogy a többi esetben azt találták, hogy maximum a meglévő módszereket gyorsítják fel, illetve hogy a másik ilyen érdekesség, hogy a szervezetek az AI-t csak egyedi feladatokra használják, és nem a teljes folyamatra, tehát valójában egy folyamaton belüli lépésekben gondolkodnak, és egyébként ott ugye maguk az emberek váltják ki magukat, vagy egyébként a hiányzó kapacitást, és hogy nagyon

0: Egyre kevesebb olyan van, amivel neked foglalkoznod kell. Csomó minden új dologra így jut időt.
1: Ezt hozzuk le így a valóságból, hogyha mondjuk a vállalatnál dolgozó menedzserként próbálod ezt szemlélni, vagy azt inkább ez a csoport IT-nak a feladata és felelősség, hogy megmondják, vagy akkor én mondjuk egy menedzserként, vagy egy szakértőként azt mondom, hogy akkor elkezdek így dolgozni, és akkor, hogyha mondjuk a 70%-a az embereknek már így gondolkodik, és így kettőt visszalép, akkor annak van egy hatása mondjuk így a teljes képre, de hogy egyénként mit tudnál mondani azoknak, akik szembesülnek azzal a helyzettel, hogy oké, itt van egy eszközöm, ezt most tudom arra használni egyébként, hogy azt a feladatot, ami eddig 4,5 óra volt, azt 4,5 másodperc alatt megcsinálja, de hogy innen mi a következő lépés egy embernek a fogaskerékként a nagy gépben.
0: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy ugye ami neki van saját szaktudása, hogy ezek alapján hogyan tud felépíteni akár egy saját modellt, amit betaníthat, hogy egyre inkább lehet ezekről hallani, hogy vannak mondjuk ezek a nagyon nagy nyelvi modellek, és hogy azokkal föltanítunk egy kisebb modellt. A kisebb modell az alkalmas lehet arra, hogy ne kelljen speciális hardware sem, hanem adott esetben az adott desktop gépen futtatható legyen a felhasználónál. És ugye ennek az érdekessége ott jön be, hogyha mindenki a nagy modellt használja, annak lesz egy hatalmas költségnyomása. Viszont ezzel, hogy a saját tudásunkat bele tudjuk rakni egy kisebb modellbe, ugye a saját tudásunkat tudjuk monetizálni sokkal költséghatékonyabb módon. És én azt gondolom, hogy azok a vállalatok, akik elmennek ebbe az irányba, sokkal inkább versenyképesek lesznek a piacon, mert ők egy alacsonyabb költségre fognak tudni lemenni.
1: Itt, hogyha már költségeknél vagyunk, akkor azt mondod most a saját gépeden, de hogy te könnyen beszélsz, mert egyébként több évtizednyi IT mérnöki tapasztalatot van a hátad mögött, de hogy mennyire életszerű, hogy valaki tényleg egy menedzser szinten így akkor betanít magának egy modellt.
0: Ebben az a legnagyobb tudás most, hogy az, hogy hogyan kell egy modellt feltanítani, ezt már neked nem kell feltétlenül tudni. Ezt ugyanúgy megbeszélheted egy AI ügynökkel, aki elő fogja állítani neked, hogy milyen tréninganyagokat kell előállítani, és hogyan tudod a saját tudásodat leginkább leképezni egy modell számára.
1: Mondj egy példát, hogy odaadod neked az összes dokumentumot, amit csináltál.
0: Nagyon egyszerű példát tudok mondani, ami, és ezért érdekes, hogy maga az AI mondja meg, hogy milyen formába kell az adatot odaadni. Én csináltam például egy kódoló modellt egy olyan nyelvre, ami abszolút egzotikus. Tehát nagyon-nagyon sok kódot sem találni hozzá, nem az van, hogy fölmész a GitHubra és millió kód van, hanem van mondjuk egy ezres nagyságrendű kód, amit el tudsz érni, és hogy ebben tudjon programozni. És akkor ehhez, hogy hogyan kell egy modellt feltanítsak, ezt az AI leképezte számomra, és elkezdte tréningezni magát. És most ott tartunk, hogy 98%-ban ő már tud helyesen kódot generálni bizonyos problémákra.
1: Jó, de ezzel megint kis ördög az előbújt, hogy ott járunk, hogy akkor lesz egy-két ninja, aki ezt mondjuk ügyesen csinálja, ők akkor létrehoznak majd olyan Excel-eket, vagy olyan modelleket, vagy olyan, mondjuk az Excel is végül is az is csak egy ugyanolyan eszköz, amiben kvázi végül is programozunk.
0: És megint emberek.
1: Matematikai problémákat oldunk meg, igen, és akkor létrehozunk eszközöket, amiket elkezdünk használni, és ugye vannak ezek az ilyen vicces ábrák, ahol így a elefántok vállán a teknős, a valami, igen. De az alján meg nem tudom, két Excel file. És hogy ez talán még annál is nagyobb kockázatnak tűnik, mint hogy nem értjük a folyamatot, az, hogy mondjuk nagyon törékeny, és akkor megint csak kevesek által tudott, vagy ismert, vagy értett dolog az, ami az eszenciája lesz mondjuk egy egész, akár nagy vállalat működésének.
0: Igen, itt jön be az a rész, ami szerintem egy nagyon fontos ebből az átalakulásból, amit most megélünk. Ugye az egyik irány az, hogy elkezdjük a tech cégeknek a nagy modelljeit betanítani, mindenki használja mondjuk a legnagyobb OpenAI-os modellt, ami elérhető, szépen apránként a munkánkkal feltanítjuk, és utána az OpenAI-tól meg lehet venni ezt a tudást, amivel feltanítottuk a cégünknek, ahol az én munkámra nem lesz szükség. Vagy B, én föltanítottam a saját munkámra, tegyük fel, én mondjuk egy könyvelő vagyok, és a könyvelési szolgáltatás bérbe tudom úgy adni a cégnek, hogy ő most már tudja automatizálni, sokkal nagyobb mennyiségben végre tudja hajtani az én könyvelési feladataimat, és utána ebből lesz nekem egyfajta bevételem, hogy ezt a fajta tudást eladom, folyamatosan a modellemet tovább tréningezem, hogy még jobb minőségbe hajtsa végre a munkát. kettő között az a különbség, hogy az egyiknél a társadalom széles köre tud továbbra is dolgozni, míg a másiknál pár cég lesz, aki ezt monetizálja.

0: Yeah. Igen, hogyha olvassuk a híreket, akkor egyre többször jön szembe ugye az a kritika, hogy oké, elérhető tényleg nagyon sokféle AI eszköz, de hogy valójában így kiszivattyúzza a vállalatokból igazából két dolgot, az adatvagyont, meg a profitot. Hogy valójában, hogyha kiszervezem azt a munkarészt egy, nem tudom, egy cloud szerver, akkor a cégen belül valójában így egy ilyen vákum jön létre, mert hogy akkor már az ott, nem csak az ott lévő emberre nem lesz szükség, hanem a profit is valahol máshol fog lecsapódni.
1: Igen, és ugye ez is az érdekessége, hogyha gondolj bele, hogy a nagy cég nyújtja ezt mindenkinek X áron, akkor mennyi a mozgástere a cégnek valójában?
0: Szoktunk nagyon sokat versenyképességről beszélni, hogy az nem túl versenyképesnek tűnik, hogyha a core tevékenységünk az valami ilyen másik cégnek a szolgáltatása. Igen, hogy ez az egyik oldala, de mondjuk a másik, akkor nézzünk egy ilyen pozitívabb szenáriót, hogy mondjuk jól használják, és akkor marad is ez a blueprint építgetős dolog, hogy egy ilyen nagyon-nagyon masszív mennyiségű vagy skálájú dokumentáció jön létre, és hogy azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen esetben, akkor megint csak az emberi léptéket túlhaladva, így a dokumentációnak, meg a folyamat leírásoknak így a mennyisége, meg a nagyságrendje, sokkal gyorsabban gyarapszik, mint hogy egyáltalán arról beszélni lehetne. Hogy tudják lekövetni az emberek a saját maguk körül lévő folyamat lépéseknek így a változásait vagy fejlődését.
1: Ugye ugyanaz a szerepkör probléma, ami tipikusan a vállalatoknál is van, hogy te mondjuk dolgozol egy osztályon, mint vegyünk megint a könyvelő példával, és utána vezető leszel, hogy te 10 könyvelőt menedzselsz. Nem nézed mindegyiknek a munkáját, hogy hogyan hajtja végre. Hogyan tudod ellenőrizni? És ugye ugyanezt a keretrendszert kell megteremtsed a dokumentumoknál is. Hogyan lehetsz abban biztos, hogy csak annyi dokumentáció van, ami szükséges és elégséges, illetve céllal van létrehozva, nem csak azért, hogy tartalmat generáljunk.
0: Itt egyre többször futunk bele abba, hogy oké, akkor így jól specifikált, jól dokumentált, jól leírt folyamatok vannak, de hogy ez nekem így azt sugallja egyre inkább, hogy ez ugye nem az embernek kedvez különösebben, és neked is akár a LinkedIn posztjaidat, vagy így az előadásaidat figyelve, azt tűnik fel, hogy nagyon sokszor kvázi egyedül oldasz meg olyan feladatokat, amik egyébként mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, hogy akkor ugorjunk nagyobbat, mint amit szoktunk, akkor mondjuk egy ilyen több 100 fős projekt lett volna, és akár a, nem tudom, az IT piacon, de bármi, amik a könyvelőknél is, tehát hogyha igaz az, amit mondasz, akkor ugye semmi nem akadályoz meg egy könyvelőt, aki képes felépíteni a saját maga modelljét, hogy akkor utána már ne egy könyvelőként szerepeljen a piacon, hanem mondjuk 1 millió könyvelőként. A single planership az egy nagyon divatos dolog, és kerestem egy kicsit utána, de hogy 2023 és 25 között megduplázódott azoknak a cégeknek a száma, amik 1 millió dolláros bevételt értek el szóló alkalmazottakkal, illetve meg triplázódott azoké, akik 10 millió dollárt átlépték, és hogy ez most már mondjuk ilyen 100 000-es nagyságrendet jelentett, azt mondom 117 000 olyan alkalmazott nélküli szervezetet gyűjtöttek össze, ami több mint 1 millió dollárt csinált. Hogy ez nem mondjuk az ilyen nagy irodaházas, nagyvállalati dolgot vetíti előre, tehát hogy ebben valahogy nem jön össze, hogy mi az értelme akkor annak, hogy egyesével mondjuk üldögélünk ott, és azt mondod, hogy akkor az én munkámat, de persze akkor könyvelőben lehet, hogy van mondjuk 100 annál a cégnél. Miért van 100? Mert nem csak egy.
1: Egy nem lesz a probléma miatt, mert ugye ki az, aki karmesterként tud vezényelni. Ugye ebből a szempontból legalább 2 vagy 3 kell ott az adott cégnél legyen. Egyik lebetegszik, a másik éppen a szabadságon.
0: Ez mindig 97 mínusz.
1: Igen.
0: Amiket mondasz, azzal mondjuk nem lettünk vidámabbak.
1: Más egy picit szerintem a jövő ilyen tekintetben. Én azt gondolom, hogy sokkal diverzebb munkakörök lesznek. Tehát most, ahogy mondjuk is, hogy van mondjuk 100 könyvelő, lehet, hogy itt lesz mondjuk 50 féle szakma.
0: Aha, tehát úgy érted, hogy mondjuk szintén még a pénzügy, controlling, könyvelés területeken belül, mondod, hogy diverzebbek lesznek, igen. Tehát, hogy valójában kisebb kerteket művelünk majd nagyobb hatékonysággal.
1: Igen.
0: És ennek milyen esélyt adsz, úgyhogy egyébként tényleg sokszor skálázod ki magad, de egyébként dolgozol együtt olyan cégekkel, vállalatokkal, akik még embereket foglalkoztatnak.
1: Én azt gondolom, hogy van egy jó lehetőség, de ahhoz mindenkinek nyitnia kell minél inkább próbálja megismerni, hogy milyen lehetőségek vannak magában a technológiában, hogyan tudja akár a saját életének a menedzselésére használni ezt, és legyen egy párbeszéd, ahol megtanulsz dolgozni ezekkel az eszközökkel, vagy együttműködni. Ugye akik ebben sikeresek, szerintem ott akár gazdasági szinten is az az ország az sikeres lesz. Ahol ezzel kevésbé foglalkoznak, akár úgy, hogy mondjuk nem együtt dolgozol az AI-jal, hanem kiadod a munkádat az AI-nak, ott előbb-utóbb meg fognak szűnni a munkák.
0: És akkor nem tudom, egy ilyen kiszállónak, vagy ilyen következő lépcsőfoknak szintén nem annyira új keletű trende, hogyha ha jól tudom, néhány országban már jogi lehetősége is van annak, hogy mivel egy vállalat, az is jogi személyiség, tehát nem szükségszerűen emberek alkotják, és hogy egy Harari előadást hallgattam egy-két hete, és ő pont innen vezeti le, hogy az ez valóban egy nyelv, és hogy maga az emberiség, ugye amikor elhagytuk az állatokat, akkor ez a storytelling, történetmesélés képessége, utána egyébként a skálázódása a civilizációnak, az a bürokráciának volt köszönhető, és hogy azt mondja Harari, hogy ebbe a bürokráciába az ember az nem különösen jó, csak ugye amikor valaki megszámolta, hogy hány kecske, hány tyúk van, akkor ugye ott ő lett a, mondjuk úgy, a főnök, de hogy nem vagyunk sokkal jobbak, vagy nem vagyunk túl jók a bürokráciában, de mondjuk jobbak vagyunk, mint a csirkék. Viszont az AI rendszerek pontosan szerintem amiatt, amiről ma végig beszéltünk, hogy ezek az egyértelmű blueprintek, hogy ő átlátja, emlékszik az összes részletre, mindig oda tud nyúlni, hogy az AI teljesen jó ebben, tehát valójában azok a típusú vállalatok, amiket felépítettünk, azok jobban állnak az AI-nak, mint az embernek. Igen. Látod annak esélyt, hogy mondjuk ilyen teljesen AI-based vállalatok működjenek körülöttünk?
1: Ott egyedül a mi kérdés az mindig a felelősség. És ugye ez az egyetlen, ami még visszaköti mindig az embereket, hogy oké, de legyen mögött egy ember, aki azt jóvá hagyja, vagy aki úgymond az arcát, nevét adja ahhoz, amit végrehajtott.
0: Igen, de a KFT-től felfelé már ugye a jogi személyiségnek van felelőssége, tehát hogy egy cég beperelhet, meg te is beperelheted, meg felvehet alkalmazottakat, és akkor tényleg egy kicsit így ugye imádjuk a sci-fit, meg ebben az Epic Stories podcastban azért jó párszor tettünk erre utalásokat, de hogy ebben a kontextusban szinte semmi akadályát nem látom annak, hogy mondjuk legyen egy olyan vállalat, hogy az is lehet, hogy foglalkoztat embereket, de mondjuk maga, akár a cégvezetés, vagy a működés, vagy a management, vagy akár a könyvelés, vagy bármi az, valamiféle algoritmusos történet legyen, az is lehet, hogy valaki a legelején, vagy mondjuk egy singlepreneurship-ben mondjuk egy tényleg ilyen komoly korporát méret.
1: Ennél egy extrémabb példát mondok, ugye indultak évelején ezek a otthoni személyes asszisztensek, ugye többféle platform is volt, aztán utána ezeknek készült social network-je, ahol megbeszéltek különböző dolgot egymással, illetve akár a gazdájuknak a pénztárcáját is használták különböző befektetésre. Így simán megtehetik, hogy mondjuk egy olyan országban, ahol egyszerűbb mondjuk egy céget alapítani, úgy is, hogy nincs validálva, hogy ki áll mögötte, lehet, hogy már most létrehoztak egy olyan céget, ami hivatalos bejegyzett entitás, és mint entitás lehet, hogy alkalmaznak távmunkásokat, akik valójában emberek, igen, de a tulajdonos nem.
0: Igen, erre gondoltam, hogy gyakorlatilag egy AI-owned company, ami a piacon működik, és megfelel mindenféle szabályozásnak, igen, és mindenféle keretnek, és hogy működik, és akár terméket fejleszt, és piacra lép, és exportál. Ez egy kicsit fura, de hogy ennek a technikai lehetőségét akkor ne zárjuk most már ki.
1: Nem, és egyre többször volt már ilyen mém is, hogy például áll egy hapsi egy táblával, az AI $100 fizetett, hogy ő álljon ki oda reklámozni.
0: Hát remélem, hogy egyébként nem ez az egyetlen alternatívánk arra, hogy mondjuk a mostani megszokott vállalati struktúrákban dolgozzunk, de összefoglalva egyébként, amiről beszéltünk, az emberi működés, illetve a gépi működés az nagyban különbözik egymástól, és úgy tűnik, hogy minél nagyobb egy szervezet, vagy minél több lépés és egy folyamat, annál valószínűbb, hogy az idők során azért elfelejtettük, hogy ezek hogyan és miért alakultak ki, és egyre több szubjektum van benne, és a tervrajz az azért nagyon kevés folyamatnak van meg. Így mondjuk az emberek azért tudnak nehezen feleslegessé válni, mert senki nem tudja, hogy pontosan mi történik. Tehát egyrészt akkor csak óvatosan az AI modellek ráengedésével mondjuk az ilyen emberi folyamatokra, de hosszú távon pedig, hogyha van egy jól struktúrált, jól leírt tervrajza, jól megtámogatott folyamatunk, akkor ott egészen odáig is el lehet vinni ezt a dolgot, hogy még egy egész vállalat működik teljesen mesterséges intelligencia alapon. Jó, ez két nagyon szélsőséges eset, de azt hiszem, hogy ezzel folytatjuk majd az elmélkedést, de köszönjük szépen, hogy egy picit kimozdítottál minket egy újabb nézőpontba a mesterséges intelligencia és a vállalati működés kapcsán.
1: Köszönöm én is.
0: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Popovics László, az AI Vanguard alapítója, aki biztonságos és valóban hasznos AI megoldásokat épít, miközben néha több száz embernyi munkát végez el egyedül, annak köszönhetően, hogy minden rendszere folyamata jól dokumentált és az AI számára is tisztán érthető. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj ki az újabb részekből sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl? Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
6: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
2: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
6: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
2: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
5: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kormányülésen. Januártól 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíjminimum. Folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban, 500 iskola marad ma zárva. Napos száraz idő lesz, délután pedig 24 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Döntöttek a büdzsé sarokszámairól, valamint a tervezett szociális intézkedésekről is. És a költségvetés még ebben a hónapban az országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet. Az ülésen tárgyalták a készülő klímatörvény tervezetét is. A jogszabály elsődleges célja a hazai vízkészletek megőrzése és a természetes élőhelyek helyreállítása, különösen a súlyosbodó asszályhelyzet kezelése érdekében. Jövő januártól 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíjminimum. A 28.500 forintos minimum meg négyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Szintén változik az időskorúak járadéka, az összeghatárok kétszeresükre emelkednek azok számára, akiknek nincs meg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük. Az intézkedéscsomag több mint 700 ezer embert érint, és összesen 123 milliárd forintos kiadást jelent a jövő évi költségvetésben. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Egy weboldalon lehet nyomon követni az NKA elmúlt 5 évének támogatásait. Az új internetes felületen csaknem 100 milliárd forintnyi állami forrás felhasználása vált megismerhetővé, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Katai Németh Vilmos közölte, egy megyékre lebontott interaktív térkép segítségével lehet böngészni a támogatásokat, ahol a kék különböző árnyalatai jelzik a megítélt összegek nagyságát. Szaúd-Arábia támogatásával a jemeni kormányerők nagyszabású szárazföldi hadműveletet indítanak a huszik ellen. A támadásban mintegy 100 000 katona vehet részt, a szomszédos királyság fegyverekkel és légitámadásokkal, míg az Egyesült Államok hírszerzési információkkal fogja segíteni a műveletet, közölte a jemeni elnöki vezetői tanács elnöke. Azt ígérte, hogy a huszik legyőzését követően újjáépítik a városokat, valamint amnestiát garantálnak azoknak, akik leteszik a fegyvert a kormányerők előtt. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban, 500 iskola marad ma zárva. A francia oktatási miniszter azt mondta, a zavargások kezdete óta 24 iskolát gyújtottak fel vagy fosztottak ki. Több mint 5000 tiltakozót vettek őrizetbe, nagy részük 10 éves. A francia oktatási miniszter szerint a szélsőséges aktivisták is beszivárogtak a tüntetők közé, és kivették az irányítást a 10 évesek kezéből. A tüntetések szeptember 21-én kezdődtek Párizs környékén, a diákok az oktatás alulfinanszírozottsága, a tanárhiány, a túlzsúfolt osztálytermek és a leromló állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként, gyenge lesz a szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jó ég, Jamie.
8: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
2: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Kántor Bandi kollégával szemléztük azt, hogy a taxis társadalom kicsit ki van akadva az újra visszavezetésre kerülő, vagy módosításra kerülő, mert ugye megvan bizonyos formában működik.
10: Mert nekik megmaradt.
9: Nekik megmaradt egyébként úgy, de azzal együtt sem lesz jó, hogyha változik adóterelés hát jobbról, balról.
10: Neki kedvezőtlenebbé válik, miközben más megörül annak, hogy újra visszajön.
9: Így van, tehát egyáltalán. Ez a valami rövid. Ilyesmi. De egyébként két mondatot mondtuk, és akkor a port kavart az üzenőfalunkon is, hogy azt gondoltuk, hogy bővebben is beszélgetünk róla, és akkor már nem mi így egymás között duruzsolva, hanem a Fővárosi Taxis Egyesületet hívjuk segítségül, annak is a társelnökét, Váci Norbertet, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit.
9: Na, akkor ezt jól értelmeztük, ugye, hogy a taxis fuvarozóknak nem lenne túl előnyös a módosított kata. Hol van a probléma? Mi nem jó, vagy mi nem kalkulálható, vagy mi az, ami plusz terhelés ebbe?
11: Én alapvetően a taxi sofőrök között most azt érzem, hogy két részre szakadt, érzékeltően két vélemény jelenik meg a sofőrök között. Nyilván ilyenkor van egy réteg, aki azt mondja, hogy mindenféle emelés az rossz, és nem örülünk neki, ennek hangot is adnak, és azért, és ebből van több, aki most azt mondja, hogy először is várjuk meg a részleteket. Egyébként ez még jó is lehet, hogyha itt valódi plusz szolgáltatást kapunk ezért az emelésért cserébe, de nem látjuk a részleteket, nem tudjuk, hogy mennyi lesz az emelés, pontosan mi az, amivel jobban járunk. Szóval én nem látom azt az elementáris erejű felháborodást, mint ami esetleg így mások tapasztaltak. Úgy vagyunk vele, hogy nyilván ez egy 2013 óta nem változott ez az 50 000 forint, amit a katára fizetünk, szóval várható volt. Kivárunk, most azt várjuk, hogy mit lesznek a részletek. Nincs akkora probléma.
9: Igen, ezt a megosztottságot és véleménykülönbséget mi is vissza tudjuk igazolni, mert az üzenetek között is volt olyan taxisofőr, aki azt írta, hogy hát na bum, meg lesz emelve, nem olyan vészes, ez még belefér. Többen azt írták, amit ön is említett, ugye az a bizonyos plusz szolgáltatás mellé, hogy ha esetleg a nyugdíjuk is rendezettebb lesz ezáltal, vagy több megy a nyugdíjszámlára nyugdíjbefizetésként, akkor meg végképp elfogadható. Egyébként ez az, amire ön is utalt, ez lenne olyan plusz, amivel az emelt adóelvonás elfogadható lenne?
11: Így van, tehát hogyha ebből egy értékelhető nyugdíj alap kereked neki, vagy esetleg, hogyha táppénzre szorulunk, akkor is egy valóban használható segítséget tud nyújtani. Ez a szolgáltatás, akkor természetesen azzal nincs semmi gond. Mondom majd a számokat. Amikor látjuk, majd akkor lesz az érdekes. Nem tudom, még egyelőre most úgy tűnik, hogy azért nyíltak meg csatornák a kormány fele, tehát valamennyire talán majd tudunk tárgyalni is erről, de hogy ott mennyire veszik figyelembe a véleményünket, azt nem tudom, meg ugye a katának a szélesítéséről szól főként ez a lépés, úgyhogy mi ott kisebbségben és kisebbségi véleménnyel leszünk.
9: Világos. Azt egyébként hadd kérdezem meg, hogy a fix tarifa egyébként mennyire elfogadott, hogy mennyire működik jól, mennyire tetszik a taxisoknak. Ezt azért kérdem, ugye, mert az elmúlt időszakban már kétszer is volt egy valamiféle teher növekedése a taxisofőröknek, ugye az egyik a reptéri behajtási díj, a másik pedig most ez az emelt adó, és mind a kettőnél felmerült, hogy ugye miután fix tarifa van, nem nagyon tudják ezt valahol érvényesíteni az árakban, hanem ez értelemszerűen fix ár mellett egy plusz elvonás, tehát az ő jövedelmüket csökkenti. Szóval hogy értékeli a taxistársadalom a fix tarifát? Jól jártak-e vele, vagy már jó lenne visszacsinálni piacira?
11: Így van, hát én ezt azért több fórumon is nyíltan felvállaltam, hogy számunkra a hatósági ár az egyértelműen egy békjót jelent inkább, tehát nem egy kiváltság, de annyira speciális helyzetben van a mi piacunk, hogy sajnos ez egy ilyen szükséges rossz, és bár lehetne változtatni azokon a feltételeken, ami által lehetne nyitni a piacot. Én nagyon örülnék neki, ugye nálunk az a legnagyobb probléma, hogy mi vagyunk a szolgáltatók, mi vagyunk a vállalkozók, de egy szabad piac esetén mégsem mi határoznánk meg az árakat. Nem mi versenyeznénk, hanem a maguk a fuvar szervező cégek határoznak meg az árakat, és úgy, hogy gyakorlatilag nem ők fizetik a szolgáltatásnak a valós költségeit, és nem ők vállalják a legnagyobb rizikót, illetve nem is tudom, kiadásokat ezzel kapcsolatban, így ők egy kicsit könnyebben és szabadabban tudnának versenyezni, de a mi kontónkra. Aha. Tehát, hogyha lenne, működhetne egy olyan rendszer, ahol a szervező az tényleg csak szervező, és látunk ilyen modelleket, például a szálláshely közvetítéseknél. Ugye. A közvetítő az valóban csak közvetít, de ugye ott a hotelek határozzák meg, hogy milyen árakon. Hogyha ez nálunk is működhetne, hogy a taxisofőrök határozzák meg, hogy ők milyen árakon szolgáltatnak, a fuvarszervező csak ki közvetíti ezeket az ajánlatokat, és az utasok választhatnak, hogy adott esetben inkább többet várnak egy olcsó autóra, vagy sietnek, vagy jobb minőségű autót szeretnének, és ezért hajlandóak drága, vagy többet fizetni. Az egy valódi versenyhelyzet lenne, és ezt fel is tudnák vállalni, ezt szívesen felvállalnak.
10: De gyakorlatilag nem az Ubernek a beengedése lenne, amit mondjuk a taxisok tiltakozására tiltottak ki, úgymond annó az eredeti formájában, mert ez, amit most így elmondott, ez arra emlékeztet, hogy oké, akkor szabadon árazhat mindenki, az árak mozoghatnak.
11: De ott abban az esetben is az Uber határozta meg az árakat. Tehát, hogyha ott az lett volna a helyzet, hogy az Uber az csak egy szolgáltat, egy közvetítő platformként működik, de a valódi vállalkozók, az ő franchise partnerei gyakorlatilag ők határozták volna meg az árakat, na az egy versenyhelyzet lett volna, és akkor azt mondom, hogy lehet, hogy a taxisok nem azért harcoltak volna, hogy az Uber inkább vonuljon ki, hanem azért harcoltak volna, hogy akkor azok a szabályok vonatkozzanak mindenkire. Aha, tehát a legnagyobb probléma az, ami ellen küzdünk, az az, hogy monopól helyzetbe kerüljön bárki is, és azért itt olyan cégekről beszélünk, akik dollár vagy euró milliárdokból gazdálkodnak. Mi kis vállalkozóként és kiszolgáltatóként nem tudunk csak szabályozáson keresztül érvényesíteni, igen, vagy életben tartani az érdekeinket.
9: Azt kérdezi egy hallgató, hogy hogyan működik a taxizás máshol, ahol jónak számít. Tehát ez az, amit említett az előbb, ugye, hogy a taxis fuvarozó szabály, vagy határozza meg az árat, de a fuvarszervező segíti a szervezést. Ez egy valós létező modell, vagy vannak más megoldások is, ahol azt mondják a taxisok, hogy az jó az a rendszer?
11: Van egy-két országban erre is példa, sőt nem országban, mert alapvetően az uniós jog szerint mindenhol a városok határozzák meg a saját szabályozásukat, de ez minden ország, minden városában, legalábbis a világvárosokban, ez ugyanez a jelenség van, agyon van szabályozva ez a piac, mert egyszerűen így alakult ki. A fuvarszervezők sehol, vagy a közvetítők sehol nem szeretnének valódi foglalkoztatóként jelen lenni, és ennek ez a következménye. Mindenhol más modell van, Olaszországban azt látjuk, hogy mondjuk egy Rómában, vagy egy Milánóban ennél sokkal többféle lehetőség van, amivel élnek a taxisok, de sokkal jobban túl van szabályozva. Ott aztán van hatósági ár egyszerre, de meg van különböztetve, hogy éjszakai és nappali és ünnepnapi tarifa, vagy hat főszállítása esetén nagyobb díjak. Szóval az egy összetettebb. Németországban, és azt látjuk, mindenhol túl van szabályozva, sajnos erre szükség van. Így működik a piac.
4: És hogyha ilyen konkrét koncepcióval rendelkeznek, akkor kin múlik, vagy ki az akadály annak, hogy erre álljanak el, vagy erre felé mozduljanak el? Vagy ki az, aki
11: ugye, a helyzetünk a szabályozás szempontjából az úgy néz ki, hogy egyrészt a személyszállítási törvény is vonatkozik ránk, az az országos törvény, amiben az aktuális kormány vagy a parlament tud döntéseket hozni, de helyileg a helyi részletszabályokat az a helyi önkormányzat határozza meg, az pedig ugye esetünkben a fővárosi közgyűlés. Tehát, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy ráadásul, hogy mondjuk a főpolgármester úr hoz egy döntést, hanem alapvetően itt mindig azt a 33 képviselő között kell valamiféle többséget elérni minden egyes apró kérdésben, és ez, hogy a kormánynál is és a fővárosnál is többséget kell minden kérdésre szerezni, ez nagyon nehézkessé teszi a szabályoknak a gyors változtatását, vagy akár az ideális változását. Ilyen szempontból nem egyszerű. Most ugye éppen tegnapi hír, hogy gyakorlatilag a kormány is tulajdonrészt szerez, ha mondhatjuk így, a BKK-ban. Tehát valamiféle fúzió és együttműködés itt kezd kialakulni, ez talán valamennyire megváltoztatja a helyzetünket, és talán valamelyik irányba elindulunk. Hát igyekszünk résen lenni, hogy azért úgy tudjuk védeni a sofőrök érdekeit, hogy egyébként az utasok érdekei is jobban érvényesüljön.
9: Világos, oké. Okay. Nagyon köszönjük akkor, ahogy van valami fejlemény, majd ismét keresnénk egy pár perc erejéig, hogy beszélgessünk. Köszönjük szépen ezt a mait is, szép napot, már jó munkát!
11: Köszönöm szépen, minden jót!
9: Minden jót! Váci Norbertel, a Fővárosi Taxis Egyesület társelnökével beszélgettünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Elindult a természet hű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
3: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között fél

0: Fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 29? Mi történt? Várjunk egy 5 másodpercet, és akkor azt mondhatom, hogy 6 óra 30 perc van ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
3: És természetesen Kántor Endre, aki kipihente a hétvégén magát nagyon.
5: Nagyon, igen, nagyon kipihentem magam, ezt aláhúzom kettőször.
3: Bulival?
5: Igen.
3: Szórakozással?
5: Igen. Hát ez figyelj, egyébként, hogy is mondjam, október 3-án Budapesten sétálva úgy éreztem magam, mint mit tudom én, júliusban Rómában.
3: Ah, körülbelül. De
5: tehát ilyen 40 fok a napon. Tehát figyelj, a rakparton nem messze a Fővám tértől van egy ilyen kis kávézó, oda betértünk egy kávéra, a teraszra, és ahogy így nézi az ember a Dunát, meg a Gellért hegyet, és ott kávézgat. Tényleg olyan volt, mint valami, mint mediterrán városban lenne. Nem lehetett a napon megmaradni konkrétan.
3: 11-től 5-ig.
5: Igen, utána hideg van.
3: Irgalmatlan hőingás volt.
5: Nagy hőingadozás van.
3: Szombaton elvonatoztam egy versenyre a meccsekbe, és nagyon korán kellett indulni, és tényleg nagyon érdekes volt, hogy ott azért kicsit tökölöttem, hogy hogy öltözzek meg. Uh-huh. Próbáltam minél kisebb cuccot vinni, egy kis hátizsákkal, de hát reggel még piszok hideg volt, úgyhogy hát bereckíroztam a rövid gatyát, és miután kicsit késett a vonat, azért az a néhány perc ácsorgás is ott a 3-4 fokban, az, hát vagy 5-6, oké, de az kellemetlen volt, de hát utána már ahogy odaértél. Hát még akkor is hideg volt, de utána délután napközben Pécset császkálni.
5: Igen, volt. Értem.
3: Hirtelen nyár az lett. Nagyon-nagyon érdekes volt tényleg, hogy gyakorlatilag 9 és 11 óra között emelkedett 10-valahány fokot a hőmérséklet, és hirtelen ilyen brutál meleg lett.
5: És de mit nagyon, szólsz, nagyon hogy jó. A Bükkben mértek egy extra hideget, 12,1 mínusz.
3: Hát a többőr az minden, külön-külön mikro.
5: De azért a 12-t azt így háromszorövek kellett néznem, hogy biztosan jól olvastam el.
3: Igen, az egy ilyen rész, ahol hát direkt azért mérnek ott, mert az ott extrém hideg tud. Lehet, hogy a falvak közül ugye meg zabar, amit gyakran olvasunk,
5: igen.
3: Hidegebb.
5: Na, úgy, azt mondja, 0636.
3: Gondoljuk el már közszolgálatilag, hogy meddig tart. Ez csütörtökig akkor vége.
5: Na,
3: a
5: igen,
3: szép nyárnak, és onnantól jön a lehűlés, és átcsapunk az őszbe, nagyon úgy tűnik.
5: Reméljük, hogy lesz csapadék is, de én azt szeretném, hogy még ez várjon mondjuk vasárnapig. Mert hogyha a kéktúrázás napján beült, igen, a csapadék, akkor az úgy kicsit úgy
3: beült, csak hamarabb, és szombatra már talán távozik. Tehát szombaton...
5: Hát, figyelj, szerintem... Ezt láttam én is, de azért reménykedem, hogy ezekben szoktak tévedni néha.
3: Kellemes túraidőig érkezik szombatra egyébként már.
5: Értem, csak hogyha mondjuk az erdő felázik, akkor annyi nagyon sok helyen ilyen erdészeti út van, ott azért dagonyat tud
3: kialakulni. Annyi nem tud esni, hogy felázzon. Illetve
5: reméljük. Annyira,
3: hát figyelj, én még a meccsekbe se láttam. Tehát az, hogy ott azért vannak olyan részek, amik azért mindig is nedvesek voltak, vagy ahol megáll a víz, fullra ki van száradva ott is, mint teljesen. Igen. Csontszáraz, kőszáraz, minden, de ahol nem hinném, hogy annyit tudna esni. Ráadásul valami alföldi szakaszra mész, ugye?
5: Dehogy is. Putnok.
3: Ja, nem, Putnok, igen, bocsánat. Igen, az... igen.
5: Ott van műút Uponyból kifele, meg Putnokra befele, uh-huh. De van egy rész, ahol ilyen erdészeti utak vannak, ahol ilyen fakitermelés, meg ilyen mindenféle folyik, és ott így eléggé szét is járják, ott egy ilyen lazább talajú rész van, aha. És ott az nagyon dagonyás tud lenni rá, de az pont az eleje. Tehát, hogy mielőtt fölkerülnél magasabbra így akkor, tehát, hogy az nem a legjobb, nem a legideálisabb, de
3: várható eső, de nem sok, és mondom, hát valószínűleg tényleg sok kellene ahhoz, hogy itt komolyan becsározódjanak a turista utak, hát vannak olyan részek, amelyeknek ez nem kell sok, de azt talán szerintem nem olyan. Nem lesz gond, de ne izgulj. Jó lesz az a kék
5: tudásnak. Azt gondolom, hogy jó lesz mindenképpen, persze, de azért remélem, hogy nem.
3: Menjen mindenki,
5: nem lesz komolyan.
3: Menjen mindenki kék túrázni a hétvégén. Így van. Meg mindig egyébként is, igen.
5: Igen. Na, azt mondja, hogy mint mondtam, 0636980980 infokukac@millastegeli.hu ugye, és a Messenger, ahol lehet nekünk üzenni, meg is teszitek egy jó páran, köszönjük szépen. Névnaposok közül nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Aurél nevű hallgatónknak, ők a fő névnaposok, ünnepelhetnek még az a flaminák, a fláviák, a pálmák, a tulipánok, a szendillék és a placidok. Ezt nem tudtam, hogy ilyen név van, hogy placid, de hát ez van. Rengeteg érdekes név, latin eredetű férfi névjelentése, szelíd, csendes, békés, persze. Női párja placida. Spanyolosan placidó.
3: Igen.
5: Úgyhogy azt már tudjuk.
3: Igen.
5: Na jó, évfordulókat nézzünk. Bulgária, az egy fontos évforduló, 1908-ban ezen a napon szakadt el az Oszmán Birodalomtól, és deklarálta függetlenségét. Azért ezt így érdemes egy kicsit csámcsogni, ugye mi mindig odáig vagyunk ezzel a 150 évünkkel. A bolgároknak azért kijutott egy kicsit több. 1908, csak akkor szakadtak el az Oszmán Birodalomtól. Úgyhogy azóta független Bulgária. 1921-ben ezen a napon alakult meg a Nemzetközi PEN Klub. Hát ezen gondolkodtam, amikor ezt ide tettem, hogy mi van a PEN Klubbal vajon? Át kellett, ugye ez írókat, költőket, esszéistákat, prózaírókat tömörítő nemzetközi szervezet Londonban.
3: De régen sokat hallottunk róla, és az elmúlt években meg szinte semmit.
5: Még Magyarországon is nagyon régi múltra tekint vissza. 1926-ban alakult meg Magyarországon. Úgyhogy, és például Konrád György, ő először az elnöke, majd alelnöke volt a Nemzetközi PEN Klubnak. Hm. Úgyhogy én nem tudom, mi van a PEN Klubbal. Ritkán hallom mostanában.
3: Hát lehet azért, hát kicsit a kultúrharc részére is.
5: Igen, vált, az lehet.
3: Az oldalakra szakadás és a úgymond liberális író kritikája, stb. Szerintem akkor ment ez nagyot, sok-sok 20 évvel ezelőtt körülbelül, de hát lehet, hogy betölti a funkcióját, csak már nem politizálják át. Lehet, hogy csak ennyiről van szó, de most csak tippelgettem. Menjünk inkább 69-re, de mert...
5: Az nagyon érdekes. Várjál, Triestet is említsük még meg. Az egyik kedvenc városom.
3: A Triesti szabad terület, igen.
5: 1954 volt egy londoni egyezmény, és rendezték a Triesti szabad terület kérdését. Az A zóna nagy része a város is így Olaszországhoz kerül, a többi és a B zóna Jugoszláviához akkor. De hát ugye Triestben sétálva az embernek olyan ilyen hullámok mennek át az emberen, hogy most hol vagyok? Most Pécset vagyok? Vagy Budapesten? Aha. Vagy Bécsben? Esetleg? Vagy Velencének egy részén? Mert teljesen ilyen sokkos állapotba kerülsz, hogyha nézed az épületet. Gyönyörű város és fantasztikus hangulatú hely. Na, mit akartál mondani?
3: Monty Python. 69.
5: Az első
3: adás.
5: Igen.
3: Ezen a napon. BBC. Akkor mindent elmondtunk, igen.
5: Ezzel stílusosan adtad elő.
3: Tényleg 69-ben.
5: Igen, nagyon kevés.
3: Először adásban. Aha. És 21-ben ezen a napon jelent meg a... Hát... Kedves hallgatók, írjatok egy számot, de tényleg csak azonnal, semmi rákeresés, semmi Gemini, semmi ChatGPT és hasonlók. Windows hányas?
5: jelent meg.
3: Jelent meg 2021-ben. Ja, nem, az mondjuk nem olyan bonyolult, azt hittem, hogy ez, jó, oké, akkor nem tesszük föl. Erre még én is tudnék válaszolni. Inkább, ha azt kérdeztük, hogy a 95 az mikor jelent meg, akkor az lehet, hogy nehezebb lett volna. Mindegy, 21-ben a Windows 11 operációs rendszer jelent meg. Azt hittem, egy korábbiról van szó. Ez így akkor nem olyan bonyolult. Na nézzük akkor a szülőnaposokat.
5: Híres születésnaposok közül kiemelendő 1825-ben ezen a napon született Xanthus János, magyar író, természetkutató, néprajztudós, és ő az ember, akiről mintázták az Old Shatterhandet.
3: Természetesen az XP-t kérdeztem volna, lehet, hogy a Windows 95-nek a megjelenése az kicsit könnyebb lett
5: az
3: volna.
5: Az XP-t, igen. Ezzel rögtem magam, hogy ismét, ki az, aki megírja.
3: Persze, ismét nem lett volna nehéz feladat. Jó, oké.
5: Okay. Igen.
3: Na, még mielőtt megint valami kapitális baromságot mondok, átadom a lehetőséget a születésnaposoknak.
5: Xanthus Jánostán megártam egy pillanatra, mert ugye az Egyesült Államokba emigrált Londonon keresztül, és először New Yorkban vállalt alkalmi munkát, volt matróz, hírlapkihordó, könyvkereskedő, gyógyszerész, boltos segéd, zongoratanító, vasúti hivatalnok, mérnök és több nyelvtanára is. Hát itt az ember ledobja a láncot tényleg, hogy ezek mit tudtak? Mit tudtak ezek a kalandorok, nyugodtan lehet talán így is. De tényleg, 1852-ben a Missouri folyón felhajózott Lexingtonig, és onnan lóháton indult a vadnyugatra, hogy részt vegyen a Pacific Railroad Surveys felmérésében. Egyszerűen zseniális a története neki, úgyhogy érdemes olvasgatni Xanthus Jánosról.
3: Na, azt mondja, hogy Ray Kroc, amerikai
5: bizony,
3: vállalkozó.
5: Bizony.
3: McDonald's alapító.
5: A McDonald's Corporation.
3: Hát, tehát azért a McDonald's fivérekről igen. Ne felezz, és sőt, hát ha úgy veszük, akkor ugye, aki lenyúlta a céget a tesóktól.
5: Igen.
3: Olvasata is van a dolognak, tehát a cég alapító.
5: Vagy megismertette az egész világgal.
3: És meg, igen. Így van. Úgyhogy, hát jó, sokat lehet olvasni a indulásról, filmet nézni, stb. Minden.
5: Az jó is az a film egyébként.
3: Én pont nem láttam. Tényleg? Rajta van a hosszú listám, amit szívesen megnézni.
5: Jó sikerült szerintem. Hát nem azt mondom, hogy egy ilyen átütő dráma, de hogy nagyon klasszul végigviszi a történetet, és könnyebben megérted. Gergely Ágnes, Kossuth Díjas, magyar író, költő, műfordító, 1933-ban született ezen a napon. Aztán Václav Havel, cseh író, először Csehszlovákia, majd Csehország elnöke, 1936-ban.
3: Ezt a zenészt átugorjuk, mert
5: rengeteg zenész,
3: hogy készültél.
5: Így van. Bob Geldof is itt van, ír, popzenész, színész, őtőle majd idézünk, aranyköpésünkben 51-es születésű, Kate Winslet, angol színésztő, 75-ben született, és Jesse Eisenberg, amerikai színész, pedig 1983-ban ő játszotta a Zuckerberget. Az Eisenberg játszott a Zuckerberget.
3: Igen. És akkor vissza...
5: Facebook filmben.
3: És akkor visszaugrunk 47-hez, amikor az a zenés született, aki majd a következő percekben jól elhúzza a nótánkat.
5: Elhúzza a nótánkat, így van. Ráadásul szerintem az egyik méltatlanul nem annyira szeretett albumról, és egyébként itt látom a kedves hallgatók közül írt valaki, hogy születésnapja van, úgyhogy majd zenéljük neki. Szerintem ezt kérte. Lehet, hogy SMS-ben, de ott volt egy ilyen, úgyhogy azt nézzük már meg, mert
3: ja, hopp.
5: Nem ott van. Arra kattints rá, hogy messages néz, csak vissza oda, az előbb,
3: ahol... Nem, az WhatsApp lesz akkor. Ja, nem.
5: Mondom. Csak annyit kell csinálnod, hogy oda a messages-re rákattintasz.
3: De akkor azt nem írta, azt nem írta volna
5: de ki,
3: hogyha itt lenne.
5: Ilyen, ügyes. Nem kell ezt, nem kell a felületen rajta lenni.
3: Ennyit nem tud a technológia még,
5: de szerintem tud.
3: Ugye?
5: Hát akkor mégsem SMS-ben írta.
3: Akkor megkeressük, mert...
5: Na, megkeressük.
3: Én tudtam, hogy nem itt lesz. Ellenben Macit keresik. Hát Maci, lesz. Minden rendben
5: jön.
3: Van.
5: Jön, csak lassan.
3: Mi is várjuk, viszont csak kicsit lassan közlekedik mostanság. Igen, de érkezik remélhetőleg hamarosan.
5: Na jó, akkor Brian Johnson, ausztrál zenész, 1947-ben ezen a napon született.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na megvan az üzenetünk Istvántól, azt mondja, tegnap 30 éves lettem én. Ha és amennyiben Endrének van igaza, és az 50 az új 30, mondja. Igen. Akkor nagyon boldog szülinapot, ez neked is szólt, megtaláltuk az üzenetet. Köszönjük szépen. Na nézzük akkor, hogy mit szemeltél ki a lapokból.
3: Azt mondja, hogy a HVG arról ír, hogy kicsit érdekesre sikeredett az amerikai nagykövetségnek a megvétele és felújítása. 15 milliárd forintba került. Potom. Uh-huh. Ócsón vették, az csak 5 uh-huh. milliárd volt, de a másik 10 milliárd volt felújítani. Hát ilyen aszbesztenyezést találtak benne, műemléképület. Kicsit megnőttek a költségek, úgyhogy a lényeg az, hogy ez még az előző kormánynak a tevékenységéhez kapcsolható közpénzbarát intézkedésnek egyáltalán nem nevezhető történet, akkor fogalmazunk csak így.
2: Hát derülnek ki ugye a különböző költségek, árak, hát stb. Igen. Itt van például Súlyog Tamás külföldi útjaiból szemlézett a Telex, 387 millió forintba kerültek a külföldi utak, ebből csak a párizsi olimpiai kiruccanás vitt el 231 milliót, tehát egy elég jelentős részét. Volt azonban 100 ezer forintos út is, sőt, olyan szlovén látogatás, ami egyetlen forintba sem került. Úgyhogy na, a mérleg mindkét oldalán van.
3: Tök jó. Egy Balási Gyula-féle céggel kapcsolatos új és
2: komoly
3: jópofa információ. A Newland Media volt ugye az egyik hatalmas nyertese az állami közbeszerzéseknek. Rajtuk keresztül folyattak át szinte mindent, ami kommunikációhoz kapcsolódott, és a tulajdonosok megvették ki osztalékként a milliárdokat. Volt a Magyar Turisztikai Ügynökségnek egy pályázata, és egészen konkrétan az alátartozó Visit Hungary-nek. Nekik volt egy nagy keretszerződésük Balázsiékkal, ami veszélybe került ugye a választás után. A megváltozott körülményekre való tekintettel maga Balázsi Gyula ment be nyilatkozni, és sírva, pittyeregve közölt, hogy az államnak felajánlja a cégeit. A lényeg az, hogy miután a cég jelezte, hogy nem

0: fogja tudni ellátni azokat a feladatokat, egy részét, amit a Visit Hungary-nek, a Visit Hungary megrendelt tőle, akkor kiírtak egy új közbeszerzést erre, de itt jön a csavar, utána ezt megtámadták Balázsék, mondván, hogy ők igenis el tudják látni, úgyhogy jogszabály ellenes ugyanarra a feladatra, amire nekik élő szerződésük van, kiírni egy újat. Tehát bekeményítettek, és ebből most van egy jogvita. Hát igen, alapvetően jogászkodás, a Telexen olvasható ez egyébként nagyon-nagyon részletesen, hogy kinek mi a véleménye, meg hogy ment ez az egész folyamat. De azért az igazi humorbombon ebben az, hogy most a Balázsi féle cég a felelő, a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra hivatkozva.
1: Figyelj,
0: mondja azt.
1: Tényleg, hogy... én szerintem a 69-es Monty Python indulásra menjünk vissza, mert ezeket a forgatókönyveket ők írják szerintem. Egyszerűen döbbenetes.
0: Úgyhogy... És akkor még a G7-ről...
1: De nem röhögnek hangosan, amikor megfogalmaznak egy ilyet, szerinted?
0: Szerintem nem. Hát tudja, ők azért most nagyobb gondban vannak ahhoz, hogy röhögjenek. Tehát, hogy
1: értem,
0: most túlélni
1: hogy...
0: próbálnak az új érában,
1: értem, de
0: és
1: akkor
0: megváltozott a véleményük, és a jogászok találtak benne
1: egy olyan szerintem. Keresetet, aki meg tud írni, ami egy ilyen közbeszerzésnek a megtámadása. De azért kell mondjuk egy diploma hozzá legalább, meg egy kis tapasztalat. Na most... Hát érted? Ennyire nem lehet kognitív diszonancia, hogy nem veszik észre ezt a humorbombont, amit itt említettem.
0: Nem kognitív diszonancia.
1: Hanem?
0: Ez egy jó fizetett jogász, akinek ja, ez a dolga, és beleírja. Magába valószínűleg mulat egy jó, de igen.
1: Na jó.
0: Szerintem. GVH sztori folytatása, még ezt gyorsan megígyeztem, jó? Mert a G7 folytatja, és Jandó Zoli egy hosszú, hát most már mondtam, hogy cikk sorozatban foglalkozik azzal, hogy mi volt a GVH-nál, hogyan lett a GVH úgymond olyan szerzet, amely az előző kormánynak az érdekeinek mentén cselekszik. Most viszont, hogy hogyan jönnek ki ebből? Tehát nemrég arról írt, hogy a középvezetők lemondásra szólították fel a vezetőséget, és szeretnének most már normálisan szakmai alapon dolgozni. Viszont most már az új kormányt is kritizálják, mert nem lép semmit. Tehát ahhoz képest, hogy rajta volt a GVH vezetője is a listán, akiket úgymond bábként az előző kormányhoz sorolható bábként lemondásra szólított föl az új miniszterelnök, ez nem történt meg, és az első hetekben úgy is volt, hogy lemond, aztán utána úgy érezte, hogy lehet, hogy ő még ebbe, ha beleáll, akkor még meg tudja nehezíteni az újaknak a dolgát, és most egy olyan helyzet van, amikor még nem értek el oda, illetve még lassan halad a folyamat, hogy itt most milyen módon lehetne az egyébként a bukott kormány által még frissen kinevezett vezetőt eltávolítani, és akkor a szerzeti átalakítástól elkezdve egy nagyobb sorozatba illeszve. A lényeg az, hogy lassan megy a folyamat, de a fő probléma az, hogy addig gyakorlatilag semmit nem csinál a GVH, tehát igazából nem látja le feladatát, pedig ez baromi fontos lenne a magyar gazdaság szempontjából. Szóval ezt most hogy élik meg a dolgozók? Gyorsabbat szeretnének, vagy lassabban is oké, okay, csak hogy már legyen megoldva, és nyerje vissza az eredeti funkcióját a gazdasági versenyhivatal. Ezt elemezgeti a cikk. Ezzel hát nyilván a kormány is foglalkozik, foglalkoznia kell, de hogy milyen megoldást választ itt a helyzet rendezésére, azt még nem lehet tudni. Minden esetre úgy tűnik, hogy a Fideszhez köthető vezetők fölbátorodtak, hogy lehet, hogy mégis van esélyük, ez is kiderül a cikkben.
1: Egy kis ajánló még a 24.hu-ról, itt a banki csalások top listája, új módszerrel verik át az ügyfeleket, hát most ezt nem mondom el, hogy milyen, de a slágerlista az nagyjából úgy van, hogy hivatalos személyek nevében elkövetett csalások, befektetési csalások, online piactér csalások, SMS adathalászat, és a túl szép, hogy igaz legyen, ez az öt top, de van még bőven, úgyhogy érdemes átolvasni, kicsit tanulhatunk is belőle.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: Hát izgi nap volt szerintem a pénteki, mert elég komoly pusztítás volt a magyar tőzsdén, főleg ugye a zuhanórepülésbe kapcsolt OTP-nél. Aztán, ha jól láttam, akkor volt egy kis korrekció az árfolyamban.
0: Megállt a zuhanás. Ugye az elején még beöntötték, pont ezt a műsorban követtük is, aztán 40 ezer alól visszapattant.
1: Igen.
0: És utána, hát utána fölment kicsit 40 ezer, talán 2-300-ig, majd a végén lejött megint 40 ezer alá zúzták, és a végén fölkötötték, hogyha jól
1: igen,
0: emlékszem.
1: Igen, egy most pár fél százalékos pluszban kb. Kicsit több 0,7 százalékos igen. pluszban zárt 40.250 forinton az
0: most
1: OTP.
0: Most ismét izgalmas lett, úgyhogy én is jobban követtem.
1: Úgyhogy izgi, abszolút izgi volt, ugye, hogyha nagyokat nézzük, akkor a MOL volt még, ami erősödött fél százalékkal, a Richter Gedeon pedig 1,4 százalékos mínuszban.
0: Két sima, két fordított.
1: A MATÁV ott hirtelen nem tudja, ott van 1,6%-os mínusz volt a MATÁV-ban is.
0: Kettő föl kettő le, igen.
1: Igen, így volt. Ezek voltak a nagyok, tehát de a legvégére csak kikerekedett egy enyhe plusz a béten, ez 0,1%-os plusz. Hát Amerikában is elég kemény izgalmak voltak, mert céges hírek is vitték a sztorit, például a Tesla meglepte ugye az elemzőket, az árfolyam, tehát a vártnál magasabbak lettek a kiszállítások a Teslánál, így fel is pattant az árfolyam, az Nvidia meg új történelmi csúcsra ment, és ott már ugye a 6000 milliárd dolláros álomhatár sincs messze, elkezdték visszavenni a vevők az Nvidiát, úgyhogy jó sok minden volt. Egyébként a futures-ök jelen pillanatban úgy néznek ki, hogy enyhe mínuszban a Dow, a Nasdaq és az S&P is. A záráskor a lényegében minden főindex emelkedett az USA-ban, az S&P 0,7-del, a Russell 2000-es 1%-kal, a Nasdaq 1,2%-kal, a Dow 0,5%-kal, és a európai tőzsdéken is ugyanez volt a helyzet, csupa pozitívumot lehetett látni, amiből sokkal erősebb a pozitívum most a Nikkeiben 2% fölött vannak, ott is nyitottak, úgyhogy elég erős nyitás volt, a Kospi egy kicsit Dél-Koreában ingadozott a nap elején, de mostanra ott is kialakult egy elég szép 0,5%-os plusz. Hogyha pedig az árupiacot nézzük, akkor a Brent és a Crude is enyhülést mutatott, egy 0,5-1%-osat, 101 dollár fölött még mindig, majdnem 102 dolláron a Brent, a Crude 0,8%-os mínuszban, közben ugye az Irán által támogatott huszikat akarják kiverni a jemeni fővárosból a Szaúd-Arábia által támogatott kormányerők, úgyhogy megy a proxy háború Jemenben, aminek ugye az lesz az eredménye, hogy már az egyébként is humanitárius katasztrófában lévő országot még jobban tönkreverik, mert hogyha a fővárost megnézed, akkor az egy 2500 méter fölötti, tengerszint fölötti magasságon egy ilyen nagy völgy katlanban van benne, most azt bevenni szárazföldi erőkkel, hát azt nem tudom, de az biztos, hogy szalaszét lőnek mindent, úgyhogy csodálatos hírek.
0: Jó, ugye ez a, sajnos ez a mellékszál igazából a fontos a világnak az, hogy hajózható legyen a
1: hát nyilván,
0: déli része,
1: csak
0: a
1: Vöröstengernek, és közben rengeteg ember fog meghalni.
0: Igen, irániak által támogatott harcosok, így ez most hirtelen fontossá vált, hogy akkor őket ott kordában tartsák. Még csak annyit, hogy 0,5%-ot emelkedtek az indexek, a Nasdaq többet, mármint Amerikára egy pillanatra visszatérve.
1: De azt mondtam a főindexeket. A Nike volt még érdekes, 4% mínusz volt a Nike-ban, és a forgalom tekintetében darabszámban a legtöbbet vele kereskedtek az amerikai tőzsdén.
0: De a fő kiváltókot még nem mondtuk.
1: Mert mondjad.
0: Hát már beharangoztuk, hogy fontos adat érkezik, uh-huh. és kellően rossz lett ahhoz ja, a munkaerőpiaci adat, hogy azt vonják le a befektetők a következtetésként, hogy akkor viszont ez nekünk jó hír, mert csökkenti a kamatemelésnek az esélyét, és akkor ezzel jól meg is lehet magyarázni a pénteki tőzsdei emelkedést.
1: Bocsánat, közben egy kávé kortyot ittam. A Nike-val az történt, hogy egy negatív előrejelzést adott, és azt mondta,
0: Kínára
1: hogy igen, a bevétele az esni fog 2027-ben, úgyhogy ezért dobták a befektetőt.
0: Az adattároló gyártókat ütötték még, mert egy nagy japán konkurens, a Toshiba, azt mondta, hogy ő növeli a kapacitását az egyik fő adattároló termékének, és ettől jaj, akkor rosszabb lesz az amerikai konkurenseknek.
1: 368,70 a forint árfolyama, tehát átment a 370 felé tartó sávba, úgyhogy de szólunk a forintról is.
2: tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: Megérkezett a stúdióba Czoller Andi.
4: Miért nevetsz rajta?
1: Annyira álmikás fejed van, hogy ezt hihetett.
4: Három órát sikerült aludnom. Nem tudom, egy szúnyoggal küzdöttem fél éjszaka, a szemtelen bejött, és vagy 5-6 helyen megcsípett, nem bírtam aludni tőle.
0: Nem bírtam
1: el, típusú
0: nem
1: volt?
0: Elkapni?
4: Japsz. Bocsánat.
1: Ilyenkor nagy türelemre van szükség.
0: Marad.
4: Nem keltem fel, hogy nekiálljak vadászni, ja, meg hogy menni utána, annyi erőm nem volt.
1: Azt kell pedig.
4: Vártam, hogy valami olyan helyre szálljon le, ahol agyon, de aztán sikerült.
0: Nem lakott jól kettő után?
1: Nem, mindig elüldözte.
0: Hát milyen giga meg a turbószúnyogot fogtál tetni?
4: Én nem tudom, de vagy legalább öt helyen.
1: Teljesen milyen típusú? Ez a kis csípe. Pici fekete?
4: Hát szerinted
1: az.
4: Éjjel kettőkor fogalmam sincs, hát tök sötétben.
1: El kell kapcsolni a lámpát,
4: nincs az
1: és
4: az
1: csöndben
4: Isten.
1: Várni. Ezt kell csinálni, nem tudsz. Különben ez fog történni, ami most veled.
4: Jó, legközelebb. Bár ne legyennek legközelebb, mert ez
1: vagy
4: kikészített.
1: Vagy veszel egy olyan tablettás szúnyogírtót. Az
4: egész
1: a legjobb.
4: Nyáron nem volt egyetlen egy darab igen. szúnyogom se, és most október 4-én éjszaka.
1: Annál szebb hát hangot nem tudok elképzelni, mint amikor a tablettás szúnyogírtónál elkezdi az idegmérget megérezni a szúnyog, és akkor egy ilyen zuhanó repülésbe kezdi. És vége.
4: És koppan egyet.
0: Honnan került elő egy ilyen októberi turbószúnyog? Szerintem itt csak Zsolti a béka segíthet.
1: Nem lesz.
4: Ez jó ötlet.
1: Zsolti, a békát akartok? Jaj, Istenem, na mindegy. Majd megnézzük.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
2: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
2: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
3: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton kifelé a vízmű lakótelep közelében. Erős a forgalom az M1, M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út alatt, valamint a Szél Kálmán tér környékén. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma reggel 8 órától délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánáruk utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kormányülésen. Továbbra is korlátozzák a fakitermelést a Börzsönyben, kivonta a nehéz bombázóit az Egyesült Államok a Fairford légitámaszpontról. Napos, száraz idő lesz ma is, délután 24 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vizsgálta hétvégi kihelyezett ülésén a kormány, megvitatták a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. Káosz van a dízel támogatás kifizetése körül, több olyan eset is van, amikor benzines vagy elektromos autók tulajdonosai is megkapták az 5000 forintos összeget. A tényleges jogosultak közül pedig sokan vannak, akik egyelőre semmit sem kaptak, számolt be az RTL. A NAV szerint nem történt adminisztrációs hiba, a visszás eseteket a jogszabályi keretek és a gépjárműadó befizetésének módja magyarázza. Az Adótanácsadók Egyesületének elnöke szerint jelenleg nem létezik olyan adatbázis, amely közvetlenül és hibátlanul összekötné a gépjárművek adatait a tulajdonosok bankszámla számával. Továbbra is korlátozzák a fakitermelést a Börzsönyben. A Duna-Ipoly Nemzeti Park nem engedélyezi az újabb bontóvágásokat vagy végvágásokat azokban a börzsönyi erdőkben, amelyek nemzeti parki rangban védettek. Szendőfi Balázs természetfilm készítő szerint a Nemzeti Park azt teszi, amit az egész minisztériumnak és kormánynak kellene, ellenáll az erdész lobbinak és megpróbálja megvédeni az erdőket. Orosz dróncsapás érte a kijevi északi hidat, írja a CNN. A támadás akkor történt, amikor Friedrich Merz német kancellár Kijevbe látogatott, hogy újabb katonai és energetikai támogatásról tárgyaljon az ukrán elnökkel. Oroszország az elmúlt hetekben fokozta az ukrán főváros elleni dróntámadásokat, az ukrán elnök pedig megígérte, hogy válaszként Ukrajna fokozni fogja az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. Az Egyesült Államok terrorveszély gyanúja miatt kivonta nehéz bombázóit a Fairford légitámaszpontról. A nyugat-angliai bázison az iráni háború februári kezdete óta számos óriás gép állomásozott, ezek bekapcsolódtak az iráni hadműveletekbe. Teherán pedig korábban közölte, hogy célponttá válik minden olyan külföldi légitámaszpont, ahonnan Irán elleni támadások végrehajtására szállnak fel katonai repülőgépek. Hatalmas hegyomlás volt tegnap a Dolomitokban. A Tofana csoport 3 fő csúcsának legészakibb tagján történt a sziklaomlás, ami hatalmas porfelhőt kavart és riadságot okozott a környéken. Egyelőre nincs hír arról, hogy bárki megsérült vagy bajba jutott volna.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként. Gyenge lesz a szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 13 perc van, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: És a kedves hallgatók, köszönjük szépen, szóval ezt a Yetit nem tudom honnan sikerült előhúzni, de nagyon kellemes meglepetés. Hát ezt nem is most húztuk elő, ez már egy jó ideje. Talán a második gúszlemezről származik, most így fejből nem fogom tudni megmondani, én azt hiszem, hogy a másodikról, de igen, stúdióalbumról, úgyhogy onnan.
6: Gyors közlekedési infó, még a Váci út és a Megyeri út, nem, a Váci út, a Megyeri út és az északi összekötő híd között 15 perc, egy műszaki hibás autó lassította ott mintegy 20 perccel ezelőtt, amikor ez az üzenet érkezett a közlekedést, úgyhogy más közlekedési infó nincs. Nagyon örültek a hallgatók az AC/DC-nek, képzeld el.
5: Igen. Igen, még a rock professzor is írt, és elmondta, hogy egy valóban nem jó lemezről egy valóban nagyon jó szám hangzott el a Heatseekerrel.
6: Egy másik hallgató nem érti, hogy miért nem játszak ezeket a dalokat újabban, de ő még ott volt azon a koncerten, ami annak a lemeznek a bemutatója volt, és még ő Budapesten bulizott erre a számra.
5: Ha, nagyon jó. Azt mondja, hogy mivel is megyünk? Ja igen, neked is írtak üzenetet, Gábor.
6: Azt én nem látom.
5: Azt mindjárt mondom. Morgan, kérdés Ács úrhoz. Mint kiderült, Vince Clark nem megy turnézni, csak Andy Bell nyomja. Igen, így igen. Ez nekem csak Ira vagy Sure turnénak ígérkezik. Te mész így is? Mi ne. Még hezitálunk.
6: Nekem nem annyira a kedvencem. Nekem Vince Clarknak az első két projektje, már ha a Depeche Mode első lemezét projektnek lehet nevezni, akkor az én, ha választanom kellett volna, hogy az úra mentem volna, úgyis, hogy nyilván az egy Elizon Moje turné szólóban, de hát ott is Vince Clark írta a dalokat. Zseni a csávó, és már egyébként a 20. Erasure albumnál tartanak, és nem azt turnéztatják. Viszont elmagyarázta a magánéleti hátterét, hogy ő miért nem vesz részt a turnén, és szerintem ez tök fontos, hogy ezt transzparensen kommunikálják is, hogy más zenészek szolgáltatják. Úgymond a talpa levalót Andy Bellnek, aki énekli ezeket a hatalmas slágereket. Úgyhogy én annyira nem kedveltem ezt a duót, hogy kimenjek, de szerintem jó, hogy szóba került, és el tudtuk mondani, hogy ha valakinek fontos, akkor ki tud menni. És ez a transzparenciát fontos, hogy amikor veszel a jegyet, akkor oda van írva, hogy nem. Itt a zeneszerző, szintetizátoros, billentyűs fele a zenekarnak úgymond élőben ezen a turnén nem vesz részt, tehát továbbra is ő a fele, és ő írja a dalokat. Úgyhogy ez így fog működni.
5: Azt mondja, hogy hamarosan nyugdíjemelés témában beszélgetünk majd Farkas András nyugdíjszakértővel. Ugye bejelentette a pénzügyminiszter az idősek világnapján, hogy a nyugdíjemelés részleteit, ezt fogjuk megbeszélni, hogy mit változtat ez az egész, illetve hogy állnak most a nyugdíjasok. Előtte azonban budapesti hírek következnek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na, mivel kezdünk?
6: Melyikre gondolsz? Kezd te, és akkor mindjárt mondom a nagykörútat.
5: Ja, de azt akarod mondani, nagykörútat.
6: Ja nem, akkor mondd te, hogyha te is azt akarod mondani.
5: Figyelj, én láttam egy csomó bejelentést, de az egyik az volt a nagykörúttal kapcsolatban, és a másik az, hogy a budapesti diákváros beruházást újraindítják. Azt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsa döntése értelmében a korábbi tervek alapján a fővárossal és a Ferencvárossal együttműködve újraindítják a diákváros építését a Soroksári Dunaág mentén. És ugye a fejlesztés előkészítése a közlekedési és beruházási minisztérium feladata lett, elmondta Vitézi Dávid, hogy majd az állam koordinálja a tervek szerint közösen a fővárossal meg a 9. kerülettel minden más vita ellenére, és kapcsolódik a fejlesztés a Vekerle lakásfejlesztési programhoz is, és a megvalósításához pedig uniós forrásokat is bevonnak. Úgyhogy ez egy érdekes hír.
6: Egy kis kitérő, pénteken elmondtuk a csütörtökön bejelentett nagy Budapest alkú részleteit, tehát a kormány és a főváros között, amin a kerületi polgármesterek nagyon fölháborodtak, ugye azon a részén, hogy a parkolási bevételeket elvonják tőlük. Egységesítik a rendszert, akkor is beszéltünk erről, hogy a magában az teljesen jó. Eddig volt értelmetlen és pénzpocséklás széttöredezetten alkalmazni ezt. Ellenben, ha gyakorlatilag ezzel kivesznek a zsebedből egy jókora bevételt, akkor az egy teljesen jogos panasz. Továbbra sem látjuk, hogy ezt kezelték volna ezt a részét, viszont egy dolog még kiderült ezzel az alkuval kapcsolatosan. Pénteken azt mondtuk, hogy nincs benne, vagy nem látszik az, hogy magát a probléma fő okát, tehát az előző kormány által kivetett brutális sarcot az önkormányzatokra, amely Budapestet is a csőd szélére juttatta, nem, nyilván nem csak erről van szó, de ennek volt oroszlán része ebben, hogy azt nem tudjuk, hogy mikor és hogy csökken. A délnek része, és Vitézi miniszter ígéretet tett arra, hogy elkezd csökkenni, és most találtam egy információt, hogy 10%-kal már a következő évben ez a szociális hozzá, vagy mi is nem szociális. Mi a neve ennek? Na látom, most nem jut eszembe. Minden esetre szolidaritási hozzájárulás, igen, hogy ez már csökkenni fog. Tehát ez is a dealnek a része, és akkor még hadd pigyesszem ide, hogyha valaki tényleg részletesen érdekli az egésznek az ágas-bogas részletei, akkor a Portfólió írt erről egy jó összefoglaló cikket. Az a címe, hogy megszületett a nagy megállapodás, kiárt jól a Budapest alkuval, és ez még péntek este került föl, és akkor ebben minden benne van. Már a beígért tehercsökkentés is. Akkor még csak gyorsan egy új Buda, 62 új helyszínnel nő a Bubi hálózata, ez egy BKK-s bejelentés. A közbringa rendszert augusztus óta már több mint 420 ezeren használták, pontosabban 420 ezer használatot regisztráltak, és már van egy olyan adat is, hogy minden harmadik alkalommal már a villanybringákat használták, vették igénybe, és 62-t újabb mobi pontot kapcsolnak be a rendszerbe, Újbudán ezt jelentették be pénteken.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: volt.
1: Millás reggeli.
2: Na hát itt a budapesti hírek előtt említettem, hogy Kármán András pénzügyminiszter ugye október 1-én az idősek világnapján tett közzé egy videót a közösségi médiában a Tisza nyugdíjemelés részleteivel kapcsolatban. Éppen ezért tárcsáztuk dr. Farkas András nyugdíjszakértőt, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjét. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
4: Mi volt az újdonság a bejelentésben, mert a 120 ezres minimum az talán már elhangzott korábban, és arról már beszéltünk is.
3: Sőt, az a fölötti részleges sávos nyugdíjemelésnek a részletei is már nagyjából elhangzottak, a Tisza választási programjában szerepelnek ezek a dolgok. Most annyi az újdonság, hogy most már teljesen pontosan lehet látni, hogy sajnos nem gondolták át azt a javaslatot, amit egyebek között én is nagyon támogattam volna, hogy ne csak ilyen szűk sávban, a 120 és 146 ezer forint közötti sávban részesülő nyugdíjasok kapjanak kiegészítő nyugdíjemelést, hanem egy kicsit szélesebb sávra is kiterjesszék ezt. De egyelőre akkor gyorsan összefoglalom, ha megengeditek, hogy a hallgató tudja, miről szól. Tehát fölemelik az összes nyugdíjas esetében, akiknek 120 ezer forintnál kisebb a nyugdíja, az mindenképpen 120 ezerre föl fog menni január 1-től.
4: Hányan vannak?
3: 127 ezer öregségi nyugdíjast érint, és ugyanez vonatkozik a 65 évesnél idősebb rokkantsági ellátottakra is. Ők jóval kevesebben vannak, hiszen 65 éves kor után, ha igénylik a nyugdíjukat, akkor a legtöbb rokkantsági ellátott inkább a nyugdíját választja, mert magasabb összegű. De akinél ez nem így volt, az egy pár ezer ember, ők is most arra biztosan számíthatnak, hogy 120 ezer forintra följön ez a bizonyos minimális ellátási összegük. Összességében tehát ez érint olyan 130-140 ezer embert közvetlenül, és akkor utána a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülőket, akik 238 ezeren vannak, akik tehát 65 évesnél fiatalabban kapnak ilyen ellátást, őnekik jön egy 10%-os rendkívüli emelés január 1-től. Ez nagyon-nagyon sok esetben életmentő lesz, de azért lehetett volna ennél nagyobb összeget is, vagy esetleg a helyzetet jobban megvizsgálva adni plusz pénzeket az érintetteknek. Na de hát örüljünk annak, ami van, hogy ez is valami. És most jött a részletes bejelentés, amely a Kármán András videójából derült ki először, hogy ezt a 120 és 146 ezer forint közötti sávot felosztják több sávra, 5000 forintos léptékekben, és akkor a 120-125 ezer forint közöttiek kapnak plusz 12 ezer forintot, a 125-130 ezer közöttiek kapnak plusz 10 ezer forintot, a 130-135 ezer forint közöttiek kapnak plusz 8 ezer forintot, a 135-140 közöttiek kapnak plusz 6 ezer forintot, és a 140 fölöttiek, akiknek nem éri el a 146 ezeret, azokét fölhúzzák 146 ezerre. Tehát ez a részletes ilyen besávozás. Biztos ti is érzitek, amit én nagyon szűknek érzek, tehát hogy ezek nagyon picike, ezek az 5000 forintos lépések nagyon-nagyon kicsi mozgásteret adnak, és összesen az ilyen plusz emelésben részesülők száma, ugye ez körülbelül 120 ezer főt érinthet, de hogy csak ilyen 5000 forintos lépésekbe emeljük, az rendkívül szűknek tűnik nekem. És érthető persze, hogy mit akarnak, hogy csillapítsák a minimálnyugdíj emelésnek ezt a fölfelé torló, fölfelé nyomó hatását, de szerintem ez bufferzónának azért kicsit szűk.
4: Aha, értem, tehát nem lehetett megcsinálni, hogy hirtelen, ha 100-ról valaki érkezik, akkor 20-at kapott, 121 meg semmit, és akkor kicsit össze kellett
3: torlosítani.
4: Ennyire volt költségvetési fedezet? Tehát ugye ez most nyilván lehet keveselni, de elsősorban tisztán akarnak látni, és próbálják azért a lehető legkevesebbet, meg nagy részt a szociális igazságtalanságokat így kicsit kiküszöbölni, vagy gondolom,
3: igen,
4: hogy ez lehet a háttér, nem?
3: Jó irányba látod, szerintem én is így látom a dolgokat, hogy az igazi mély szegénységben élő nagyon elesett emberekről akkor nem a szociális kasszából, hanem a nyugdíjkasszán belül akarnak gondoskodni, úgyhogy megszerezte ugyan valaki a nyugdíjjogosultságot, de iszonyú pici a nyugdíj összege, akkor támogassuk meg úgy, hogy ezt az iszonyú picit fölhúzzuk egy kicsit magasabbra. Azért zárójeles megjegyzésem, hogy a 120 ezer forint az pont a jövő évi becsült mély szegénységi küszöb, tehát egyáltalán ne irigyeljük azért annyira ezeket az embereket, mert a nagyon-nagyon-nagyon szegényből lesz a nagyon szegény kategóriába kerülő, ez a 120 ezer, és utána is még a 146 ezerig terjedő pótlólagos emeléseknél is, azért ezek nagyon kicsike összegek, és még mindegyik a relatív szegénységi küszöbön bőven belül van, ami nagyjából 180 ezer forintra várható jövőre. Úgyhogy természetesen a költségvetés lehetőségei nyilván rendkívül szükre szabták a cselekvési lehetőségeket. Pont ezért volt ez a kihelyezett hosszú kormányülés a hétvégén, majd várjuk még a bejelentéseket, mit sikerült ott még bele passzírozni a jövő évi költségvetésbe, mert nem csak ez van a nyugdíjak terén, hanem ugye ott megígérték a szép kártyákat. A szép kártyák az egy sokkal combosabb kiadás, mint ez a 123 milliárd, amit bejelentett a pénzügyminiszter a nyugdíjemelésekre. Az legalább 370 milliárdos tétel, és azt is valahogy bele kell szuszakolni a jövő évi költségvetésbe.
4: Erről tudunk valamit? Választási ígéret óta, tehát már kormányon van ezzel kapcsolatosan megerősítés, vagy ez még az ígéretek szintjén van?
3: Szerintem ezt most vitathatták meg. Mivel benne van a politikai ígéretekben, és nagyon hangsúlyosan benne van, 15-ször megismételte minden főnök, a miniszterelnök azt mondta, hogy akár már októbertől bevezethetőnek gondolták volna, de hát ez is már nyilván nincs napirenden, de januártól azért ezt illene bevezetni, és ez talán emlékeztetném a hallgatókat, hogy azt ígérték, hogy 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjba részesülők kapnának évi 200 ezer forintot ilyen kártyán, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasok meg kapnának 100 ezer forintot ilyen kártyán. Most, hogy ennek a fedezete, ez nagyjából 370 milliárd forintba kerülne, azért ez egy sokkal erősebb, nagyobb kiadás, ennek helyet kell valahogy találni.
4: András, bocsáss meg, mi értelme van kártyázni, miért nem lehet ezt beépíteni a nyugdíjakba simán? Mondjuk ugyanakkor a terhet, nem látom a... Igen, te nem
3: a szívemből beszélsz, én utálom, hogyha kártyáznak a nyugdíjasokkal, tessék ezt odaadni nyugdíjemelésbe, ez pont 5% pontos rendkívüli nyugdíjemelés tenne lehetővé. Zárójeles megjegyzésem, azt még nem jelentették, hogy a jövő januári normál nyugdíjemelés mennyi. Ugye csak annyit tudunk, hogy a legutolsó MNB előrejelzés 3,1%-ot mond jövő évi teljes évi inflációra, és ugye ettől függ majd a nyugdíjemelés mértéke, ezt is a jövő évi költségvetésben kell meghatározni. Gondolom erről is ment a vita most a kormányülésen, meg arról is, hogy...
4: Bocsánat, az idejével mi a helyzet? Már nagyon alacsony volt az infláció, de mondjuk így még talán alacsonyabb lesz, mint amivel készültünk ilyenkor az emelés. Hogy néz ki?
3: Most ugye január, 2026 januárban emelték a nyugdíjakat 3,6%-kal, tehát most örömködhetnek a nyugdíjasok, bár csak nagyon mérsékelt hangzással, hogy gyakorlatilag jobban emelkedtek a nyugdíjak, mint az infláció mértéke idén. Ugye most 1,7 körül van az infláció. Tehát most a nyugdíjasok, idézelve mondom, de jobban jártak, mint szoktak, mert általában a nyugdíjemelés mértékét meg szokta haladni az infláció az év közben, és akkor van novemberben egy visszamenőleges emelés. Hát most nem lesz ilyen. Először jövő januárban számíthatnak bármilyen emelésre, és ez meg már a jövő évi költségvetésnek a problémája, nem az idejé.
2: Uh-huh. Én ugye hallgatom, amit a mostani tervekről, meg a bejelentésekről beszélgettek, és azon gondolkodtam, hogy mindig ezt halljuk a nyugdíjakkal kapcsolatban, ezeket a bejelentett emeléseket, ezeket a kis apró emelgetéseket, amiket te is szűknek éreztél, de azt, hogy a szerkezetét az egész rendszernek, ki az, aki ehhez hozzányúl? Tehát nagyon sokat beszéltünk adásban a mély szegénységben élő kis nyugdíjasokról, és arról, hogy alapvetően a szerkezetét kéne megváltoztatni ennek a rendszernek, hogy erről nem nagyon lehet hallani.
3: Hát ugye ez a nyugdíjreform kérdésköre, amelytől minden kormány irtózik, mint ördög a tömjénfüsttől, mindig majdnem elkezdik, aztán visszatáncolnak. Én arra számítok, hogy nagyjából 2028-ban el kell kezdeni ezen komolyan gondolkodni, már csak azért is, mert utána összesen 10 évünk marad arra, hogy a nagy recsegés ropogásban meg tudjuk állítani a komoly bajokat, ugyanis már többször beszéltünk mi is arról, hogy 2037-től várható, hogy a nyugdíjrendszer finanszírozása elképesztően megnehezedik, mert a ratkó unokáknak a nagyon nagy létszámú évjáratai elkezdenek nyugdíjba áramlani. És nagyon rövid időn belül a mostani 2 millió 14 4000 öregségi nyugdíjasunk helyett lesz 2.400.000 öregségi nyugdíjasunk. Hát gondoljátok, ez mennyivel nagyobb terhelés a nyugdíjrendszeren, mint a jelenlegi. Tehát ahhoz kell már egy reform, ahhoz ezt az egész folyófinanszírozást felül kell vizsgálni, vagyis azt, hogy az aktív dolgozók keresetét terhelő járulékokból van nyugdíj, mert először is hogy lesznek aktív dolgozók, mi van a mesterséges intelligenciával, mi van az ipari technológiai forradalmakkal, hol van egyáltalán élő munkaerő, aki terhelhető lenne, meg kell vizsgálni a más típusú finanszírozást, az állami alapnyugdíjtól kezdve, a foglalkoztatói nyugdíjpillér bevezetésén át a termelési adó speciális eseteinek bevezetéseig, robotadó egyéb dolgokon keresztül. Ez egy nagyon komoly előkészítést igényel, és borzasztóan sajnálom, hogy már évek óta nincs komolyan szó arról, hogy mi legyen a magyar nyugdíjrendszerre hosszabb távon. Hát figyelj, most megcsinálja a tűzoltást a kormányzat, és valahol 2027-ben, legkésőbb 2028-ban le kell ülni, ezt komolyan átbeszélni.
2: Hát mi addig azért megpróbáljuk még egy párszor átbeszélni, hogy legalább téma maradjon a segítségeddel. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
3: Nagyon szívesen, szervusztok.
2: Dr. Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztője beszélt, ugye a múlt hét végén bejelentett pénzügyminiszter által bejelentett tervekről.
4: Hallgató jól összefoglalta. Eddig a politikai ára miatt nem nyúltak hozzá, most meg majd az AI apokalipsziség meg máminek.
2: Oké, ne legyünk ilyen negatívak hétfő reggel.
0: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: chatbot.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: chatbot
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Nem bot, és nem jó vele beszélni.
5: 2.
6: A chatbot nem más, mint korunk rettegett szörnyetege, az AI, a mesterséges intelligencia.
5: 3.
6: A chatbot régen egy munkanélküli orosz tanár, azután egy indiai férfi volt, ma meg egy adatbázis, ami kulcsszavak alapján használhatatlan válaszokat ad.
5: 4.
6: A chatbot ugyanolyan hülye, mint a navigáció, csak a navigációban lehet olyan upgrade-et venni, amiben vagy a Darth Vader, vagy a Snoop Dogg mondja, hogy take a motherfucking left.
5: 5.
6: A chatbot még mindig jobb, mint egy vizzeres adminisztrátorral vitatkozni.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika? Miről beszélsz?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
11: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
10: És Ördögi Roy.
12: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
10: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
12: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
13: One, two, three,
10: a műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
14: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária.
8: Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
14: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
15: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
16: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
17: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: Millás reggeli.
19: Ahol széles a spaletta.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: És aki segít nekünk dekódolni az adatokat, illetve az érkezendő adatokat, Németh Krisztián, az OTP Elemzési Központ szenior makrogazdasági és piaci elemzője. Jó reggelt, szia!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na hát sok minden jön. Először is ugye a KSH közzéteszi a szeptemberi inflációs mutatókat itthon, aztán jönnek az eurozónából különböző bizalmi és konjunktúra indikátorok. Kezdjük a hazaival.
2: Igen, valóban úgy látom, tehát most az izgalmasabb adatok talán Magyarországról fognak jönni. Szerdán várjuk a szeptemberi inflációs mutatót. Most mi is, illetve az elemzői konszenzus is azt várja, hogy az augusztusi 1,3%-ról 1,8%-ra fog emelkedni. És hogyha a big picture-t, az összképet szeretnénk megnézni, akkor a dezinflációt tekintve, azért, hogyha valami miatt még biztosan nem dőlhetünk hátra, az a szolgáltatási infláció. Tehát, hogy a különböző metrikánk szerint megnézzük, akkor a szolgáltatási infláció még mindig ilyen évfel év 6% körül mozog. Amik viszont az elmúlt időszakban mérsékelni tudták az inflációs folyamatokat, bármi meglepő, egyelőre még az asszályhelyzet ellenére, és ez globálisan is igaz, az élelmiszerárak leginkább dezinflációs hatásúak voltak, illetve Magyarországon azt is figyelembe kell vennünk, hogy azt látjuk, hogy az árfolyam csatornán keresztül az erősebb forint árfolyamnak jelentős szerepe van, jelentős szerepe lehetett a dezinflációban. És hát ennek nyilvánvalóan már monetáris politikai következményei is vannak, tehát nyilván az MNB inflációs célkövetésben működik, az az elsődleges cél, de mivel az árfolyam csatornának fontos szerepe van a dezinflációban, ráadásul ugye tudjuk, hogy a szeptemberi kamatdöntő ülésen az inflációs célt 3-ról 2,5%-ra mérsékelte a jegybank, illetve bejelentette, hogy majd 2028. január 1-től mérsékelni fogja. Ahhoz, hogy ezt az inflációs célt tartani tudjuk, valószínűleg az árfolyamra is szükség lesz.
3: Uh-huh. Miért csökkennek az élelmiszerárak ilyen szépen tartósan?
2: Itt alapvetően egy globális folyamatról van szó, tehát ezt nem csak Magyarországon látjuk. Valószínűleg mezőgazdasági termelési ciklusokkal függ a dolog össze, de azért itt is azt szeretném hangsúlyozni, hogy jelentős kockázatok vannak Európában az asszályhelyzet miatt. Könnyen lehet, hogy ez most már előbb-utóbb fordulni fog. A másik dolog pedig megint csak az iráni háború és a hormuzi szoros. Ugye nem csak a kőolaj, finomított kőolaj, egyebek jönnek ki a hormuzi szoroson keresztül, hanem nagyon fontos műtrágya exportőr a régió. Úgyhogy igen, egyelőre ez inflációhoz járult hozzá, de azért fokozottan figyeljük, és vannak nagyon jelentős fölfelé mutató kockázatok is.
3: A mostani inflációs adat után az év hátralevő részében is fölfelé tartó trendet látunk, illetve azért az egyessel, bőven egyessel kezdődő éves átlagos inflációs érték az továbbra is tarthatónak tűnik?
2: Mind nekünk, mind pedig az MNB-nek, ugye frissítették az inflációs előrejelzésben a prognózist, az idei évre 1,8%-ot várunk. Ahol viszont emelkedés jöhet, az a 27-es év, mi 2,8-at, az MNB pedig 3,1%-ot mond. Tehát a

0: hétben igen, lehet most már egy emelkedés ehhez képest.
1: Uh-huh. Ugye ezzel a pályával számol az MNB, tehát ez az alappálya, ez alapján születtek a kamat döntések is, tehát hogyha most ez az első látása nagy emelkedésbe következik a haviatokban, akkor az nem jelent semmit, vagy nem befolyásol semmit a monetáris politikában, ugye?
0: Ez van beárazva, igen, uh-huh. igen, és ezt várják az elemzők.
1: Uh-huh. Oké, na akkor nézzük külföldön, mire érdemes figyelni, mik a legfontosabb adatok az eurozónában például.
0: Az eurozónából fog majd több adat érkezni. Itt először visszatekintve azért azt kiemelném, hogy pénteken jött ki az eurozónának az inflációs adata, és ez egy kicsit fölfelé mutató meglepetés volt. 3,2%-ról 3,8%-ra gyorsult az eurozónának az inflációja. Viszont egyelőre az összképünk nekünk még továbbra is az, hogy az energiapiaci áremelkedés még viszonylag korlátozottan árazódott bele a szélesebb fogyasztói árakba. A maginfláció még mindig 2,5%-on van, viszonylag közel van a 2%-hoz az energiaszűrt infláció, tehát egyáltalán nem mondanám azt, hogy az LKB ellenne késve a kamatemelésekkel, sőt ugye idén már kettőt emeltek. Valószínűleg azért bennük van a 21-22-es inflációs válság is, amikor ugye lemaradtak a sztoriról, úgymond behind the curve voltak, most eléggé előre járnak. Ami érdekes, és ez egyébként nem csak az LKB-re, hanem a Federal Reserve-re is igaz, hogy széttartanak most nagyon a piaci árazások azzal kapcsolatban, hogy milyen alapkamatpályát várunk az elemzői konszenzusoktól. A piaci árazások rettentően előre szaladtak, akár a két nagy jegybanknál ilyen 75-100 bázispontos emelést is várnak a következő 12 hónapban, ennél jóval mérsékeltebbek, egy-két emelésre számítanak az elemzők. Ami még...
1: És hogy fognak ezek közelíteni egymást? De érdekes egyébként, hogy miért szakad el ennyire a piac? Hát nem a piaci áraknak azért nem a várakozásokat kell tükrözni ők, vagy a befektetők, tréderek más gondolnak, mint az elemzők? Miből fakadhat ez a nagy különbség?
0: Elméletben igen, tehát elméletben a kettőnek közel kéne lenni egymáshoz. Hát vannak olyan technikai okok, hogy a piac azonnal reagál mindenféle hírre, az elemzők pedig a várakozásaikat csak bizonyos időközönként adják le. Tehát van egyrészt egy ilyen nagyon technikai ok, hogy miért tarthatnak szét. A másik azért azt kiemelném, hogy a piaci állazások rettentően volatilisek tudnak lenni, ennél jóval stabilabban alakulnak általában az elemzői várakozások, és ahogy mi is azt mondjuk, hogy mi se várunk, nem tudom, 75 bázispontos emelést az LKB-tól, csak egy 2,75-ös tetézést a betéti kamatnak, és nekünk az az érvelésünk mögötte, hogy nem látjuk azt egyelőre, hogy a másodkörös hatások olyan erősek lennének az energiapiaci emelkedésből, azaz még az áttározódás a szélesebb fogyasztói árakba egyelőre nem tűnik problémásnak, ezzel indokoljuk azt, hogy nem értünk egyet a piacra.
1: Uh-huh. Oké, okay. Érdekes. Jó van, nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor várjuk a hét fontos adatait, be is számolunk majd róluk.
2: Köszönjük szépen, jó munkát nektek!
0: Köszönöm szépen, szép hetet nektek is!
2: Németh Krisztián, az OTP Elemzési Központ szenior makrogazdasági és piaci elemzője mondta el, hogy milyen adatokra számíthatunk. Ugye szerdán jön a szeptemberi inflációs mutató itthon, az európai, vagy az eurozónából pedig konjunktúra indikátorok és bizalmi indexek érkeznek.
3: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Millás reggeli.
4: Ahol széles a spaletta.
1: Ez honnan jött a hallgatónak ez a következtetés, hogy a cél az, hogy pár év múlva minden nyugdíjas azonos összeget kapjon. Ha vezérigazgatóként megment nyugdíjba, ha segédtaliga fékezőként. Nem volt erre utalás, hogy azért, mert most így összehúzták a fölzárkóztatás kapcsán a legalacsonyabb összegeknél, abból még nem következik, hogy ez lenne a magasabb kategóriákban vagy sávokban is. Abszolút nem tudom, hogy honnan lehetett ezt leszűrni. Nem, nincs ilyen cél, tehát nem is volt szerintem. Tehát ez biztos, hogy senkinek nem a célja.
2: Viktor hallgató egy nagyon fontosat ír.
1: Igen, szeretnék kérni egy rendőrt kamerát a Szentendrei úti buszsávba, hogy az ipari mennyiségű sietős kártárs, de most az autóra. Hogy olvassam ki? Kártárs, kartárstól. Beszedhessük a Fast Track póddíjat.
2: Ja.
1: Ja, és igen, hogy és mit csináljanak?
2: mondja Viktor hallgató.
1: Idegesnek igen. Tűnik Viktor hallgató.
2: Hát nem véletlenül, mert hogyha te végigállod a sort, és jön ez a tipikus esete, most már odáig fajult, a bakcsomópontnál a felüljáró sávból érkezel át a Hegyalja úton, ugye, és ott van egy olyan rész, ahol buszsáv lesz hirtelen, és le van a lámpa után rögtön. Na most úgy kezdődik, hogy azt nem akarja senki kivárni, hogy 2-3 ember áll ott a lámpánál, hanem bepofátlankodik abba a sávba, ami nem bepofátlankodás, mert elvileg ugye cipzárelv alapján kéne ott haladni, és elvileg jó, hogyha onnan is jön valaki, persze általában azért mennek oda, hogy siessenek, de most már odáig fajult, hogy igen. Ez nem számít, hanem bemennek a buszsávba, és onnan előzik végig a sort, és...
1: Na, én ennek a károsultja voltam, mert én a híd alól érkező vagyok,
2: igen, és
1: úgy kezelnek, mintha büdös bunkó gyökér lennék, aki a híd van. Után kivág így jobbra, van. Hogy 20 méter múlva 3 autóval korábbra furakodhasson vissza.
2: Vagy egy autóval.
1: Pedig én csak jöttem a bak alulról igen, fölfelé, igen. De látszik az összezárás, hogy
2: ott van,
1: 0 milliméteres távolságra igen. Bezár, nehogy véletlenül valaki cipzározni tudjon, mert biztos te is a görény vagy, aki előztél ott.
2: Igen. Sajnos. Ez a két, ott két problémás rész van. Most már ugye a felüljáróra felhajtásnál is problémás, hiszen ott is ilyen műanyag póznákat tettek le, és buszsában. Az se számít, az se érdekel senkit, össze-vissza előzgetnek. Csak most nyilván tök idegesítő az, hogyha te betartod a szabályokat, próbálsz persze. Te is haladni, mások meg nem, és ezt végignézed. Úgyhogy... De megjött Czoller Andi.
1: Czoller Andi teszt.
2: Egyre
1: ébredezik.
5: De jobb a helyzet.
2: Egyébként ezzel a cuccal elmehetnél 1977-ben a Star Wars forgatására, mert kicsit ilyen lejás, ez a, vagy inkább ilyen lúkos ez a szerelésed.
5: Lúkos.
2: Igen, hát kicsit.
5: Hát nem a tudom, színek, ja, a szürkére gondolsz?
2: Nem a szürkére, hanem az egész szerkó, ez olyan. Ez.
1: De mit is mondtál egy óra? A megaszúnyog végül elnyerte méltó büntetését?
5: Igen.
1: De már csak...
5: A padlón végezte.
1: De már csak reggel? Mikor
5: érettél, nem, még éjszaka, vagy... különben éjszaka. Nem tudtam volna semennyit sem aludni.
1: Tehát igen. A három óra is egy csak annak köszönhet, hogy fölkeltél.
5: Egy két és fél óra küzdés után sikerült. Aha, igen.
1: Jó, oké.
2: Okay. Istenem. Engem is rettentően zavar. De a légy az rosszabb egyébként, hogyha egy légy bejön, és egyfolytában azt csinálja, hogy rá, a fejedre száll rá, az arcodra.
5: Hát van ez csak neked, mert neked van egy jó kis leszállópályád.
2: Mi azt hittem azért, mert nekem büdös a fejem.
1: Ez a
2: homlokomra gondoltál?
1: Ez a legszebb, amit valaha mondtak a tar homlokodra. Az van, nem az van a légynek egy kiváló leszállópálya.
2: Az a fejem leszállópálya. Jó van, Andi. Végül is megkaptam a lúkozásért.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Egy erős KKV-t kérnék.
6: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
3: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
6: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
3: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
7: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
3: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
7: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
9: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
10: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között

0: Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, valamint a Szélkálmán tér környékén. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, valamint a Szélkálmán tér környékén. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltkozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Farkas Renáta, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A főváros és a kormány közösen fejleszti a Duna-Budapesti part szakaszát. Csúcsforgalmat szimuláltak szombat éjjel a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Az amerikai elnök kinevezte a Fehérház új mesterséges intelligencia cáriát. Napos, száraz idő lesz ma is, délután 24 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A főváros és a kormány közösen fejleszti a Duna-Budapesti part szakaszát. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat a főváros kezében van, de egy olyan működési modellt szeretnének, amelyben a rendszert egységesítik, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben. A nyerességet a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza. Csúcsforgalmat szimuláltak a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a vonatok utasok nélkül órákon át közlekedtek, miközben a szakemberek a 160 km/h sebességet és a különböző zavarhelyzeteket is tesztelték. Vitézi Dávid szerint a próba alapvetően rendben zajlott, ám az utastájékoztató rendszer működése nem volt kielégítő. Ezt a kivitelezőnek még javítania kell. Jelentősen nőtt az ittas járművezetők száma az év első felében. 6 hónap alatt a tavalyi egész éves adat 61,5%-át érte el az alkoholos állapotban balesetet okozók száma, írja a vezes.hu. A legfiatalabbak, vagyis a 18 év alattiak között romlott a leginkább a helyzet. Tovább folytatódik a csörte a hormuzi szoros kapcsán, a feltételek azonban nem változnak. Irán csak akkor nyitná meg a globális energiakereskedelem szempontjából kiemelt jelentőségű hajózási útvonalat, ha Amerika teljesíti a még júniusban rögzített elvárásokat. Abbas Araghchi külügyminiszter is megerősítette, Teherán továbbra is kész a diplomáciai egyességre, de újabb katonai támadás esetén keményebb válaszlépésekre lehet számítani. Ismét rekordokat döntött az Oktoberfest. Az idei rendezvényen több sör fogyott, mint a tavalyin, mint ahogyan az ételfogyasztás mértéke is megnőtt. A kéthetes müncheni eseménynek 7 millió 400 ezer látogatója volt, ők 6,7 millió korsó sört fogyasztottak el, ez 2,7%-kal több, mint tavaly. Az amerikai elnök kinevezte a Fehérház új mesterséges intelligencia cárját. Jay Clayton vezeti a Trump által elnevezett szuperintelligencia erőt, amely összehangolja majd a szövetségi kormány munkáját a fogyasztókkal, a közérdekű szervezetekkel, a vallási szervezetekkel, a kritikus infrastruktúra üzemeltetőivel és az AI-jal foglalkozó vállalatokkal. Clayton felügyeli majd a technológia fejlődését és figyelemmel kíséri a rossz irányú fejlesztéseket. Egyébként augusztus óta ő a Nemzeti Hírszerzés igazgatója is.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt mindenkinek, szép napot kívánunk, 8 óra 10 perc van, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre, és hát természetesen a hallgatókon mosolygok. Ezután a szám után most elmegyek és veszek egy sezlonyt.
4: Igen, abszolút, innen jön a kifejezés. A francia hosszú székből jön, angolban is így használják, meg hát ugye a nagymamáink is ezt mondták, a sezlony. Így van.
5: Véradásnál kérdezt, jártam a déli országban, hogy 30 napon belül csípette meg tigris szúnyog. Mondtam, hogy hát az elmúlt 30 percben is csípett, ez már nem kell délre menni.
4: Nem, igen. Nálunk is kiszorították a legalábbis itt, ahol lakom, de mondjuk lent Baján nem nagyon volt, most nem nagyon láttam azon a részen, ahol én voltam, ott ezek a hagyományos magyar szúnyogok jöttek, de nem nagyon voltak szúnyogok a szárazság miatt, darazsak voltak bőven, szúnyogok nem. Itt viszont Velencén tele van minden ezekkel az apró feketékkel, kis csíkos lábú, és olyan picik, hogy simán be tudnak menni a szúnyoghálón is, legtöbb esetben, és sokkal alattomosabban csípnek, mert egyszerűen napközben is ott vannak mindenhol, tehát mondjuk mit tudom én, egy árnyékosabb részen, ahol fa árnyék van, veszek meg autóval, megállok az autóval, ahol kiszállok az autóból, vagy beszállok, 5 másodperc alatt összecsípik a bokámat, úgyhogy nem veszed először észre, de a csípés, az viszont feldagad, és viszket rettenetesen.
5: És ez a melyik típus?
4: Ez a tigris szúnyog. Igen, úgyhogy ez brutál módon itt van.
5: Nem tudom, mázlim, vagy nem volt hozzájuk még szerencsém ezek szerint.
4: És a kullancs légy? Az a másik kedvencem.
5: Azzal sem találkoztam még. Figyelj. Végigmentem a dél-dunántúli kék túrán, de nem volt hozzájuk szerencse.
4: Én nem nevezném szerencsének. Borzasztó rossz mind a kettő.
5: Persze, tudom. Természetesen a buszsávról van néhány hallgató, akinek rögtön ott az eszébe, hogy a probléma megoldása a megszüntetni. Hát nem is az összeset, de ilyen javaslat is érkezett az úgy hülyesége, hogy van, mert lassabban tudna.
4: Igen.
5: Akkor ez egy csak egy nagy sóhajjal tudunk reagálni.
4: Ha nem működik a buszsáv, akkor természetesen nem jó, de az, hogy az autósok használják, az például lehet probléma a buszok számára is. Na nézzük akkor, hogy hova utazunk.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Digitális nomádokat követünk Ázsiába, és elérkeztünk az egyik földi paradicsomba, a Seychelles-szigetekre. Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója a vonalban. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
5: Hát én azt sem tudtam, hogy Ázsiához tartozik, hát inkább Afrikához van közelebb, de amúgy meg teljesen mindegy, nem? Úgyis ott van az óceán közepén, és mindenki oda szeretne elmenni nyaralni.
6: Így van, hát nagyjából félúton van, de igen, egy picit közelebb van azért Afrikához, mint Ázsiához. Hát most ha a Seychelles-szigetekről beszélünk, akkor valószínűleg nem a gazdaság meg az adórendszer jut a legtöbb embernek eszébe, hanem inkább a fehér homokos tengerpartok, meg a víz, meg a pálmafák, meg a luxus szállodák, mert az tény, hogy a Seychelles-szigetek az a világ egyik legismertebb turisztikai célpontja. Ha picit közelebbről megnézzük, akkor nem csak a turizmus van itt, de tény, hogy ez fogja meghatározni a gazdaságnak, meg a mai témánknak is a fő irányvonalát. Most a Seychelles-szigetek az Indiai óceán környékén kell keresni, Madagaszkártól észak-keletre, Afrikától pedig keletre, nagyjából ilyen 1500 kilométerre kint az óceán közepén. ez azért hívjuk szigeteknek, mert ez több mint 100 szigetből áll, de ez nem mind a hagyományos értelemben vett sziget, hanem vannak itt zátonyok is, meg ilyen kisebb korall kiszögelések, de ők ezért hívják magukat Seychelles szigeteknek. A fővárosukon Mahé, bocsánat, nem, a legfontosabb és a legnagyobb sziget a Mahé, és azon belül található Victoria a főváros. A két ismert turisztikai szempontból is fontos sziget, az pedig Prasinész és Ladige. Ezek a fő turisztikai központok. Egyébként Ladigén van a világ egyik legtöbbet fényképezett tengerpartja is.
4: Valaki esetleg nézzen rá, mert olyan, mint azok a fotók.
6: Igen, hát olyan, mint hogyha AI csinálta volna, annyira tökéletes, de nem, mert ez tényleg így néz ki. Egyébként maga a teljes szárazföldi területe az országnak az nagyon pici, még Pestnél is kisebb, mármint négyzetkilométerben. A lakosság szám az pedig kb. Olyan 130 ezer fő. Tehát ez nagyon fontos gazdasági szempontból is, mert ugye nem arról beszélünk, hogy a Seychelles-szigeteknek egy kis ország kis piacsal, hanem extrém kicsi ország és extrém kicsi piacsal, mármint lakosság számmal. Ez az egyik oka annak egyébként, hogy a gazdaság nagyon nyitott a külvilág felé. A pénzemük az a rupia, saját rupiájuk van, Seychelles-i rupia, és három nyelvet használnak, három hivatalos nyelvvel, az angol, a francia és a Seychelles-i kreol. Ők most nagyjából a fejlettebb, vagy inkább mondjuk úgy, hogy közepesen fejlett országok közé tartoznak, legalábbis a GDP szempontjából, de ez nem azt jelenti, hogy ők mindenféleképpen egy fejlett gazdasággal azonosíthatóak, nem tartanak azon a szinten, mint mondjuk mi itt Európában, de ahhoz képest, hogy a szomszédos országokat hova soroljuk be, ők azért attól egy magasabb polcon helyezkednek el. És hogy mit tudnak ők eladni a világnak? Hát elsősorban nem terméket, mert nem egyszerűen nincs rá lehetőségük, hogy nagyipari központokat alakítsanak ki, főleg a terület miatt is, hanem a termékek helyett ők az élményt kínálják, és ebből született meg a legfontosabb ágazatuk a turizmus, majd arról mindjárt beszélünk.
4: Ez nagyon jó és érdekes, amit mondasz, mert ugye a nemzeti mottójuk az, hogy finis coronat opus, vagyis hogy a munka befejezése koronázza meg a munkát. Tehát így a munkával kapcsolatos, és hát nyilván ugye csak viszonylag későn, 76-ban szakadtak el az Egyesült Királyságtól. Ugye innen is lehet látni, hogy ez a Victoria, mint főváros, az nem véletlen, és ugye a franciáké lehetett volna az egész, hogyha a történelmükben nem kellett volna aláírni egy szerződést, amikor a britek lényegében elhappolták előlük az egészet. Meg a franciáról is van elnevezve, mert a francia kelet-indiai társaságnak egyik vezetője, politikus Jean Moreau de Seychelles, vagy Seychelles, ő az, akiről elnevezték tiszteletből, vagy róla, igen, ezt az egész helyet. Nekem azt tetszett még így az elején, hogy nem is volt itt ember addig, amíg az európaiak meg nem érkeztek a 16. században. Tehát ismerték a hajósok, ilyen megállópont volt, de addig, amíg oda nem telepítettek egy kolóniát valamikor 1700-ban, addig nem volt ott ember. Egész jó el voltak a szigetek ember nélkül is.
6: Igen, gyakorlatilag a franciák meg a britek gyarmatosítási tevékenysége révén kerültek ide állandó lakosok Afrikából meg Ázsiából, és előtte pedig ez egy megálló pont volt, ugye ha megnézzük, ki van az óceán közepén, nagyon messze mindentől, ez egy pihenőpont, megállópont, feltöltőpont volt, nem volt itt állandó lakosság, egészen addig, míg a britek meg a franciák ide nem hozták volna őket. És igen, az Egyesült Királyságtól szakadt el végül, egyelőtt egy gyarmat volt 1976-ban, ahogy is mondtátok. Na most, egy gazdasági szempontból, ha jobban megnézzük őket, akkor egyetlen szóval lehet jellemezni szerintem az ő gazdaságukat, az a turizmus. Tehát nem egyszerűen azt kell érteni, hogy sok külföldi turista érkezik a szigetre, hanem gyakorlatilag a teljes gazdasági ökoszisztémájuk az arra lett kialakítva, vagy arra alakult ki a mai napig, hogy nagyon sok turista érkezik ide. Ugye megérkezik egy turista, ő mit csinál, repülőjegyet vásárol, szállodában lakik, eszik, hajókiránduláson megy, búvárkodik, stb. Stb. Tehát egyszerre több ágazatnak a bevételét biztosítja a turizmus, és nagyon-nagyon sokan jönnek. Tehát 2025-ben ugye beszéltük, 130 ezeren laknak nagyjából itt, és 2025-ben én megnéztem, majdnem 400 ezer látogató érkezett a szigetre. Ez egyébként egy folyamatosan fejlődő tendenciát mutat, mert minden évben egyre több és több jön. Ez a 400 ezer egyébként már a Covid előtti szintet is meghaladta. Ezért belegondolunk, hogy 400 ezer turista érkezik egy akkora lakosságszámú országban, 30 ezeren laknak, az azért egy durva háromszoros szorzó. És emiatt a szigetnek vagy a szigeteknek a turizmus az egy globális jelentősége lehet, mármint magának a turizmusnak, illetve annak, hogy a turizmusban esetleg milyen változások következnek be. Például amikor bejött a Covid, és gyakorlatilag leálltak az utazások, akkor a Seychelles-szigeteknek ez nem csak egy visszaesés volt, hanem a teljes gazdasági modelljük egy sokkal alá került. Nyilván ez megmutatja, hogy mennyire sérülékeny tud lenni egy ország, hogyha egyetlen iparra húzza föl a teljes gazdasági bevételeinek a forrását. És ehhez tartozik még az is, hogy ugye nekik elég nagy az importfüggőségük. Tehát náluk nincsen elég termőföld, meg energiaforrás ahhoz, hogy saját magukat ellássák. Ez gyakorlatilag, én megnéztem az energiafelhasználásuknak a 95%-át, az importálniuk kell. És ugyanide tartozik még az élelmiszer is, illetve más termékek, amiket mindent importálniuk kell külföldről. De nyilván, hogyha megemelkedik mondjuk az olajnak a világpiaci ára, az nagyon gyorsan megjelenik a Seychelles-szigeteki termékeknek az árazásában. Amit még érdemes megemlíteni talán a turizmus mellett, az a halászat, főleg a tonahalászatban járnak élen, és ők próbálják, beszéltünk már másik országban is erről az úgynevezett kék gazdaságról, vagy blue economy-ról, ami itt a Seychelles-szigeteken is jelentősége van, ugye ennek az a lényege, hogy az óceánt úgy próbálják gazdaságilag hasznosítani, hogy közben hosszú távon megmaradjon az ökoszisztéma. Nyilván arra építenek, hogy szép legyen ez a hely, szép legyen a víz, szép legyen a korallzátony, korallzátonyok, meg stb. Tehát nekik fontos, hogy miközben fejlődnek, közben ne roncsolják le a természetet.
4: Hát ugye, és ez az, ami a legnehezebb, ugye, mert hogy a sokszínű élővilágra nem volt egyáltalán jótékony hatással az emberi beavatkozás. Hogyha más ilyen parányi ökoszisztémákat nézzünk meg, akkor hasonlóan történt. Például a legtöbb óriás teknős eltűnt, akkor kopárabbá váltak a szigeteknek tehát nincs annyi erdő, mint amennyi volt egyébként, és jó pár ilyen őshonos faj kihalt, például a Seychelles-szigeteki sándorpapagáj, meg a bordás krokodil, ami egy elég ismert volt. Úgyhogy ez nem, az a baj, hogy azt élik fel végül is, amit tudnak adni. Úgyhogy ez egy elég nehéz sztori, mert a fenntarthatóság tekintetében az egyik, tehát a húzó ágazatot kell visszafogni.
6: Igen, így van. Hát ezt meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Az biztos, hogy ők erre most nagy fókuszt helyeznek, magára a kék gazdaságra, illetve arra is, hogy ne csak a turizmusba öntsék a pénzt, mert ugye náluk azért, tehát elég nagy a devizabevételük éppen amiatt, mert nagyon sok külföldi jön ide, sok pénzt hoz ide, és ezt a pénzt ezt megpróbálják infrastruktúrába, meg oktatásba, meg az egészségügybe beletúrni, és ebben fejlődni. Ugye a magánszektor az építi a szállodákat, éttermeket, üzleteket, a turisták hozzák a pénzt, ez a külföldi valuta, ez finanszírozza az importot, és az állam az pedig ezeket az összegeket az oktatásba, meg az egészségügybe próbálja beleforgatni, éppen azért, hogy ne csak a turisztikai szektor fejlődjön, ahogy jönnek a turisták, hanem magának azon példő embereknek a well-being-je is is lekövesse ezt a fejlődést. Most, hogy miből adóznak?
5: Bocsánat, és akkor olyan iparágokra próbálnak tenni, amihez igazából nem kell nagy erőforrás nyilván, hanem szellemi képességek, tehát nem tudom, IT fejlesztés, ilyesmit alternatívaként a turizmus mellé, így hát, mit?
6: Nem, náluk még mindig a turizmus, ami viszi a prímet, csak a kormány abba próbál energiát és pénzt fektetni, hogy mindemellett az állami infrastruktúra, ami a kórházak, az iskolák, a közegészségügyi szolgáltatásokat testesíti meg, az lekövesse azt a nagyon sok pénzt, ami ide érkezik az országba a turisztikai bevételekből. Uh-huh. Tehát úgy értettem, hogy ebbe próbálnak ők még fejlődni. De a gazdaság az szinte teljesen a... De nyilván vannak itt ugyanúgy kis kézműves manufaktúrák, piacok, stb.
4: Hát a számottevő, igen, a számottevő árucikk az nem ez. Ami még érdekes, ez az újraexport, ez egy érdekes dolog, ugye kőolajból újraexportálnak különböző kőolajtermékeket, tehát hogy ebből valami maradt, mint hogyha ez az ilyen megállási pont volt ugye a hajózásban, itt is van egy ilyen funkció, de hogy ezt meddig lehet fenntartani, az egy nagy kérdés. Mert arra se lehet annyira bazírozni, azon túl pedig mit tudnak exportálni még kókuszt, egy pár ilyen mezőgazdasági terméket, esetleg tonhalat, de alapvetően azért ez nem túl acélosna.
6: Nem, meg hát nyilván nem is lehet elvárni egy ekkora hogy ebbe fejlődjön. Na most gyorsan pár szót az adózásról, még mielőtt a digitális nomádokról beszélünk. Ők nem egy klasszikus adóparadicsom, mint ahogy sokan gondolják, mert van náluk társasági adó, személyjövedelemadó, áfa, sőt még forrásadót is alkalmaznak. A társasági adónál van egy adómentes sáv, ez első 1 millió szeseli rupiáig, ott nincsen adó, utána már van. Ez egy fontos különbség, mert a többi trópusi offshore központnál ugye nem ezt látjuk, ott általában már teljesen adómentesítik ezeket a jövedelmeket, és a kisebb vállalkozásoknak van egy ilyen egyszerűsített adózási rezsime, amit nyilván a helyi kisebb vállalkozók használnak, a munkajövedelmek meg a klasszikus progresszív személyjövedelemadó rendszer működik, ahogy nő a jövedelmed, úgy nő az adófizetési kötelezettséged, áfát is használnak egyébként, az 15% náluk a standard áfa kulcs. Nagyjából ennyit gondoltam magáról az országról, és akkor így a digitális nomádokról azt lehet talán elmondani, hogy itt nincs egy olyan tömeges remote work közösség, mint mondjuk Balin vagy Lisszabonban. Tehát pici ország, pici népességgel, de nem fog több 10 000 digitális nomád érkezni és dolgozni. Igazából nem is tudjuk, hogy pontosan mennyien vannak, mennyien jönnek ide az országba, de azt lehet elmondani talán, hogy ez a szektor, ez jelen van, de inkább egy nis rétegpiacnak tekinthető, nem pedig egy olyan globális digitális nomád központnak, mint több másik országnál, amit beszéltünk. Többek között azért is, mert egyébként a Seychelles-szigetek azért nem is feltétlenül olcsó hely. Sőt, kifejezetten drágának számít, hogyha összehasonlítjuk mondjuk Balival, Vietnámmal vagy Tájfölddel, akkor ez egy jóval magasabb árszintű turisztikai modellre épült, már eleve, és emiatt a digitális nomád szektor, ha lehet egyáltalán így nevezni ebben az országban, az is egy magasabb árszintre lő, nem a tömegturizmusra, meg a tömeg digitális nomád bevándorlásra, ahol mondjuk több millió turista és mellette több 10 000 digitális nomád érkezik az országba alacsony költéssel, hanem inkább a magasabb számú, meg az eleve magasabb költésű látogatókat célozza az ország, és ez teljesen leképeződik a digitális nomádoknál is. Tehát nem a mennyiség, hanem a fizetőképes kereslet az, amit ők itt keresnek, mármint a Seychelles-iek, és emiatt ez nem egy nagy nomád központ. Nincs is rá hivatalos statisztika, hogy honnan jönnek. Egyébként maga a turizmus tekintetében a legerősebb piacok közé tartozik a Seychelles-szigeteknél a Németország, a Franciaország, Olaszország, a UK, meg Svájc, illetve még Oroszország. Valószínűleg a digitális nomádok is nagyjából ezekből az országokból érkeznek, vagy érkezhetnek, főleg amiatt is, mert egyébként az időzóna tekintetében viszonylag közel vannak hozzánk, 2 órával járnak előttünk, tehát egy európainak ez egy akár jó célpont is lehet abban az értelemben, hogy nagyjából ugyanabban az idő intervallumban fog dolgozni, mint itt Európában. Tehát leginkább Európából, Nyugat-Európából, meg a UK-ből érkeznek ide a nomádok. A legtöbben Mahé szigetét választják a statisztikák szerint, ugye itt található Victoria is, a főváros, itt van a reptér, itt van a legtöbb szolgáltatás, itt lehet megtalálni a legtöbb coworking lehetőséget, meg az egészségügyi szolgáltatás is itt magasabb szintű, mint a sziget más részein. És egyébként a Seychelles-szigetek is létrehozott egy saját digitális nomád programot még 2021-ben, azonban ezt egyébként 2026-ban felfüggesztették, azt nem sikerült kiderítenem, hogy miért, de jelenleg nincsen náluk az a hagyományos értelembe vett víza, digitál nomád víza, amit más országoknál is láttunk. Egyébként adózás tekintetében még annyi fontos lehet, mármint a digitális nomádoknál, hogy a Seychelles-szigetek is ezt az úgynevezett territoriális elvet alkalmazza a nomádok tekintetében, amit más országoknál is beszéltünk. Tehát abban az esetben, hogyha nincsen Seychelles-szigetekből, Seychelles-szigeteki forrású jövedelme egy ott élő remote workernek, akkor neki nem kell a Seychelles-szigeteknek személyi jövedelemadót fizetnie, tehát adómentesen.
4: Legalább ez a könnyítés megvan akkor, hogyha már...
6: Igen.
4: Igen, de úgy veszem ki a szavaidból, hogy itt két típusú nomád lehet, ilyen digitális nomád. Az egyik az, aki a magasabb hozzáadott értéket keresi, mármint a kapcsolatokban, networkingben. A másik pedig az, aki igazából egy ilyen, digitális nomádként érkezik, és rán dolgozgat, de inkább egy ilyen workation jellegű. Tehát, hogy, mert itt azért tényleg, hogy is mondjam, ha lehetne választani, és komolyabb munkát akar végezni valaki, akkor azért stabilabb pontra megy. Tehát az, amit említetted, hogy olcsóbb a bekerülési költség, infrastruktúra jobban kiépült, akár Bali, akár Vietnám, ezek a helyek azért jobb, biztosabbak szerintem.
6: Igen, abszolút nem. Ez nem az az ország, ahova én szerintem legalábbis oda mész egy évre, vagy akár többre, vagy fél évre, hanem inkább egy rövidebb idő intervallumra. Nincs itt még annyira kiépülve ez a digitális nomád szektor, és szerintem nem is lesz. Én szerintem ők nem arra lőnek, hogy ez egy tömeg destináció legyen a nomádok tekintetében, hanem inkább, mondom, ez a nis szektornak lehet tekinteni a digitális nomádokat.
4: Hát minden esetre egy pár hónapot el tudnék képzelni, akár bejelentkezgetek a Millás reggelibe, hogyha kollégák is így gondolják. Vagy kiépítek egy új üzletágat valamelyik Mahé tengerparti szállodában. Mit szólsz hozzá?
5: Költséghatékonyabb, ha mind a ketten ott vagyunk.
4: Ja, ez abban igazad van, tényleg költséghatékonyabb, és akkor úgy, úgyhogy a fotók alapján, igen.
6: Meg lehet csinálni.
5: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat.
4: Adó szempontból majd keresünk, hogy oldjuk meg a legoptimálisabban ezt a részt. Úgyhogy...
6: Jó.
4: Köszönjük szépen az információkat.
6: Én
4: további jó munkát, szervusz.
6: Nektek is, sziasztok.
4: Malina Gábor, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója beszélt a Seychelle-szigetekről. Digitális nomádokat követünk Ázsiában is. Így abszolút értem, hogy miért nem Afrikához, ebből a szempontból miért nem Afrikához csatoltuk ezt az egészet, mert tényleg hasonlít azokra a paradicsomokra, amikről szó volt a Seychelle-szigetek, meg hát különbözik is tőlük. Egyébként afrikai tekintetben nem állnak rosszul, hogyha ahhoz hasonlítjuk, de Gábor is azt mondta, hogy azért még nem kell abba hibába esni, hogy egy ilyen erősen fejlett gazdaságot nézzünk, viszont afrikai szinten itt a legmagasabb az emberi fejlettségi index, a Human Development Index, a HDI, ezt is néztük már egyszer ebben a rovatban, és a demokrácia index is az első helyre juttatja, sőt, egészen komolyan veszik például a környezetvédelem mellett az emberi jogokat is, és például az LMBTQ plusz elfogadottság itt elég magas, sőt, mi több, az azonos neműek házassága is engedélyezett a szigeten, úgyhogy ebből a szempontból van. Világörökségi helyszínek ráadásul.
5: Gondolom sejtett, hogy én hogyan tervezem a meglátogatását ennek a helynek.
4: Igen, sejtem, de nem akarok erről beszélni.
5: Hogy milyen járművel. Pedig lesz egy tippem.
4: Istenem. Jó.
5: Később?
4: Nem, mondjad, csak attól tartok, hogy már rögtön tudni fogom, amikor mondod a tippet, hogy én ebből ki fogok maradni, és ez nem, egy kicsit fáj.
5: De figyelj, szerintem ez abszolút megvalósítható. Na mindegy, gyűjtögettem álomhajóút útvonalakat, amik tényleg valamiért jó, nagyon-nagyon sokat tudnak. És most két év múlva, 28-ban lesz egy olyan, ami, hát figyelj, Seychelle-szigetek, Madagaszkár, Reunion, Mauritius, Seychelle-szigetek. Két hét alatt, választhatsz, hogy hol szállsz be, tehát lehet Seychelle-ről is indulni, és oda-vissza érkezni, és lehet Mauritiusról is. Nyilván az alapján döntheted el, hogy hol szeretnél előtte utána még több időt eltölteni, és ugye ezen óriási vita van egyébként a utazók körében, hogy melyik jobb hely, úgymond, tehát melyiket érdemes, Seychelle-szigetek vagy Mauritius. Most a hajó körbejárja az egészet, de ráadásul mindegyiken eltölt 2-3 napot, tehát nem az, hogy reggel megáll és megy tovább, hanem úgy van kitalálva, ezek gyakorlatilag két tengeri napnyi helyre vannak egymástól, Mauritiuson két kikötés, Reunion egy, a gyönyörű tengerpart,
4: 80%-os páratartalom,
5: szigetre is elmegy.
4: A középhőmérséklet 27 fok, csak mondom.
5: Ugye, nem kell hozzátenni, úgyhogy az zavaró lenne, hogyha mondjuk elmész odáig, és akkor egy napot ott lenne, ez egy hülyeség lenne. Ebben a két hétben sikerül úgy belerakni, hogy Aida szervezi egyébként, Aida hajóstársaság, hogy arra azt mondta, erre csettintettem, hogy ez így, itt azért már sok mindent látsz.
4: Na erre még egy ilyen
5: de például Mauritiuson, ha Seychelle-ben szállsz be, és Mauritiuson 3 napot tölt egyébként, tehát 3 nap alatt tök jó körbe lehet
4: elmenni. Ezt mondd el utána.
5: Majd egyszer elmondom a megfelelő helyen, most szerintem összefoglaltam, most csak ide tartozott a Seychelle-szigetek. De szóval ilyenek is vannak, és szerintem ezt a környéket, tehát ráadásul 4 fantasztikus szigetet, sziget csoportot lehet így felfedezni, ez egy jó ötlet.
4: Az, hogy éles kontrasztban van a szigetcsoport a Dr. Moreau szigetével, az nagyon vicces szerintem. Egyébként a Jean Moreau de Seychelle, ő a 15. Lajos pénzügyminisztere volt, úgyhogy róla nevezték el a szigetet.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
7: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészülhetsz

0: Debrecen, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Na nézzük, hogy ki van itt az ide... Ja igen, hát a Bob Geldof persze. Hiszen 1951-ben született az ír pop zenészt, színész pop. Hát ilyen post-punk, nem? Vagy nem tudom, mi volt a Geldof.
4: Hát volt ő minden.
3: Igen.
4: Punkként indult, aztán megszeridőlt. Aztán koncertszervezővé avanzsált.
3: Igen.
4: Például fontos dolgot csinált, de persze azért is megkapta a magáért, hogy...
3: Lenyúlta a pénzt.
4: Nem, hogy értelme nem volt, de...
3: Nem, igen.
4: Akik nyertek az egészen, nem az éhező gyerekek, hanem a lemez cégek.
3: Ja, pontosan.
4: Ez mondjuk számokkal igazolható is.
3: Igen, sajnos.
4: Ez a kritika. De erről talán nem ő lehetett pont. Tehát én részéről nem feltételeztem soha azt, hogy ez lenne a cél. Tehát nekem úgy tűnt, hogy ő őszinte lelkesedéssel csinálta, és nem sokat szedett ebből, sőt abszolút nem ez volt a célja. Úgyhogy szerintem elsősorban zenészként méltassuk Bob Geldofot.
3: Abszolút méltathatjuk, a Boomtown Rats, ugye a nagy zenekara volt neki. Az első egyébként egy kicsit punkosabb volt, az a valamilyen Tugs volt a neve. Ja, Nightlife Tugs, igen, a éjszakai bunyósok, vagy éjszakai ilyen, nem tudom, kidobók, vagy nem tudom, minek lehetne ezt nevezni. Ugye később ugye Boomtown Rats lett belőle, és a legnagyobb sikerszámuk az a Rat Trap volt 1978-ban, aztán utána jön az I Don't Like Mondays, amit szerintem mindenki ismer. És hát persze a filmből is ismerjük, mert ő vállalta el ugye a fal főszerepét, és ő játszotta a Pinket a falban, úgyhogy Bob Geldof. Na, mit mondott ő? Azt mondta, megtalálni a belső békét. Megnéztem, nem volt ott. Mondjuk így ez egy kemény sztori, Dublinból indulva. Úgyhogy Bob Geldof. Tehát.
4: Na, nézzük gyorsan, mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy nagyon tetszett a Zenevilágnap közönség kedvenc gyűjtemény. Jövőre csatlakozom, remélem ismét megrendezésre kerül. Ez volt ugye a múlt héten, és a DJ Kántáló Ede világnapot meg lehetne november 2-án rendezni, mint valami tanácsadási adás ízlés ficamok gyógyítására. Kérlek szépen. Úgyhogy,
3: nagyon kedves, köszönöm szépen.
4: Új Katáról lesz szó valamikor? Lesz, amint többet tudunk.
3: Nem tudunk semmit.
4: A részleteiről, nem?
3: Megyünk végig azokon a témákon, most a nyugdíj emelés a bejelentés miatt volt, hogyha jön a Katáról bármi, persze rögtön beszélünk róla, hiszen nagyon sok mindenkit érinthet valószínűleg.
4: Amit tudunk, azt megbeszéltük, de még várunk részleteket. Azért kéne legyen a műsorban egy alsó zenei ízlésbeli határ is, ha már felső is van, írja a kedves hallgató. Mármint, azt nem tudjuk, hogy mire vonatkozik. Vagy
3: hát
4: mi,
3: amikor megjött az üzenet,
4: váltotta ezt ki?
3: Hát az nem hiszem, mert a Cat Empire, az nem gondolom, hogy ilyesmit váltanak ki.
4: Hát ha valamire talán a legritkább esetben kapunk kritikát, az talán pont a
3: Cat Empire. Ja, lehet, hogy a Sezlony. Volt,
4: hát ez később jött, az 844-es.
3: Igen, csak eddig érlelte.
4: Ja, az lehet.
3: Egyébként nem véletlen, tehát a kedves hallgató, aki azt írta, hogy a chaiselong az úgy hangzik, mint a chaiselong, azért, mert az. Tehát franciául a chaiselong a hosszú szék. Tehát azt angolul is mondják, és az a chaiselong, amit úgy hívtunk mi. Jó kis népetimológiával. Tehát igen. Szóval...
4: Maci úrfi még mindig a mezőkön betakarításon lesz még, vagy Ács úr kibuktatta, mondván majd én szervezem a gazdarovatot, egy kis traktorozás a szántóra, lássuk, melyik irányba menne

0: fapados traktorplatók ma? Hát lehetetlenség erre nem reagálni. Mi is nagyon várjuk vissza. Hamarosan érkezik.
1: Lassú. Igen. Az a baj, a Maci vagy lassú.
0: Kicsit belassult.
1: Béna.
0: De reméljük, hogy nagyon kipihenten fog visszaérkezni majd.
1: Hiába tiltakoznak a természetvédők, az unió lazít a növényvédőszerek szabályozásán. Ez a témánk majd a Maci rovatába, a Mihálovics gazdába, amit a nevével fémjelez. Úgyhogy, de mi fogjuk megbeszélni, nem ő, úgyhogy nyugalom. Addig azonban még egy gyors zene belefér a műsorba.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na, még egy pár üzenetet el tudunk mondani a kedves hallgatóktól. Az nem lehet, hogy a medve a repülőgép ellenes lobby embere? Amióta szabbatikálon van, fapadék profitrátája 10%-kal csökkent, hogy az ás be van ragasztva Budapestre. Igen. Vagy azt...
3: Lehet, hogy van összefüggés. Ki tudja?
2: Sziasztok, életvitelszerűen külföldön élő nyugdíjasok miért kapnak emelést és kártyát? Teszi fel a kedves hallgató. Úgyhogy... Ezen...
3: Mert hogy betették a nyugdíjrendszerbe, azt akkor így meg is kapják belőle, hogyha ledolgozták és meg volt a befizetésük. Miért kéne elvenniük, vagy miért kéne nem kapniuk azért, mert mondjuk utána máshova költöztek? Nem?
2: Azt mondja, hogy és egy üzenet Ambrustól, amit így nem teljesen tudok felolvasni, de a többek között azt írja, hogy van információja, hogy a New Land Media ügyről mindenféle, és azt mondja, hogy szerint április óta semmit nem csinálnak. Azt mondja, a Károli Egyetemnek is velük volt szerződése, kiírták az új közbeszerzést, amire hírtelen 8-10 médiacég is pályázott, korábban még nem tapasztaltam ilyet. Aztán ezt a kiírást is visszavonták a beadási határidő után. Hát igen. Érdekes. Ja, meg ugye megnyerték még a választások előtt a Szeged Egyetem közbeszerzését, az is áll.
3: Hát mindent megnyertek.
2: Úgyhogy igen. Köszönjük ezt az információt is, ez Messengeren érkezett hozzánk, és érkeztek.
3: Ez nápolyi zene? Az előzőre kérdezi a hallgató.
2: Nápolyi?
3: Miért lenne nápolyi?
2: Nem.
3: De még nyelvileg sem stimmelt. Nem tudom. Én csak felolvastam az üzenetet.
2: Nem, nápolyi volt, de majd lesz olasz zene szerintem, csak nem ma, mert már be vannak szerkesztve végig a sorba a különböző muzsikák, úgyhogy jövünk vissza Czoller Andi hírei után, mégpedig azzal a témával, amit mondtam, a Magyar Természetvédők Szövetségének a programvezetőjét tárcsázzuk majd, és arról beszélgetünk, hogy jóvá hagyták az Omnibus X csomagot, amely ugye a sok mindenki, de a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint több ponton gyengíti a peszticidek jelentette egészségügyi és környezeti kockázatok elleni garanciákat. Nem túl
3: azért
2: jól hangzik.
3: Mondjuk el, hogy mit kifogásolt a hallgató.
2: Mit?
3: Ez a latinos vacak az operat betéttel a reklám előtt azzal a muzsikával volt problémája.
2: Hát ezt mondom, tehát, hogy a The Cat Empire-re gondoltam, az ausztrál zenekar világhírű, és nem osztom ezt a véleményt, de hát ez mindenkinek a sajátja. Úgyhogy... Na, én azt gondolom, hogy hamarosan elkezdődik hamarosan elkezdődik a munka a Városházán is, hogyha jól látom.
3: 10 pontos skálán.
4: Igen, most távozott a
3: polgármester. 10-es skálán az Andinak az ébredési fokozatát hova?
2: Normalizálódott.
3: Egyesről indult.
2: Egyes a legálmosabb.
3: Igen.
2: Egyes a legálmosabb.
3: Alig talált be a stúdióba.
2: Minusz 3-ról indult.
3: Lekocolta az ajtót, mikor érkezett. Ahhoz képest...
2: Star Wars jelmezben indult, minusz 3-ról.
3: Bedobta az év meg a giga poénját. Leszálló pályáról.
2: Beszóltam a Star Wars ruhára, megkaptam a hangokomra.
3: Úgyhogy szerintem most már egy 6-os 7-es. Teljesen.
4: Én is egy 7-8-ra gondolnék egyébként.
2: Szerintem 10 kávé után van. Úgyhogy
3: várjuk a híreket.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
6: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
8: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Választ a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között

0: Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton a Nagyvárad térnél. A forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utcánál, valamint a Sasadi úton a Homorúd utcánál. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, a Budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Ma délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszélyelhárítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: A jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kormányülésen. Januártól 120 000 forintra emelkedik a nyugdíjminimum. Németország 1,3 milliárd eurós védelmi csomagot ad Ukrajnának. Marad a napos, száraz idő, délután 24 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak. Több vonat szerelvénye a kizárt vágányon rekedt, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra lehet számítani. A jövő évi költségvetés és a gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kihelyezett kormányülésen. Döntöttek a büdzsé sarok számairól, valamint a tervezett szociális intézkedésekről is. És a költségvetés még ebben a hónapban az országgyűlés és a nyilvánosság elé kerülhet. Az ülésen tárgyalták a készülő klíma törvénytervezetét is. A jogszabály elsődleges célja a hazai vízkészletek megőrzése és a természetes élőhelyek helyreállítása, különösen az aszályhelyzet kezelése érdekében. Jövő januártól 120 000 forintra emelkedik a nyugdíjminimum. A 28.500 forintos minimum megnégyszerezése mellett sávosan emelkednek azok a nyugdíjak is, amelyek ugyan magasabbak az alsó határnál, de továbbra is rendkívül alacsonynak számítanak. Szintén változik az időskorúak járadéka, az összeghatárok kétszeresükre emelkednek azok számára, akiknek nincs meg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük. Az intézkedéscsomag több mint 700 000 embert érint, és összesen 123 milliárd forintos kiadást jelent a jövő évi költségvetésben. Egy weboldalon lehet nyomon követni az NKA elmúlt 5 évének támogatásait. Az új internetes felületen csaknem 100 milliárd forintnyi állami forrás felhasználása vált megismerhetővé, jelezte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, egy megyékre lebontott interaktív térkép segítségével lehet böngészni a támogatásokat és a megítélt összegek nagyságát. Németország 1,3 milliárd eurós védelmi csomagot ad Ukrajnának. Volodymyr Zelenszky elnök közölte, a csomag olyan fegyvereket is tartalmaz, amelyekre azonnal szükségük van. Emellett segítséget kapnak az ukrán energiarendszer támogatásához, valamint új elfogó drónok gyártásához is, amelyeket kifejezetten az orosz sugárhajtású drónok elleni védekezésre fejlesztettek ki. A Kijevben tárgyaló német kancellár egyben felszólította Vlagyimir Putyint, hogy fejezze be az Ukrajna elleni háborút, és állítsa le a polgári lakosság elleni támadásokat.
1: Időjárás a Rádiókafén.
6: Marad a száraz idő sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként. Gyenge lesz a légmozgás, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Megkapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcát is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli itt a Rádió Cafén. A pontos idő 9 óra 11 perc, a stúdióban nincs változás. Továbbra is Kántor Endre ül az egyik fotelben.
4: Ács Gábor a másik fotelben. Igen, ez mégis ilyen...
3: Talán túlzás nevezni,
4: igen.
3: De...
4: Olyan, ez az előzőhöz képest fotelnek hat.
3: Ülő alkalmatosságon. Igen, megjelentek törzs hallgatóink, akiket hiányoltunk. A műsor elején szoktak, de most tűntek föl. Itt van például D. Kartás, aki azt írja, hogy további jó reggelt, Kartások, ma Tatabányán indul a munkanapom, nincsen Zugló Hermina mező útvonalról információnk, ellenben azt megtudhattuk, hogy a Zugló Tatabánya az 1 óra 25 perc, az M1-es tragikus. Hát az a szokásos tragikus ezek szerint. Hát az 1.25 az azt jelenti, hogy lassan, szépen gondolom az a 60-70-es átlagtempóval lehet ott a kordonok között haladni, de igen, nagyobb dugó nincsen, de az a sajnos a szokásos. És itt van, természetesen megjött Gézu is. Gézu, aki szerkeszteni az adást, hogyha hagynánk, mert ez a téma, ugye, amit most félpercesként bedobott, ez kitölthetne ennek a megszakértése nyilván, de nem ezzel foglalkozunk szerencsére. Szóval ő azt írta, hogy a csajozás nem technika, hanem bátorság kérdése.
4: Hát...
3: is.
4: Biztos.
3: Is, szerintem. Nyilván a bátorságot a bátorságot az alkoholfogyasztás az erősíti, nem véletlenül születnek barátságok olyan állapotban.
4: Vagy lehetőség, azt is említeném, tehát lehetőség,
3: igen,
4: körülmények, és a többi. Tehát én például nem csajozok, tehát, hogy...
3: Nem, semmi, én sem, tehát nem arról van szó. Nem tapasztalói úton szereztem az információkat.
4: Nem tudom, az is annak minősül, hogyha az ember vele élettársi viszonyban régóta élővel randevúzni megy, az akkor felfogható egy ilyennek?
3: Persze.
4: Ja, akkor jó, akkor rendben. Csak ott már nem kell bátorság, vagy ott kell igazán a bátorság. Ki tudja? Ezt ki tudja?
3: Na, viszont ennél fontosabb témánk is van.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
4: Ahogy beharangoztuk, van ez a érdekes nevű csomag, amit az uniós tagállamok jóvá hagytak, az Omnibus X, és ugye ez akár a Magyar Természetvédők Szövetsége, de más természetvédő szervezet szerint is több ponton gyengíti a különböző növényvédőszerek, peszticidek jelentette egészségügyi és környezeti kockázatok elleni garanciákat. Éppen ezért tárcsáztuk Friedrich Robertet, a Magyar Természetvédők Szövetségének a programvezetőjét. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
4: És rögtön kontextusba kéne helyezni ezt az egészet, hogy mi az, ami most történt, illetve mi a háttere ennek a történetnek?
6: Hát igazából ez a élelmiszer és takarmánybiztonsági salátatörvény javaslat, amelyet ugye angolul Omnibus X-nek neveznek. Ez tulajdonképpen az Európai Bizottság által ugye az elmúlt egy-másfél évben elindított deregulációs hullámnak az egyik jelentős lépése. Igazából az a helyzet, hogy az Európai Bizottság most ugye a korábbi évekhez képest úgy döntött, hogy elsősorban a nagy vegyipari cégeknek, óriás cégeknek, különféle környezetszennyező cégeknek szeretne kedvezni, és lényegében ennek érdekében az egyszerűsítésre hivatkozva leépítenék a környezetvédelemre vonatkozó szabályok egy jelentős részét, egyfajta deregulációs hullámot indított el az Európai Bizottság, és ennek egyik lényeges eleme ez az élelmiszer és takarmány biztonsággal kapcsolatos salátatörvény javaslat, amely a mi értékelésünk szerint jelentős mértékben leépíteni, gyengíteni a peszticidekre, félrevezető néven növényvédőszerekre vonatkozó uniós szabályokat.
3: Na, mik is ezek, hogyan működnek? Akkor tegyük először ezt tisztába.
6: Hát ugye a jelen helyzetben az Európai Unióban, ha piacra akarnak dobni egy új peszticidát, növényvédőszert, akkor általában 10 évre kaphatnak engedélyt, és hogyha egy korábban már engedélyezett vegyi anyagnak az engedélyt meg akarják hosszabbítani, az pedig jelenlegi szabályok szerint 10 évre hosszabbítanak. És az Európai Bizottság eredeti javaslata az volt, hogy az engedélyeket lényegében korlátlan időre adják meg, amely ugye figyelembe vesszük azt, hogy ezekről a peszticidekről, ezekről a vegyi anyagokról újabb és új, szinte naponta jelennek meg, vagy nagyon gyakran jelennek meg újabb és újabb tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy bizony ezek károsak az egészségre. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy esetleg korlátlan időre engedélyeznék őket, lényegében bebetonoznák a jelenlegi helyzetet, és az emberek egészségkárosító helyzetének figyelembe vételét akadályoznák meg. Tehát ugye ez volt a bizottság eredeti javaslata, ezt időközben elkezdte tárgyalni az Európai Parlament, illetve a tagállamokat tömörítő Európai Tanács, és hát a múlt héten a tanácson belül, tehát a tagállamokat tömörítő testületeken belül megszületett egy megállapodás, amely egy bizonyos mértékben talán jobbította a bizottság által beterjesztett javaslathoz képest a javaslatcsomagot, de még így is nagyon sok probléma van. Tehát ugye jelen helyzetben a 10 évről 15 évre emelnék meg az engedélyezés időtartamát, illetve az újraengedélyezés esetén pedig az eddigi 15 évről 25 évre hosszabbodna meg tulajdonképpen egy-egy vegyi anyag engedélyezése, és ez meg az egyéb ilyen apróbb részletek is véleményünk szerint jelentős mértékben veszélyeztetik az emberek egészségét, környezetünket, az ökoszisztémákat, stb.
3: Na most mi történne, hogyha ezeket a korábbi terveknek megfelelően betiltanák, vagy kivonnák? Mivel lehet ezeket helyettesíteni, vagy akkor milyen változásokat okozna?
6: Hát ugye a mi véleményünk szerint a legfontosabb talán az lenne, hogy a jelenlegi uniós szabályokat kellene alkalmazni, amelyek ugye előírják az úgynevezett integrált növényvédelemnek az alkalmazását, és lényegében csak azt mondják, hogy csak abban az esetben volna szabad használni ezeket a peszticideket, hogyha ezekre ténylegesen szükség van, illetve hát vannak mindenféle egyéb alternatív lehetőségek is. Tehát nem szükséges feltételül évente 30-40 alkalommal permetezni mondjuk egy gyümölcsöst, meg egy almást, vagy egyebek. És mondjuk sokkal a monokultúrák helyett változatos a mezőgazdaságot kellene alkalmazni, stb.
3: Az a gondolkodom, hogy de az Uniót azért az elmúlt években nem lehetett azzal vádolni, hogy zöldülés ellenes lenne. Most nyilván sarkítok, de kis túlzással tönkretette a saját autóiparát is azért, mert annyira zöld akart lenni. Tehát azzal biztos nem lehet vádolni, hogy a természetvédelem céljai háttérbe szorultak volna. Ennek van köze, vagy lehet, hogy pont azért, mert látják ennek a következményeit, és most az ipar védelmét előtérbe helyezték az egészség meg a természetvédelmi célokkal, vagy egyáltalán mi lehet a háttérben, hogy ők most így ebbe így beleálltak és bekeményítenek?
6: Hát én úgy gondolom, hogy háttérben tulajdonképpen részben a globális versenyképességi hátránya van az Európai Uniónak. Uh-huh. Ugye Kínához képest eléggé hátraszorulóban az európai ipar, illetve a másik az, hogy látták azt, hogy Európában viszonylag széles mértékben teret nyert a szélső jobb, és úgy gondolják, hogy ha megpróbálnak az iparnak kedvezni, akkor talán esetleg ki tudják a szélső jobb vitorlájából vonni a szelet. Egyébként pedig ezeket a lehetőségeket a nagyipari lobby jelentős mértékben ki tudta használni, és tulajdonképpen elhitette az Európai Bizottság vezetőivel, hogy hát, hogyha a környezetvédelmet háttérbe szorítjuk, akkor majd sokkal jobb lesz az iparnak. Itt igazából arról van szó, hogy néhány vegyipari óriás cég profitját növelnék meg, miközben a társadalmi költségeket pedig ráhárítják az adófizetőkre. Tehát mondjuk ezzel kapcsolatban tudnék utalni arra, hogy az elmúlt egy-két évben több olyan kutatás is megjelent, amelyek például azt mutatják, hogy Európában a peszticideknek, tehát a félrevezető néven növényvédőszereknek közvetlenül tulajdonítható, és a társadalom által viselt költségek elérték a 2,3 milliárd eurót 2017-ben. Globális szinten pedig egy másik kutatása azt mutatta, hogy a peszticidek és más mérgező vegyi anyagok évente 3 billió, tehát 3000 milliárd dollárnyi megelőzhető egészségügyi és környezeti költségeket okoznak, beleértve egy 1,4-2,2 billió dolláros egészségügyi kiadásokat és 640 milliárd dolláros ökológiai károkat. Tehát tulajdonképpen itt a társadalomra hárítják a károkat, miközben a vegyipar nyereségét, profitját szeretnék növelni.
3: De értem, de hogyha alapvetően az autóiparhoz hasonlóan arról van szó, hogy az egész világon mindenki más ezt csinálja, ha Európa elkezdi nem ezt csinálni, és nagyon-nagyon bezöldül, akkor tényleg a saját iparátnak tesz keresztbe, ezt hogy lehetne áthidalni, hogy itt azért a kecske is megmaradjon, meg a káposzta maradjon meg, és a kecske is jól lakjon.
6: Hát összességében, hogyha globálisan nézzük ezt a történetet, akkor tulajdonképpen ezeknek a növényvédőszereknek vagy peszticideknek a használata nagyon sok esetben azt eredményezi, hogy egyrészt tönkretesszük az ivóvizeinket, tönkretesszük a talajainkat, és a mezőgazdaságnak is az életfeltételeit is pár évtized alatt felszámoljuk, és ezzel tulajdonképpen az élelmiszer termelésnek az alapjait is felszámítjuk. Tehát hosszú távon, lehet, hogy rövid távon ez mondjuk néhány vegyipari óriás cégnek ez hasznot okoz, de hosszú távon ezzel teljes mértékben felszámoljuk az élelmiszer termelésnek az alapjait is. Tehát igazából ez csak egy nagyon rövidlátó álláspont vagy nézőpont szempontjából lehet ez hasznos.
4: Több esetben találkoztunk ilyen jellegű mondjuk lobby tevékenységgel, vagy ilyesmivel. Én azt nem értem, hogy nem volt elég erős a környezetvédő, természetvédő szervezeteknek a hangja ebben az ügyben?
6: Hát igen, ebben egyértelmű. Tehát ha jól tudom, talán pont holnap fog a Corporate Europe Observatorium nyilvánosságra hozni egyik legújabb tanulmányát, amiben bemutatják, hogy milyen óriási összegeket, meg erőforrásokat használtak fel a vegyipari cégek azért, hogy meggyőzzék az uniós döntéshozókat, és hát tulajdonképpen a környezetvédők szava ebből a szempontból teljesen elhalkult, illetve az is látható, hogy noha a szeptember folyamán több mint 500 tudós fordult nyílt levélben az Európai Parlamenthez, szorgalmazva azt, hogy halasszák el ennek a javaslatnak, a csomagnak a döntését, és készítsenek érdemi hatástanulmányokat arra, hogy ez a peszticid dereguláció milyen hatásokat okozna, ezt teljes mértékben figyelembe hagynák. Tehát lehet, hogy mondjuk 2024 előtti időszakban az Európai Unió új zöld megállapodása volt az előtérben, de az utóbbi másfél-két-három évben úgy tűnik, hogy egy jelentős visszarendeződés indult el környezetvédelmi szempontból, és nem csak a peszticidek terén, hanem más területeken is.
4: Mi a következő lépés? Mert ugye itt volt az, hogy elég sok tudós, 500 tudós tiltakozott ezek ellen a dolgok ellen, és hát ugye azt gondolná az ember, hogy mondjuk, ha máskor nem, de legalább a Ne nézz fel című film világsikere után, ha mondjuk 500 tudós figyelmeztet valamire, arra figyelni kéne.
6: Hát talán egy picit ezt a folyamatot azért sikerült lassítani. Tehát ugye eleve a bizottság javaslata korlátlan engedélyezést szorgalmazott volna egyebek, és ehhez képest már a tanácson belül is valamiféle kompromisszumosabb irányban mentek el a folyamatok, de még így is nagyon veszélyes. Ugyanakkor viszont, ahogy értesültem a fejleményekről, az Európai Parlament eredetileg a mai napra tervezte volna, hogy napirendre tűzi ezt a kérdésnek a szavazását és egyebek, és ezt most elhalasztották. Bízunk benne, hogy talán az 500 tudósnak a javaslata is a háttérben valamilyen mértékben szerepet játszik, és hát bízunk benne, hogy akár a magyar európai parlamenti képviselők és a többi európai parlamenti képviselő is felnyitja a szemét, és figyelembe veszi azt, hogy milyen veszélyeket jelentene az, hogyha esetleg korlátlan időre vagy hosszabb időre engedélyeznék ezeket a peszticideket, és mondjuk megakadályoznák azt, hogy a nagyon veszélyes anyagokat esetleg friss tudományos adatokra hivatkozva ki lehessen esetleg vonni.
3: Okay. Egy hallgató azt mondja, hogy senki nem akar túl permetezni, mert az költség, tehát az senkinek nem érdeke, hogy sokat permetezzen feleslegesen. Rövid távú célként pedig azt említi, vitatkozza veled, hogy hát egyszerűen túl akarunk élni az asszályban.
6: Hát szerintem az asszálynak a permetezés azért túl sok köze nincsen, és ráadásul az intenzív mezőgazdaság az még inkább fokozza ezeket a problémákat. Itt rendszerszintű problémákra van szó, most szerintem itt ebben az egy-két perces telefoninterjúban nincs lehetőség arra, hogy erre érdemben rátérjünk, de én úgy gondolom, hogy a permetezés és az asszály között nem túl sok különbség van.
4: Összefüggés van. Igen, abszolút. Jó, kinyitjuk majd hosszabban a témát, és akkor meg lehet beszélni a dolgot. Köszönjük szépen, hogy legalább ezt a hátterét megadtad ennek a történetnek, és akkor mondjuk azt, hogy folytatása következik.
6: Jó, köszönjük szépen. Sziasztok!
4: Az elmúlt percekben Friedrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének a programvezetője beszélt ugye arról a szabályozásról, amit angolul ugye az Omnibus X csomagnak hívnak, és ami azt jelenti, hogy az új szabályokkal egyes peszticidek engedélye akár 15-25 évig is érvényben maradhat, és közben ugye hosszabb türelmi időszakok vannak, lazább eltérési szabályok is életbe léphetnek, és ez aggályos a természetvédők szerint.
3: Hallgató szerint, ha jól mulatott a kecske káposzta összekeverés, Freudi elszólás. Kecske is megmaradjon. Növényvédő szerek miatt kétséges, hogy a kecske megmarad-e, ha megeszi a káposztát, teszi hozzá.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbegye meg a mindenség itt neki.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
1: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Uneka vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Uneka.
3: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts! Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az esteidet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot! Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni!
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között

0: étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Fenyőerdős kiránduláshoz Gyantászok útja. Az érdekes elnevezésű 2021-ben átadott Gyantászok útja tanösvény a Vendvidék szívében, Vas megyében, az Apát István falva környéki erdőkben kanyarok. Mivel nem körtúra, ezért tetszőlegesen bármelyik végéről indíthatjuk. Egyik vitathatatlan érdeme a tanösvénynek, hogy rövid, de szép erdei séta során szemléletesen mutatja be egy mára-már feledésbe merült szakmát és megélhetési forrást, a gyantászást. Aki eddig nem hallott volna róla, az is pár perc alatt képbe kerülhet ezzel az érdekes mesterséggel kapcsolatban. 9 állomáson színes, informatív tájékoztató táblákról tudhatjuk meg, hogy mi jellemzi a Vendvidéki erdők növény- és állatvilágát, mit jelent a szállalás, mit csinál az, aki gyantászik, és hogy mennyi mindent köszönhetünk az erdőknek. A mintegy 2,5 kilométeres gyantász tanösvény útvonala csendes, tömegtől mentes, szép erdőben vezet, ahol a fenyőfákból lágy gyanta illat árad. Mivel majdnem végig szintben megyünk, és könnyen járható az út, ezért minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. Remek családi túra, ami gyerekeknek és kamaszoknak is tetszeni fog.
2: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
4: Na nézzük a legizgalmasabbat, OTP-vel mi van?
5: Kis mínuszban van, bár ugye pénteken megtorpant az esélyes csökkenés, mert azért meredek esélyes volt. Most 0,55%-os csökkenés mutat 40.030 forinton, de egyébként a Bux Index pluszban van, ez a MOL-nak köszönhető, 1,4%-os emelkedés mutat, az árfolyama 4.920 forint, és a Bux 0,25%-os emelkedésben van jelenleg. A Richter és a Magyar Telekom is felfelé tart, a Richter esetében 12.280 forint az árfolyam, az 0,41%-os emelkedés. Magyar Telekomnál 2536 forint, ez 0,63%. A forgalom az OTP-ben a legnagyobb, közelíti a 900 millió forintot, de elmarad a múlt heti óriási forgalmaktól. Összességében már átléptük az 1 milliárd forintos összforgalmat.
6: Tehát az OTP-t nagyjából ez a 4000-es szint fogta meg úgy eddig legalábbis,
5: ugye? Így van, 40.030 most ebben a pillanatban.
6: Ez azt jelenti, hogy a piac egy jó 15%-ot lecsipert az értékéből a akvizíciós hírek hallottán.
5: Így van, ez nagyjából reálisnak is tartjuk ezt az árfolyam különbözetet, úgyhogy nagy valószínűséggel azért innen jöhet előbb-utóbb egy kis pozitív korrekció most már.
6: Oké. Mi újság a kisebb papírok, hogy van-e mozgás bárhol a közepes cégek világában?
5: Nagyobb emelkedés. Van egy-kettőnél, az Arteo 2%-os pluszban, a Masterplast 2,5%-os pluszban, de itt nagyon alacsony a forgalom. Forage 1,64%-os emelkedés mutat, a Delta pedig 2%-os csökkenés, de itt ilyen néhány tízezertől néhány millió forintig van az összforgalma. Kereskedési volumen egyelőre, úgyhogy ez nem biztos, hogy irányadó még.
6: Forint szaglászik-e már ott a 70-es szint környékén, vagy azért még távol van tőle?
5: Egyelőre lefordultunk a 200 napos mozgóátlag közelében, van az euróforint, most 3.68.66, ugye 69-es szint közelében húzódik ez az ellenállás, majd a 70-es szint is értelemszerűen egy fontos ellenállást jelent. Ugye a devizapiaci bizonytalansága továbbra is fennáll, hogy az euró-dollár az 1.12-es szint alá süllyedt a hajnali órákban, sőt 1.11.60 közelében is ért. Úgyhogy ugye elsősorban az amerikai hozamemelkedés indukálta ezt a dollár erősödést, tehát ezzel együtt azt várjuk, hogy a forint piacán is azért nem marad a feszültség a héten is. Egyébként szerdán Fed jegyzőkönyv közzététel lesz, ami érdekesebb lehet a devizapiacon. a legutóbbi kamatdöntőülésről szóló és a múlt heti várt nagy gyenge munkaerőpiaci adatok miatt jelentősen csökkent az októberi kamatemelés esélye az Egyesült Államokban 20% alatt jár, viszont az év végéig mindenképpen várnak a befektetők egy szigorító lépést.
6: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot neked is.
5: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
6: Varga Zoltán.
4: Senior elemző.
6: Senior elemzővel beszélgettünk, igen.
4: Így is van, ő mondta a Budapest értéktőzsdét és a devizapiac jelenlegi állását.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Na, és most egy nagyon érdekes téma jön, mert arról fogunk beszélgetni, hogy azok, akik a vizekkel foglalkoznak, a vizek jövőjéről, vízhiányról, klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról, ők összedugták a fejüket itt Budapesten, és hogy mire jutottak? Ez egy nagyon nagy kérdés, mert hogy volt ugye az ELTE szervezésében egy tanácskozás, ahol itt Budapesten beszélte meg a legfontosabb teendőket a világ hidrogeológus közössége, és Erős Anita, az ELTE kutatója, a kongresszus főszervezője van itt velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: A hidrogeológus kimondottan és csak a felszín alatti vizekkel foglalkozik?
3: A hidrogeológia alapvetően a felszín alatti vizek tudománya, de ezt mi kicsit holisztikus szemléletben nézzük, tehát nézzük azokat az interakciókat, amelyek a felszín alatti vizekkel kapcsolatosak az egész vízkörforgalomban, tehát nézzük a vizes élőhelyeket, nézzük a felszíni vizekkel való kapcsolatot.
4: Szóval... Hát nyilván, ami kijön a karsztforrásból, az befolyásolja a vízhozamot a folyókon is.
3: Tehát, hogy itt, itt

0: az pedig folyamatosan téma volt, úgyhogy kik voltak itt Budapesten?
1: A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége, ez egy világszervezet, és minden évben valahol a világban van egy világkongresszusa ide tartozó hidrogeológusoknak. Ezek kutatók, mérnökök, döntéshozók, akár egy kicsit azt mondom, hogy fejlesztő szakemberek is, és hát ide kerültek most Budapestre.
2: Na de hogyan? Hát erre pályázni kell. Szerettük volna őket idehozni, valakinek a nőkéje, vagy fontos itt valakinek. Ez egy mindig érdekes története van, hogy egyenesen
1: mint óriási dolog szerintem Magyarország számára, mert hát ugye ezért a világországai versengenek, hogy hát akkor melyik évben hova, és hogy melyik szervezet kerül egy kicsit reflektorfénybe. Én egy picit visszamegyek olyan jó pár évvel ezelőttre, tehát hogy ez egy legalább 3 éves történet, amikor ennek az egésznek a szervezése elkezdődött. 2024-ben a Hidrogeológusok Nemzetközi Szervezetének elnöke egy magyar hidrogeológus hölgy lett, Szőcs Teodóra, és én a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének magyar tagozatának vezetője vagyok, és akkor azt mondtam, hogy a gyerekek itt most össze kell állni, és ide kell hozni Magyarországra ezt a konferenciát, és megmutatni, hogyha van nekünk egy magyar szervezet elnökünk, akkor meg kell mutatni, hogy Magyarország mit tud felmutatni, egyrészt szakmailag, tehát hogy nekünk is van nagyon sok felszín alatti vizes problémánk, nagyon sok érdekes jelenségünk, nagyon sok érdekes dolgunk, ugye a hévizekről, termálvizekről, hogyha beszélünk, hévizes barlangokról, ha beszélünk, itt konkrétan Budapesten is nagyon sok mindent meg tudtunk mutatni az ide látogatóknak, de hát ez mégis egy óriási büszkeség, amikor...
2: Tehát ez minden évben van, és akkor most Magyarországra sikerült elhozni. Mi a legfontosabb probléma, illetve kihívás globálisan, illetve Magyarországon? Kíváncsiak, hogy mennyi az átfedés a kettő között.
1: Szerintem globálisan is, és Magyarországon is a felszín alatti vizekkel kapcsolatos kommunikáció, megértetése, hogy léteznek felszín alatti vizek egyáltalán, tehát az átlagemberrel, a döntéshozókkal, a politikusokkal, mert mindenki csak a felszíni vizeket látja, látjuk azt, hogy nincs víz a Velencei-tóba, a Balatonból is, vagy a Dunába alacsony a vízállás. Szóval mindenki a felszínt látja, de az, hogy ott alul is probléma van, és akkor ráadásul ezek kapcsolatban vannak. Tehát mire ezt így azért megértetjük az emberekkel, mert ez ugye még a vízkörforgalmat talán azt mondom, hogy csak-csak tanulják az iskolákban, de utána ez a tudás, ez valahol elveszik. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívásunk az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy amit a felszínen látunk, ugyanúgy probléma a felszín alatt is. És ugye mivel a legnagyobb édesvízkészlet, mobilizálható édesvízkészlet, a felszín alatti vízkészlet, ez adja az ivóvízünket, öntöző víz, ipari víz, ásványi nyersanyag, stb. Tehát tényleg sorolhatnám. Ha erre nem vigyázunk, és csak a felszíni vizekről beszélgetünk, akkor egy idő után ez nagyon begyűrűzik.
2: Hogyan vigyázhatunk az ivóvízkészletünkre?
1: Ugye ez is, ahogy a felszíni vizek esetében is, ez erősen klímafüggő ez a történet, hiszen a csapadékvízből utánpótlódnak. Ennek az utánpótlódásnak a mértéke nem mindegy. És hogyha látjuk azt, hogy ott van a nyakunkban a klímaváltozás, a csapadék az kevesebb, de egyébként veszük ki a vizet a felszín alól, mint az őrültek, és nem nézzük azt a vízmérleget, hogy nézzük meg azt, hogy mennyi az utánpótlódás, és milyen áramlási rendszerek, milyen folyamatok zajlanak a felszín alatt, akkor egy idő után ez a felszín alatti vízszint az süllyedni fog, és akkor lesznek igazán.
2: Kifogyhat? Problémák. Mert az olajnál mindig számolgatják, hogy hány év múlva fogy ki a víznél. Mi a helyzet?
1: Hát a víznél, amíg csapadék van, nyilván nem fog kifogyni. Tehát azért működik ez a vízkörforgalom, és azért azért az emberi felhasználás is olyan, hogy nyilvánvalóan egyrészt ez valahogy visszakerül a rendszerbe. De hogy süllyed a felszín alatti vízszintje, és azt gondolom, hogy már Magyarországon is egy ténykérdés, világszerte meg nagyon sok helyen ez
2: óriási probléma. És ez is megdrágítja azt, hogy fölhozzuk, hogy ez miért nagy probléma, hogyha elérhető lesz, csak mondjuk máshol van, most tényleg a teljesen amatőr laikus kérdés.
1: Az a baj, hogy tehát a kutaknak a kapacitása, tehát hogyha egyszerűen egy bizonyos szint alá megyünk a vízszinttel, és nem érik el a kutak a vízszintet, akkor...
2: Nem fúrunk egy újat.
0: Nem tudsz újat fúrni mindig.
1: Ez nem
0: olyan,
1: ilyen
0: olyan könnyű, sajnos még a legegyszerűbb.
2: Ez ilyen Facebook átlagú kommentelő szintű kérdés volt, én ezt el is arra még.
0: Hát figyelj, én csak azt láttam például a Duna melletti részen, ahol ugye nagyon sok ilyen egyszerű talajvizes kút van, ahol amit arra használnak, hogy ott ellássák ezeket a vízparti épületeket, tehát nem ivóvíz, minőségű víz, hogy ott például nagyon sokan szélesíteni kellett ugye a régi 4 centis kút csöveket, és ilyen merülő szivattyúkat engedtek le, mert ezek a szivattyúk már nem alkalmasak, hiába 8-9 méter

0: szívnak fel. Egyszerűen úgy elszívta a Duna ugye ezt a talajvizet onnan, hogy nem lehetett használni ezeket, és ez egy rendszer szintű probléma volt végig a Duna mellett.
1: Igen, azt gondolom, hogy két dolog, amiben szerintem sokat kell tanulnunk így társadalmi szinten. Egyrészt ezek az felszín alatti összefüggések, tehát hogy minden, ami a vízszint alatt található, az úgy egy nagy összefüggő rendszer, tehát hogy nincs olyan, hogy talajvízünk, meg rétegvízünk, meg nem tudom milyen vízünk, hanem az úgy egybe ott van, és az összefügg a felszíni vizekkel is egyaránt. És a másik a lakossági kis kutaknak a problémaköre. Én azt gondolnám, hogyha mindenki elkezd fúrogatni, és ugye hát öntözni kellene a kertet, meg kellene víz a veteményesnek, akkor előbb-utóbb a sekély rendszerekből, tehát hogy azokból, amik a legjobban megérzik egyébként a klímaváltozásnak is a hatását, a csapadékhiányt, azokból fogy el először a víz. Ez a Velencei tónál abszolút kézenfogható, hiszen ott azt gondolom, hogy a klímaváltozás és egyébként is egy óriási mértékű vízkivétel a területen, akár ilyen lakossági szintű, ahhoz vezetett, hogy egyébként a sekélyrendszerek, amik a tavat táplálják, azok most már nem érik el a tavat.
2: Egyszerűen. Igen. Ott mi lenne akkor a megoldás?
0: Nem tudom, ugye ebben nem elég a műsoridő.
2: Sejtem.
0: Mennyire
2: röviden.
0: Mennyire voltak pozitívak vagy negatívak a kongresszus résztvevői a jövőnkkel kapcsolatban?
1: Én azt gondolom, hogy a hidrogeológusok kezében ott van a megoldás, tehát én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb problémánk ennek az üzenetnek az eljuttatása a döntéshozók felé, azok felé, az emberek felé, akik így irányítgatják a jövőnket, ezért is született meg a budapesti nyilatkozat a felszín alatti vizekről, ami tényleg így azt gondolom, hogy teljesen lecsontosítva 10 olyan pontot fogalmaz meg a döntéshozók számára, ami már tényleg a nagyon-nagyon velős üzenet a felszín alatti vizes társadalomnak, hogy mi az, amit tennünk kell.
2: Ezek a legfontosabb kérdések így nekünk, így főleg laikusoknak, de a két hidrogeológus találkozik, ők miről beszélgetnek először, hello-hello után, mi a legfontosabb szakmai kérdés?
1: Nyilván az, hogy te mivel foglalkozol konkrétan, mert nagyon sok mindennel foglalkozunk, valaki a termálvizekkel, valaki a felszíni vizes élőhelyekkel foglalkozik, valaki mondjuk ivóvízellátással, mérnöki dolgokkal, valaki olyan fejlesztésekkel, hogy a kutakkal kapcsolatos mindenféle technikai dolgokat. Nagyon, nagyon széles a spektrum. Nem biztos, hogy megértjük sok esetben.
0: Ez a 10 pont, ez elérhető valahol számunkra is?
1: Igen, a világkongresszusnak van egy honlapja, és azon olvasható ez a 10 pont egyelőre még angol nyelven, de ezt magyar nyelven
2: de is fogjuk. De sikerült megegyezni itt a konferencián, lett összerak?
1: Igen, ezzel egyébként a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége már dolgozik egy fajta üzenet, egy részletesebb üzenet előkészítésén a 2026-os decemberi ENSZ víz világkongresszusra, az egy kicsit részletesebb anyag, és abból csontosítottunk le, figyelembe véve így a kongresszusnak az üzenetét is, a fő tematikákat, amiről igazából szó volt, egy ilyen 10 pontos
2: Ha a magyar döntéshozóknak egy 2-3 mondatos javaslatot küldhetnének, amire mondjuk talán mondjuk meg is fogadnának, akkor az mi lenne magyarországi vizeket illetve?
1: Az, hogy összefügg, tehát ne csak a felszíni vizeket nézzük, hanem a felszín alatti vizeket is kapcsolatban. Tehát, hogy egy-egy területet nézzük meg, hogy ezeknek az összefüggése, ez hogyan működik, mert ez, én azt gondolom, hogy egyik legnagyobb problémánk itthon az, hogy ez nincs meg ez a kapocs. Uh-huh. Tehát, hogy itt nincs meg a megértése is ezeknek a dolgoknak, nem hogy a folyamatoknak a egyöntetű, holisztikus kezelése.
0: Egyre fontosabb ez a téma. Ne legyünk felszínesek. Ezt szerintem nyugodtan kimondhatjuk. Tehát ez az üzenet. Oké, ez nagyon fontos, és köszönjük szépen, hogy itt voltál elmondani, és gratulálunk, mert azért 856 szakembert 70 országból itt logisztikázni, és tehát azért gondolom nem lehetett kis feladat főszervezőként, úgyhogy abszolút gratulálunk hozzá, meg ahhoz is, hogy ezt a témát, ezt így napirendre sikerül emelni, vagy legalábbis remélem. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál.
2: És remélem, hogy még külön szakmai kérdésekről majd beszélhetünk később is.
1: Köszönöm,
2: amik most nem fértek be.
0: Igen, jó, majd
2: Edel
0: akkor
2: leállított
0: fontosabb volt, látod ezt, hogy ne legyünk felszínesek. Felszín alatti vizek jövőjéről, sőt, gyakorlatilag a vizeink jövőjéről, mert minden összefügg, tudtuk meg Erős Anitától. Köszönjük szépen! Anita ugye az ELTE kutatója és a kongresszus főszervezője.
3: Eureka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha, aha, aha.
0: Na hát ennyi fért a mai műsorban, megint sikerült jól megtölteni mindenféle infókkal. Holnap Balázs és Gábor vár titeket nagy szeretettel, én majd szerdán érek ide-vissza, de addig is maradjatok itt a rádiókészülékeknél, vagy a online hallgassátok a rádiókafét, mert sok zene jön, aztán jön a pont jókor Majával, úgyhogy rengeteg nagyon izgalmas adás, sőt, mi több, az új műsorunk is hétfő, ugye hétfőn van, jön a dupla farkas este, úgyhogy oda lehet telefonálni és véleményt elmondani Rojnak és Szabinak, úgyhogy köszönjük a figyelmet.
2: Sziasztok!
3: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápetsója.
1: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
3: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
4: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
3: Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
3: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
3: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
4: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: 3 koncert, 3 kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
4: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában a Balcsi-Zsilinszky út felé a Dózsa-György út után. Tart a helyszínelés a Sasadi úton a Homorod utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: 15 milliárd forint volt az amerikai nagykövetség kialakítása. A NAV szerint adminisztrációs hiba, hogy benzines és elektromos autót használók is kaptak dízel támogatást. Észtország elit csapatokat telepít az orosz határ közelébe. Marad a napos, száraz idő. Délután 24 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak. Több vonat szerelvénye a kizárt vágányokon reket, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra kell számítani. Hatalmas összeget fordított az előző kormány az amerikai nagykövetség kialakítására, értesült a HVG. Információik szerint az 1800 négyzetméteres műemlék palota vételára 16,5 millió dollár volt, amit 10,3 milliárd forintért újítottak fel 2018 és 22 között, vagyis összesen 15 milliárd forintot fordítottak a nagykövetségre szánt ingatlanra. A felújítás során egyébként az is kiderült, hogy azbesztet is tartalmaz a műemléképület, amelynek eltávolítása több mint 562 millió forintba került. Mészáros Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Megafont, írja a Direkt 36. Ez a szervezet bevételeinek mintegy harmadát jelentette ebben az időszakban. Az iratok szerint volt olyan év, amikor csak a V-híd ZRT 3 milliárd forintot adott a Fideszt segítő kampányszervezetnek. A portál megkeresésére sem a V-híd, sem a Megafon nem reagált. A NAV szerint nem történt adminisztrációs hiba, amikor benzines és elektromos autót használók is megkapták az 5000 forintos dízel támogatást. Az RTL híradóval írásban azt közölték, hogy a Magyar Államkincstár arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről az idei gépjárműadót befizették. Ha valaki nem banki átutalással rendezte az adót, akkor az adóhatóságnál nyilvántartott számlaszámot használják. Az Adótanácsadók Egyesületének elnöke szerint jelenleg nincs olyan adatbázis, amely közvetlenül összekötni a gépjárművek adatait a tulajdonosok bankszámla számával. Az oroszok arra figyelmeztették a külföldi diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Ennek oka feltehetően az, hogy a közeljövőben drón és rakéta csapásokat zúdítanak az ukrán fővárosra. Egyelőre nem tudni, hogy mely országok döntenek úgy, hogy a fenyegetés hatására elhagyják az ukrán fővárost, és azt sem, hogy az esetleges távozók teljes kivonulásban vagy csak költözésben gondolkodnak. Közben Észtország elit csapatokat telepít az orosz határ közelébe. A Financial Times beszámolója szerint új bázisok létesítésével szintén erősíteni akarják a védelmi struktúrát. A nyugati hírszerzők megosztottak azt illetően, hogy pontosan mi az oroszok célja a NATO-val szemben. Egyes országok szerint a következő években direkt katonai beavatkozásra is fel kell készülni, mások szerint a hibrid hadviselés veszélye növekszik a következő időszakban.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Marad a száraz idő, sok napsütéssel, csak a fátyol felhők növekedhetnek meg időnként, gyenge lesz a légmozgás, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szena Dagadu a gánai Akrában született és ott is nőtt fel. Édesanyja magyar, édesapja pedig gánai származású. Már gyerekkorában közel került a zenéhez, a középiskolában pedig már MC-ként vált népszerűvé. Számos rendezvénynek volt a házigazdája. 18 éves korában Budapestre költözött. Zenei karrierjét is itt kezdte 2001-ben. Az Airi Mafia, amelynek az énekesnő is tagja, 2005-ben alakult. Zenei stílusukat főleg a reggae és a dancehall műfajok határozzák meg. Ezt hip-hop, funk és rock elemekkel ötvözik.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy sacramentói gépjármű nyilvántartási kormányhivatalban vette kezdetét a Durant Jones and the Indications tag Aaron Fraser szóló karrierje. A zenésznek épp ott akadt intéznivalója, amikor meglátott egy sor kiállított játékkamiont. Felettük egy 50-es évekbeli szlogennel: ha van valamid, azt egy kamion hozta. Fraser lejegyzetelte a bölcsességet, majd dalszerzéskor romantikusabbra vette a figurát: ha van valamim, azt a szerelmet hozta. És már kész is volt a fülbemászó Retro Soul szerzemény, az Introducing című 2021-es bemutatkozó szólólemez húzódala.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Rég nem vagyok elég kreatív, a tollam néha szakadozik. Vall az alkotói válságról a Kolibri zenekar a Várok rád című 2026-os dalsoraiban. Miközben a refrénben számos alkalommal elismétlik, ülök a 4-es-6-oson. A videoklipet megtekintve megtaláltuk a probléma forrását. Az illető nem a 4-es-6-oson ül, az ugyanis egészen más alakú villamos, és nem is megy át a Szabadsághídon. A valódi 4-es-6-oson gyakorlatilag elképzelhetetlen az írói blokk, hiszen kevés ennél inger gazdagabb környezet létezik Budapesten. Hát nem jutott el Bognár Bandiékhoz sem a Békésen egerét nyalogató utas, sem a nyugati pályaudvar őrjöngő toldiaként elhíresült villamostoló embervírus videója? Hát nem,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Arany Háromszögből, Alföldről, október 9-én este 19:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zságer Balázs vezette csapat, a Zsagar, már több évtizede bátran járja saját útját, és inspiráló, felemelő világot teremt a közönségnek. A 2000-es évek elején a Local Broadcast című debütalbumukkal azonnal kivívták az elektronikus zenei szintér elismerését. A Season és a Wings of Love közönség sikerei után a Woods, Spirits and Sorcery című lemezük igen komoly nemzetközi visszhangra talált. Számaikat több külföldi és brit rádió, közöttük a BBC is játsza. A csapat számos európai nagyvárosban is fellépett már, még a Depeche Mode előzenekaraként is. Filmekben és tévésorozatokban, mint a CSI helyszínelők is hallhatóak zenéik.
2: Nincs nagyon... Kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok, Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: Sziasztok, én Kóli vagyok, és ez itt a Rádió Café. Hallgassátok ti is.
1: Blaze, I like this one. Te a gőz és cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te hegyek mögött is tenek, a kövek között is te laksz. Te a gőz és cigi füst, az ütött kopott kis terasz.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A megalakulás idején 2011-ben egy fontos cél tűzött ki maga elé, a Kari-Kari osztrák indie rock duó. Minden vágyuk, hogy valamelyik daluk bekerüljön egy Quentin Tarantino moziba. Ugyanabban az időszakban egy másik osztrák, a korábban Ausztrián kívül szinte teljesen ismeretlen színész Christoph Waltz többszörösen díjazott, visszatérő vendég lett az Oscar gálákon, Tarantino értő irányításának köszönhetően. A 2010-es díjátadón a Becstelen Brigantik 3 évvel később a Django elszabadul hozott neki aranyszobrot.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bocsánat kérő számnak írta Sly Stone az If You Want Me To Stay-t 73-ban, miután összevesztek párjával, Kathy Silvával. A békülés annyira jól sikerült, hogy a következő évben a soul énekes és a modell a Madison Square Gardenben házasodtak össze a zenész együttese a Sly and the Family Stone koncertjén. Stone eredetileg még extravagánsabb lagzit tervezett. 500 fehér galambot szándékozott reptetni az arénában, és kötélen akart leereszteni egy angyalnak öltözött csillámport szóróhölgyet a közönség felé. A galambreptetést állatvédők vétozták meg, mondván a helyszín fedett. A köteles mutatványt pedig a csarnok csak 125 ezer dolláros biztosítás kifizetése után vállalta volna be, amit Stone sokalt. Így is világra szóló esküvő volt. Egyes források szerint 21 ezer, mások szerint 23 ezer néző előtt. Amúgy a Red Hot feldolgozás sem rossz.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni?

0: Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A gazdaság élénkítése volt a fő téma a hétvégi kormányülésen. Néhány éven belül a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon. Megújulhat a nagykörúti fasor és bővülhetnek a fővárosi zöld felületek. Holnap is kitart a napos, száraz idő, hajnalban -2 és +10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit vizsgált a hétvégi kihelyezett ülésén a kormány, megvitatták a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tevő fejlesztéseket. Összesen több mint 387 millió forint közpénzt költöttek Súlyog Tamás külföldi útjaira 2024-ben és 2025-ben, derült ki a külügyminisztérium adataiból. A 33 út közül a 24-es párizsi olimpiai látogatás volt a legdrágább, amely önmagában csaknem 232 millió forintba került. A volt köztársasági elnök az utak egy részére a feleségével utazott, több alkalommal pedig kormányzati tisztségviselők is csatlakoztak a delegációhoz. 2030 után a halláskárosodás lesz az egyik leggyakoribb fogyatékosság a világon. A WHO adatai szerint a nagy hangerejű rendezvények, valamint a tartósan magas hangerőn használt fül- és fejhallgatók jelentős egészségromlást okozhatnak. Hazai szakértők kidolgozták a 6 lépcsős zajkockázati rendszert, és törvényi szabályozást sürgetnek. Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét hallják.
3: Láttuk, tapasztaltuk a szűrővizsgálatainknál, hogy egyre gyakrabban találunk halláskárosodott gyermekeket, és kialakítottunk egy kutatócsoportot, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és nyaksebészeti klinikájának a dolgozóival, a Műegyetem munkatársaival és a Tudományos Akadémia akusztikai munkacsoportjával, és megvizsgáltunk legalább 25-30 ezer gyereket. Én azt látjuk, hogy a gyerekeknek a 8-10%-át is érinti.
2: Elkészültek a nagykörúti fasor megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek. A fejlesztés során egyetlen fát sem vágnak ki építési okból, a cserélendő fáknak pedig legalább a háromszorosát ültetik el. A BKK októberben lakossági bejárásokat szervez a nagykörúton, ahol az érdeklődők favizsgáló szakmérnökök segítségével ismerhetik meg a fasorok jelenlegi állapotát és a tervezett fejlesztéseket, beavatkozásokat. A cseh köztársasági elnök nem vesz részt a hétvégi önkormányzati és részleges szenátusi választásokon. Petr Pavel szabadságra utazik külföldre, és tervezési hibának minősítette az esetet. A sajtó azonban azt is kiderítette, hogy az elnök, aki szenvedélyes motoros, Marokkóban lesz egy motoros versenyen. Tegnap tévéműsorokban kormánykoalíciós és ellenzéki politikusok egyaránt bírálták az államfőt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap is sokat süt majd a nap, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, esőre továbbra sem számíthatunk. Helyenként párás, ködös lehet a hajnal, -2 és +10 fok közé hűl majd a levegő, délután pedig 22-26 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Csanádi Dávid, a Café Online felelős szerkesztője, így módon kollégám, akit köszöntök, szia!
6: Szia Maja, sziasztok, kedves hallgatók és kedves olvasók!
5: Történelmi nap, ez, mert hogy a Café Online, ugye az egy olyan tulajdonképpen több lábon álló, vagy több lábat növesztő fórum, ami a kafénak összes részét, összes területét összefoglalja. És elkezdjük ezt a nagy közönség elé tárni, de szeretném, hogyha megismernék azt, aki ezzel foglalkozik, és akinek egyébként ebben a vezetésével több mint fél éves munka van. Ugye mondhatom ezt körülbelül?
4: Nagyjából igen.
5: És aztán ugye megbeszéljük azt is, hogy mit is jelent ez, de előtt egy picit hagy beszéljek arról, hogy te több mint két és fél évtizede vagy jelen a magyar médiában, dolgoztál közéletben, hírportáloknál, és hát ugye most pedig építed ezt az online magazint, amelyben a közélet mellett ott van a kultúra, az életmód, a városi világ, és mindenek előtt az emberi történetek. És itt meg is érkeztünk oda, ami szerintem veled kapcsolatban az egyik fő kérdés, ugyanis az írásaid alapján én azt látom, hogy az emberi történet az, ami téged igazán érdekel.
4: Alapvetően én print újságíró vagyok, ez azt jelenti, hogy ugye nyomtatott újságokban dolgoztam és publikáltam, de természetesen online is, az online világ egyáltalán nem idegen nekem. És igen, az emberi történetek azok éppen ebből kifolyólag nagyon fontosak számomra. Egyébként is fontosak számomra, és azért a nyomtatott újságírásban megszoktuk, hogy az emberi történetek rettenetesen fontosak. Sokkal fontosabbak, mint most a görgetős világban.
5: Abszolút. Viszont az van, hogy a görgetős világban pedig nagyon sok mindent oda kell tárni. Szóval kérdezhetném azt is, hogy mi volt a hiányérzet, vagy mi a hiányérzet, ami miatt a Café Online megszületett, de lehet, hogy ez már nem hiányérzet kell, hogy legyen, hanem egy alapvető belső igényrendszer elvárás saját magunktól.
4: Hát ez nem az én hiányérzetem
5: világos,
4: volt.
5: Világos, de te képviseled.
4: Egy csillagok szerencsés együttállásának köszönhetően én képviselhetem most ezt. A helyzet az, hogy a rádió hallgatók, illetve akik érdeklődnének a rádiónk műsorai iránt, a Rádió Café műsorai iránt, azoknak nem mindig van idejük meghallgatni a rádió műsorait.
5: Hát szomorúan hallom.
4: És azt szeretnénk tenni, hát van, aki éppen dolgozik. Én például hivatásos rádióhallgató vagyok, nekem ezt meg kell tennem. Szóval, hogyha valaki nem tudja meghallgatni a rádiónak a műsorait, akkor mi a Café Online-nal megpróbáljuk, hogy ezeket el tudja olvasni. Tehát ha nem tudja meghallgatni, olvassa el, megvan a lehetőség, megadjuk rá a lehetőséget. Úgyhogy igazából nem is mi állunk több lábon, hanem mi a Rádió Café egyik lába igyekszünk lenni, egy vizuális lába.
5: Én pedig azt gondolom, ahogy nézegettem, és az nem titok, hogy azért az elmúlt fél évben többször nézegettem, és az sem titok, hogy mi erről sokat beszélgettünk, hogy hogyan is, tehát mondjuk akár a Pontjókornak, nem akár, nekem elsősorban a Pontjókornak az utóélete fontos, de hogy ez hogy néz ki, hogy legyen fotó, hogy legyen, igen, a cikk, legyen cikk a beszélgetésből, hogy abban legyen megmagyarázva, hogy mi volt a fontos, miről szólt, és így tovább. Tehát én inkább azt látom, és én azért mondom azt, hogy több lábon áll, mert hogy egy platformon be lehet tekinteni minden területünkbe, úgy a Millásba, mint a Pontjókorba, mint egyéb műsorokba, és azért van jó néhány műsorunk, és van jó néhány tematikus, tehát önmagában megálló műsorunk. Van olyan műsorunk, amely valahol máshol egy podcast, de ez mindent összefog, plusz átvisz az oldalra, plusz lehetőséget teremt, gondolom előbb-utóbb arra is, hogy a hanganyagokat meg lehessen hallgatni. Én így gondoltam ezt.
4: Nem titkolt célunk az, hogy mindent, ami a rádióban műsorként elhangzik, azt a Café Online-on mi írásos formában átadjuk az olvasóknak. Tényleg mindent. És ez a rövid távú célunk, és ez a rövid távú célhoz most már nagyon közel járunk. Tehát ami a Millásban elhangzik beszélgetés, azt mi megjelenítjük. Ami más műsorokban, például a Pontjókorban elhangzik, az nálunk ott lesz az oldalon. Ez azért is fontos egyébként, mert például egy ismerősöm mondta, hogy nagyon-nagyon szereti a Rádió Cafét, csak az a baj, hogy vezetés közben tudná leginkább hallgatni.
5: Igen.
4: És nagyon lekötik a beszélgetések, ami egyrészt pozitív medicséret, másrészt pedig negatív, hiszen nem hallgatja a vezetés közben azért, mert nagyon oda kéne rá figyelni, és nem tud egyébként a vezetésre figyelni. Úgyhogy pont neki fog ez szólni. Ez a rövid távú terv. A hosszú távú terv, hogy még egy picit szeretnénk bővülni. Már most is vannak olyan anyagaink, amik a rádióban nem hangzottak el. Egyelőre elsősorban kulturális témakörben, és készülünk arra, hogy gazdasági vonalon is erős erősödjön ez a kicsit különálló, más hírek a rádióban el nem hangzott anyagoknak az interpretálása.
5: Oké, ezek tartalmi kérdések, de mit gondolsz, hogy hogyan lehet ma abba a versenybe beszállni, ami az interneten van? Van 4.716.842 oldal naponta új. Tehát az, hogy ránk találjanak, az, hogy ott legyünk, az, hogy megforduljon a fejébe bárkinek, hogy ezt a Café Online-on megnézem, hogyan kell felépíteni egyrészt, és mi az, ami ugye vizuális és szerkesztés és újságírói munka, és mennyi ebből az, hogy oda kell tolni mindenhova, tehát marketing.
4: Sok a marketing, de a marketing csak akkor működik, hogyha kap egy alapot. Az alapnak kell annak lennie, és azt gondolom, hogy tényleg tele van a piac online lapokkal, magazinokkal, sőt, AI által, csak AI által szerkesztett olyan cuccokkal. Persze én beírom neki, hogy most írjál nekem egy cikket a magyar kábítószerfogyasztásról, és akkor a magyarországi kábítószerfogyasztásról lesz egy vagy igaz, vagy nem cikken.
5: Hát ez egyébként az AI előtt is így volt már a felhigultság miatt.
4: Ez is igaz.
5: Sajnos ezt hozzá kell tennem, hogy egyszer csak eljött ez a pillanat, hogy amit láttál, az vagy igaz, vagy nem. Ez
4: szóval tele a piac. Tele a piac, és úgy dolgoznak, a legnagyobbak kivételével úgy dolgoznak az újságok, nagyon-nagyon sok anyagot átvesznek egymástól, így körbe-körbe veszik át az anyagokat. Mi abban tudunk egyediek lenni, és akarunk is egyediek lenni, mivel egy áldott helyzet az, hogy a rádióban elkészült anyagok állnak a rendelkezésünkre alapanyagként, ez azt jelenti, hogy nem átvett anyagokból kell dolgoznunk, hanem egyedi tartalmat tudunk mutatni az olvasóknak. Nem akkora mennyiségben, mint a nagy hírportálok, természetesen, de mi például nem nagyon veszünk át hírügynökségi anyagot sem, meg egyebet sem, kifejezetten saját anyagokkal dolgozunk.
5: Saját anyagok, saját szánk íze szerint, vagyis hát tehát a szerkesztőség szája íze szerint kivéve belőle a lényeg, és azért mondom, hogy saját száj íze szerint, hiszen ebben ti döntötök. És ami nekem nagyon tetszik, és tök egyedi, hogy megvannak a fő fogalmak magyarázva. Ez a te találmányod, én úgy tudom.
4: Igen, ezt én találtam ki. Ennek van egyszer egy terjesztési oka is. Másrészt pedig nagyon sokszor találkozom, mert én elég tájékozottnak gondolom magam, és ennek ellenére nagyon sokszor találkozom különféle cikkekben, főleg gazdasági vonalon olyanokkal, hogy az embereknek oda van téve valami, egy szó, egy valami, és utána nem tudják, hogy mi az.
5: Igen,
4: persze,
5: és ez a feltételezzük, hogy ő ezt tudja, és mi pedig, akik mondjuk adott esetben nem tudjuk, nem merjük megkérdezni.
4: Így van, és rá lehetne erre keresni az interneten, de minek, hogyha gyorsan én azt meg is tudom magyarázni, és akkor csinálunk, minden cikkünk végén van egy ilyen kikicsoda, mimicsoda című picike rovat, és ott vagy fogalmakat, tehát azt, amit mi úgy gondoljuk, hogy feltétlenül meg kell magyarázni, ezt megmagyarázzuk. Ez az olvasói szempont, a terjesztési szempont pedig az, hogy ez általában az internetes kereső robotoknak, AI keresőknek ez tetszik. De nem ez volt az elsődleges szempont, hanem kifejezetten
5: de
4: az,
5: de nyugodtan lehet, hiszen akkor ugye
4: ez egy fontos szempont, de az elsődleges mindig az olvasó.
5: Oké. Hogyan álltál neki ennek az egésznek a felépítéséhez? Gondolom, téged megkerestek, beszéltetek erről, rendben kész... van, és lett egy valahány fős csapatod, de te hogy álltál neki?
4: Egy kész vázat kaptam. Hát egy alapváz már megvolt, volt rajta 101 néhány cikk, amiket jó alaposan át kellett dolgozni, sok munka volt vele, felépítettük először a tartalmat, és miután a tartalmat felépítettük, akkor elkezdtünk dolgozni a dizájnon. Ennek az utolsó simításai még mindig zajlanak, de most már azért azt mondhatom, hogy egy-két nap is túl vagyunk rajta.
5: És szerinted mi a dizájnnak a fő jellemzője?
4: Szerintem a letisztult. Jól el lehet rajta igazodni, igyekeztünk letisztultá tenni, és ez a különböző látványelemek, lehetséges potenciális látványelemek rovására is ment, hogy letisztult maradjon. Reményeim szerint ez sikerült, és a változatosság meg egy nagyon fontos jellemzője. Olyan emberekhez szeretnénk szólni, akikhez a Rádió Café is, mint te is mondtad, hogy egy nagyon változatos, a paletta minden színében pompázó műsor halmaz áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy ebből dolgozzunk, és igen, azokat az embereket szeretnénk ezzel megcélozni, akik változatosságot szeretnének. Egy gazdasági, kifejezetten gazdasági szakportálokból van egy csomó. Hírportálból van egy csomó. Természettudományi portálból van egy csomó. És mi azt szeretnénk, hogyha azok az emberek, akik szívesen olvasnak egymás után népszerű, emészthető stílusban megírt, de mégis gondolkodásra sarkaló, vagy információt átadó gazdasági hírt. Mondom, hogy minimális politikai hír, de igazából nem foglalkozunk aktuálpolitikával semmiképpen, olyanokkal, ami a politikának esetleg más területekre van kihatása, már pedig van, olyankor esetleg szóba kerül, de sem párt, sem aktuálpolitika nem kerül ide.
5: Nincs olyan, amit a politika nem érint meg, igen, de igen, igen. Sőt, egyre inkább nem lesz, de értem, oké.
4: A kultúrában is, ha
5: hát, de pláne.
4: Színház, mozi, könyv, zene, természetesen zene, minden meg előfordul az oldalon. Arra is gondoltunk, hogy elindult, meg is nevezem Lengyel Gábor kollégám közreműködésével, illetve ezt kifejezetten ő írja ezeket a cikkeket, elindult egy olyan kulturális tartalomnak a gyártása zenei, illetve film témakörökben, amik kifejezetten teljesen egyediek, és ő írja őket, és teljesen az ő szellemi terméke, ami még a rádióban sem hangzik el. Úgyhogy próbálunk azokhoz az emberekkel szólni, akik szeretnek tájékozódni, közben szeretnek gondolkodni, és közben szeretnek szórakozni is, mert az rettentő, a média hajlamos elfelejteni mostanában azt, hogy nem csak arra való, hogy a pénz bejöjjön, nem csak arra, hogy az információt kiadjuk, hanem hogy szórakoztassuk is az embereket, hogy jó lessen nekik azt hallgatni, nézni, olvasni.
5: Hát nézd, alapvetően szerintem maga az újságírás, és az ide tartozó emberek ezt nem felejtették el, csak az, ami a multimédiában benne van, az a rész is, amelyik a profitra hajt, és ezért mindent megtesz. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy ez szerintem csak olyan értelemben identitás kérdése, hogy újságíró vagy-e, és tudod-e, hogy ez mit jelent, és ezt ide értem, tehát minden a rádiós, televíziós újságírókat is, tehát hogy tudod-e, hogy ez mit jelent, tudod-e, hogy miért kezdted ezt el csinálni, hogy fontos-e neked az, hogy azok, akikhez szólsz, azok kapjanak valamilyen értéket, hogy érted-e ennek a felelősségét, az örömét, és aztán ugye van az, amely az a réteg, de hát ezt tudjuk, ettől szenvedünk szerintem sokan bőségesen az interneten, hogy még mielőtt gondolkodni kezdenél, azelőtt lehet, hogy az arcodba jön valamilyen AI multifunkcionális szemüveg, amit meg kellene rögtön rendelni, és amíg az nem megy le, addig nem tudsz tovább gondolkodni, kiesel ebből az egészből. Vagy másik lehetőséget, hogy X plusz N forintot befizetsz a nyugalmadért. Tulajdonképpen ebbe az irányba megyünk.
4: Ha igen, de hát végül is a moziban is befizeti az ember a beugrót. Ez a...
5: Igen, arra fizeti be, hogy választ egy filmet, amit meg szeretne nézni.
4: Ez is igaz.
5: És oda nem jön 12 másodpercenként valami. Tehát, hogyha nekem, amiről most beszélünk, ez mondjuk messzire víz, de az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az életemre fizetem be, hogy békén legyek hagyva.
4: Igen, ez igaz, és én nem is vagyok hajlandó azért fizetni soha a közösségi médiában. Az egy lehetetlenség.
5: És akkor az egyik lehetőséget, hogy kiszállsz, és nem nézed, és vagy csak nagyon célirányosan, ha valami érdekel.
4: Hát a másik, hogy benyeled.
5: Igen. Szóval azért mondom, hogy itt a média, mint olyan, nem elfelejti ezt. A média egy része erre megy, hogy ne
4: gondolkodj. Igen, egyre inkább erre megy.
5: Pontosan.
4: Most már sokszor, én nem szeretek soha médiára semmit mondani, más médiumokra, úgyhogy nem is mondok így, de az, hogy a tartalom minőségével abszolút nem foglalkoznak, és csak a profit érdekes, az nem is vagyok biztos, hogy én akkor most a médiára mondanék bármit, ha erre mondanék, mert nem gondolom, hogy ez igazából média.
5: Na, hát tudod, erről beszéltem én, és csak én ugye úgy fogalmaztam meg, hogy újságírás. Na de akkor, ha már itt tartunk, nézzük a hangzatos címeket. A kattintás vadász egyébként semmilyen valóságtartalmat nem hordozó, igazából egyébként meg béna rossz címeket is, amelyek viszont valamilyen módon az agyalapi mirigy nem tudom melyik részét piszkálják, hogy meg kell tudnod, hogy mi ez az amúgy. Kognitíve tudod, hogy semmi hülyeség.
4: De működik. Nagyon-nagyon hát, szomorú, most, de működik.
5: Akkor kezdjünk el beszélgetni az emberekről?
4: Szerintem szegényeket most hagyjuk ki ebből.
5: De a szegényekben mi is benne vagyunk.
4: Mi is benne vagyunk. Egyébként hányszor észreveszem magamon is, hogy belekattintok
5: Elkezdtem azt csinálni, hogy nem, de hozzáteszem, az nem azt jelenti, hogy nem van a bölcsekköves olyan rohadt letisztult és okos lettem ettől, csomó mindenről lemaradok emiatt, de nem vagyok hajlandó.
4: De a kattintásodásznál még van egy még rosszabb, amikor nem valósan kattintásodász a cím, ugye, hanem nem az anyaghoz igazodó kattintásodász címet adnak. Gyűlölöm, és sajnos ez általános lett a médiában, nem lesz nálunk ilyen. Ezt meg tudom ígérni, hogy nem lesz nálunk ilyen.
5: Én azt értem, csak hogy tudod megoldani, mert neked viszont nyilván arra kell törekedjél, hogy elérd az olvasót.
4: Igen.
5: És akkor most megígérjük, hogy Csanádi Dávid ezt nem engedi át a mi rendszerünkön, de hogy
4: nem
5: lesz?
4: Nem bizony. Egyrészt egy cím lehet figyelemfelkeltő úgy is, hogy az nem kattintásodás.
5: Szerintem is. Úgy
4: a témáink azok, ha a téma jó címet kap, akkor annak nem kell feltétlenül kattintásodásznak lenni. A másik pedig, hogyha ezt így nagyon gyorsan négy szóban szeretném összefoglalni, hogy a Café Online kihez szól, akkor azt mondanám, hogy mindenkihez, de nem minden áron.
5: Nagyon szép.
4: Nem vagyok hajlandó semmilyen kattintásvadászatot. A minőség az, amiből nem vagyok hajlandó engedni.
5: Nagyon szép. Lehetne ez a szlogenje. Mindenkihez szólunk, de nem minden áron. Szóval...
4: Ja, akár lehetne is, igen.
5: Oké, akkor ezt most itt kitaláltuk.
4: Ezt most meg is jegyeztem magamnak.
5: Hát de tényleg, ez nagyon jó. Ugyanis ebben benne van az is, és akkor nézzük meg a pszichológiáját, tehát benne van az is, hogy akkor ide tartozni, az egy közösség. De én amúgy is ezt gondolom a hallgatóinkról.
4: A hallgatóink közösséget alkotnak, ez egészen nyilvánvaló.
5: Nagyon, nagyon jól látható, érthető, hogy mennyire érdeklődők, nyitottak, gondolkodók, kritikusak, közben befogadók.
4: És ez nagyon-nagyon fontos. És gondolkodnak, és tényleg a Rádió Café abban a jó helyzetben van, és ezt a Café Online-nal azzal, hogy ez olvasható, még inkább szeretnénk ezt a közösséget erősíteni.
5: Igen, ez jó.
4: De nem minden áron.
5: Na jó, innen fogjuk folytatni, mi viszont minden áron, csak adunk zenét és feles információt, és aztán jövünk vissza. Csanádi Dávid, a Café Online felelős szerkesztője a vendégem. Maradjatok ti is.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Elindult a természet hű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhasd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Választ a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest CV-ben a Deák tér és a Nagykörút között

0: 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
2: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Csanádi Dávid, a Café Online felelős szerkesztője, ami a Rádió Café vadonatúj magazinja, és egyébként a magazinnak egyik része a rádiója, mert hogy oda-vissza van átjárás, és egy elég hosszú munka előzte meg ezt, de mondhatjuk, hogy szépen előrukkolunk vele, most jön az a része, hogy marketinggel, és most jön az a része, hogy eljussunk a hallgatókhoz, a közönséghez. És azon kívül, hogy kiderült, hogy a rádió tartalomból való válogatást mindenképpen hordozza, lefedi, de túl is nyúl rajta esetenként, ugye, mint azt mondtad.
3: Az a közép és a hosszú távú cél.
2: Igen, és ez kapacitás kérdése is.
3: Hát ez kapacitás kérdése is. Egyelőre, ha a rövid távú cél teljesül, már pedig ez most nagyon teljesülni látszik, hogy a rádiónak a műsorait föl tudjuk dolgozni, és az olvasók elé tudjuk tenni írott formában is, akkor utána kis lépésekben, de haladunk. Amik nem is olyan kis lépések egyébként.
2: Beszéltünk ennek a multikulti jellegéről, meg arról, hogy mennyire, tehát mire kell figyelni ma, amikor indítasz egy honlapot, mert hogy ugye rengeteg honlap, rengeteg mindennel foglalkozik. Nálunk pedig ugyanúgy, ahogy a rádió, itt is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a téma. De mégis szerinted van-e olyan írott-íratlan szabály, ami meghatározza azt, hogy kell, hogy ez az oldal valamit magáról sugározzon, ami egyértelmű, könnyen befogadható az olvasó számára, amiért egyébként ő majd ide fog jönni. És aztán, hogy azon kívül még talál gyöngyöket, az oké, de mint ahogy mondjuk azt mondod, hogy ha nem tudom, napi ügyeket akarsz, akkor ide mész, akkor oda mész, ha filmeket akarsz, akkor amoda mész, szándékosan nem mondok semmit.
3: Én abban bízom, most csak azt tudom elmondani, hogy én mit szeretnék.
2: Hát azt mondom, amit te szeretnél.
3: Azt szeretném, hogyha az olvasó azért jönne hozzánk vissza, mert egy nagyon-nagyon tartalmas és elgondolkodtató szórakozásra vágyik. Uh-huh. Az a cél, nem akarjuk odakötni, az a cél, hogy jöjjön vissza. És hogyha még csak ne is azért jöjjön vissza, mert hogy én itt az ügyeket szeretném intézni, amott a híreket szeretném olvasni, ne ezért jöjjön vissza. Azért jöjjön vissza, és az lenne a csodálatos, ha elkezdenének azért visszajárni az olvasók. Szeretném megnézni, mi van a Café Online-on.
2: Aha.
3: Jöjjön vissza a Café Online-ért, jöjjön vissza a Rádió Caféért, jöjjön vissza azért a tartalomért, jöjjön vissza a műsorvezetőkért, akik azokban a műsorokban dolgoztak, amikből a cikkek készülnek. Jöjjenek vissza a filmajánlóinkért, jöjjenek vissza, most például egy Western történeti sorozattal indulunk, jöjjenek vissza a Western film történetéért. Azért jöjjenek vissza, mi a tartalmunk, tehát ne azért, mert speciálisan valamit keresnek, hanem ez a most éppen nincs kedvem elővenni egy könyvet, mert az az egy fejezet is túl hosszú, de hoppá, hát ott van nekem a Café Online, megnézném, hogy mit írtak ma. És ha ez megvan, akkor én nagyon-nagyon boldog leszek.
2: Neked a szakmai életedben milyen kihívás ez?
3: Nagy. Azért nagy, mert gyakorlatilag nulláról indultunk el egy online portállal.
2: Hát inkább mínuszból.
3: Mínuszból indultunk el egy online portállal.
2: Mínuszból, hiszen voltak dolgok, amiket javítani
3: igen,
2: kellett.
3: Igen, amiket javítani kellett, igen.
2: Tehát igen, az azt jelenti, hogy már valami...
3: képest még magasabban
2: igen,
3: van.
2: Igen, valami felállt, és aztán kiderült, hogy nem.
3: És azt gondolom, hogy hát én voltam főszerkesztője nyomtatott újságnak, nem is rossznak, a Pesti Hírlapról van szó. Részt vettem a 168 óra szerkesztésében egy ideig. Voltam online portálnak is a főszerkesztője. Azt gondolom, hogy ez egy másfajta kihívás. Kész dolgokat üzemeltetni, vagy egy teljesen újat csinálni úgy, hogy az tetszen az embereknek, az két nagyon különböző dolog. És jó ezt a kihívást megélni, egyrészt. Másrészt, nekem a rádió világa egy teljesen új, egészen új dolog. Láttam már tévét belülről, bár hivatalosan tévében nem dolgoztam, láttam szerkesztőségeket, láttam print szerkesztőséget, online szerkesztőséget, mindenféle szerkesztőséget. Soha még, én most ülök először rádió stúdióban. Soha még rádióval nem találkoztam személyesen így, és ez egy borzasztó jó élmény, és egy borzasztó új, de kihívás is. Mert egy teljesen új dolgot kell lekövetnem, és hát részben megtanulnom ahhoz, hogy jól tudjam a rádióban elhangzottakat interpretálni az emberek felé, mert másképp ugyanis nem működik, csak hogyha látom belülről egy kicsit ezt a világot.
2: Pedig képzeld el, hogy ezzel, hogy te a rádió tartalmait kell, hogy feldolgozd, ezzel majd, hogy nem, betöltöd azt a szerepet, ami mondjuk kvázi egy főszerkesztő dolga, hogy tudnia kellene, hogy hol mi zajlik. Milyenek a műsorok, milyen a dinamikájuk, mennyire felkészültek a műsorvezetők, hogyan illeszkedik a beharangozóhoz, aztán az egész órai műsorvezetés, hangzik el olyan, aminek nem kellene elhangzania. Szóval alapvetően te látsz rá a rádiónkra.
3: Igen, látni látom ezeket a dolgokat.
2: Jó, de, akkor kérdezem én most.
3: De ugye ráhatásom nincs.
2: Azt értem, tehát nincs meg az a kompetenciát, igen, hogy te azt mondhast, hogy. Viszont képzeld el, hogy most én itt a nagy közönség előtt megkérdezem tőled, milyen a mi rádiónk? Egy az egybe, az egész.
3: Na hát
2: ilyet ne kérdezzek.
3: Nekem az van, hogy én tényleg hivatásos rádióhallgató vagyok. Egyetlen egy rádiót hallgatok, mert többre nincs is időm. Ez a Rádiókafé, én nagyon szeretem. Én azt gondolom, nem vállaltam volna másképp azt, hogy a Café Online-t megcsinálom, hogyha ez nem olyan lenne, ez a rádiónak a tartalma nem olyan lenne, amit én szeretek.
2: Jó, oké, látom, nem, én nem azt kérdezem, én nem azt kérem tőled,
3: akkor,
2: hogy mondd
3: bocsánat,
2: azt.
3: Akkor
2: hogy nem értettem. De érted, csak én azt is értem, hogy van benned egy óriási lojalitás, és hogy PC próbálsz lenni, de akkor máshogy kérdezem, hogy ne azt érezd, hogy neked minősítened kell. Szerinted van-e olyan, ami mondjuk hiányzik a kínálatunkból, és úgy beleférne? Tehát beleférne ebbe a városra nyitott nappaliba?
3: Na, itt ütközik a rádió főszerkesztő, meg az online főszerkesztő. Én látom, igen, egy kicsit több gyerekműsor férne esetleg vele, egy kicsit több zöld műsor, de ugyanakkor nem tudom, hogy ez beleférne, aha, mert ez nem az én koncepcióm.
2: Világos.
3: És nem beszélve arra, hogy nekem beleférne, de lehet, hogy aztán más hallgatónak nem férne bele. Tehát ez az, amiért azt mondtam, hogy én látom a műsort, meg látom a ritmusát, de nincs ráhatásom, mert nem én vagyok az az ember, aki ezt erre ráhatása lehet.
2: Akkor most tényleg hívjunk téged széles látókörű hallgatónak. Zeneügyben mit gondolsz?
3: Szeretem.
2: Kiszolgáljuk azt a fajta képet, amit mondunk magunkról? Hogy a barátod vagyunk, hogy itt vagyunk, és a zenénkkel is szórakoztatunk, vigasztalunk, újat is mutatunk, régit is, semmit, ami populáris és szétrágott, és egyáltalán ezt kiszolgáljuk?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy a zenei palettán nagyon jók vagyunk, de ez megint úgy van, hogy persze széles látókörű olvasó, csak én vagyok az ember, aki például nagyon szeretem a világzenét.
2: Még biztos, hogy a hallgatóink szeretik, hiszen hogyha a Coco Jumbot szeretik, akkor három másik rádióra tudnak kapcsolni.
3: Nyilván, nem véletlen, hogy minket hallgatnak.
2: Szegény Coco Jumbo 20 éve ütöm. Na mindegy, igen.
3: és az van, hogy én amit kicsit hiányolok, és ez most a személyes, kevés szimfonik metal van, meg hallgatnék egy kis countryt, de természetesen ez csak az én ügyem, tehát akkor bekapcsolom magamnak otthon.
2: Hoppá, Cyborg.
3: Otthon a telefonomat, igen, Cyborgnak üzenjük, hogy ebből lehetne egy kicsit több. Egyébként nagyon vicces volt, mert az első olyan munkanapon, amikor tényleg azzal töltöttem már az időt, hogy a rádiót hallgattam, bekapcsoltam reggel, és egyből Dead South szólt, ami a kedvenc zenek karom egyébként, úgyhogy nekem az egy nagyon jó kezdés volt a rádiókafével.
2: Tehát összességében tulajdonképp te elégedett vagy azzal a pitvarral, amivel dolgoznod kell, hiszen ugye te leülsz, hallgatod, és aztán utána ezt megjeleníted.
3: Igen, izgalmas, szeretem, nekem is vannak benne újdonságok, Vicces, hogy én valóban úgy gondolom, mint újságíró, hogy azért eléggé széles körben tájékozódom, és azért bizony ütnek az újdonságok néha, amiket hallok az egyes műsorokból, olyan dolgok, amire erre nem is gondoltam volna.
2: És ez az, amit nagyon ki kéne emelni, fel kéne emelni, meg kéne mutatni, hogy nálunk vannak olyan megszólalók, vannak olyan témák, vannak olyan megközelítések. Ez lesz akkor a te dolgod, ha
3: hát
2: jól
3: ez
2: értem.
3: Lesz a Café Online egyik feladata.
2: Igen, hogy ezt nagyítsa föl, de lehetőleg tényleg úgy, hogy eljusson azokhoz, akiknek ez érdekes és fontos lehet.
3: Vagy eljusson azokhoz is, akiknek egyrészt érdekes és fontos lehet, másrészt nem hallgatnak rádiót. Mert olyanok is vannak, akik nem hallgatnak rádiót, abszolút. És akkor ezek az értékes műsorok, mert hogy eddig ugye arról beszéltünk, hogy, illetve én beszéltem arról, hogy aki nem tudta meghallgatni, de mi van azzal, aki nem hallgat rádiót?
2: Igen, igen, és van ilyen, nagyon sok van. Hogy
3: ez,
2: ne?
3: Ez természetes dolog, de hogy ahhoz miért ne jusson el egy ilyen értékes tartalom, ami itt van? Hát igenis, jusson el. És nagyon-nagyon bízom benne, hogy nagyon sok nem rádióhallgató is bekerül ebbe a közösségbe. Az, hogy esetleg belőlük később rádióhallgató lesz, az...
2: Hát ez egy külön öröm lenne, főként, hogy ugye egyre inkább az a mondás, hogy a rádiózásnak nincs jövője, és ezt nyilván mi, aki rádiózunk, nem hiszük el.
3: Nem, ebben én sem hiszem.
2: Nem, igen, én sem. De azzal viszont nagyon egyetértek, és főként azért, mert azt gondolom, hogy nekünk az egyik hitvallásunk, legalábbis az én műsoromnak mindenképpen, hogy társadalmi ügyeket bemutasson, hogy odaálljon dolgok mellé, de mondom, ez szerintem alapvetően a rádiónak is a sajátja, odaállni ügyek mellé, szociális ügyeket, társadalmi rétegeknek ráfókuszáljon az élethelyzetére, a nehézségére, a könnyedségére, az örömére, arra, ha segítségre van szükség, és igen, az nagyon jó lenne, hogyha ez eljutna, és át tudná ütni a zajt, és eljutna olyan emberekhez, akiket ez érdekel, akik adott esetben benne vannak, akik segíteni tudnak. Úgyhogy Dávidkám, hop-hop-hop-hop-hop, munka minden nap.
3: Dolgozunk ezerrel.
2: Jó, de van még valami, amit te úgy gondolsz, hogy szeretnél elmondani?
3: Én azt gondolom, még annyit szeretnék.
2: Valami buzdító mondatot.
3: Még annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy egy érdekes vállalás az, hogy valóban társadalmi ügyek mellett megyünk el, és egy kicsit ilyen, hát de hülyén fogom, kereskedelmi rádiós közszolgálatiságot szeretnénk a Café Online-nal átadni.
2: Szerintem nem feltétlenül ezt szeretnénk, de oké, okay, jó.
3: De mindenképpen, de nagyon fontos az, hogy a társadalmi ügyeket és olyan közügyeket, épp a te műsorodban volt legutóbb, a te műsorodban volt a gyógynaptárról szó, ezeknek el kell jutni az emberekhez, és nagyon örülök, hogy rajtunk keresztül is el tudnak jutni, és nem csak a rádión keresztül.
2: Most képzeld el, hogy én azóta már elmentem kórházakba megnézni, hogy valóban ott van-e, hogy ne legyen az, hogy minket valaki hallgatott, és azt hiszi, hogy ott van, és nem, és ott volt, le is fotóztam.
3: És az egy rettentő jó kezdeményezés, és az ilyen kezdeményezéseknek igenis teret kell kapniuk.
2: Mindennek, ami akár egyetlen egy ember egyetlen egy napját szebbé teszi, ami elindítja őt egy úton, vagy csak egy pillanatra is megsegíti őt. Én azon, hogy ennek mind, mert ez a lényege.
3: Igen, arról
2: embertől
3: már,
2: embernek emberről.
3: Arról már érdemes beszélni, és az van, hogy amiről érdemes beszélni, azt érdemes megírni, és itt találkozik a Rádió Café meg a Café Online. Legalábbis nagyon-nagyon remélem.
2: Nagyon szép záró mondat ez, és le is zárhatjuk. Közben egyébként nekem még az jutott eszembe, hogy nem is feltétlenül biztos, hogy gondolsz, hogy társadalmi ügyek, szociális ügyek, és közben egy kereskedelmi közösségi hangulat. Ezek nem zárják ki egymást.
3: Nem, egyáltalán nem zárják ki egymást. Ezt én nem is ironikusan mondtam, hanem kifejezetten úgy gondoltam, hogy igen, a kereskedelmi rádiózás közszolgálatiságát kell bemutatni.
2: Kell bizony. Kell. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm.
2: Szépen menjél dolgozni, ez a munkaidődből ment el.
3: Igen, már szaladok is. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, és nagyon sok sikert, és köszönjük szépen szerintem a kollégák nevébe is, hogy te így nagyítóval monitorozol minket, és utána kiszűröd a lényeget, és adod a hallgatóknak. Jó munkát, sok sikert kívánok, és a Café Online-t nézzétek, mert a Dávid és az ő csapata ezen nagyon dolgozik.
3: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Csanádi Dávid, a Café Online felelős szerkesztője volt a vendégem, és ezzel a pontjókor már a véget ért. Köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A Nemzetbiztonsági Bizottságban hallgatja meg Szijjártó Pétert, a kormány és a főváros közösen fejleszteni a Duna-Budapesti szakaszát. Halálbüntetést kaphat a Flydubai járatán merénylet. Halálbüntetést kaphat a Flydubai járatán merényletre készülő másodpilóta. Holnap is kitart a napos, száraz idő, hajnalban mínusz 2 és 10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-27 fokra van kilátás. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, több járat csak Budapest kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak, több vonat szerelvénye pedig a kizárt vágányokon rekedt. Emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra lehet számítani. A Nemzetbiztonsági Bizottság ma hallgatja meg Szijjártó Pétert. A Fidesz kormány volt külügyminiszterének a BYD beruházásához az Orbán kormány által adott közel 70 milliárdos állami infrastruktúra fejlesztési támogatásról kell beszélnie. A zárt ülés előtt azt mondta, a sajtót véleménye szerint több szempontból is félrevezették, és örül, hogy elmondhatja a maga igazát. Új működési modellt hoz létre a főváros és a kormány a Duna-Budapesti szakaszának és kikötőinek fejlesztésére. Egy 50-50%-os tulajdon arányú közös vállalatot hoznak létre, amely egységesen kezeli majd a tulajdonosi és üzemeltetési kérdéseket. A nyereséget teljes egészében a budapesti rakpartok és környezetük megújítására, az épített örökség védelmére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítják vissza. Jelenleg a meder használat az állam, míg a parthasználat a főváros hatáskörébe tartozik, ez pedig gyakran csak 1-2 éves kikötő használati szerződéseket tett lehetővé. Az Egyesült Államok terrorveszély gyanúja miatt kivonta nehéz bombázóit a Fairford légtámaszpontról. A nyugat-angliai bázison az iráni háború februári kezdete óta számos óriás gép állomásozott, ezek bekapcsolódtak az iráni hadműveletekbe. Teherán korábban azt közölte, célponttá válik minden olyan külföldi légitámaszpont, ahonnan Irán elleni támadások végrehajtására szállnak fel katonai repülőgépek. Feltörték Dánia központi népesség nyilvántartását. 8 millió 800 ezer ember adatai szivárogtak ki. A nevekhez, címekhez és társadalombiztosítási számokhoz fértek hozzá. A Digitalizációs Minisztérium közlése szerint vizsgálatot indítottak, de egyelőre nem tudni, kik lehettek az elkövetők. Az incidens szeptember folyamán történt, de a múlt hét végén a kiszivárgott adatok egy része nyilvánosságra kerülhetett. Halálbüntetést kaphat a Flydubai járatán merényletre készülő másodpilóta. Bár nem haltak meg utasok és senki sem sérült meg, a büntetésnek a lehető legsúlyosabbnak kell lennie, hogy elrettentő hatású legyen, mondta a vizsgálatot végző Egyesült Arab Emírségekbeli tisztviselő. Az ománi hatóságok egyébként szélsőséges nézetei miatt már korábban eltiltották a repüléstől a másodpilótát. Úgy tudni, a 29 éves férfi együtt működik a hatóságokkal, és bevallotta, hogy azt akarta, hogy a gép lezuhanjon.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap is sokat süt majd a nap, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, esőre továbbra sem számíthatunk. Helyenként párás, ködös lehet a hajnal, mínusz 2 és plusz 10 fok közé hűl majd a levegő, délután pedig 22-26 fokra van kilátás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
4: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.
5: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: Sej az aranyi vendéglő, majd a jakitá.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon NRT. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között.

0: 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Folytatódnak az egyeztetések a kamatstop esetleges kivezetéséről. Az év végéig újabb 4-6 ügyet vehet át az MVVH. Folytatódik a csörte a hormuzi szoros kapcsán. Holnap is kitart a napos, száraz idő. Hajnalban -2 és 10 fok közé hűl le a levegő. Majd délután 22-26 fokra van kilátás. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kamat stop esetleges kivezetéséről. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek, közölte a pénzügyi tárca parlamenti államtitkára. Boda Nikoletta hozzátette, a megállapodás hiányában a kamat stop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett. Szeptember végére 5260 milliárd forintra nőtt a költségvetési hiány. Ez 210 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, és benne van, hogy augusztusban a büdzsé 2,2 milliárd forinttal előlegezett meg uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszközprogramokat, írja gyors jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány már beterjesztette az országgyűlés elé a pótköltségvetést, ami 7200 milliárd forintos pénzforgalmi hiánnyal számol a teljes évre, ez GDP arányosan 7,5%-os deficitnek felelhet meg. Az év végéig újabb 4-6 ügyből álló csomagot vehet át a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna elnök szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az RTL-nek azt is elmondta, a Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy nem kizárólag a Volánbusz beszerzéseiről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzek lesápolása is része a nyomozásnak. A NAV szerint nem történt adminisztrációs hiba, amikor benzines és elektromos autót használók is megkapták az 5000 forintos dízel támogatást. Az RTL híradóval írásban azt közölték, hogy a Magyar Államkincstár arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről az idei gépjármű adót befizették. Ha valaki nem banki átutalással rendezte az adót, akkor a hatóságnál nyilván tartott számlaszámot használják. Emelik a sebességhatárt az M1-es felújítás alatt álló szakaszán. Az M0-ás és Tatabánya között több szakaszon új 2+2 sávos forgalmi rend lép életbe, ezzel párhuzamosan a jelenlegi 80 km/h korlátozás helyett 90 km/h lesz a megengedett sebesség, a csomópontok környékén pedig 60 helyett 70 km/h emelik a határt. Tovább folytatódik a csörte a hormuzi szoros kapcsán, a feltételek azonban nem változnak, Irán csak akkor nyitná meg a globális energiakereskedelem szempontjából kiemelt hajózási útvonalat, ha Amerika teljesíti a még júniusban rögzített elvárásokat. Abbas Araghchi külügyminiszter azt is megerősítette, Teherán továbbra is kész a diplomáciai egyességre, de újabb katonai támadás esetén keményebb válaszlépésekre kell számítani.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Holnap is sokat süt majd a nap, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, esőre továbbra sem számíthatunk. Helyenként párás, ködös lehet a hajnal, -2 és +10 fok közé hűl majd a levegő, délután pedig 22-26 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. október 5-én, 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Film.
1: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára különleges filmfesztivállal készül a Corvin mozi. Az 56/70 1956 filmre írva október 16-a és 18-a között több évtized filmjein keresztül idézi fel a forradalom történetét. Miközben azt is keresi, hogyan él tovább 1956 emlékezete a jelenben. A fesztivált Gárdos Péter, Szamár köhögés című 1987-es filmje nyitja. A kultikus alkotás egy család szemszögéből sajátos humorral és személyes történeten keresztül mutatja meg a forradalom napjait. A megnyitón a rendező és a film több szereplője is jelen lesz. A háromnapos programban olyan alkotók filmjei szerepelnek, mint Makkároly, Sándor Pál, Simó Sándor, Ember Judit, Almási Tamás, Siffer Pál, Pignicki Réka és Szász Attila. Több filmet restaurált kópiáról vetítenek, a filmek után pedig alkotók, színészek és történészek beszélgetnek a közönséggel. A Hazatérők című blokk után olyan emberekkel is találkozhatnak a nézők, akik személyesen élték át 1956-ot. A fesztiválhoz egy különleges fotókiállítás is kapcsolódik. Az amerikai nagykövetség az Operation Safe Haven történetét mutatja be, azt a humanitárius programot, amely az 1956 után Magyarországról menekülők befogadását segítette az Egyesült Államokban. Az 56/70 így nem pusztán történelmi visszatekintés, filmeken, személyes emlékeken és túlélők történetein keresztül próbálja megmutatni, mit jelent 56-70 év távlatából, és hogyan változik egy történelmi esemény emlékezete generációról generációra.
2: Tudomány.
1: Lehet, hogy amikor beszélünk a kutyánkhoz, nem csak a hangsúlyunkat figyeli? Az ELTE kutatóinak friss eredménye szerint a kutyák agya a folyamatos beszédet az emberihez hasonló módon képes szavakra tagolni. A kutatást a rangos Science folyóirat közölte. A neuroetológiai kutatócsoport 20 ember és 20 kutya agyi aktivitását hasonlította össze EEG vizsgálattal. A résztvevők olyan folyamatos hangsort hallgattak, amelyben nem voltak szünetek, és így az agynak magának kellett felismernie a szavak mintázatát. A kutatók pedig azt találták, hogy a kutyák, akár csak az ember, különösen jól követték azokat a ritmusokat, amelyekben a mással hangzók adták a szavak vázát. Az eredmény azért érdekes, mert korábban ezt a jelenséget, az úgynevezett mással hangzó preferenciát az ember sajátos nyelvi képességeivel hozták összefüggésbe. Most azonban úgy tűnik, hogy ehhez nem feltétlenül kell különleges, velünk született nyelvi mechanizmus. A rendszeres beszédhallgatás önmagában is alakíthatja az agy működését. Ezt az is erősíti, hogy a menhelyről vagy utcáról mentett kutyák is hasonló eredményt mutattak, annak ellenére, hogy életük első hónapjaiban kevesebb beszéd vette őket körül. Persze a kutyák és az emberek között továbbra is van különbség, míg az ember az egyes beszédhangok ritmusát is érzékeli, a kutyák számára inkább a szótag tűnik a legkisebb feldolgozott egységnek. Vagyis a kutyánk talán tényleg többet hall ki a beszédünkből, mint gondolnánk. Nem biztos, hogy minden szavunkat érti, de az agya meglepően ügyesen keresi bennük a rendszert.
2: Koncert.
1: Izlandról érkezik Pécsre Olafur Arnalds, a kortárs zene egyik különleges és nehezen kategorizálható alkotója. Zenéjében a klasszikus zene, az ambient és az elektronika találkozik, a végeredmény pedig egyszerre intim, filmszerű és meditatív. A Falling Apart Together című koncert október 20-án és 21-én lesz hallható a Kodály Központban, ráadásul Magyarországon és a régióban kizárólag Pécsett. Arnalds ezúttal ezúttal nem egyszerű koncertet ígér, hanem egy immerzív előadást, amelyben a zene mellett a tér és a közönséggel való kapcsolat is fontos szerepet kap. A produkció központi gondolata a távolságok lebontása, azoké a láthatatlan falaké, amelyeket az emberek sokszor saját biztonságérzetük miatt építenek maguk köré. Arnold zenéje ezt a törékenységet és sebezhetőséget próbálja meg hangokkal megmutatni. Az izlandi zeneszerző korábbi projektjeivel már a Royal Albert Halltól a Sydney-i operaházig számos rangos helyszínt megtöltött. A pécsi előadás azonban minden eddiginél személyesebb vállalkozásnak ígérkezik. Olafur Arnalds október 20-án és 21-én tehát a pécsi Kodály Központban két este, amelyen nem csak hallgatni lehet a zenét, hanem egy kicsit bele is tudunk merülni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Izgalmas hazai tanösvények, amelyek ősszel a legszebbek. Fenyőerdős kiránduláshoz Gyantászok útja. Az érdekes elnevezésű 2021-ben átadott Gyantászok útja tanösvény a Vendvidék szívében, Vas megyében, az Apát István falva környéki erdőkben kanyarog. Mivel nem körtúra, ezért tetszőlegesen bármelyik végéről indíthatjuk. Egyik vitathatatlan érdeme a tanösvénynek, hogy rövid, de szép erdei séta során szemléletesen mutatja be egy mára már feledésbe merült szakmát és megélhetési forrást, a gyantászást. Aki eddig nem hallott volna róla, az is pár perc alatt képbe kerülhet ezzel az érdekes mesterséggel kapcsolatban. 9 állomáson színes, informatív tájékoztató táblákról tudhatjuk meg, hogy mi jellemzi a Vendvidéki erdők növény- és állatvilágát, mit jelent a szállalás, mit csinál az, aki gyantászik, és hogy mennyi mindent köszönhetünk az erdőknek. A mintegy 2,5 kilométeres gyantász tanösvény útvonala csendes, tömegtől mentes, szép erdőben vezet, ahol a fenyőfákból lágy gyanta illat árad. Mivel majdnem végig szintben megyünk, és könnyen járható az út, ezért minden korosztálynak jó szívvel ajánlható. Remek családi túra, ami gyerekeknek és kamaszoknak is tetszeni fog. A tanösvény két végpontja közelesik Apát István falva főútjához, így ha azon tovább sétálunk, a kirándulást könnyen egy közel 3,5 kilométeres körtúrává alakíthatjuk. Ha az erdei séta után még szeretnénk némi időt eltölteni ebben a hangulatos vendvidéki faluban, akkor a Határőr emlékhely és múzeumban érdemes elidőzni. A vízivilág imádóinak Tiszavirág ártéri sétaút és pákász tanösvény. A Tisza-tó legnagyobb kikötőjéből, a tiszaörvényi Szabics kikötőből induló különleges sétaút igazán nem hosszú, csupán 2 kilométer. De annyi érdekességet tartogat, hogy biztosan el tudunk itt tölteni akár 3-4 órát is. Az úton végig többnyelvű és képekkel színesített információs táblákon ismerhetjük meg a tiszavirágok életét és a tiszató élővilágát. 10-ből 4 állomáson az árterekhez kötődő elfeledett tiszai mesterségeket, kosár és gyékényfonó, teknővájú és kubikus mesterségeket mutatnak be nekünk, valamint 2 madárfigyelő kilátóba is felmászhatunk. Ráadásul gyalogosan fedezhetjük fel a vadregényes puhafás ligeterdőt, a nádi világ útvesztőit, de csónakba szállva a romantikus, tündérrózsákkal teli belső tavon a Göbén is hajókázhatunk. A Tiszavirág ártéri sétaút 6-os állomásán Ladikba huppanva egy kötél segítségével áthúzhatjuk magunkat a túlpartra, a pákász tanösvényre. A közel 1 kilométeres útvonalon megtudhatjuk, hogy kik voltak a pákászok, és vajon miért nevezték őket a lápok mindentudóinak. A terület mocsaras vidék, ezért a pákászösvényre való átkelés előtt érdemes cipőinket a kikészített gumicsizmákra cserélni. A pákász tanösvény ingoványban cuppogós kalandja feltétlen megéri a kitérőt.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

A Red Hot Chili Peppers Give It Away című Grammy-díjas lágerének videójában a rendező, Stefan Sadnaui, aranyszínű festékkel vonta be a hiányos öltözetű tagok bőrét. Mivel azonban a klip végig fekete-fehér, ezüstösnek tűnnek.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

A mindig is első vonalbéli finn, new soul, new funk, new jazz mozgalom legmarkánsabb alakja, Tuomo Prattala. A 7 éves kora óta zongorázó, dalszerző, hangszerelő, producer, a Quintessence nevű turkui jazz zenekar billentyűseként és énekeseként lett ismert Európában még 2001-ben. A 2007-ben kiadott My Thing című első saját albumán a 70-es évek klasszikus amerikai soul R&B témái köszönnek vissza, Marvin Gaye vagy Stevie Wonder idézve. A korong hetekig szerepelt a finn nemzeti albumlista első 5 helyezettje között.

0: Energia ingyen. Rádió Café 98.
1: A Flaming Gods alapító tagja Charles Prest 2020-ban vágott bele mellékprojektjébe, a Noongardenbe. Az egzotikus, pszichedelikus popprodukció egy évvel későbbi száma, a Dizzy Ray, látszólag a szükséges egyedül létet ünnepli. A dalszöveg főhőse sebei nyalogatása közben a hegyoldalról lecsorduló esőt szemléli művészi magányában. Azonban, ha egy kicsit mélyebbre ásunk a sorokban, felfedezhetünk egy másik jelentést is. Esőfigyelő emberünk eleinte egy pohár bor elfogyasztása közben élvezi a látványt, és kifejezetten kihangsúlyozza, hogy jó bort iszik. Később pezsgőre vált. De itt már nem tartja fontosnak megemlíteni, hogy jó pezsgőt iszik. Ilyen értelemben a mű egy félsznop fazon alkoholfogyasztási szokásairól is szól, borban kerüli a kannást, de pezsgőben bármi jöhet.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
6: 2010-ben viccből kezdtek el együtt zenélni. Végül komoly, több ezer fős rajongói gárdát gyűjtöttek össze maguknak a Richard Gere együttes tagjai. Nevük meglepően Richard Gere amerikai színészre utal. A banda Szentendrén állt össze, saját állításuk szerint art fart pop stílusban játszottak. Az együttes fellépései egyes sajtótermékek szerint stand-up komedibe oltott performanszokra emlékeztettek. Játszottak a Tudósok előzenekaraként, és Dr. Máriás írta az első zenekritikájukat. Az együttes Mindenki Boldog című dalának videóklipjével az egyik országos tévécsatorna híradója is foglalkozott. A zenekar 2023-ban tartotta meg utolsó búcsúkoncertjét, ami már a sokadik volt. Ezért reméljük, hogy nem az utolsó.

0: Szakonyi Eszter vagyok, és amikor Magyarországon tartózkodom, mindig a Rádiókafét hallgatom, úgy érzem, van barátom.
1: A Sex Pistols alapító tagját Paul Cook dobost formálta meg Danny Boyle Pistol című 22-es mini sorozatában Jacob Slater. A színészettel kacérkodó brit zenész a való életben ekkor már nem játszott punkot, hiszen a Dead Pretties-t 2017-ben feloszlatta. Mindig is szerettem Neil Youngot, Johnny Mitchellt és Bob Dylant, és csendesebb dalokhoz nem ez volt a megfelelő együttes. Ha még mindig ugyanazokról a dolgokról ugyanúgy írsz, mint 16-17 évesen, akkor valami baj van veled. Kivéve ha te vagy a Ramones. Indokolta a punk banda felbomlását Cook. 2020-ban megalapította nyugisabb projektjét, a Wanderhorst. 24-es Midas nagylemezük címadó dala ugyanakkor nem túl csendes, sőt, kifejezetten dühös szerzemény a zeneipar fejeseiről. Hiába! Punk's not dead!

Egy kis groove, egy kis elektropop és sok-sok elszállás. Barabás Lőrinc a trombitálást 12 évesen kezdte a Szabolcsi Bence Zeneiskolában, ahol klasszikus zenét tanult. 2006 tavaszán végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén. 2005-ben saját zenekart alapított jazz-funk-pop stílusban, Barabás Lőrinc Eclectric néven, amely a 2010-es fennállásáig két lemezt is megjelentetett, azóta leginkább a nevét viselő kvartettel lép fel. De tagja volt többek között az Airi Maffia zenekarnak is.

0: Sziasztok, Pénzes Máté vagyok, ez pedig a Rádió Café, hallgassátok.
1: Ordobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka.
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Ajaj, jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Bemegyünk itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
2: Na,

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hová tehetjük a 700 kg kapcsot, főnök?
3: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válaszd a Király utcai Trófea Grill éttermet Budapest szívében, a Deák tér és a Nagykörút között.

0: Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A Nemzetbiztonsági Bizottság ma hallgatja meg Szijjártó Pétert, a kormány és a főváros közösen fejleszteni a Duna-Budapesti szakaszát. Észtország elit csapatokat telepít az orosz határ közelébe. Holnap is kitart a napos, száraz idő, hajnalban -2 és +10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A Nemzetbiztonsági Bizottság ma hallgatja meg Szijjártó Pétert, a Fidesz kormány volt külügyminiszterének a BYD beruházásához az Orbán kormány által adott közel 70 milliárdos állami infrastruktúra fejlesztési támogatásról kell beszélnie. Az zárt ülés előtt azt mondta, szerint a sajtót több szempontból is félrevezették, örül, hogy elmondhatja maga igazát. Újraindul a budapesti diákváros beruházása. A soroksári Dunaág mentén egy vegyes, lakó és kollégiumi városnegyedet terveznek kialakítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a beruházást az állam koordinálja majd, a tervek szerint a 9. kerülettel és a fővárossal közösen. A fejlesztés kapcsolódik majd a Vekerle lakásfejlesztési programhoz is, és a megvalósításhoz uniós forrásokat is bevonnak. Egy weboldalon lehet nyomon követni az NKA elmúlt 5 évének támogatásait. Az új internetes felületen csaknem 100 milliárd forintnyi állami forrás felhasználását lehet megismerni, jelezte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, egy megyékre lebontott interaktív térkép segítségével lehet böngészni a támogatásokat, illetve az összegek nagyságát. Mészáros Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Megafont, írja a Direkt 36. Ez a szervezet bevételeinek mintegy harmadát jelentette ebben az időszakban. Az iratok szerint volt olyan év, amikor csak a V7 ZRT 3 milliárd forintot adott a Fidesz segítő kampányszervezetnek. A portál megkeresésére sem a V7, sem a Megafon nem reagált. Az oroszok arra figyelmeztették a külföldi diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Ennek oka feltehetően az, hogy a közeljövőben drón és rakéta csapásokat zúdítanak az ukrán fővárosra. Egyelőre nem tudni, hogy mely országok döntenek úgy, hogy a fenyegetés hatására elhagyják az ukrán fővárost, és azt sem, hogy az esetleges távozók teljes kivonulásban vagy csak költözésben gondolkodnak. Közben Észtország elit csapatokat telepít az orosz határ közelébe. A Financial Times beszámolója szerint új bázisok létesítésével erősíteni akarják a védelmi struktúrát az országban. A nyugati hírszerzők megosztottak azt illetően, hogy pontosan mi az oroszok célja a NATO-val szemben. Egyes országok szerint a következő években direkt katonai beavatkozásra is fel kell készülni. Mások szerint a hibrid hadviselés veszélye növekszik a következő időszakban.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap is sokat süt majd a nap, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, esőre továbbra sem számíthatunk. Helyenként párás, ködös lehet a hajnal, -2 és +10 fok közé hűl majd a levegő, délután pedig 22-26 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk, minden ami látható, minden ami észrevehető, de hát sohasem egészen kézenfekvő módon, hanem megpróbáljuk minél többféle oldalról ezt megközelíteni. Ma az emberi test belsejébe vándorolunk, hogyha ezt lehet így mondani. Akit vendégül hívtam, Róna Ágnes, radiológus, a gasztroklinika munkatársa. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, szia, én is köszönöm szépen.
1: Azon gondolkoztam, amikor itt készültem, hogy milyen sokféle módon lehet belekukucskálni az emberbe, most a gépek segítségével gondolom persze. Próbáljuk meg összeszedni, hogy mik a fő különbségek, én tudom, hogy MR, meg CT, meg röntgen, meg ilyenek, ultrahang, hogy melyik mit tud, és hogy melyik mire jó. De hogy kérdezlek közben, tehát nem egy ilyen tételt kell felmondani, de hogy vegyük végig, hogy milyen módon lehet belenézni az emberi testbe, meg hát másféle testekbe
2: is. Nyilván a módszerek között technikai, alapvető technikai különbségek vannak, tehát többféleképpen besorolhatjuk ezeket a technikákat. Az alapvizsgálatok közé tartozik például a röntgen és az ultrahang, amit mindenki ismer.
1: A röntgen a legrégebbi?
2: A röntgen a legrégebbi, igen, az úgymond legegyszerűbb. Igen, legegyszerűbb módszer. Az ultrahang egyébként nem annyira régi, viszont nyilván egy egyszerűbb, olcsóbb módszer, és akkor fejlődés tekintetében úgy mondhatni, hogy a CT és utána az MR az a következő, így kicsit bonyolultabb technika, de egyébként mindegyik másra jó, mindegyik jó. Hogyha szeretnénk így végigvenni, hogy melyik mire a leginkább alkalmas.
1: Végig fogjuk venni, csak nem biztos, hogy ilyen teljes sorrendbe, mert ez most megütött a film, tulajdonképpen ez egy fejlődési fázis is.
2: Hát tehát, van benne fejlődés, így van.
1: Akkor a röntgen mit tudott, vagy mi volt benne?
2: Hát a röntgen, igazából a röntgen a legjobb az a csont megítélésére, a csonttörésekre. Igazából az összes módszer körül még mindig azt használjuk mondjuk a csonttörések megítélésére.
1: Ez jut rögtön az ember eszébe. Traumatológia,
2: röntgen iszonyú gyakori. A másik, amire leggyakrabban használjuk, az a tüdő megítélése. Arra is egyébként elég jó. Annál már van azért jobb technika, de így alapvizsgálatra az teljesen jó, nyilván sokkal olcsóbb, mint mondjuk a CT vizsgálat, kevesebb sugárterheléssel is jár, tehát nyilván itt a technikai dolgokba figyelembe kell venni, hogy a betegnek mi a jó, meg nekünk is természetesen mi a jó, vagy mivel jutunk leginkább közelebb a diagnózishoz. Az ultrahang pedig olyan szempontból kiemelkedő, hogy annak mai tudásunk szerint nincsen semmilyen káros hatása a paciensre nézve, egy olcsó technika, viszonylag olcsó, könnyen elérhető, bármennyiszer ismételhető, viszont az ultrahang az leginkább mondjuk a hassüreg vizsgálatára alkalmas, illetve a lágyrész és felületes lágyrészek megítélésére. Mondjuk a következő lépcsőfok lehet a CT vizsgálat, az már sokkal több minden megítélésére jó, az is egy röntgen alapú technika, tehát ott ugyanúgy számítani kell mondjuk sugárterhelésre, ezt figyelembe kell venni, sokkal nagyobb sugárterheléssel jár, mint mondjuk egy CT vizsgálat, viszont egyszerre, nagyon rövid idő alatt sokkal több információhoz jutunk vele. Hát itt viszont majdnem minden szerv megítélhető, tehát egyébként akár a csontokat is megítélhetnénk vele, de alapvetően nem használjuk úgy összességében arra, mondjuk bizonyos esetben csont szerkezeti eltéréseket kimutathatunk, de mondjuk egy traumás eltérés esetén maximum mondjuk egy koponya törés, tehát egy ilyen komplexebb, vagy egy úgynevezett politraumás esetben csinálunk CT vizsgálatot, amikor valószínűleg több eltérés van, és egyszerre szeretnénk kimutatni ezt a több eltérést. Az MR vizsgálat az egy még inkább magasabb szintű, az egyébként, tehát maga a technikája is, meg a fizikai háttere is sokkal, de sokkal bonyolultabb, nagyobb szaktudást igényel a vizsgálat kivitelezése is, meg így részünkről a diagnózis meghozása is, és ott pedig leginkább az ilyen finomabb lágyrészelváltozásokat tudjuk megítélni. Tehát például az MR vizsgálatnál sokkal fontosabb, hogy tudjuk, hogy mi a kérdés, mert ott általában egy szervrendszert, vagy egy régiót, egy kisebb régiót ítélünk meg, sokkal drágább is, a betegnek is olyan szempontból megterhelőbb, hogy hosszabb a vizsgálat, viszont nagyon káros hatása egyébként annak sincs, a mai tudásunk szerint, de ugye például mondjuk a MR vizsgálat mondjuk a 70-es évek óta van használatban, tehát még annyira nagyon sok idő nem telt el, de elvileg a mai tudásunk szerint egy-egy bizonyos ritka esetet tekintve nincsen nagyon káros hatása.
1: Hát volt egy valami nagyon abszurd, de most nem kell bennem, csak értelem beugrott, hogy talán valami fülbevaló, vagy valami...
2: Hát igen, persze, nyilván a vizsgálatra való felkészülés az nagyon fontos, hát mi az MR az egy hatalmas mágnes, tehát el nem tudjuk képzelni, milyen óriási mágnes, egy kis fém fülbevalót, vagy egy tollat, tehát semmit nem lehet bevinni az MR vizsgáló közelébe sem, mert azonnal magához szippantja, és nem tudjuk leszedni onnan. Gyakorlatilag egy tollat még lehet, hogy éppen igen, de mondjuk egy nagyobb tárgyat nem, és az MR mágnest, az igazából szinte soha nem kapcsoljuk ki, mert az annyira sok energia és idő és pénz mondjuk újra bekapcsolni, hogy ez így folyamatosan működik, és emiatt úgy kell mondjuk a paciensnek is felkészülni egy MR vizsgálatra, hogy gyakorlatilag le kell vetkőzni, semmilyen fém dolog nem lehet benne, illetve ugye itt mindig figyelembe kell venni, hogy mondjuk belül van-e fém.
1: Ezt akartam kérdezni, hát így is bele akarunk nézni.
2: Mondjuk az ilyen mozgásszervi fémek, azok már olyan anyagból készülnek, amik nem mágnesesek, tehát nem mágnesezhetők, ilyet lehet, de például mondjuk a pacemakerek, amiket ugye a szív működés segítésére tesznek be, azok általában nem ilyenek, tehát azokat ki lehet kapcsolni, vagy általában van olyan módjuk, amit a kardiológus beállít, hogy ne okozzon problémát egy MR vizsgálat során, ezeket figyelembe kell venni. Ezt leszámítva egyébként nyilván, ha adunk kontrasztanyagot, abba lehetnek mellékhatások, de összességében egyébként egy biztonságos vizsgálat.
1: Na, a kontrasztanyagokról akartalak kérdezni, csak még előtte lekerekíteném ezt a dolgot. Nem véletlen az, hogy mindegyik mellé hozzáteszed, hogy melyiknek milyen költsége van. Tehát azt gondolom, hogy ez azt is jelenti, hogy nyilván azt is mérlegelni kell, hogy mi a legkisebb költség, amivel még láthatjuk azt az adott tünetet.
2: Erre protokollok vannak egyébként. Nyilván a legideálisabb az, hogyha mondjuk valakinek van egy panasza, azzal elmegy egy orvoshoz, tehát a legideálisabb elmegy mondjuk egy házi orvoshoz, és ő eldönti, hogy milyen irányba menjen a páciens. Hát ez nyilván sokszor nem így van, vagy nem is jut el az ember az orvoshoz, hanem ő maga kéri magának a vizsgálatot. Ugye magánellátásban beutaló nélkül lehet vizsgálatot kérni, de mondjuk CT vizsgálatot azt nem szokták a sugárterhelés miatt egyébként. Az MR vizsgálatot általában megcsinálják beutaló nélkül, de szeretik ott is, vagy szeretjük, hogyha van egy szakorvos, aki feltesz egy klinikai kérdést, hogy milyen vizsgálatot végezzünk. Tehát nyilván itt a betegbiztonság is, meg a költségek is azért felmerülnek.
1: És van egy rettenetes hanghatás a legtöbb esetben erről.
2: Az MR? Igen, az nagyon hangos. Ott fülhallgatót, akár zenét is be lehet kapcsolni, podcastet, vagy valamit lehet hallgatni.
1: Innen
2: vagy füldugót. Ugye az sajnos nagyon hangos, mert az MR vizsgálat ez egy ilyen nagyon aktív vizsgálat, tehát a mágnes is működik, közben különböző egyéb kisebb mágnesek, gerjesztések történnek, amik mozgatják igazából a testünket, mert az úgy működik, hogy a testünk nagyon sok vízből áll, ami ugye hidrogén ionokból, protonokból épül fel, és azt használjuk ki, hogy azok mágnesezhetőek, gyakorlatilag így gerjesztjük a testnek ezeket a kis atomjait.
1: Tehát ahogy akkor én mozdulatlan vagyok ugye ebbe az MR készülékbe 30
2: percet. De belül mégis mozognak a dolgok. Kicsit olyan, mint a mikrohullámú sütő, tehát fel is melegít valamennyire egyébként. Tehát például, hogyha valakinek mondjuk fém van a lábába, és mondjuk a koponyáját vizsgáljuk, semmi probléma nem lesz belőle, de lehet, hogy esetleg egy picit érzi, hogy picit felmelegszik. De úgy egyébként a test is egy picit fel tud melegedni, de nem kóros mértékben. Tehát terhesség alatt is lehet egyébként például kismamát is emerezni, nyilván megfelelő indikációval, tehát ezekre mindig figyelni kell, és emiatt úgy mindig történik ott valami, és ezek a nagy gerjesztések zajlanak, ezért nagyon hangos sajnos a vizsgálat, meg azért ez egy hosszabb ideig is tart. Nyilván egy nagy csőbe kell befeküdni, ilyen speciális ilyen kereteket, amiket tekercseknek nevezzük, azt ráhelyezzük a testre, mert azok is adnak, tehát azok is kellenek, ilyen jeleket sugároznak.
1: És van egy pánik gomb, aki még nem járt ilyenbe.
2: Tehát igen, egyébként létezik nyitott MR is, ami nem egy ilyen tekert, vagy nem egy ilyen fánk alakú, viszont annak általában nem erős, nem elég erős a mágnese, tehát olyan esetben szoktuk a nyitott temert használni, például gerinc, esetleg egyéb ízületi vizsgálatoknál, ahol nem szükséges annyira részletgazdag kép. Hogyha nagyon részletgazdag képet szeretnénk, akkor egy magasabb térerejű mágnes kell, és azt már csak zártan tudjuk megcsinálni.
1: Többször behoztad, és mit a kérdéseim között is szerepel, hogy nagyon fontos, hogy mit kérdeznek tőled. Feltételezzem, és te is utaltál, hogy nem az a kérdés, hogy a beteg mit kérdez, az is fontos, de igen, hogy az a kolléga, aki oda küldi. Tehát az, hogy mit kell nézni, mire figyeljünk, erről beszélgessünk már egy picit, hogy mit számít az, hogy mennyire pontos a leírás, hogy mit keresünk.
2: Hát az, hogy egyáltalán mi a kérdés, mi a panasz, az már maga a vizsgálati módszert is megválasztja. Tehát alapvetően, ha mondjuk egy kórházban vagyunk, ahol van minden, tehát van röntgen, ultrahang, CT, MR, akkor ott sokszor van az, hogy mondjuk a vizsgáló orvos találkozik, hogy a paciensen van valami panasza, és tegyük fel, hogy bizonytalan, hogy CT-t vagy MR-t kérjen mondjuk egy koponyára, mert mondjuk a koponya megítélésére a CT és az MR is jó, de más többre ad választ, akkor ugye az a gyakorlatban működhet úgy, hogy felhívjuk egymást, illetve a klinikus orvos felhívja a radiológust, és ők eldöntik, hogy akkor milyen vizsgálat legyen. Alapvetően, akár ha ez történik, vagy ha már a klinikus orvos tudja, hogy ő mit szeretne, akkor ugye azért van a utaló hivatalosan, hogy ráírja, hogy mi a kérdése. Sajnos egyébként a gyakorlatban sokszor nincsen rajta kérdés, tehát nem mindig tudjuk, hogy mi a kérdést. A vizsgálatot azt nem mi orvosok csináljuk például a CT-MR röntgen esetében. Az ultrahangnál igen, tehát azt orvos
1: végzi,
2: illetve ritkán van olyan, hogy azt is radiográfus csinálja, de az Magyarországon az nem olyan gyakori, ilyen szonográfus lehet. De a többi vizsgálatot, ezeket a gépi vizsgálatokat radiográfusok végzik, ők ilyen képalkotó szakasszisztensek, tehát ők találkoznak a pacienssel.
1: Na, ez egy izgalmas
2: tehát ők
1: kérdés
2: egyébként
1: lesz.
2: Kikérdezik őket, mert főleg, hogyha kontrasztanyagot is kell adnunk, akkor ott meg kell tudnunk, hogy van-e valami ismert betegsége, vese, működést kell vizsgálni, alappanaszokat, de mi orvosok egyébként nem találkozunk a betegekkel, ez nyilván jobb lenne egyébként ideális esetben, ha mi tudnánk vele beszélni, de ez nem nagyon kivitelezhető, mert annyira ahhoz kevés orvos van, sokkal több beteg, és főleg ahogy haladunk előre a fejlődésben, egyre gyorsabbak ezek a vizsgálatok. Tehát egy CT vizsgálat, ha nincs kontrasztanyag, az ilyen 1-2 perc. Hogyha van kontrasztanyag, akkor picit hosszabb, de akkor is csak pár perc egyébként. És viszont nekem ahhoz, hogy mondjuk megnézzem az összes képet, meg mondjuk még beszélgessek is a pacienssel, az egy fél óra, akár egy óra is lehet. Tehát nem kivitelezhető az, hogy én az összes beteggel beszéljek, és utána megnézzem a lelet, vagy megnézzem a képeket, megírjam a leletet, de abból is tudunk tájékozódni, amit a radiográfusok kérdeznek, meg hát a számítógépből, tehát ugye az a beteg anamnéziséből, előzmények, hogyha vannak előzmények, akkor ezt összehasonlítjuk.
1: Hát ugye ezt nem teszed hozzá, nem ilyen kardinális kérdés, de hát ezt lehet távból is csinálni.
2: Igen, ugye, távból is. Na, hát akkor meg pláne ugye nem
1: tehát
2: találkozunk.
1: Tehát nem kell egy helyen lenni feltétlenül.
2: Igen, akkor még inkább fontos, hogy legyen valami kérdés. Ugye a kérdés az azért is fontos, mert hát ő akkor nyilván hát úgy kapja meg a korrekt választ a klinikus orvos, hogyha mi tudjuk, hogy mire válaszolunk. Néha egyébként tévútra is tud akár vezetni ez a, amikor megörülünk annak, ha megtalálunk mondjuk valamit, tegyük fel, hogy akár lehet az, hogy mondjuk egy tüdőembólia a kérdés, amikor ugye a tüdőben lévő ereket elzárja egy trombus, és akkor azt megtaláljuk egy mákas CT-n, arra mákas CT a vizsgáló módszer, és megörülünk, hogy megtaláltuk, és mondjuk nem nézzük tovább a képet. Erre ilyen radiológus konferenciákon van is mindig ilyen vicces megjegyzés, hogy mindig George Clooney szóljon a fülünkbe a híres kávéreklámból, hogy what else? Mert akkor tényleg mindig
1: hogy nem hagyod abba az
2: igen,
1: első
2: igen,
1: találatnál.
2: Igen, tehát hogy ez egyébként egy ilyen általános, nyilván emberi tulajdonság is, hogy megörülünk, amikor megtalálunk valamit, és akkor tovább nem nézzük, és akkor nyilván el lehet nézni dolgokat ilyen esetben. De persze könnyebb dolgunk van, hogyha tudjuk, hogy mit kell keresni, de természetesen minden egyebet is meg kell közben nézni az egész szerv, az összes szervet, tehát nyilván ami belekerül a képbe, azt mi mindent megvizsgálunk.
1: Hát még ugye olyan szokott lenni, és ez inkább egy szerencsés eset, hogy más miatt van ott, vagy más kerestek, vagy az orvos más keres, és közben
2: találunk valamit, igen.
1: Úgyhogy az egy olyan helyzet, persze nyilván nem mindegy, hogy az ember mit talál meg.
2: Hát igen, meg nyilván egy panasz kapcsán, mondjuk tegyük fel egy hasi fájdalomnál, hát ott annyira sok minden lehet, és az is lehet, hogy a képalkotással nem találunk semmit, és mégis nyilván van valami mögötte, tehát nyilván minden betegséget nem tudunk kimutatni. Se CT-vel, se MR-re, se ultrahanggal, még ha az összesbe berakjuk a pacienseket, nyilván vannak olyan betegségek, természetesen, ami nem látható a képalkotókkal, hanem akkor egyéb mondjuk sebészeti irány, gasztroenterológiai irányba kell olyan vizsgálatokat végezni, amik egyéb betegséget kizárnak, vagy éppen kimutatnak.
1: Hát én pont ezt akartam mondani, hogy ez egy nyomozási folyamat.
2: Nyomozás, tehát, hogyha nem
1: találsz valamit, az is egy információ.
2: Az is egy információ. Meg tehetek egyébként javaslatot, hogy én mit gondolok. Az is az nagyon gyakori, hogy mondjuk tegyük fel valakinek fáj a hasa, akkor először nem az MR-be szoktuk berakni. Nyilván, hogyha akut, tehát nagyon sürgősnek tűnik, olyan állapotban van a beteg, akkor van, hogy egy CT-vizsgálat készül a hasáról, de egy ilyen általános hasi fájdalommal, vagy akár ami krónikus régebb óta fennáll, de általában a hasi ultrahang az első. És akkor, ha mondjuk én ott találok valamit, de nem egyértelmű, akkor lehet kérni további vizsgálatot, mondjuk egy CT-t. Csak ilyen esetben azért praktikus, hogyha van a paciensnek egy kezelőorvosa, aki ezt így irányítja, mert hogyha csak én találkozok először vele, akkor nyilván tudom javasolni, hogy ő forduljon mondjuk gastroenterológushoz, sebészhez, vagy akár a házi orvoshoz, nőgyógyászhoz, csak hát nem tudom, hogy elmegye, és akkor ő tegyen további javaslatot, hogy
1: hát te magad kellem. Részéről tudsz nyilván felelősséget vállalni.
2: Igen. Szóval a radiológia ilyen szempontból furcsa, mert ugye mindig csak egy ilyen rövid időre találkozunk a paciensekkel, vagy egyáltalán nem, tehát inkább egy ilyen állomásszerű, sokszor mondhatni úgy, hogy kiegészítő szerepet töltünk be egyébként.
1: Hát erről szeretnélek bővebben is kérdezni, de előbb még talán, ami egy gyorsabb kérdés, kontrasztanyagokról valamit meséljél, hogy mit kell erről tudni. Ez mindig egy előre meghatározódok, hogy lesz, nem lesz, mi ez, miért veszélyes.
2: Ez mindegyik vizsgálathoz létezik kontrasztanyag, tehát még a röntgenhez is, például, hogyha mondjuk a gyomorbélrendszert akarjuk megítélni, mondjuk, hogy van-e úgynevezett perforáció vagy lyuk, mondjuk a gyomorba vagy a nyelőcsőbe, akkor lehet ilyen ivós kontrasztanyaggal, akár röntgennel is lehet vizsgálni. Egyébként ultrahangban is van kontrasztanyag, az elég speciális és kevés helyen használják. Azok ilyen picike kis gáztartalmú buborékok, amit ugyanúgy azt a szvénán keresztül adjuk be. És hát a leggyakoribb a CT-s kontrasztanyag, az ilyen jód tartalmú. Ugye attól félnek a legtöbben, mert annál elég gyakori az ilyen allergiás reakció, tehát az akkor esetleg kizáró lehet, hogy a következő vizsgálatnál nem kaphat a paciens kontrasztanyagot, illetve az a vesén ürül, a jódos CT kontrasztanyag, az úgy megterheli egyébként a vesét. Nyilván egy egészséges vesenek nem okoz gondot, de mondjuk egy károsodott, mondjuk egy cukorbeteg, vagy egy idősebb paciens esetében viszont okozhat sajnos gondot. Viszont a diagnózis szempontjából sokszor elengedhetetlen, mert azért is nevezzük kontrasztanyagnak, mert úgymond hát kontrasztossá teszi a képet nekünk, illetve bizonyos betegségek nem is mutathatóak ki anélkül. Például mondjuk daganatos betegségek, akár jó vagy rossz indulatú daganatos betegségek is elbújhatnak, hogyha nem kap a paciens kontrasztanyagot. És az MR-ben ugyanez. Viszont az MR kontrasztanyag az teljesen más, mert ott is a mágnesességet használjuk ki. Annak minimális veset, az is a vesén ürül egyébként, de minimálisan károsíthatja a vesét, tehát ott tényleg, hogyha már valakinek nagyon-nagyon rossz a vese funkciója, akkor nem alkalmazzuk, de egyébként úgy annak úgy nagyobb káros hatása amúgy nincsen.
1: Ez a krízisek és pofonok. Róna Ágnes radiológussal, a gasztroklinika munkatársával beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.

0: Hello, Horváth Csáli vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
6: Három koncert, három kiemelkedő esemény a Concerto Budapest Fesztiválján október 11-én. Oscar-díjakkal és Kossuth-díjakkal elismert szerzők és előadók, kivételes művek és hangszerek, a 100 éves Kurták György operája először a Zeneakadémia színpadán. Mi ez, ha nem magyar kincsek ünnepe?
5: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
7: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Róna Ágnes, radiológus, a gasztroklinika munkatársa a vendégem. És mondtam, hogy még szeretnék visszatérni erre a orvos-beteg találkozóra, kommunikációra, hogy ez egy kommunikációs podcast, néha védekezőleg szoktam mondani. Tehát ez egy nagyon speciális terület, amin te dolgozol, mert itt tényleg nem annyira jellemző, vagy nem feltételezi azt, hogy effektíve az érintettel beszél is az ember, vagy ki tudja kérdezni, vagy hát közölni, amit talál, ugye ez talán még nehezebb. Mit gondolsz erről, vagy hogy kell erről gondolkozni, hogy egy ilyen furcsa viszony van a gyógyításban ezen a területen?
8: Nyilván van olyan terület, ahol találkozunk a pacienssel, például azért az az ultrahang, az egyértelműen. Ott ugye gyakran elő is fordul, hogy mi közöljük a rossz hírt rossz esetben, vagy bizonyos esetben, vagy a jó hírt. Igen, a jó hírt is, az többször, reméljük. Az azért segítség egyébként, meg akkor ott tényleg látja az ember, mondjuk akár a has az a leggyakoribb a hasi ultrahang során, hogy hol fáj. Amikor még szoktunk találkozni a paciensekkel, azok például az emlővizsgálat. Ugye a mammográfia és az ultrahang vizsgálat az alapvizsgálata az emlővizsgálatnak, illetve hát mondjuk a mammográfiánál nem mindig, mert azt is szakasszisztensek végzik, de hogyha valakinek van mind a kettő vizsgálat, a mammográfia és ultrahang, akkor az orvos leletezi a mammográfiát, utána megcsinálja az ultrahangot. Ott tapintási vizsgálat is történik, ott beszélgetés is, anamnézis felvétel, illetve hogyha ha beavatkozásokat csinál, tehát radiológus csinál mintavételeket is, akár diagnosztikus mintavételeket, azt lehet ultrahangvezérelve, de lehet a mammográfia segítségével, CT segítségével, és akkor ott azért találkozik paciensekkel, meg hát terápiás beavatkozások is lehetnek, akár ilyen érfestések, vagy daganat, ilyen embolizációk, vagy kemoterápiás szereket is be tudunk adni egyébként mondjuk a daganatba. Tehát abban az esetben azért találkozunk a paciensekkel, de valóban a klasszikus ilyen orvos-beteg kapcsolat az egészen más egy radiológus tekintetében, mint mondjuk egy sebész, vagy egy gasztroenterológus, aki mondjuk akár követi is évekig a pacienst, és akkor van, hogy hozzánk is természetesen visszajárhatnak a paciensek, csak egész más kapcsolat alakul ki, ami ez így ilyen szempontból egyébként furcsa, hogy a gépekhez vagyunk kötve.
7: Hát így, mert az jutott eszembe, hogy tudok egy nagyon jó röntgenorvost, ajánlom neked. Tehát ez a mondat
8: ez
7: nincs.
8: Ez nem, nagyon sokszor nem is tudják szerintem igen. A paciensek, hogy mondjuk a röntgen mögött van egy orvos valahol, mert hát ugye nem találkoznak vele, csak ül egy sötét szobába. Szóval ez olyan furcsa ilyen szempontból valóban. Meg főleg, ha nem is ott van az orvos, hanem mondjuk egy másik országban, és onnan leletezi a vizsgálat, aminek az tök nagy előnye, hogy ezt megtehetjük, hogy akár másik országból is tudunk mondjuk leletet gyártani, és hát akkor hamarabb elkészül. Bármikor, igen, szóval ez az, hát ez az előnye is, meg a hátránya is, hogy kevesebb így az interakció a paciensekkel, de az előnye, hogy igen, bármikor meg tudunk konzíliumot kérni, tehát nem kell azt mondanom egy másik orvosnak, hogy jöjjön ide, és akkor nézze meg, hanem csak küldöm a képeket.
7: Ezek az előnyei. A szóba hoztad a mammográfiát, megbeszéltünk róla. Általánosságban a szűrésről érdemes szerintem egy picit gondolkodnunk, mert ugye annak a, hogy mondjam, edukációja, a fontosságára való figyelemfelhívás, meg a lebonyolítás, az mind a kettő, az tulajdonképpen a ti asztalotok, ha úgy tetszik.
8: Hát igen, és végülis a radiológiában a hivatalos állami, magyar állami szűrés, az csak az emlőrák szűrés létezik, az a mammográfiával két évente a 45-65 év közötti hölgyek kapnak egy ilyen ANTS-be hívót.
7: Ez a tüdőszűrés néven futó dolog, mert
8: nem,
7: olyan is van.
8: Olyan is van, de az már igen, ez csak az, olyan már tüdőszűrés, és az már így kezd, mert az ugye a TBC-re volt. Egyébként azért, a mellkasra létezik rákszűrés, tüdőrákszűrés, de az csak egy speciális kort, egy speciális csoportot, akik 50 év felettiek, dohányoztak. Tehát a nagyon szigorú szabályok vannak, hogy hány évig dohányzott, hány éves, a családban volt-e daganat, és akkor arra nem is mellkasröntgen van már, hanem ilyen lúdóz, ilyen alacsony sugárdózisú mellkas CT. Az egyébként sokkal jobb, mondjuk egy tüdőrák kimutatására. Tehát ha bárki azon aggódik, hogy mondjuk neki esetleg tüdőrákja van, vagy mondjuk a családban volt, és szeretné megtudni, hogy van-e, akkor a mellkasröntgen az nagyon korlátozott. Az ilyen egy centi alatti dolgokat egyáltalán nem is biztos, hogy kimutatja. Ha olyan helyen van, ahol mondjuk el tud bújni, mondjuk egy szív mögötti területen, ott akár egy nagyobb daganat is el tud bújni, mert a mellkasröntgen az egy kétdimenziós kép. Azt úgy kell képzelni, hogy amin áthalad a sugár a testünkön, az egy képre kerül, minden így összevetül. Tehát ott nagyon el tudnak bújni sajnos az elváltozások. A CT-nél viszont nem, és a CT az kiválóan alkalmas a tüdő megítélésére, és már létezik, hogy nem is kell kontrasztanyag hozzá, hanem egy tényleg ilyen alacsony sugárdózis, vagy nyilván még magasabb így is a sugárdózis, mint egy mellkasröntgen, mondjuk 10-szer annyi kb., azt hiszem, de viszont mivel több mindent ki tud mutatni, ezért ilyen rizikós csoportba lehet egyébként csinálni. Erre nincsen ilyen népegészségügyi, erre ilyen akciók vannak, vagy hogy is mondjam, ilyen felhívások.
7: Kampány,
8: igen, köszönöm. Tehát bizonyos időszakokban voltak ilyen kampányok, ezt több kórházban is csinálták, és akkor időnként, hogyha például valaki mondjuk a házi orvosánál ezt jelzi, hogy ő szeretne, arra lehet egyébként beutalót kérni, meg hát nyilván magánban is el lehet menni ilyesmire. Viszont az emlőrák szűrés az már nagyon régóta van, és az egyébként nagyon jó, viszont elég alacsony a megjelenés a statisztika szerint, de a statisztikában az mondjuk a 40% jön el, aki abba a rizikócsoportba tartozik, vagy hát a korcsoportba, mert pont ez a lényege, bocsánat, a szűrésnél, hogy az emlőrák szűrésnél, hogy rizikó, nincs rizikó, tehát alacsony rizikójú csoportba tartoznak azok, akiket szűrünk, tehát akiknek nincs a családjában mondjuk emlőrák, de már 45 évesek elmúltak, és még nincsen 65 évesek, és nők, és 2 évente kapnak behívót, és akkor ezek a nőknek körülbelül 40%-a jelenik meg ezen a hivatalos szűrésen. Ezt mutatja a statisztika, de ebben nincs benne az, hogy valaki elmegy csak egy beutalóval a szakrendelőbe, vagy elmegy magánba, tehát oda azért többen elmennek, tehát valószínűleg több nő elmegy vizsgálatra, de a hivatalos szűrésre nem olyan sokan egyébként, sajnos.
7: Ez a 40% ez picit felette van annak, mint amit én magamtól tippeltem volna.
8: Hát, jó lenne 50 fölé.
7: Elég jól leszűkített, tehát hogy ki mindenkire vonatkozik, azon belül
8: lehet. Jó lenne már egyébként a kort is lejjebb vinni, ez mindig téma, csak hát ugye ez rengeteg anyagi vonzat, tehát mert nem tudom, mert már egyébként 40 felett is eléggé megnő a rizikó sajnos az emlőrákra, tehát már lehetne akár 40 éves kortól is.
7: Most picit abban is gondolkoztam egyébként itt a szűrés kapcsán, hogy ez oké, hogy egy ilyen népegészségügyi kampány van, vagy protokoll, hogy mit kéne csinálni, még mit nem, de hogyha valaki egy egészségtudatos ember, és azt mondja, hogy x évenként, 5 évenként, 2 évenként, hogy minél több mindent ki akar zárni, akkor mi mindent tud így mondjuk ultrahanggal, meg egyéb szűrésekkel? Tehát ha csak saját maga gondolja azt, hogy na nézzük meg, hogy nincs-e valami.
8: Hát az ultrahang, mint ahogy már mondtam, az jó, mert annak nincsen úgymond káros hatása a mai tudásunk szerint, bármikor ismételhető. Hát például egy hasi ultrahang, akár az már ilyen 20-30 éves kortól lehet évente. Most azt nem tudom azt mondani, hogy na akkor milyen betegséget szűrjünk ki, mert arra nincsen ilyen hivatalos protokoll, de például mondjuk a máj elváltozások, ami mondjuk egyre gyakoribb, mondjuk a zsírmáj, hogy valakinek zsírosan átépül a mája, egy ilyen anyagcsere folyamat, vagy az elhízás következtében, vagy az alkohol gyógyszerek hatására, azokra például figyelemfelhívó lehet, hasnyálmirigy elváltozások, vese elváltozások. Ezeket egyébként úgy évente lehetne ajánlani, akár fiatal pacienseknek is.
7: Kacogtátok.
8: Pajzsmirigyet például, tehát például egy pajzsmirigy daganat, az akár évekig is ilyen silent módba lehet, tehát hogy nincs is nem okoz semmilyen panaszt egyébként. De az van olyan típusú pajzsmirigy daganat, amivel évekig el lehet úgy lenni, hogy igazából nem okoz semmilyen problémát. Viszont a pajzsmirigynek vannak gyulladásos betegségei is, tehát az is egyébként kimutatható egy pajzsmirigy ultrahanggal, meg ami még nagyon hasznos, ugye a fő nyaki ér az úgynevezett karotisz ultrahangvizsgálat, mondjuk azt 40 felett azt úgy javasolnám mindenkinek, mert ott ugye ilyen plakkokat, felrakódásokat, meszesedéseket vizsgálunk, ami megelőzhet mondjuk sztrókot, tehát ilyen agyinfarktust, mert onnan szakadhat le mondjuk egy kis plakk, és az okozhat egy sztrókot. Tehát
7: most
8: ilyeneket
7: már
8: egyébként.
7: Most már
8: okay. Mondjuk egy CT-nél ott nem nagyon, hát maximum ezt a alacsony dózisú tüdő CT-t javasolnám, úgy, mint a hasi CT-t, koponya CT-t, azt egyébként nem. Az MR-ben létezik olyan, hogy teljes test MR, hát azt is szokták ilyen szűrő jelleggel, az ilyen vitatott egyébként, mert ott nem adunk kontrasztanyagot, tehát ugye natívan történik a vizsgálat. Hát bizonyos dolgokat ki lehet mutatni, hogy kontrasztanyag nélkül, és hogy nem specifikus a vizsgálat, hanem egy ilyen általánosan egész testet.
7: Hát ez ilyen önmegnyugtatás.
8: Igen, egy kicsit ilyen önmegnyugtatás, szóval úgy nem tudom azt mondani.
7: Mindent,
8: igen, viszont nagyon sok pénzbe
7: nyilván
8: kerül.
7: Nyilván nagyon sok pénzbe kerül, viszont akkor egy picit nyugodtabban megy haza.
8: Még a PET-CT-ről azt hiszem arról nem beszéltünk, viszont a PET-CT az úgy történik, hogy egy radiológus is lehetezi, meg egy nukleáris medicina szakorvos, az egyébként egy másik szakterület, csak ott együtt dolgozunk, mert ugye ott készül egy CT-vizsgálat a PET-CT során, egy teljes test CT egyébként, és akkor ott beadnak egy ilyen radionuklidot a betegnek, tehát ilyen izotópot, amit hozzá kapcsolnak egy agyanyaghoz, ez többféle PET-CT is létezik, és akkor ott a testünk felveszi ezt az izotópot, és azt kisugározza, és azt viszont már egy másik szakorvos, egy nukleáris medicina szakorvos értékeli, hogy ott van-e bármilyen eltérés.
7: Csak a CT-s kifejezetten ilyen rák.
8: Ilyen daganatos, igen. Tehát például azt nem szoktuk ajánlani nyilván úgy szűrésre egyébként, vagy úgy egyéb, de az tényleg nagyon indokolt esetben szokott készülni, mondjuk daganat keresésre, vagy áttét keresésre.
7: A kontraszt kapcsán is beszéltünk róla, meg máskor is előjött ez a, hát mit lehet látni, mit lehet észrevenni, ugye amikor az ember ott ultrahangon ott van paciensként, akkor hát az nem sokat mond a képernyő, minden glugyog, bugyog, szürke. Mozog, és minden szürke, így igen, van, ezt igen, akartam igen. kérdezni, hogy kettő dolgot is ezzel kapcsolatban. Egyrészt az, hogy ez a nagy katyvaszból mi az, amit figyel egy radiológus, tehát mit mond ez a nagyon sok különböző szürke 50 árnyalata. Ez az egyik, és a másik, amiről még kérdeznélek, az, hogy a számítás technikai, digitalizációs technikák, azok viszont mindenféle megoldást kínálnak, tehát amikor látom, hogy fotót csináltok, meg úgy lementeni egy képet, ugye az meg nagyon támogatja azt, hogy mire kell figyelni, tehát hogy mit lát az orvos csak úgy ebből a katyvaszból, és hogy segít a digitalizáció?
8: Hát igen, ugye, amit megtanulunk, az a katyvasznak az értékelése. Ami a szürke, az tényleg érdekes, mert azt olvastam egyszer, hogyha színes lenne, akkor persze látványosabb lenne, de akkor sokkal többet tévedhetnénk, mert a szemünk, hogy a színes képekbe kevésbé tudja ezeket az árnyalatokat megkülönböztetni, szóval ezért van ez a szürke. Nyilván azt a rengeteg szürke árnyalatot, ami valójában ott van a képen, akár a CT-n, akár az ultrahangon, az összeset nem tudjuk megkülönböztetni, viszont elég sokat igen. Tehát például mondjuk egy CT vizsgálatnál van mondjuk több ezer szürke árnyalat, nem tudom, hát négy ezer körül, hát azt nem tudjuk, majd százat tudunk kb. Értékelni, és emiatt mi ezt szűkítjük, mi tudjuk ennek a szürke árnyalatait ablakolni, ezt úgy mondjuk, és akkor attól függ, hogy milyen szervet akarunk megítélni, hát ezt megtanuljuk, hogy melyik szervre milyen ablakolás szükséges. Az ultrahangnál ott is egyébként tudunk változtatni egy kicsit, ott a frekvenciával is tudunk, tehát a magával a hanggal, amit ugye kiad a gép, azzal is tudunk mahinálni, illetve hát utólmunkákat szoktunk azért csinálni, főleg mondjuk a sebészek, mondjuk egy érsebész, mondjuk egy érműtét kapcsán, általában megfestjük akkor mondjuk az ereket, tehát azt szépen...
7: Nem mindegy, hogy a pirosat vagy a kéket vágja el az ember.
8: Igen, tehát egy utólag lehet ilyen számítógépes technikákat alkalmazni, amivel meg tudjuk festeni. Ugye ultrahangban, ami színes szokott lenni, az is az erek egy egyébként, hát az is egy segítség természetesen, de ott nyilván, ott is mi inkább azt nézzük, hogy milyen sebességgel áramlik a vér, milyen irányba áramlik, tehát ott sem feltétlenül a szín, az is csak egy beállítás, hogy bármilyen színűre lehetne rakni, ez csak egy ilyen megszokás, hogy mondjuk piros legyen az artériás vér, és mondjuk kék a vénás, de mindegy igazából nekünk, tehát hogy...
7: Tehát ez már az adat vizualizálás, vagy a digitalizálás?
8: Igen, hát mindig úgy hogy elkészül, be van egy program állítva, hogy hogyan csináljuk akár mondjuk egy CT-vizsgálat, az abszolút ilyen gomnyomásra történik, de mondjuk a radiográfus kollégák tudnak ezen változtatni, meg protokollok vannak, ezért is jó tudni egyébként, hogy mi a kérdés. Tehát egy májat mondjuk máshogy vizsgáljuk, mint mondjuk a női kismedencét, csak mondtam valamit, vagy az agyat, és akkor erre protokollok vannak, és akkor természetesen ezeken egyébként lehet változtatni. Tehát ugye ott is van kommunikáció, mondjuk az orvos és a radiográfus között, hogyha más kérdés, akkor ők át tudják állni. Ők ezekben jobbak, mint mi természetesen. Tehát én már lehet, hogy nem tudnék megcsinálni egy ilyen gomnyomogatós vizsgálatot, viszont a kiértékelésben meg nyilván mi vagyunk a jobbak. Szóval hát mindent meg lehet tanulni.

0: Ami talán a legjobban működik, ez egyébként pont az emlőrák szűrés, hogy a mammográfián, az egyébként elég nehéz, tehát például a mammográfiás emlőrák szűrés, az például kettős leletezéssel történik, pont emiatt, hogy nem egy, tehát egy nehéz, sokat kell belőle tanulni, és egymástól függetlenül két radiológus leletez mondjuk egy mammográfiát, szóval az úgy elég biztonságos, és sok helyen már az AI-t is rárakják, akkor azt szűri előszűri. Akkor például tüdőrákok keresésére is, vagy ilyen agyi infarktus kimutatására, de akár egyébként a csonttörésekre is vannak már AI programok, de az mindig csak ilyen előszűrő, tehát hát egyébként segítség, mert csak ugye az is tévútra is vezethet sajnos, igen. Tehát az igazából most Magyarországon kb. Olyan helyeken használjuk ezeket az AI-okat, ahol egyébként is nagy szaktudásúak dolgoznak, mondjuk klinikákon, centrumokban. Ennek nyilván megvan az előnye, mert mondjuk lehet, hogy ott a nagyobb szaktudású radiológus felül tudja akár bírálni, de úgy összességében egyébként szerintem segítségként inkább ott kéne használni, ahol mondjuk kevesebb az esetszám, mondjuk egy vidéki kisebb kórházban, mondjuk nem sok tapasztalat van, vagy kevesebb tapasztalat, viszont ott lehet, hogy tévútra is tudna vezetni. Hát nem egyszerű. Ugye, amikor én tanultam, ez még ugye nem volt. Most nem tudom, hogyha most kéne ezt az újra tanulni az egészet, akkor az mennyire segítene, vagy mennyire nem segítene.
1: De ez amúgy is egy...
0: Ez minden szakmában.
1: Nem is csak ezt akartam mondani, hanem egy nagyon technológia fókuszú dolog azért, igen, a radiológia, igen, tehát azért itt a fejlődés,
0: igen.
1: Meg a...
0: Igen, viszont ilyen szempontból akár mondhatjuk azt is, hogy át is tudná venni az AI mondjuk egy CT vagy egy MR leletezést, az ultrahangot, hát az talán nem, de egyébként automata ultrahang már létezik például pont az emlőre, de ott is mindig behívjuk a pacienst, és átnézzük, és ott sem tud mindent megítélni az automata ultrahang, csak hogy akár még az is lehetne, hogy akkor ott a gép, rárakjuk, és akkor megmondja az AI, hogy mi a baj.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Róna Ágnes, radiológus, a gasztroklinika munkatársa volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Na hát még egy láthatósági körrel beljebb vagyunk, talán jobban látunk picit. Folytatjuk még ezt a témakört majd a továbbiakban is, aztán majd keresünk később valami mást. Ennyi fért ma a Krízisek és pofonokba, búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a Podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple Podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
1: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
1: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: Save tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Ég a Lejcseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Ég a Lejcseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Folytatódnak az egyeztetések a kamat stop esetleges kivezetéséről. Az év végéig újabb 4-6 ügyet vehet át az MVVH. Folytatódik a csörte a hormuzi szoros kapcsán. Holnap is kitart a napos, száraz idő. Hajnalban -2 és 10 fok közé hűl le a levegő. Majd délután 22-26 fokra van kilátás. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Folytatódnak az egyeztetések a kamat stop esetleges kivezetéséről. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek, közölte a pénzügyi tárca parlamenti államtitkára. Boda Nikoletta hozzátette, a megállapodás hiányában a kamat stop egyelőre fennmarad változatlan feltételek mellett. Szeptember végére 5260 milliárd forintra nőtt a költségvetési hiány. Ez 210 milliárd forinttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, és benne van, hogy augusztusban a büdzsé 2,2 milliárd forinttal előlegezett meg uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszközprogramokat, írja gyors jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány már beterjesztette az országgyűlés elé a pótköltségvetést, ami 7200 milliárd forintos pénzforgalmi hiánnyal számol a teljes évre, ez GDP arányosan 7,5%-os deficitnek felelhet meg. Az év végéig újabb 4-6 ügyből álló csomagot vehet át a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Unger Anna elnök szerint erre azt követően kerülhet sor, hogy a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. Az RTL-nek azt is elmondta, a Sesták Miklóshoz kapcsolódó ügy nem kizárólag a Volánbusz beszerzéseiről szól, hanem ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzek lesápolása is része a nyomozásnak. A NAV szerint nem történt adminisztrációs hiba, amikor benzines és elektromos autót használók is megkapták az 5000 forintos dízel támogatást. Az RTL híradóval írásban azt közölték, hogy a Magyar Államkincstár arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről az idei gépjármű adót befizették. Ha valaki nem banki átutalással rendezte az adót, akkor a hatóságnál nyilván tartott számlaszámot használják. Emelik a sebességhatárt az M1-es felújítás alatt álló szakaszán. Az M0-ás és Tatabánya között több szakaszon új 2+2 sávos forgalmi rend lép életbe, ezzel párhuzamosan a jelenlegi 80 km/h korlátozás helyett 90 km/h lesz a megengedett sebesség, a csomópontok környékén pedig 60 helyett 70 km/h-ra emelik a határt. Tovább folytatódik a csörte a hormúzi szoros kapcsán, a feltételek azonban nem változnak, Irán csak akkor nyitná meg a globális energiakereskedelem szempontjából kiemelt hajózási útvonalat, ha Amerika teljesíti a még júniusban rögzített elvárásokat. Abbas Araghchi külügyminiszter azt is megerősítette, Teherán továbbra is kész a diplomáciai egyességre, de újabb katonai támadás esetén keményebb válaszlépésekre kell számítani.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap is sokat süt majd a nap, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, esőre továbbra sem számíthatunk. Helyenként párás, ködös lehet a hajnal, mínusz 2 és plusz 10 fok közé hűl majd a levegő, délután pedig 22-26 fokra van kilátás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
3: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attila ismét a vonal túlsó oldalán, a Mozaik Galaxy egyik alapítója. Szia Attila!
6: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na hát nyári szünetem voltunk, kicsit meghosszabbítottuk, még a szeptember is beleesett. Pihenés volt bőven?
6: Nem volt pihenés, hanem nagyon lelkes munka zajlik.
3: Gondoltam.
6: De ennek a projektek.
3: De tekintsük át azért az elmúlt pár két-három hónapot, az jött be, amire számítottunk nyár elején, illetve tavasszal arról beszélgettünk, hogy hát egy kis uborka szezon következik, csend következik, ez bevált?
6: Igaziból én megmondom őszintén, hogy a piac most optimistább, mint amire én akkor számítottam volna, habár ugye ősz közepével amúgy is tradicionálisan nem csak a kriptó, hanem minden egyéb piac felszokott pesdülni, de amit látunk, hogy van egy viszonylag erős emelkedés, tehát ahhoz képest, hogy június végén 60 ezer dollár alatt is volt a bitcoin, most 80-85 ezer dollár között mozog, és nagyon optimista várakozások vannak. Ha a privát véleményemre vagy kíváncsi, én még egyelőre nem vagyok optimista, szerintem az igazi kriptogyára várni kell, viszont úgy látszik, hogy én vagyok a kisebbség, és hogy a piac is azt igazolja, hogy a forgalom is növekszik, és az árak is nem emelkednek.
3: De akkor a szeptember indította meg a mozgolódást?
6: Ugye voltak különböző hírek, hogy hol, milyen jogszabályok, mik fognak belépni, amik egyébként nem jöttek be, és egyelőre ezek nem történtek meg. Lehet sok mindennel magyarázni, minden esetre ugye a pszichológia mozgatja a piacot, úgyhogy az optimista hangulat egyelőre úgy tűnik, hogy tart.
3: Na mi történt a nyáron? Induljunk el hazai vizekről. Itthon azért nagy szabályozási változás volt. Nem tartott sokáig ez a szabályozás, de eltörölték. Ez egyébként titeket is érintett. Hogyan érintett?
6: Bekerült tavaly a BTK-ba a bizonyos kriptós tevékenységek, tehát amit egyébként előtte lehetett végezni, az egész egyszerűen bűncselekmény kategóriába került, és ezt az új kormány eltörölte, tehát hivatalosan augusztus 7-én megszűnt ez a kriptovalidáláshoz kötött szolgáltatások is, meg egyébként ki is lett törölve minden ezzel együtt BTK-ba került passzus, úgyhogy most úgy működik, mint általában az Európai Uniós országokban, tehát a BIKÁ-hoz igazodva sokkal szabadabban lehet szolgáltatni, és egyébként ez több hazai projektet, szolgáltatót is érintett, úgyhogy ezen a téren nagyon örülünk.
3: Tehát akkor, amikor bevezették ezt a szabályozást, akkor ti a projektjeitek azon részével, amelyet ez érint, azzal leálltatok, és most újraindultatok?
6: Hát a mi esetünknél az úgy nézett ki, hogy ugye megjelent először 24-ben, hogy be fog kerülni valami a BTK-ba, és ez nem volt pontosan definiálva, úgyhogy mi ettől megijedtünk, természetesen senki nem akar olyan tevékenységet folytatni, amiből büntető ügy lehet, úgyhogy mi lezártuk a tevékenységet azon a projekten, amit ez érinthetett, de nem is engedtünk be új ügyfelet, mindenki utalhatott ki onnan, de szolgáltatás nem volt. Aztán később kiderült, hogy ez nem esik a törvény hatája alá. Ez is úgy derült ki, hogy a jogászoknak a többsége az inkább hajlott arra, hogy nem esik alá, úgyhogy nem is mertük visszakapcsolni egészen mostanáig, amikor ez teljesen egyértelműen, mert eleve megszűnt ez a jogszabály, és megszűnt a ide kötött állami szolgáltatás is, hogy még külön kell egy plusz validálás is ezek felé. Úgyhogy igen, elindult újra ez a szolgáltatásunk.
3: Na, hogyha Európát megnézzük, ugye mielőtt elmentünk, hát szabadságra, fogalmazzunk így, sokat beszéltünk a chat kontrollról. Sok volt a kérdés, hát most már kevesebb a kérdés, mert hogy nyáron volt ebben előrelépés, ami ugye az eddigi véleményedre alapozva nem egy pozitív dolog.
6: Egyáltalán nem pozitív, habár még mindig nem mondható véglegesnek. Itt arról volt szó, hogy volt egy tesztidőszak. A tesztidőszak az, most hirtelen nem is tudom megmondani, hogy másfél vagy két évig tartott, amikor bizonyos szolgáltatóknál lévő beszélgetéseket, azokat ellenőrizni tudták. Ami az érdekesség benne, hogy az Európai Unió által megrendelt, tehát a saját maguk által megrendelt és elkészített tanulmányban leírják, hogy nem lehet igazolni, hogy ez a módszer, ez elősegíti a gyermekvédelmet, és nem lehet igazolni, hogy ezáltal vissza tudják szorítani ezt a típusú bűncselekményt. Tehát igaziból ők mondják ki, hogy nem hatékony, amire ugye korábban nagyon sok mindenki felhívta a figyelmet. És arról szólt a szavazás, hogy megállítsák-e a tesztidőszakot, vagy még folytassák a tesztidőszakot. Tehát aki igennel szavazott, az arra szavazott, hogy álljon le a tesztidőszak, tehát ne is menjen tovább. Na most ezt a nyári szünet előtti egy-két napban elfogadták, hogy a nyári szünet előtti utolsó napon tartsanak róla egy szavazást, és ráadásul egy olyan minősített esete legyen a szavazásnak, hogy csak akkor állítják le, hogyha az összes szavazásra jogosultnak több, mint a fele arra szavaz, hogy igen, álljon le. Na most az utolsó ülésnapon sokkal kevesebben voltak bent, és az ott lévőknek a többsége arra szavazott, hogy álljon le, de az ott lévők többsége az kevesebb volt, mintha ott lett volna mindenki, és annak ugye több, mint a fele. Úgyhogy így tartották meg, hogy folytatják tovább a tesztidőszakot. A chat control téma
3: nincs lefutva,
6: nem került pont a végére, de hát még egy lépéssel közelebb kerültünk a tömeges megfigyeléshez.
3: De hát húzódik azért már nagyon sok éve.
6: De nagyon sok éve, van ellenállás, de ezt minden áron keresztül akarják vinni.
3: A másik ilyen szabályozás vagy kérdés az ez az életkor ellenőrzési alkalmazás, amit szintén az Európai Bizottság szeretne bevezetni. Itt is nagyon sok a konfliktus, itt is nagyon sok a vita a két tábor között. Ez hasonló? Tehát ugyanúgy az adatvédelemről megy a vita, és arról, hogy tényleg az-e a célja, amit kommunikálnak, vagy ugye a tömeges megfigyelésre ad majd egy újabb lehetőséget?
6: Igen, itt azt kell megérteni, hogy úgyis kivitelezhető lenne ugyanaz a megoldás, hogy nem értesül egy központ arról, hogy én mondjuk vásároltam cigarettát, és leellenőrizték, hogy elmúltam a 18 vagy nem. Tehát ezt meg lehetne úgy oldani, hogy nincs értesítve erről semmilyen központi adattároló, de mégis úgy van megoldva, hogy ez ilyenkor, mert úgy hívjuk szaknyelven, hogy hazatelefonál a rendszer, hogy a központba ad egy jelzést, hogy igen, most itt történt egy ilyen ellenőrzés, ki lett adva, hogy elmúlt a 18, és akkor az kiderül, hogy én vásároltam ott valamit.
3: És miért rossz az, ha a központ meg tudja, hogy én vásároltam egy doboz cigarettát?
6: Egész egyszerűen adatgyűjtés, magánéletvédelme. Most megkérdezhetem,
3: ez csak a felszín, tudom.
6: Igen, hogy miért rossz az, hogyha valaki, amikor este otthon van, akkor a nappaliába behúzza a függönyt. Az miért rossz, miért nem húzza el, hogy kívülről mindenki lásson mindent.
3: Itt egyébként miről van szó? Itt nem a cigarettavásáról van szó, hanem a bizonyos internetes platformok, közösségi platformokhoz való hozzáférésről van szó, nem?
6: Így van, tehát itt az a cél, hogy megadott kor alatt ne is lehessen belépni bizonyos felületekre.
3: Amivel teljesen egyet lehet érteni?
6: Teljesen egyet lehet
3: mint
6: érteni.
3: Mint felnőtt, mint szülő.
6: Csak erről miért kell adatokat gyűjteni? Nyilván van rá magyarázat, lehet rá magyarázatot találni, de egyik magyarázat sem ellensúlyozza azt az aggodalmat, ami az adatgyűjtésből következik.
3: Ugye a chat kontrollnál többször beszéltünk arról, hogy lennének más nagyon jó megoldások, amik alkalmasak lennének arra, ami egyébként a chat kontrollnak a célja. Te is többet felsoroltál. Erre is lehetne jó megoldás?
6: Erre is lehetne, tehát erre léteznek megoldások, csak az nem a hivatalos EU-s megoldás. Tehát erre egyébként nekünk is van megoldásunk, hogy ezt lehessen kezelni, csak a mi rendszerünk az nem gyűjti sehol be ezeket az adatokat, és nem is szerzünk arról tudomást, hogy valaki igazolt egy adatot, bármilyen adatot, amit akart magáról.
3: Na hát akkor jól gondolom, hogy a következő adásokban is bőven lesz szó adatvédelemről.
6: Nagyon fontos téma, és nagyon fontos, hogy az emberek értsék meg, hogy milyen kockázatokkal jár, és milyen irányba tartunk, úgyhogy azon fogunk dolgozni, hogy ezeket összeszedjük, és érthetően a hallgatók elé tárjuk.
3: Viszont most a mesterséges intelligencia kimaradt, a másik sláger témánk.
6: Hát ugye mindenhol a mesterséges intelligenciáról van szó, majd beszélünk arról is. Ugyan nem vagyok mesterséges intelligencia szakértő, de hát azért aktívan foglalkozunk ezzel is, úgyhogy amiről fontos, arról be fogunk számolni.
3: Folytatjuk tehát akkor a kriptoverzumot. Minden héten kedden és csütörtökön jelentkezünk, csak úgy, mint a nyári szünetünk előtt. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál, és folytatjuk.
6: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt. Visszahallgatható ez az adásunk YouTube-on és Spotify-on is, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet.
0: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
7: Nekem 10.
2: Mennyi?
1: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
8: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kiállitások.mta.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ez itt a zsebrádió.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: Azt már megszoktuk, hogy a világban mindig mindennel összefügg, minden cselekedet alapjában változtathatja meg a jövőt. Ez a pillangóhatás. Úgy szokás ezt felnőttesen mondani, hogy ha egy pillangó megrebenti a szárnyát Pekingben, abból Amerikában tornádó lesz. Ennek így semmi értelme. Persze. Mindegy, a felnőttek mindig így beszélnek. Nekünk, magyaroknak is van egy ilyen pillangónk, csak őt úgy hívják, Anton Grabár, másodosztályú matróz. Bizony. Történetesen ez a matróz annyira elégedetlen volt a munkahelyével, hogy kirobbantotta a kattárói matrózlázadást. Még közünk hozzá? Meglátod. Több, mint gondolod. Volt rá oka persze, éppen háború volt, és ő az osztrák-magyar hadiflotta hadihajóján szolgált, és nagyon unta. A többiekkel együtt nagyon unták. Nem csináltak semmit, ott voltak a kikötőben, és unták. Lényeg a lényeg, hogy fellázadtak a matrózok, és egy igen színes követelés listát nyújtottak be a haditengerészetnek. Figyi, fő pontjai. Hosszabb kimenő és több dohány a matrózoknak. A matrózok is ehessenek a tisztek éttermében, és azonnali világbéke. Kössön békét minden ország, vagy nem matrózkodnak.

Hát mindenkire gondolt ez a Anton Grabár másodosztályú matróz. A lázadást sajnos leverték, és a haditengerészet élére hirtelen új parancsnokot neveztek ki. Bizonyos Vitéz nagybányai Horthy Miklóst. Aki ennek is köszönhetően később Magyarország kormányzója lett, irányította a dolgokat, na, így befolyásolhatja egy matróz rossz kedve egy egész ország életét, meg a határait, meg mindent.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Van egy cég, vagyis vállalat, aki olyan ügyesen csinálta a marketinget, hogy teljesen meg kellett változtatni az egész profilját miatta. Ez egy több mint 200 éves amerikai vállalat, ami eredetileg szappant gyártott. Az volt a marketing fogása, vagyis a trükkje, hogy minél több szappant adjon el, hogy minden szappan mellé ajándékba adott egy csomag sütőport. A sütőpor egy olyan valami, ami az anyukáknak segít, hogy finomabb legyen a süti, amit nektek készítenek. Annyira népszerűek lettek ezek a sütőpor ajándékok, hogy egy idő után ettől a cégtől már nem is akart senki szappant venni, hanem mindenki sütőport akart vásárolni. Ezért úgy döntöttek, hogy inkább átállnak a sütőpor gyártására, mert sokkal népszerűbb, mint a szappan. Ezután ők már sütőpor forgalmazó cég lettek, akik a saját marketing stratégiájukat folytatva valamilyen ajándékot akartak adni a sütőpor mellé. Azt találták ki, hogy ez az ajándék legyen mondjuk a rágógumi. Elkezdte kétféle rágógumit gyártani, egy mentolost meg egy narancsost. És olyan népszerűek lettek ezek az ajándék rágók, amiket a sütőpor mellé adtak, hogy a vásárlók már csak az ajándék rágógumi miatt mentek el hozzájuk, és a sütőpor már nem is érdekelte őket. Úgyhogy a cég abba hagyta a sütőporgyártást is, és rágógumi gyár lett belőlük. Annyira népszerűek lettek a termékeik, hogy egy időben ők lettek a világ leghíresebb és legnagyobb rágógumi gyártó és forgalmazó cége. Az nekik a nevük, hogy Wrigley's W-vel, és a mai napig nagyon népszerűek a termékeik. Szóval a jó marketinggel könnyű népszerűnek lenni, de az is fontos, hogy amit árulsz, valóban kiváló minőségű is legyen.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
3: tisztán elektromos autó.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
3: tisztán elektromos autó
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: Nem zöld.
2: 2.
3: Úgy néz ki, mint egy régi Mazda.
2: 3.
3: Olyan a hangja, mint egy Aldis csavarbehajtónak.
2: 4.
3: Mindig úgy száll ki belőle valaki, mintha a személyes jótevőnk lenne.
2: 5.
3: Azért egy régi Mazda mégiscsak jobb. Abba berreg a motor.
2: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi? Kritika?
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
2: Motto.
3: A hófehérkét csak akkor értjük meg igazán, ha nem félünk kimondani, hogy a rangidős törpe 8. Henrik.
1: A nap műtárgya.
3: Művészettörténet kontra 8. Tudor Henrik. A művészettörténet árulás. Mondta Legát Tibor, a Kézi Chopin együttes legendás frontembere, kortárs költőnk. Skylla és Karybdiszt közt tépelődök, hogy a művészettörténet árulás-e, de ezt csak azért mondom, mert ez a Skylla dolog mindig zavart, és nem volt az a művészettörténész, aki lenyomta volna a torkomon Bercsényi verseit a hülye külföldi szavaiba. Esik a hó, fénygik a ló, segedcsúzik az igazgató. Ez vers, kérem. Rímel, érthető. Petőfi se írta tyúkanyóra, hogy madármadőr. Nem minden jó, csak azért, mert külföldi. Ugorjunk. Szóval a művészet történet az egy elég furcsa dolog. Most például eltűnt a tantervből, amit személy szerint, azaz szemszer, azért sajnálok, de nagyon, mert a művészet történet a fontoskodó neve ellenére sokkal fontosabb, de tényleg sokkal fontosabb dolog, mint például a történelem nevű kamuhalmaz. Ugyanis a művtöri az van. Van valami kép, szobor, vers, bár akármi, aminek van története, ki van lógatva, meg lehet tekinteni ott az üveg alatt, és ott van. Ott van. Szemben a történelemmel, amit valaki valahogy leírt, általában rosszul, sőt, nagy mennyiségben simán szándékosan ferdítve, mondanám, hazudva. Aztán ezeket megtanuljuk, ezeket a történelmeket, sőt, ezen ismereteink alapján értékelnek bennünket a bizonyítványban, ami meg meghatározza további életünket. Gratulálok! Ha véletlenül kiderül az úgynevezett történelemről, hogy kamu, nem úgy van, akkor semmi gond, ugyanúgy tanítjuk, tanuljuk ugyanazt a hülyeséget. Ezek vagyunk mi. Kolumbusz fedezte föl? Nem. Gutenberg találta föl? Nem. Edison találta föl? Nem. Kit érdekel, a mi legfőbb erényünk az, hogy konokul hajtogatjuk a hülyeségeket, és ha kiderül, hogy hülyeség, akkor lehülyezzük azt, aki szerint hülyeség. Ha mi vagyunk a hunok, akik már 450-ben itt voltak, akkor minek, és főleg hogyan jöttünk be újra 896-ban? Kérdezem hangosan, magamban tűnődve. Elűztük magunkat innen, vagy csak helyet cseréltünk magunkat? 895, a hunok kivonulása, bejövetel céljából. Na, ez nem volt benne a munkafüzetbe. Ezzel szemben a művészet történet pontos, igaz, mint a kvantum matematika. Ha van ilyen, ha nincs, legyen. Egyetlen történet elég ahhoz, hogy világosan megértsünk korokat, királyokat, események hosszú sorát, ki kicsoda, micsoda, mit csinált és miért. Szóval jobb lett volna a történelmet törölni és a művtörit meghagyni. Csak ugye, mint mondtam, a művtöriben nehéz hazudni. Magunkról jót, másokról rosszat. Nagy figyi, mondom miért. Most azt rögtön szögezzük le, hogy máig nem világos Tudor a törpe és az angol Tudor ház kapcsolata. Ehhez képest a Da Vinci kód tényleg kutya füle. De az angoloknál már hozzászokhatunk, hogy csupa olyan híressége villognak, aki vagy nem volt, vagy nem ő írta, vagy lehet, hogy oroszlán szíve volt, de oroszlán esze is, ami egy uralkodónál nem annyira praktikus, na megkomolyodok. 8. Henrik. Jajaja, hadd feleség, hát első ránézésre nem egy gentleman az úr. Van azonban a történetében egy csomó olyan fordulat, amitől legalább megértjük, hogy mi lehetett a fejébe. Igyekszem rövid lenni. Van az úr, van neki egy felesége, aki spanyol és egész nap katolikus. Ez nem baj, de megnehezíti a házasságnak azt a vidám, önfelett, hát pajkos oldalát. Az ember felesége feketében jár, és étkezések után sokat fekszik hason egy kápolnában. Ráadásul a rokonai a spanyolban éppen végrehajtottak egy Reconquista nevű műveletet, ami egy enyhe népirtás mellett vagyonok elkozását is magába foglalta, tehát épp olyan rohadt gazdagok, de annyira rohadt gazdagok, hogy van pénzük olyan fölük költséges dolgokra, mint például egy Kolumbusz nevű ura újra felfedeztetni Amerikát. Szóval Henrik otthon dúzzog, ráadásul alig van pénze, hát nyilván kínjába elkezd érdeklődni más nyitottabb menyecskék felé. Megesik. Kiderül. Na, ez is megesik, de ciki. Mondja pápának, hogy esetleg elválna, na, de ez akkoriban tilos. Számogatnak, tűnődnek a tanácsadójával, ezeknek a királyoknak mindig egy ellenszenves főpapféleség a tanácsadója, mint a Richelieu. Rájönnek, hogy win-win, ha kilépnek a pápa hatásköréből, meg válni is lehet, meg el lehet kobozni az egyház vagyonát Angliában, és akkor a kassa is teli lesz. Henrik dönt. Vállás plusz kassa. Hülyéknek ezt nőzéssel magyarázzák, de így érthető. Telnek, múlnak az évek, Henrik csajozik, lefejez. Megint csajozik, megint lefejez. Itt jön a fordulat, és ez a művészettörténet. Tadá! Ami ebben az esetben kivételesen tényleg árulás. Na mondom, nagy figyi. Mondja Henriknek a Cromwell, ez nem a vasbordájú, hanem az apja. A fia, a fater miatt lesz majd vasbordájú, száraz puskapor, mindenki tudja. Na, Cromwell mondja a főnöknek, hogy elég nagy gáz van, mert a spanyolok, a pápa, általában az összes európai katolikus, akik teli vannak pénzzel, mert ugye kirabolták Amerikát, teli vannak hajóval, meg hadsereggel, szóval egy elég erős brigád, még mindig nagyon ki vannak rá bukva az egyházból kiugrós produkció miatt. És marhára meg fogják támadni Angliát, és el is fogják foglalni. Tehát kéne valami szövetséges, aki a hátuk mögött van, és van hadserege, mert akkor majd a pápisták nem mernek támadni, mert hátba verik őket, és pont ugyan nincs otthon a hadseregük. Ez a tényállás. Érthető. De, mondja a Cromwell, a főninek, a Henriknek, hogy micsoda mázli, épp van egy wow. Csuda hercegnő, a Klévei Anna, aki egy új divat szerint hisz Istenben, szóval rosszban a pápistákkal, és gazdag, és erős. Csak feleségül kell venni őt, és lesz pénz, meg béke, és felség. A csaj bomba. Ugye oda menni nem lehet háztűznézőbe a Henrik felségnek, ugye a pápisták még, de elküldjük a Holbeint, a kor legjobb portréfestőjét, aki nálunk dolgozik, az lepiktúrázza a szelfit, megtetszik, házasság, pénzbéke. Oké, csináljuk Cromwellkám, édes arany haverom, de jó, hogy ilyen tájékozott vagy csinos hercegnőbe. Holbein bepakol, indulás előtt a Cromwell megmondja neki, hogy tök mindegy, hogy kit fest le, csak szép legyen, mert a Klévei Anna annyira ronda, mint egy szuronyroham. A szépségét firtatva a szülei is csak annyit válaszoltak, hogy igen, elkötelezett lány. Holbein festett is két Kléveit. Az egyik ma a Louvre-ban van, a másik, amit a Henriknek megmutattak, Londonban van kilógatva. A legenda szerint a szegény Holbein két udvarhölgyet festett le, mert a Kléveiből csukott szemmel se tudott kihozni semmit. A sztori vége az, hogy a Henrik bevette a trükköt, az árulást. Papíron alá is írt a házasságot, aztán amikor megjött az új felesége, akkor hanyatt esett, hogy milyen ronda és nagy, és ott hagyta francba. Egy festménynek köszönhetően egy darabig béke honolt Európában. Művészettörténet. Ja, Richelieu ma megemlítődött. Mi úgy tudjuk, hogy kevés olyan szarfej volt a történelemben, mint a Richelieu. Benne van az Athos Porthos Aramisban is, sőt, arról szól az egész három testőr, meg a négy muskétás, meg a vasárlacos, meg a D'Artagnan. Nos, Hans Holbein Anne de Cleve című festménye a Louvre Richelieu szárnyában van kiállítva. Szóval, a franciák vagy nem nézik a legnépszerűbb filmeket saját magukról, vagy Dumas kalandregényeit nem érdemes hiteles történelemként komolyan venni. Utóirat. Könnyen lehet, hogy Spanyolország 1540-ben elfoglalta volna Angliát, Cromwell áruló trükkje és Holbein festményének köszönhető szövetség nélkül.
1: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.

0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: Mondok nektek egy nagyon érdekes és elgondolkodtató dolgot. A világon először felszállt repülő és a holdra szállás között összesen 66 év telt el. Mégis, hogy a búbánatban van ez? Hát úgy, hogy a két időpont között volt két világháború. Az első, meg a második. Na, vegyük szépen sorba, hogy is volt ez. Na szóval, ez az egész úgy kezdődött, hogy volt egy testvérpár, Orville és Wilbur Wright, akik Amerikában éltek és bicikliszerelők voltak. Nagyon izgatta őket a repülés, és rájöttek, hogy a repülés elméletéről leírt dolgok többnyire hibásak, így belekezdtek egy saját fejlesztésű repülőgép megépítésébe. Végül 1903. december 17-én felszállt a Flyer egy nevű repülőgépük, és, most nagyon kapaszkodjál meg, 39 métert repült. Tehát 1903-ban ez a 39 méternyi repülés volt az emberiség legkiemelkedőbb teljesítménye a légi közlekedés terén.
2: Wow!
1: De hogy a fenébe lett ebből 66 évvel később egy 360 ezer kilométeres repülés a világűrön át egészen a holdig? Hát úgy, hogy 11 évvel később jött az első világháború. Ekkor már a repülés picivel jobban állt, a repülők akár már 39 kilométert is tudtak repülni. A katonák hamar rájöttek, hogy a repülőgépeket remekül lehet használni a háborúban. Először még csak légi felderítést végeztek velük, aztán a pilóták pisztollyal lövöldöztek egymásra, meg olykor kézi gránátot dobtak az ellenségre. Ezt nevezték annak idején légi csapásnak. Ho-ho-ho. De mire 4 évvel később véget ért a háború, a repülőgépek igazi csatagépekké váltak, a repülőmérnökök elképesztő újításokat találtak ki, a pilóták pedig addig sosem látott repülési módokat fejlesztettek ki.
3: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van, mindenki
4: mi leszel, ha nagy leszel?
5: Repülőmérnök. A mérnök megnevezés eredetileg földmérőt jelentett. A mérnök szó a mai értelemben vett jelentését a 19. században nyerte el, amikor az ipari forradalom rengeteg addig nem létező szakmát hívott életre. Ezek egyike volt a mérnök, amely a technika fejlődésével szakosodott például gépészmérnökre, vegyészmérnökre, építészmérnökre, a repülés megjelenésével pedig repülőmérnökre. Egy repülőmérnöknek egyaránt jól kell ismernie a matematikát, a fizikát, ezen belül az aerodinamikát, de a különböző anyagok, fém ötvözetek tulajdonságait is kívülről kell fújnia. És persze az se baj, ha egy repülőgép vagy egy helikopter nem ronda.

0: sem más dimenzió. Ha szól a Zsebrádió.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1961. április 12-én repülte körbe először a Földet egy űrhajó. Jurij Gagarinnak hívták ezt a derék szovjetembert, akit 3000 pilóta közül választottak ki erre az útra. Mi sokkal menőbbek vagyunk, mi magyarok, mert mi ezt 50 pilótából is meg tudnánk oldani, ugyanis nekünk összesen ennyi van. Annyi volt a dolga a Gagarin úrnak, elvtárs, hogy beült egy rakéta kupakjába, és mindig megmondta a rakéta kilövő központnak, hogy hol van, és hogy hogy van. Az űrutazás akkor még veszélyesebb volt, mint ma, de ez a Jurij Gagarin úr volt az első, aki ezt a nem túl nehéznek tűnő feladatot, miszerint, hogy jelenti, hogy hogy van, még a visszatérés után is meg tudta csinálni, így ő volt az első ember, aki az űrben körülrepülte a Földet, és amikor Földet ért, akkor azt tudta mondani, Jadak ládivájú vám, alles harasó. Lehet, hogy voltak előtte is űrhajósak, sok, csak ők nem voltak végig jól. Na, annyit mondok nektek, hogyha rakétával körbe akarjátok utazni a Földet, jobb, hogyha vonaton van az a rakéta, mert az sokkal biztonságosabb.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
4: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Aki segít nekünk dekódolni az adatokat, illetve az érkezendő adatokat, Németh Krisztián, az OTP Elemzési Központ szenior makrogazdasági és piaci elemzője. Jó reggelt, szia!
6: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
5: Na hát sok minden jön. Először is ugye a KSH közzéteszi a szeptemberi inflációs mutatókat itthon, aztán jönnek az eurozónából különböző bizalmi és konjunktúra indikátorok. Kezdjük a hazaival.
6: Igen, valóban úgy látom, tehát most az izgalmasabb adatok talán Magyarországról fognak jönni. Szerdán várjuk a szeptemberi inflációs mutatót. Most mi is, illetve az elemzői konszenzus is azt várja, hogy az augusztusi 1,3%-ról 1,8%-ra fog emelkedni. És hogyha a big picture-t, az összképet szeretnénk megnézni, akkor a dezinflációt tekintve, azért, hogyha valami miatt még biztosan nem dőlhetünk hátra, az a szolgáltatási infláció. Tehát, hogy a különböző metrikánk szerint megnézzük, akkor a szolgáltatási infláció még mindig ilyen évfelé 6% körül mozog, amik viszont az elmúlt időszakban mérsékelni tudták az inflációs folyamatokat. Bármi meglepő, egyelőre még az asszályhelyzet ellenére, és az globálisan is igaz, az élelmiszerárak leginkább dezinflációs hatásúak voltak, illetve Magyarországon azt is figyelembe kell vennünk, hogy azt látjuk, hogy az árfolyam csatornán keresztül az erősebb forint árfolyamnak jelentős szerepe van, jelentős szerepe lehetett a dezinflációban. És hát ennek nyilvánvalóan már monetáris politikai következményei is vannak.

0: Miért csökkennek az élelmiszerárak ilyen szépen tartósan?
1: Itt alapvetően egy globális folyamatról van szó, tehát ezt nem csak Magyarországon látjuk. Valószínűleg mezőgazdasági termelési ciklusokkal függ a dolog össze, de azért itt is azt szeretném hangsúlyozni, hogy jelentős kockázatok vannak Európában az aszályhelyzet miatt. Könnyen lehet, hogy ez most már előbb-utóbb fordulni fog. A másik dolog pedig megint csak az iráni háború és a hormuzi szoros. Ugye nem csak a kőolaj, finomított kőolaj, egyebek jönnek ki a hormuzi szoroson keresztül, hanem nagyon fontos műtárgy exportőr a régió. Úgyhogy igen, egyelőre dezinflációhoz járult hozzá, de azért fokozottan figyeljük, és vannak nagyon jelentős fölfelé mutató kockázatok is.
0: A mostani inflációs adat után az év hátralevő részében is fölfelé tartó trendet látunk, illetve azért az bőven egyessel kezdődő éves átlagos inflációs érték az továbbra is tarthatónak tűnik?
1: Mind nekünk, mind pedig az MNB-nek, ugye frissítették az inflációs előrejelzésben a prognózist, az idei évre 1,8%-ot várunk. Ahol viszont emelkedés jöhet, az a 27-es év, mi 2,8-at, az MNB pedig 3,1%-ot mond. Tehát a 27-ben ilyen lehet most már egy emelkedésre ezt képest.
0: Uh-huh. Ugye ezzel a pályával számol az MNB, tehát ez az alappálya, ez alapján születtek a kamat döntések is, tehát hogyha most ez az első látása nagy emelkedésbe következik a haviratokban, akkor az nem jelent semmit, vagy nem befolyásol semmit a monetáris politikában, ugye?
1: Ez van beárazva, igen, és ezt várják az elemzők.
0: Uh-huh, oké, na akkor nézzük külföldön, mire érdemes figyelni, mik a legfontosabb adatok az eurozónában például.
1: Az eurozónából fog majd több adat érkezni. Itt először visszatekintve azért azt kiemelném, hogy pénteken jött ki az eurozónának az inflációs adata, és ez egy kicsit fölfelé mutató meglepetés volt, 3,2%-ról 3,8%-ra gyorsult az eurozónának az inflációja. Viszont egyelőre az összképünk nekünk még továbbra is az, hogy az energiapiaci áremelkedés még viszonylag korlátozottan árazódott bele a szélesebb fogyasztói árakba. A maginfláció még mindig 2,5%-on van, viszonylag közel van a 2%-hoz az energiaszűrt infláció. Tehát itt egyáltalán nem mondanám azt, hogy az LKB ellenne késve a kamatemelésekkel, sőt ugye idén már 2-t emeltek. Valószínűleg azért bennük van a 21-22-es inflációs válság is, amikor ugye lemaradtak a sztoriról, úgymond behind the curve voltak, most eléggé előre járnak. Ami érdekes, és ez egyébként nem csak az LKB-re, hanem a Federal Reserve-re is igaz, hogy széttartanak most nagyon a piaci árazások azzal kapcsolatban, hogy milyen alapkamatpályát várunk, az elemzői konszenzusoktól. A piaci árazások rettentően előre szaladtak, akár a két nagy jegybanknál ilyen 75-100 bázispontos emelést is várnak a következő 12 hónapban, ennél jóval mérsékeltebbek egy-két emelésre számítanak az elemzők.
0: Ami még... És hogy fognak ezek közelíteni egymást? Érdekes egyébként, hogy miért szakad ennyire a piac? Hát nem a piaci áraknak azért nem a várakozásokat kell tükrözniük, vagy a befektetők, tréderek más gondolnak, mint az elemzők. Miből fakadhat ez a nagy különbség?
1: Elméletben igen, tehát elméletben a kettőnek közel kéne lenni egymáshoz. Hát vannak olyan technikai okok, hogy a piac azonnal reagál mindenféle hírre, az elemzők pedig a várakozásaikat csak bizonyos időközönként adják le. Tehát van egyrészt egy ilyen nagyon technikai ok, hogy miért tarthatnak szét. A másik azért azt kiemelném, hogy a piaci állazások rettentően volatilisek tudnak lenni, ennél jóval stabilabban alakulnak általában az elemzői várakozások, és ahogy mi is azt mondjuk, hogy mi sem várunk, nem tudom, 75 bázispontos emelést az LKB-tól, csak egy 2,75-ös tetézést a betéti kamatnak, és nekünk az az érvelésünk mögötte, hogy nem látjuk azt egyelőre, hogy a másodkörös hatások olyan erősek lennének az energiapiaci emelkedésből, azaz még az áttározódás a szélesebb fogyasztói árakba egyelőre nem tűnik problémásnak, ezzel indokoljuk azt, hogy nem értünk egyet a piacra.
0: Uh-huh. Oké, okay. Érdekes. Jó van, nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor várjuk a hét fontos adatait, be is számolunk majd róluk.
2: Köszönjük szépen, jó munkát nektek!
1: Köszönöm szépen, szép hetet nektek is!
2: Németh Krisztián, az OTP Elemzési Központ szenior makrogazdasági és piaci elemzője mondta el, hogy milyen adatokra számíthatunk. Ugye szerdán jön a szeptemberi inflációs mutató itthon, az európai vagy az eurozónából pedig konjunktúra indikátorok és bizalmi indexek érkeznek.
3: Belát nagyon éhes!
4: Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar

0: tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A Holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
2: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
7: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
8: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
9: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez, biztosra akar menni?

0: 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Köszöntöm a hallgatókat. Balesetnél helyszínelnek a fővárosban az Attila úton a Széll Kálmán tér felé a Szarvas térnél, csak a buszsáv járható. Akadozik a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton a Blahaluza tér és az Asztória között, az Üllői úton kifelé szakaszonként, illetve befelé is a Nagykörút előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, továbbá a Nagykörúton szakaszonként. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig ma délután is, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópont előtt. Tart a csatorna felújítása a 6. kerületben a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a közelben. Továbbra sem járható a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtó a Szent Gellért rakpart felé, karbantartás miatt, és az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es és a 107-es autóbusz, illetve a további érintett éjszakai BKK járatok terelve közlekednek, kihagyva a Rudas gyógyfürdő megállót. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
6: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A Nemzetbiztonsági Bizottság ma hallgatja meg Szijjártó Pétert, a kormány és a főváros közösen fejleszteni a Duna-Budapesti szakaszát. Észtország elit csapatokat telepít az orosz határ közelébe. Holnap is kitart a napos, száraz idő, hajnalban -2 és +10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A Nemzetbiztonsági Bizottság ma hallgatja meg Szijjártó Pétert, a Fidesz kormány volt külügyminiszterének a BYD beruházásához az Orbán kormány által adott közel 70 milliárdos állami infrastruktúra fejlesztési támogatásról kell beszélnie. Az elpülés előtt azt mondta, szerint a sajtót több szempontból is félrevezették, örül, hogy elmondhatja maga igazát. Újraindul a budapesti diákváros beruházása. A Soroksári Dunaág mentén egy vegyes, lakó és kollégiumi városnegyedet terveznek kialakítani. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, a beruházást az állam koordinálja majd, a tervek szerint a 9. kerülettel és a fővárossal közösen. A fejlesztés kapcsolódik majd a Vekerle lakásfejlesztési programhoz is, és a megvalósításhoz uniós forrásokat is bevonnak. Egy weboldalon lehet nyomon követni az NKA elmúlt 5 évének támogatásait. Az új internetes felületen csaknem 100 milliárd forintnyi állami forrás felhasználását lehet megismerni, jelezte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, egy megyékre lebontott interaktív térkép segítségével lehet böngészni a támogatásokat, illetve az összegek nagyságát. Mészáros Lőrinc érdekeltségei 2022 óta legalább 4,5 milliárd forinttal támogatták a Megafont, írja a Direkt 36. Ez a szervezet bevételeinek mintegy harmadát jelentette ebben az időszakban. Az iratok szerint volt olyan év, amikor csak a V7 ZRT 3 milliárd forintot adott a Fidesz segítő kampány szervezetnek. A portál megkeresésére sem a V7, sem a Megafon nem reagált. Az oroszok arra figyelmeztették a külföldi diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet. Ennek oka feltehetően az, hogy a közeljövőben drón és rakéta csapásokat zúdítanak az ukrán fővárosra. Egyelőre nem tudni, hogy mely országok döntenek úgy, hogy a fenyegetés hatására elhagyják az ukrán fővárost, és azt sem, hogy az esetleges távozók teljes kivonulásban vagy csak költözésben gondolkodnak. Közben Észtország elit csapatokat telepít az orosz határ közelébe. A Financial Times beszámolója szerint új bázisok létesítésével erősíteni akarják a védelmi struktúrát az országban. A nyugati hírszerzők megosztottak azt illetően, hogy pontosan mi az oroszok célja a NATO-val szemben. Egyes országok szerint a következő években direkt katonai beavatkozásra is fel kell készülni. Mások szerint a hibrid hadviselés veszélye növekszik a következő időszakban.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap is sokat süt majd a nap, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, esőre továbbra sem számíthatunk. Helyenként párás, ködös lehet a hajnal, mínusz 2 és plusz 10 fok közé hűl majd a levegő, délután pedig 22-26 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
9: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Jó estét kívánok, ami inkább délután, ez itt a Kávézó a világ végén, velem szemben kívül.
1: Én Pőce Balázs vagyok, és velem szemben meg Marvin ül, de nem ül itt a McManamy Márk, mert nyilván elutazott.
0: Elutazott, és valószínűleg ő köszönt volna be.
1: Igen.
0: Nagy lendülettel.
1: Nagy lendülettel. Elmondaná, hogy ma hanyadika van, ami október 5-e, és azt is elmondaná, hogy 4 óra 9 perc van. Azt pedig most nem tudja elmondani, hogy igazából szerintem ő örül ennek az éghajlatváltozás dolognak, mert úgy utazgat mindenféle olyan országokba, ahol
0: extra
1: finom meleg
0: sokat
1: van, mintha nem lenne holnap után. Miközben a műsorában ezt hiteti el velünk hétről hétre.
0: Hova mentő most?
1: Nem tudom, és azt sem tudom, hogy elmondhatnám, ha tudom, de szerencsére én azért vagyok jó ebben a titok megtartás dologban, mert elfelejtem, amit el tudnék pletykálni. Arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon elnézést kérő hangot ütött meg, tehát az a gyanúm, hogy nem dolgozni ment el, hanem pihenni, de nem baj, mert ennek ellenére tudtunk hírekkel készülni, amit az ő távollétében is jól át tudunk tárgyalni Marvinnal.
0: Lehet, hogy még jobban,
1: lehet,
0: de majd nem mondjuk el neki.
1: Nem,
0: szerintem... Ha nagyon elégedettek vagyunk, akkor ezt tartsuk meg magunknak.
1: Jó? Szerintem, hogyha nagyon elégedettek vagyunk, akkor csinálunk egy Kávézó a világ elején műsor délután 2-től 4-ig, őt pedig itt hagyjuk egyedül beszélgetni délután 4-től a mindenféle szakértőivel, akik mindenhez olyan nagyon értenek, sokkal jobban, mint mi.
0: Ez így van, és akkor szerintem gyorsan
1: nézzük, mi lesz
0: nézzük,
1: ma?
0: Nézzük meg először így.
1: Hát kezdjük a végével, nem lesz egy vendégünk?
0: Hát így illik, elvileg.
1: Kezdjük a végével, Vida Szabolcs el fog hozzánk látogatni, ő a Light Art Múzeum szakmai vezetője, és az új kiállításuknak, az Egónak a kurátora.
0: Így van.
1: Mindenféle jó dolgot meg fogunk tőle kérdezni. Szerintem a kiállítás még nem nyitott meg.
0: Ezt egészen biztosan merem állítani, mert onnan jöttem, és most mostam le a gipszkartont a kezemről, mert ő a művészeti vezetője, én meg mondjuk ugye a szakmai per operatív vezetője, tehát hogy így egymást kerülgetjük, és fejtjük meg a dolgokat.
1: És gipszkartonoztok mi, amíg nincs kész minden.
0: Is.
1: Nagyon jó, nagyon helyes. Szóval mindenféléről ki fogjuk tudni Szabit faggatni, el fogja mesélni, nem tudom, hogy elmesélheti már, de bízom benne, hogy el fogja mesélni, hogy kik állítanak majd ki.
0: Persze, ezek már azért megvannak.
1: Ah, ide jó, nagyon jó. Meg azt is, hogy egyébként a több mint emberből hogy lett egyszer csak Egó. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ezt, az előző kiállítás...
0: Ez lesz a lényeg szerintem.
1: Aha, nagyon
0: hogy
1: jó.
0: Hogy ez az ív, ezen az úton hogy érkeztünk meg így egy ilyen éles kanyarra.
1: Nagyon jó. Szóval öt
0: egyébként
1: után várjuk majd Vida Szabolcsot.
0: A nemzetközi trendekre azért sokszor rezeg a kiállítás is. Meg nem a nemzetközi trendekre, hanem az
1: a emberek, zeitgeistra, mondjuk egy, ki.
0: Igen,
1: zeitgeist.
0: Az emberek éppen mire zizegnek nagyon.
1: Miben vannak.
0: Igen, és... most erősen úgy, most egy ilyen fordulópontot éreztünk a sok digitalizmus és AI és minden kapcsán, hogy reméljük, hogy újra főszerepet kap az ember legbelső értéke.
1: Én ennek nagyon örülnék. Én ennek nagyon örülnék, de addig meg annak örülnék a legjobban, ha a következő 3-4 órában minden híren végig tudnánk menni Szabolcs érkezése előtt, mert azért történnek itt izgalmas dolgok körülöttünk, és most, hogy nincs itt a Márk, azért, hogy a hallgatóink is úgy gondoljanak erre a napra, mint egy örömteli napra, amikor jobb a műsor, ezért nem szomorú, hanem vidám hírekkel fogunk kezdeni, vagy legalábbis a közeljövőből szerintem egész ígéretesekkel.
0: Figyelj, egy jó hír már van, hogy az adás meneten azt látom, hogy én egy dinoszaurusz kisikont kaptam már, azt sorsolta be.
1: Azt sorsolta neked a szerkesztő?
0: Én már boldog
1: nagyon
0: vagyok.
1: Jó. Én látom a kis sapkás fejedet, de az, hogy te ott egy dinó vagy, lehet, hogy ez szülinapi meglepetés.
0: De
1: most
0: te
1: volt
0: is nézed, nem lehet, hogy az pont te vagy? Nem,
1: lehet, hogy én vagyok.
0: Nem, névtelen dinoszaurusz.
1: Az én vagyok. Én na, vagyok azért, a névtelen dinó. És neked volt szülinapod, és idősebb vagy, mint akkor te mi vagy? Te mi vagy? Te valami
0: tudom.
1: A dinókat megelőző
0: amőba.
1: Papucsállatka. Egy zöldszemes ostoros, de a legjobb képű fajtából. Fogunk arról beszélni, hogy ugyan a világ innenső felén még a sima euró sem érkezett meg, de oda át lassacskán jön a digitális euró, hogy ez pontosan micsoda, engem egészen megdöbbentett, nagyon másra gondoltam. Aztán fogunk beszélni arról, hogy hol épül a régió legnagyobb energiatárolója, mert hogy itt szó lesz arról, hogy Harry Potter történetbe csomagolták a kémia tananyagot a Pécsi Tudományegyetemen, amiért szerintem mennybe fognak menni.
0: Kivi vagyok
1: erre? Én is, még újra vissza akartam ülni az iskolapadba, de azért beszélgetünk olyan dolgokról is, hogy ebben a szép új világunkban vajon bízunk-e annyira az innovációkban, amennyire kéne. Szó lesz arról, hogy az okos szemüvegeket mennyire vagyunk hajlandóak elviselni, meg hogy mennyire viselnék el őket a norvégok. Beszélünk a Metának az új kis ügynök szoftveréről, ami helyettünk intézel dolgokat, de olyannyira, hogy fölhívja a biztosítót, hogy kedvezőbb csomagot alkudjon ki nekünk, illetve abba is belenézünk, hogy vajon az autóink nem-e árulkodnak-e rólunk a hátunk mögött? És a válasz, hogy igen. Ezen kívül lesz még szó villanyautózásról, mégpedig a Jobbik fajtáról, sőt a teljesen autómentes létről is, és egy-két izgi innovációról, ha Vida Szabolcs elé még ezek beférnek. Kezdjük-e, Marvin?
0: Kezdjük akkor a...
1: Kezdjük a digitális euróval?
0: Szerintem az úgy...
1: Igen,
0: az kezdésnek tök jó.
1: Igen, csodálatos, nagy horderejű döntés.
0: Én várom már
1: döntés.
0: A simát is egyébként egy ideje, de...
1: Örülnél neki amúgy?
0: Meneküljünk előre, nézzük meg,
1: igen, mert hogy ugye nekünk azt mondják most a bölcs politikusaink, hogy 2030 táján, ha jól
0: az
1: emlékszem, állhatunk készen arra, hogy az eurót bevezessük kicsiny, de annál jobban szeretett hazánkban, viszont időközben az Európai Központi Bank és az európai politikusok közt tárgyalások zajlanak, sőt lassan le is zárulnak arról, hogy a digitális euró pontosan hogyan fog működni. Ha minden jól megy, akkor még idén rábólinthat erre az Európai Parlament.
0: Akkor lehet, hogy mi már kihagyjuk
1: mi a már sima... Igen, leapfrogolunk, ahogy azt mondják, olyanok, mint hogy kimaradt a vezetékes telefon, hopp, rögtön a mobil lett.
0: Így.
1: Nagyon jó, nekem nagyon tetszene. Marvin, tudod-e, mi az a digitális euró?
0: Nem.
1: Egyáltalán nem ciki, ha nem tudod,
0: nem,
1: mert
0: nem.
1: Én nekem annyira nem volt róla fogalmam, hogy én akkor érezném magam rosszul, ha valaki tudná, hogy mi az.
0: De, tudod jól, hogy én az adásmenettel csak ilyen dióhéjban vagyok tisztában, én vagyok a Mari néni, aki beül, és először...
1: Marvin néni,
0: aki először beül, és hülye kérdéseket tesz fel, mert nem érti.
1: Na most lesz
0: közelebb,
1: lehetőséged.
0: Közelebb viszi esetleg a...
1: Te hozod a hallgatókhoz.
0: Lehozza a földre
1: te vagy a lelkünk.
0: Ezeket a komoly témákat.
1: Te vagy a lelkünk.
0: Hát, azt nem tudom, hogy a lelket akarjátok.
1: De a néplélek. Szóval, a következőképpen fog kinézni ez a digitális euró a gyakorlatban. Minden európai fogyasztó kap egy saját külön számlát az Európai Központi Banknál. Nem kerül semmibe, megkapjuk miénk. Ez tök díjmentes, nem fizet mondjuk kamatot sem. Azt mondják, hogy lesz még egy plafonja, tehát körülbelül 3000 eurónyi.
0: Ez egy vánkus.
1: digitális vánkus, igen, Marvin néni.
0: Digitális nagypárnak.
1: Egy digitális vánkus, amit viszont a meglévő bankodon keresztül érsz el.
0: Aha.
1: Tehát nem az van, hogy meg kell tanulni egy új netbankot, meg regisztrálni, meg kis kártya.
0: Tehát a régi piros pöttyös párnám.
1: Igen, a párnát az Európai Központi
0: csak
1: Bank vállalja.
0: A belseje az egy kicsit megváltozott.
1: Igen, pontosan. És utána, tehát az történik, hogy van nekünk ez a digitális eurószámlánk, nem utalhatunk rá bármennyit, nem kapunk rá kamatot, akkor mi értelme van, kérdezhetné Marvin néni. Meg is
0: igen,
1: adom a lehetőséget.
0: Kérdezem
1: meg,
0: is, kérlek. Hogy miért nem utalhatok akármennyit rá?
1: Azért, mert nagyon nem akarják a bankoknak a bizniszét elrontani. Alapvetően az egész mögötti gondolkodás az annyi, hogy a fizetési infrastruktúra egy részét szolgáltassa Európában egy európai szervezet, ráadásul egy nem profit érdekel, de nagyon nem akarnak kiszúrni a bankokkal.
0: Marvin néni érez egy ilyet, hogy nem tettél még oda, hogy nem akarnak annyira kiszúrni, még.
1: Igen.
0: Tehát, hogy lehet, hogy ez egy ilyen kis...
1: Azért az nem rossz, hogy tárolunk a bankoknál pénzt, mert ugye ki tudják helyezni hitelként, ami viszi mindannyiunk szekerét előre. Na de, itt meg az fog történni, hogy megkapjuk ezt a kis tárcánkat, ezt a hordozható vánkost, mert ez egy olyan vánkos lesz, amivel bármelyik európai boltban, ami kártyát elfogad, lehet fizetni. Uh-huh. Mindegy, hogy hova mész, Görögországban, vagy a Franciaországban, vagy Németországban, vagy Szlovéniában, vagy itt-ott-amott, lehet vele fizetni, és lehet vele online is fizetni.
0: De
1: viszont...
0: Akkor mitől érzem ezt másnak?
1: Mondjuk, mondom neked.
0: Mint hogy Revolutod van, már lehet, és akkor ugyanezt az érzést megkapod.
1: Tudod,
0: azért.
1: Mit ad vissza?
0: Na, mit?
1: Hogy a boltban anonim. hogy képzeld el, az a terv, és Marvin néni elgondolkodott, ha látnák a szemét kedves hallgatóink, csillogást fedeznének föl benne. Az a helyzet, hogy azt mondják, hogy online, élőben mindenképpen anonim lesz, és működni fog egyébként offline üzemmódban is, tehát nem lesz az, hogy internethez, vagy bármihez van kötve, oda megyek, csippantok, működik. És azok, mivel hogy tárgyalások zajlanak még erről, akik még jobban magánszféra védő fizetőeszközt csinálnának belőle, ők azt mondják, hogy bizony az online tranzakciók esetében is az lenne a legszerencsésebb, ha a bankunk nem tudna róla semmit. Tehát lehetne, és itt ugye nyilván előjön a mindenféle csúnya dolog, amit lehet csinálni anonim fizetésekkel, a ronda célokra vagy ronda helyről érkező pénzek felhasználását illetően, pont emiatt zajlik róla vita, de úgy néz ki, hogy az európai politikusok úgy gondolják, hogy eljutottunk már odáig, hogy rengeteget fizetünk kártyával, illetve rengeteget fizetünk online. Ezt úgy képzeld el egyébként, hogy a Mastercardnak van egy kutatássorozata, a portfólió hozta le nemrég a friss eredményeit. 10-ből 9 ember vásárol online, a negyedük az heti rendszerességgel, ezek magyar adatok, és egyébként a mobil fizetés is már közel 50%-nál jár. Tehát itt nem arról van szó, hogy idegenkednénk ezektől a digitális eszközöktől, egyszerűen érkezne mellé még egy, miután csatlakoztunk majd az eurozónához.
0: De biztos nincs még valami, amivel...
1: Ugye? Én is kevésnek érzem. Hogy valami, legalább valami színes avatár.
0: Ettől én még nem rohannék, kaparnám az ajtót, hogy azonnal kérem ezt a vánkust.
1: És akár hiszed, akár nem, a lap, ahol olvastuk ezt, a Volkskrant, pontosan ezt emelte ki a szakértői véleményként, hogy nagyon sokan azt látják, hogy ez egy hatalmas vállalkozás, nagyon-nagyon sok munkát igényel az Európai Központi Banktól és a kereskedelmi bankoktól is, és a végén lehet, hogy a fogyasztókat egyáltalán nem érdekli, hogy ilyet lehet.
0: Nem, mert most most nem tudom, hogy oké, van még egy felületem, ahol tartatok pénzt.
1: Ráadásul nem is sokat, ráadásul nem is kapsz rá kamatot.
0: Oké, most kamatot valószínűleg amúgy se nagyon kapsz már.
1: Változhat. Szonyi. Változhat még, de igen, lehet a több mint a nulla kis
0: látaszoló kamatocska. Mondjuk, amikor eurószámlát lehet, hogy van, gondolhatod, vagy tudod, hogy mennyi az a kamat, még akkor is, ha lekötsz, mondjuk, tehát egy észrevetetlen.
1: Igen. Szóval, oké, akkor ezt tekintsünk, és ez nem olyan nagy probléma. A nagy kérdés az, hogy örülünk-e annak, ha ott van 3000 euró, mennyi az mondjuk 1 millió forint,
0: ha ez 10 éve van, névtelenül költünk el. Amikor még nem volt a Revolut, akkor mindig fejtörést okozott az embernek, hogy jaj, hát akkor helyi, vagy akkor hogy váltsam át az eurót, meg akkor majd amikor kártyával fizetek, akkor biztos egy csomó pénz így mellé esik, tudod, amiatt, hogy a sima forintos kártyámmal fizettem, de ugye ezek sem tényezők már a sima bankkártyánál se.
1: Igen, mert ez szerintem mindenki felzárkózott a fintekek mellé.
0: Igen.
1: Igen.
0: Úgyhogy jó, hát
1: igen,
0: el kell költeni valamit.
1: Legyen nagyon szép. Legyen, ha van valami, ha lesz valami fizikai manifestációja, akkor az legyen gyönyörű. Én ennyit tudnék elképzelni, hogy annyira szép fizetőkulcs tartót csinálnak.
0: Hogy jobban várom a sima eurót Magyarországon, mint úgy általánosságban a digitális eurót.
1: Oké, akkor mondok valamit, ami egy picit közelebb van. Egyre közelebb lépdelünk ám a mához, mert most már nem távoli 2030-as célokról beszélünk, hanem 2027 elejéről, ami ugye nagyon szifinek hangzik, de hogyha jól számolom, az a következő év, ugye? Igen, 2026 van, tehát 27 az
0: egészen.
1: Ha marad ez a sorrend, ha nem igen, bolygatják igen. Ezt meg a tudjuk kik, a tudjuk akkor jövőre 2027
0: lesz. Hát azért 3 hónap alatt csak nem bolygatják.
1: Tehát én nagyon bízom, mert most már késő
0: több
1: lenne.
0: Több idő kéne így bolygatni.
1: Nem lehet csak úgy bolygatni hirtelen. Szóval azt képzeld el, Marvin, hogy október elején aláírtak most néhány napja egy megállapodást arról, hogy egy 150 megawattos, 300 megawatt órás akkumulátoros energiatároló épül, és ez jövőre be is lesz üzemelve.
0: Hol?
1: Itt Magyarországon, nem egy helyen. Ah. Ez egy disztribútált rendszer lesz, amennyire én értem, és mindjárt megmondom neked, a Rakéta írt róla, rémlik is nekem, hogy két települést már írtak, Mezőtúr és Mezőberény az, amit már megemlítettek, de minden esetre ezt úgy kell elképzelned.
0: Azok a számok, amiket mondtál az elején, mert ezekkel én állam.
1: De szerintem ezzel minden...
0: Biztos, tehát, sok, ezt éreztem igen, a hangodból.
1: Én az aránynál, az első, amin elgondolkoztam, hogy várjunk csak 150 megawatt, 300 megawatt óra, ez azt jelenti-e, hogy csutkáról nullára két óra alatt merül, és igen, tehát ez azt jelenti, hogy a teljesítménye 150 megawatt, annyit tud egyszerre szolgáltatni.
0: Igen.
1: és 300 megawatt órányi kapacitása van, az azt jelenti, hogy ha megy két óra, elfogy 150 az első órában, 150 a második órában.
0: Értem, de folyamatosan kaphatja az inputot természetesen.
1: Nyilván lehet közben tölteni.
0: Na de ez mire elég?
1: Ez nagyjából 40-45 ezer átlagos magyar háztartás egy napi áramfogyasztása.
0: Ó.
1: Ami azért
0: úgy már
1: tehát nem, na, ez nem apró.
0: Úgy már más, mert ez akkor ez éjszaka, gondolom éjszaka dolgozna, úgy igazán, talán.
1: Vagy a kapacitás problémák, nem? Hát az első, amit ugye meg, egyrészt igen.
0: De hogy az éjszaka,
1: tehát
0: ugye
1: hát akkor a legsúlyosabb, így van, igen. Persze, abszolút. És ugye úgy néz ki, hogy ha az ország fogyasztásához mérjük, akkor ez csak néhány percnyi energia, mert óránként megeszünk 5000 megawatt órát, mint ország, uh-huh. De mindenképp egy határozott lépésnek tűnik abba az irányba, hogy ez a rengeteg napenergia kapacitás, megújuló kapacitás, amit szépen, igen. Talán Európában a legnagyobb ütemben telepítettünk, ami hát a napenergiát illeti.
0: Meg az ilyenekkel tudod azt biztosítani, gondolom én ilyen szempont is van, hogy amikor ugye mondjuk nagyon nagy vészhelyzet alakulna elő, akkor nyilván a kisfogyasztókat az ilyen
1: tud védeni.
0: Szigetekkel lehet védeni, igazán, igen. Mert most lehal egy gyár, értem, de nyilván mindig az elsődleges cél, hogy
1: a lakosság ne legyen rosszul.
0: Ne érezzen ebből semmit.
1: Igen, és azt nyilatkozták a telepítést végző magáncégek, amikor ezt bejelentették, mert hogy nem egy állami beruházásról van szó, hanem ezt egy profit alapú vállalat és egy technológiai óriás, egy kínai technológiai óriás hozta össze közösen, hogy alapból egy napelemparknak a csatlakoztatási, vagy a csatlakozási pontja, tehát ahol táplálni tudja a hálózatot, az éves átlagban 16%-on van kihasználva, de ha ilyen rendszerekben gondolkozunk, és egyébként ők úgy fogalmazták meg, hogy hibridizáció, uh-huh. Ami azt jelenti, hogy szélerőmű tárolókapacitás meg napelem össze van kombinálva ésszel, akkor ezt 40% fölé lehet vinni, ami azért nagyon kecsegtető. Én amikor ezt olvastam, azon gondolkoztam el, és kíváncsi
0: gondolom,
1: vagyok rá,
0: akkor hogy... ez egy belépő kis két-három helyszín, és akkor ha
1: igen,
0: ez...
1: Még így is, ez látszik, így is baromi drága, tehát 18 milliárd forint, tehát nagy 50 millió euró körül van a beruházási költség, tehát nem pici, de ha azt nézzük...
0: Mondanék erre egy hasonlatot, erre 18 milliárd. Majdnem ugyanannyi.
1: Nem is tudom, mire gondolsz, Marvin néni.
0: Hát gondolja mindenki arra, amire akar.
1: Amivel kapcsolatban eszébe jut 16-18 milliárd forint.
0: Akár. Igen. Ami e körül van.
1: Szóval szerinted azok után, hogy itt nyáron azért volt egy-két nap, amikor rezgett a léc, és ugyan higgadt hangon, de meglettünk kérve mi lakosság is, hogy ne pörgessük annyira a klímát, leszünk kedvesek, meg a mosógépet ne este használjuk. Szerinted mikor jön el az, hogy meddig elvárható a lakosságtól, hogy az ilyen helyzetekben higgadt, empatikus maradjon és együttműködjön? Mert én szerintem örökre én ebbe szeretnék bízni, de az ilyen beruházások pont ennek a valószínűségét csökkentik.
0: Az a helyzet, hogy megint nem történt az, hogy megérezte azt, ugye a kövér ember a harmadik stroke után akar lefogyni. Miért? Hogy megint nem éreztük ezt a stroke-ot úgy igazából.
1: Igen.
0: És amíg ezt a stroke-ot nem érzed meg elsőre akár, addig elég nehéz szerintem ezt erre választodni, mert azt se tudom pontosan, és nyilván nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de nem tudom, hogy mekkora volt igazán a probléma. Lehet, hogy kicsit megelőzték egyel, kettővel, érted azt, hogy tényleg nagy volt a baj, ezt el tudom képzelni, de hogy kettővel előtte szóltak, hogy fogd vissza magad. És akkor még mindig, mint amikor azt mondod, hogy kész kell, amikor a grafikusnak adsz egy deadline-t, ami két héttel a,
1: igaz, de a deadline
0: elé szól, igen. Most csak így próbáltam egy
1: igen.
0: Ügynökségi hasonlatot hozni, hogy nem ezt se tudom. Tehát, hogy igazán megijedni nem volt hát senkinek ott... oka, max csak a szavakat felfogták, amiket mondanak, de
1: azért
0: nem érezte
1: ott látszott, hogy az közel volt. Emlékszel arra a gyönyörűen adatvizualizáló oldalra, amit közösen,
0: igen,
1: közösen nézegettünk.
0: De azért még ott... nem égette meg magát senki.
1: Hála az égnek.
0: Most inkább maradjunk, kanyarodjunk erre vissza, hogy szerencsére természetesen.
1: Igen, amihez mondjuk az ipartól viszont kellett ránézésre valódi önkorlátozás. Ez tehát, hogyha jól emlékszem, ott azért a pillanatnyi átlagfogyasztásnak hát, nagyobb 10-15%-át, nekem is ilyesmire emlék, fogták vissza, ami fontos volt. Minden esetre ez szerintem az egyik kulcskérdés az ilyen beruházásoknál, hogy mikor fognak megnyugtatni minket. A másik meg az, hogy nyugtalanak vagyunk, hogy ezt nem az állam szolgáltatja, vagy inkább örülünk neki.
0: Mármint ezt a kis...
1: Hát, hogy pont ebben az esetben ez két magánvállalat. Azt mondják, hogy a régió egyik legnagyobb ilyen beruházása, hanem a legnagyobb ilyen beruházása.
0: Nem tudom, szerintem magyar... De én nem... Rosszul tudom, hogy azért legtöbb országban rengeteg nem állami beruházás.
1: Igen, és valahogy én is azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy van értelme. Igen. Valaki azt gondolja, hogy ez meg fogja neki érni, és én se a kiszolgáltatottságot hallom ki
0: igen,
1: ebből,
0: hanem
1: azt,
0: is, hogy ez egy üzleti vállalkozás, akkor úgy, ezt a komolyan kell venniük.
1: Hát bízunk benne, hogy mindenki jól fog vele járni, és egy jó hírünk még van az egészen közeli jövőből, de azt csak egy rövid szünet után fogjuk elárulni.
2: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
2: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei, időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
2: Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
5: It happens all the time. It's just like it's a fucking regular thing.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: És folytatjuk itt a kávézó a világ végén.
2: Még mindig megmenemítlenül.
1: És október 5-én továbbra is.
2: Igen.
1: Nem telt el azóta egy nap. Nem,
2: pedig, pedig még bármikor bejelenthetnék. Márk nélkül vagyunk, éppen ezért előszedtük a legjobb híreket. A távoli és a közelebbi jövővel kapcsolatban is, amit elő tudtunk túrni. Beszéltünk már arról, hogy lesz nem csak eurónk, hanem lehet digitális eurónk is előbb vagy utóbb. Beszélgettünk egy picit arról, hogy a következő asszályos nyáron lehet, hogy egy picit több aksi tud majd segíteni nekünk túlélni, de az, ami...
1: Majd a víztározott is majd ugyanilyen.
2: Azzal megvárjuk a Márkot.
1: Jó, oké. Okay.
2: Azzal megvárjuk a Márkot. Annyi esőtáncot járt
1: el szerintem idén, hogy... Talán legalább annyira fontos lenne az is.
2: Nagyon örülnénk neki. De az, amit viszont már most tudunk élvezni, már aki hetedikes vagy nyolcadikos, vagy szeretné hetedikesnek, nyolcadikosnak érezni magát, az az, hogy Harry Potter történetbe csomagolta a kémia tananyagot a Pécsi Tudományegyetem.
1: De az biztos emelt szintű.
2: Nem, ez nincs olyan. Hát ez rendes.
1: Ja, mondjuk az, figyelj, az gimnázium, hát ugye az
2: annyira
1: emelt
2: jó,
1: szint,
2: a mutáns mumus titka, vegytani túlélőkészlet. Nem viccelek, a Pécsi Tudományegyetem egy nagyon vidám hely, lehet, hogy nem is a tudományt ki kéne venni a nevéből, olyan komolyá teszi. Szóval, ja, bocsánat, vegytani túlélőkészlet kezdő mágusoknak. És ez egy oktatási segédlet, amit a PTL természettudományi kara adott ki. Hetedikes, nyolcadikos kémia nagy részét viszi végig. Nem tudom, hogy kell-e jogtisztának lenni, mert ez nem kereskedelmi termék, mert nem hiszed el, ingyenesen le lehet tölteni a PTL honlapjáról. Na. Szóval ez szerintem fanfic kategóriába esik, ez
1: de
2: a rajongói fikció.
1: Trend lenne, és mindenféle köntösbe behúznák.
2: Hát de én imádnám. Ó, de ugyanúgy mitől? A kémiát.
1: East Coast,
2: de
1: West
2: ugyanúgy
1: Coast.
2: Tupac, a kovalens kötés lovagja, igen, és Biggie.
1: Hát azt tudnám, hogy abban a kémcsőben, amit a Snoop tartott, mindig füstölögne.
2: Szóval, hogy a logika az egyébként az egész projekt mögött nyilván az volt, hogy ott a középiskola kapujában elkezdik unni a gyerekek gyakran a reál tárgyakat, így, hogy megpróbálták az ellenkezőjét, egy Serafina Thorne, de kár, hogy nincs itt a márk, egy pécsi születésű 15 éves hollóháti diáklány sztoriát dolgozzák föl, aki épp az RBF vizsgájára készül. Mi az RBF vizsga? Te se tudod, ugye? Te meddig olvastad a Harry Pottereket?
1: Sem eddig.
2: Én a negyedikig elmentem, én nagyon-nagyon szerettem, ott lett elég. Egyébként rendes bűbályos fokozat, az a vizsga, amire készül, és hát elszabadul egy mutáns mumus a Roxfordban, ebben a suliban, és neki kell kitalálnia, hogy mivel tudja elűzni. Figyú, van benne sztöhiometria, ami nem tudom, hogy micsoda. Tehát, hogy 7.-8.-ban is mással voltam elfoglalva. Reakció kinetika, fenolftalein indikátor, meg hasonló dolgok, amiről tehát elképzelek egy 7.-es, 8.-os fiút egy Yamal mezben ülni és nézni ki a buksiából. Én nagyon megértem, hogy kell hozzá a Harry Potter mágiája, hogy a kémiát érdekesnek találja.
1: Hát igen, ha visszagondolok, igen. Hát ha van olyan tantárgy, amiből semennyi sem maradt meg az én fejemben. Az a valószínűleg kémia. A kémia.
2: Hipót és sósavat nem szabad összeönteni. Nekem nekem nagyon jó kémia tanárom volt gimiben, ennek ellenére rosszul szerepeltem, és nem emlékszem semmire, de ez csak az én hibám. És
1: szerintem
2: volt csak
1: Pepsi
2: mondta,
1: és a Mentos.
2: De azt már később volt.
1: Igen, de hogy mostanában szerintem eddig.
2: Na látod, de egyébként még azt képzeld, hogy oké, már itt azt gondoljuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem a legjobb fej a világon, de amikor elmondom neked, Marvin néninek, hogy a Tudományos Akadémia nagy termében mutatták be ezt az anyagot középiskolásoknak. Tehát nem az volt, hogy egymásnak mutogatták a Kémiatanárok Országos Szövetsége, KOSZ, ezt a szerzeményt, hanem ott tudtak a gyerekek QR kóddal szavazni arról, hogy milyen reakcióról akarnak hallani, beosztották őket ilyen különböző Harry Potteres Roxforti házakba, tehát olyan, mintha valaki kiengedte volna a palackból a szórakoztató közoktatást. Én remélem, hogy nem lehet visszanyomkodni. Veled egyébként mit volt olyan tárgy, amit harakirire utáltattak veled, és már odafe már a terem irányába egy picit így a gyomrot tájéken érezted, hogy nem lesz jó, vagy be sem mentél?
1: Nem emlékszem rá. Sajnos nem voltam túl jó a bejárásokban.
2: Nem volt-e jelen?
1: Hát, sokszor nem, aha, igen. Most általános iskoláról beszélünk?
2: Beszéljünk általános iskoláról.
1: Amíg még volt orosz,
2: Aha.
1: Az rettenetesen ki
2: volt. Nehéz volt.
1: Nem azért, mert egyszerűen idegesítettem.
2: Vagy irreleváns.
1: Meg az a tanárbácsi, attól
2: nem volt jó.
1: Fú, nem.
2: Aha. És emlékszel, mikor szakadt meg? Mikor szakadt meg az oroszok?
1: Csak vége lett.
2: De hát hanyadikos voltál?
1: Negyedikes.
2: Ja, az jó, hát ez még egész. Mert én ugye lecsúsztam pont az oroszról.
1: Negyedikes.
2: Én úgy kezdtem az
1: általános. Igen, felső tagozatban már nem az volt.
2: Már nem volt.
1: Választottam.
2: Na hát ez nagyon, és egyébként én elgondolkodtam, amikor ez a hír itt a Telexen szembe jött, hogy vajon egyébként minden tárgynak így kéne működnie, vagy ez, vagy üljön a gyerek a seggén, azt értse meg unalmasan is. És én az elsőhöz hajlok. Én azt gondolom, hogy ez nem a gyengeség beismerése, hanem ez pont annyi, hogy igenis ahhoz, hogy tudást adjunk át, nem korumpálja az anyagot, hogyha szórakoztatóan adjuk elő, vagy igen?
1: Nem tudom. Tényleg nem tudom. Meg kéne tudni, hogy egyébként ugyanúgy átadja ezen keresztül, vagy csak kibekkelik, és akkor utána, hogyha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor nyilván ugyanúgy.
2: Hát de már akkor is nyerünk. Ez is igaz, hogy simán lehet, hogy egy picit érdekesebb lesz a közömbösek számára, de valaki annyira rápörög, amit egyébként nem tudott volna megcsinálni.
1: És akkor milyen univerzumok, vagy milyen világok?
2: Okay. Oh, jó.
1: De ez legyen okay, ez a játék, hogy mondjuk, akkor nézzük meg, jó, kémia, tök a Harry okay, Potter,
2: rendben.
1: Sima.
2: Rendben, fizika.
1: Itt nem a fizika?
2: Marvel fizika, vagy ilyesmire, Star
1: hát
2: Wars fizika.
1: Az hova? Az mivel tudnád feldobni a fizikát?
2: Valószínűleg szét kell szedegetni, mert ott azért, mivel foglalkozunk mozgással, arra emlékszem, az sok volt.
1: Igen.
2: Gázok ott is voltak,
1: persze.
2: Nem? Voltak gázok. Nem tudom, mi volt még. Egyszer egy
1: jó, legyen a Star Wars, az a fizika.
2: Vigyük. Oké. Okay.
1: Szerintem
2: jó, ez
1: legyen.
2: Teljesen jó.
1: Ez jó.
2: Ez jó.
1: Most és egy párat így gyorsan behúztam, pár szállat, és az úgy el tudom
2: igen,
1: képzelni.
2: Igen, ráadásul ott az a jó, hogy a mostani általános iskolások apukái tuti végigmentek valamelyik, vagy az első, vagy a második biztos. Star Wars
1: igen,
2: körön, inkább talán a másodikon, ami azt jelenti, hogy szívesen kapcsolódnak. Ez már nem mondom, én szívesen ülök a gyerekekkel a random semmit nem mondó matek alsós. A alsós matekot még tök jól értem dolgok ja, fölött, de hát mennyire
1: durva lenne. A matek az nekem is, az még egy azon gondolkozom, hogy azt mivel párosítanám.
2: De várja valami. Biblia! vagy hát igen, mondjuk az MCU adná magát, tehát hogy a Marvel Cinematic Universe az valószínűleg ezeknek
1: jó,
2: a gyerekek.
1: Jó, de ott akkor mindenre találnánk egy olyan valakit, akit
2: igen.
1: Be lehet húzni. Tehát,
2: meg könyörögjének.
1: Azt le lehet fedni, ott lenne tornaóra, különböző gyúró feladatok.
2: Szóval ilyen, de tematikus szponzora lenne a Disney az általános iskolai tantervnek. Tehát igen. Az, hogy akkor viszont merch-ot is lehet kapni, ilyen toltartó. De ez teljesen jó. Egy Harry Potteres, meg egy alsóban ugye Bluey, azt hiszem, hogy az vagy Mancsőrjárat, az szerintem...
1: Fú, a Mancsőrjárat az nekem az
2: etika óra.
1: Az szerintem no-go zone, azt nem kéne erőltetni.
2: Tehát, azt mondod?
1: Hát neked néztek a gyerekeid Mancsőrjáratot?
2: Hát azt hagyjad, de néztem velük, nekem nagyon tetszett.
1: Igen?
2: Hát ezek olyan önzetlenek, ezek a kutyák a mozifilmen.
1: De nem, az a vágás, meg az az ordinálék gyorsaság, amit
2: de ugyanezt mondta anyukák is, Marvin néni. De igen? Olyan érdekes, pontosan képzeld el, elvittem akkor még a nagyobbat a Mancsőrjárat mozifilmre, és azt mondta, hogy de hát az egy akciófilm. És mondtam, hogy végül is most, hogy mondod,
1: szerintem
2: igen, átlag sniphoz ilyen 20 frame.
1: Talán még egy Crazy Daisy van az a Spongyabob.
2: Az
1: felnőtt fejem, oké, de simán rácsúszik a 6 éves lányom a Spongyabobra.
2: Arra szerintem.
1: Herkentyű burger, hú de vicces szó.
2: És akkor viszont egyetemen Rick and Morty-ba, mert akkor már nem lehet abba hagyni, hogyha erre kondicionáljuk őket.
1: Igen.
2: Ha erre kondicionáljuk őket, akkor Beavis and Butthead meg Rick and Morty számegyenes közt valahol.
1: És léci, majd a következő hétre talált ki, hogy a Family Guy hol érkezik meg majd. Melyik ponton tud becsatlakozni?
2: Képzelj el egy olyan töri tanárt, aki Peter Griffin elven működik, és csak bemegy, és
1: nagyon
2: áll csöndbe 20 percig. És a gyerekek röhögnek, nem értik, hogy mi van. Na de, hogyha ilyen jövőt képzelünk el, meg általában, amikor nézegetjük a körülöttünk jövő innovációkat, meg változásokat, akkor szerintem azért ebben az esetben is előjön ugye a bizalom kérdése, hogy mennyire vagyunk hajlandóak megbízni abban, ami körülöttünk zajlik. Ezzel kapcsolatban is hoztam pár hír, de mulassanak előtte az asztékok. Mit mondasz, Marvin?
1: Szerintem menjünk, folytassuk, mert olyan gyorsan el fog menni itt, a végére hagyjunk egy kis asztékokat, egy rövidebbet majd.
2: Jó, nagyon jó. Szóval, mennyire vagyunk hajlandóak bízni egymásban, vagy abban a jövőben, ami körülöttünk alakul. Az első kérdés, kedves Marvin néni, hogy egyetéltesz-e azzal, ami Norvégiában merült föl nemrég, de egyébként igen, az Egyesült Államokban is tárgyalnak róla.
1: Ami Norvégiából jön,
2: az jó kéne, hogy legyen.
1: De ez egyébként nem igaz.
2: De
1: néha vannak jó ötletek.
2: De mit gondolnál arról, hogyha nem lehetne közterületen okos szemüveget viselni? Mert hogy
1: Bánya a pont.
2: A norvég digitalizációs miniszter ezt vetette föl, hogy azért az, hogy mindenre, amink így rajtunk van rajta kamera, mikrofon, összekötve valamilyen AI rendszerrel, fülhallgatóban, sapiban, szemüvegben, mindenhol, ők elkezdték kifejezetten perverz szemüvegnek hívni az okos szemüvegeket körülöttünk, és ő azt mondja, hogy lehet, hogy ez nem lenne jó ötlet.
1: Van benne valami, hogy ez a perverz szemüveg egy egész jó.
2: Mert ugye a Metának a vezérigazgatója, Mark Zuckerberg azt találta mondani, hogy de hát raktunk a kamera mellé egy fényt, és az a mobilodon sincs. Ezt tudja válaszolni erre a felvetésre.
1: Hát, ez kevés.
2: Igen, és nekem is ez az érzésem, hogy köszönöm, vezérigazgató úr, a védekezését elfogadom, de nem tartom kielégítőnek, mert azért egy mobiltelefont föl kell kicsiny kezünkből emelni ahhoz,
1: hát az egyetlen, hogy rögzítsük.
2: Az ott a szándék. Igen, lehet, persze,
1: a
2: igen.
1: A piros pöttyöt nem tudom, hogy például el tudom-e takarni.
2: De ezen igyekeztek, az elmúlt generációknál tényleg raktak a fekete, abba energiát.
1: A fekete tép hogyha nem ragad
2: Hogyha leragasztod, akkor nem működik a kamera. Hogy egy fényérzékelőt raksz bele. Biztos vagyok benne, hogy lehet trükközni, de az egyszerű primcsók megoldás nem működik, akkor a fény sem megy át a LED irányába, ha nem kap fényt, az azt jelenti, hogy nem látszik. De ennek ellenére teljesen egyetértek veled, hogy ez szerintem is kevés. És az a helyzet, hogyha leülne velem valaki szemben a vonaton, és viselne egy ilyen szemüveget, és ugye? Miközben...
1: Ez kicsit olyan, mint amikor fekszel mondjuk a kertedben, nehogy akár mondjuk...
2: Mondjuk kevés ruha van rajtad.
1: De nem, most csak simán akár tényleg egy pecske van rajtad.
2: Mondjuk, és nem a madár.
1: Igen, és így indokolatlan egy drón érkezik, és még akár picit el is időzik fölöttem,
2: aztán meg tovább
1: megy.
2: Volt olyan ismerősöm, aki minden hétvégén tapasztalt ilyet. Nagyon. És mondjuk eleve azoknak a hangja is rettenetes, de ott ülnék.
1: Oké, az nyilván
2: ülnék.
1: Együtt a kettő, az már kifejezetten nyomasztó, de ha nem lenne hangja, akkor is.
2: Igen, hogy... ülünk csak a vonaton, megyünk Győr felé, vagy a Balaton felé, és ott ül velünk szemben, és eszébe se jut, hogy a két hülyét, akik ott ülünk, hogy fölvegyen, de attól függetlenül az érzés szörnyű.
1: Na jó, de mi van, ha úgy ül, most akkor kérdezek, ha leül eléd, és látod, hogy világít a LED. Milyen beszélgetés kezdődik el?
2: Uram, kérem, ne rögzítsen!
1: Uram, kérem, ne világítson piroson a szemüvege. Oldja meg!
2: Szörnyű! És ne,
1: vagy valaki, egy bárki, mondjuk egy eladó, egy boltba, és akkor érkezik a Kundschaft, és azonnal tudod, hogy most ez ő téged vesz.
2: Igen.
1: Nem tudom.
2: És valahogy nem olyan fajta változásnak tűnik, mert mindennel meg kellett tanulnunk együtt élni. Ugye emlékszünk még arra, amikor a templomokban is ki kellett írni, hogy ne használd a mobiltelefonodat beszélgetésre. Emlékszem a

0: Ugye az nem egy ilyen életszerű dolog.
1: Nem. Akkor érzed, hogy valami van, tehát ezt szóvá lehet tenni.
0: Mostanában mikor látod, hogy fölemelik a telefon, mikor vesznek úgy, mintha épp van egy verekedés.
1: Igen, úgy, de tényleg. Igen, azt gondolod, hogy ott akkor valami történik. Nézd, nem tudom, de az is igaz, hogy akkor nézzük ennek a túloldalát, hogy ugyanez a szemüveg, hogyha viseli egy gyengén látó ember, és megy a kamerája, akkor értelmezni tudja körülötte a világot. Tehát akkor ő úgy tud menni, hogy most hangokra kell hagyatkozniuk, meg a segítségünkre, de tudja azt mondani neki, hogy kereszteződéshez érkeztél. A Váci út és a nem tudom minek a kereszteződése, ne kellj át, inkább menj le a lépcsőn. És akkor meg azt érzem, hogy ez egy fantasztikus dolog, és nehogy már elvegyük tőlük. Szóval lehet, hogy
0: ilyen
1: engedélyhez kell kötni.
0: Nem néztem még ezt a kérdést.
1: Igen.
0: Hát igen.
1: És ezzel mit csinálunk? És nem, én azért azt gondolom, hogy az emberek javának ez egy olyan dolog, ami jó lenne, ha nem adnánk a kezébe, vagy nem adnánk az arcára.
0: Hát akkor, bocsánat, akkor legyen az, hogy érted, egy jó, ez nagyon hülye hasonlat lesz, de kaphat úgy, mint mondjuk egy vakvezető kutyát, érted, nem...
1: Ez nem lehet csak technikai eszköz.
0: Nem lehet csak úgy bárkinek. Igen, orvos technikai eszköz, ez is lehet, mint a hallókészülék.
1: És akkor azt mondjuk,
0: hogy ezt akkor ezt ki kell járni, hogy ilyet felírhassanak neked, és használhatod, ha tényleg ez ennyire, mondjuk előre mutató lesz majd, hogy ennyit tud majd segíteni mondjuk egy gyengéláton.
1: Igen, és közben az az érdekes, hogy dolgozik az emberben az, hogy a teljesen egyszerű hétköznapi valami, hogy egyszerűen csak valaki fog venni.
0: Egyébként
1: szerintem
0: kivenné meg az első 1 millió ember, hogyha tehát, hogy biztos, hogy már volt. Sőt, hát már
1: tehát, vannak.
0: Tehát nem valószínű, hogy a gyengéllátók fognak ráugorni, hanem azok, akik azonnal minden gadgetet akarják, non-stop ezt fogják használni.
1: És azt mondják egyébként, és az érdekes egyébként, hogy még azt is látom magam előtt, hogy bizonyos munkakörökben, vagy bizonyos működés mellett ez tud egy jó dolog lenni. Tehát, hogyha valaki most már ezek egyre könnyebbek, egyre jobbak, futáshoz viseli, vagy természetjáráskor viseli, és nem akar magával mobilt vinni, és csak megböködi az oldalát a szemüvegnek, hogy rögzítsen egy képet. Vagy a gyerek, tudod, mire előveszed a mobilodat, már abba hagyja a sétálást, igen, gyorsan megnyomod, tök jó, de akkor ez összeegyeztethető-e azzal, hogy ezt privát helyzetekben hordjuk. Ezt nem hordjuk akkor, amikor emberek közé megyünk, hanem amikor emberek közé megyünk, akkor szépen az okos szemüveg otthon marad.
0: Jó, de hát ezt innentől meg, ez hogy?
1: Na, nem tudom. Hát ezt ez hívják etiketnek, és ez az, amiben nem szoktunk erősek lenni.
0: Ebben egyre gyengébbek vagyunk, inkább mondhatjuk.
1: Hát nem tudom. Én egyelőre úgy vagyok vele. Kaliforniában egyébként leszavazták ezt, tehát Kaliforniában is tárgyaltak róla, hogy esetleg ezt be kellene tiltani. Ez egy friss hír, néhány nappal ezelőtt történt. Uh-huh. A norvégok ezt mérlegelgetik. Minket egyébként elvileg Európában ugye az adatvédelmi törvények védenek, de én valahogy azt érzem, hogy egy ennél megnyugtatóbb megoldás klassz lenne.
0: Bizony.
1: Meglátjuk.
2: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
2: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
2: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
2: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
2: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
6: A man is a super.
2: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
7: This is a substance of the way of the samurai.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása.

0: biztosítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra, és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Egy erős KKV-t kérnék.
4: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
4: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
3: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója. Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Jó napot kívánok! Továbbra is forgalmi akadályra kell számítani baleset miatt a fővárosban, a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utca után, illetve a 19. kerületi Hunyadi utcában, a Nádasdy utcánál. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere előtt. Újra minden sáv járható. Lassan halad a sor a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, északi irányban a Pesti alsórakparton dél felé a Margit hídtól a Lánc hídig. A Műegyetem rakparton befelé szintén torlódásra kell számítani, a Dombóvári úton pedig a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig telítettek a sávok, míg a Szerémi úton a Hengermalom úttól a Rákóczi hídig. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton útszintén, a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás előtt és csak lassan járható változatlanul a Budaörsi út a Sasadi úttól befelé, az Irinyi József utcában, az Erzsébet hídon, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon is erős a forgalom mindkét irányban, s ugyanígy a Rákóczi úton. Varga Etele, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
0: Fejlesztik az elektronikus áfarendszert, elszállították a veszélyes repeszgránátot, újjáépítenék a leégett templomot. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az elektronikus áfarendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be, és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
7: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelő őket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EHFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett.
0: Elszállították a Margit-szigetnél talált második világháborús légvédelmi repeszgránátot. Az eszközre a járókelők találtak rá, már sérült volt a gyújtó szerkezete. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére csak nem 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérméjére. Az állatok világnapján az 5000 forint névértékű színes fémen a közepesnél kisebb termetű, intelligens és mozgékony terelő kutya látható. Ez a pásztor és vadász kutya fajtákat bemutató sorozat 7. darabja és Imrei Boglárka iparművész tervezte. Megmentenék a radostjáni református templomot és harangtornyát. Gyűjtést indított az újjáépítésre a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település műemléképülete nemrég vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Készül az ünnepnapra a Néprajzi Múzeum. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át. Az intézményben működő Jelen Archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án a helyszínen segítenek a fotók digitalizálásában és a történtek rögzítésében. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, a légmozgás gyenge marad. 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás, ködös lehet az idő. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

mint az idősebet. Talán a lélek lesz csendesebb, az emlék alakul nem tökéletes, nem gyógyít az idősebet. Talán a lélek lesz csendesebb, az emlék alakul.

0: Ez még mindig a kávézó a világ végén, Marvinnal és Pőce Balázsral, viszont McManamy Mark nélkül, mert hogy Mark elutazott, éppen ezért az adás első órájában leginkább jókedvű dolgokat mondtunk, vidám híreket, hogy minél jobban érezze égető hiányát ő maga, amikor visszahallgatja majd a műsort.
1: Hát megkapjon SMS-eket, hogy figyelj már, ez tök jó volt nélküled. Így is.
0: Nem akarsz tovább maradni ott külföldön, amiről vagy nem tudjuk, vagy nem akarjuk elmondani, hogy milyen ország, de mindegy, hogy még jobban érezzük magunkat márktalanul, és egyúttal a háromfő stúdiót visszahizlaljuk eredeti méretére. Megérkezett hozzánk Vida Szabolcs. Szia, Szabi!
2: Sziasztok!
0: Hello! Szabi a Light Art Múzeum művészeti igazgatója, ahol a napokban fog megnyílni az Ego nevű kiállítás, amelynek te vagy az egyik kurátora, ugye?
2: Így van, és Kovács Dalma a másik kurátor.
0: Igen, ő nincs itt, mert az meg a Márknak tényleg a kegyelemdöfés lenne. Két jó fej, szívesen beszélgető, értelmes, sikeres ember itt lenne helyette, akkor szerintem nem sunnyogna haza az külföldről. Szabi, az van a múzeum websájtján most még, hogy zárva vagytok, viszont egy nyíló kiállításról beszélünk. Hogy van ez? Ezek az utolsó napok most?
2: Ezek az utolsó napok, ahol zárva vagyunk. 7-én lesz egy sajtóbejárás és egy szakmai ünnepélyes megnyitó, és 8-ától várjuk a vendégeket.
1: Egész pontosan 8-án még egy bemelegítő bulival kezdünk, és péntektől várjuk egyébként a látogatókat.
0: Ez nektek jó, vagy a látogatóknak? Ez egy művészeti kérdés, vagy egyszerűen egy ilyen soft launch, egy ilyen óvatos indulás jó tesz?
1: Hogy minden egyes nyert óra.
0: Erre szerettem volna rávilágítani.
1: Nagyon jól tud nekünk jönni, igen.
0: Azoknak a kedvéért, akik nem jártak órákban még a Light Art Múzeumban, ami ugye a Szabadságtér tőszomszédságában található.
1: A Hold utca 13-ban.
0: Na, te még a címét is tudod, Marvin. Igen, mondjuk, mert részben oda jár dolgozni, ezért van némi helyzeti előnye. Segítsetek egy picit azoknak, akik a múzeum általános koncepciójával nincsenek tisztában, össze tudják rakni, hogy fény művészeti múzeum, de ez mit jelent valójában?
2: Olyan múzeumot hoztunk létre, amely múzeum hiánypótló a régióban több okból. Egyrészt technikai alapú új média és fényművészeti tárgyakat, műtárgyakat mutatunk be, amelyeknek a bemutatás azért speciális környezetet igényel, hogy messzebb ne menjek, sötét kell jellemzően ahhoz, hogy ezek
0: hogy lásd a fényt.
2: Így van, hogy láthatóvá váljanak ezek a művek, és ez hagyományos múzeumi környezetben nehezen megvalósítható, vagy az, hogy technológiai alapú ez a művészeti ág, az azt is jelenti, hogy speciális igények, installálási szaktudásra van szükség, és karbantartási szaktudásra van szükség. Úgyhogy ebből a szempontból is nehéz amúgy egy hagyományos múzeumnak ilyen kiállításokat létrehozni, illetve egyszerűen ez egy annyira új művészeti ág, most robbant be az elmúlt években, hogy talán nekünk egy frissen alapult magánintézménynek könnyebb volt a trendek nyomába eredni ezzel a intézménnyel.
0: Szabi, arra utaltál itt az előbb, hogy ez egy ilyen bonyolult dolog, nem olyan, én nem mondom, hogy nehéz kiválogatni nagyon jól képeket és kirakni őket falra, vagy szobrokat elhelyezni jól egy térben úgy, hogy élvezze a látogató, de ez akkor, ha itt két nap múlva kiállítás nyit, akkor most tényleg senki nem alszik, és arról egyeztet művészekkel, hogy itt elég-e az áram, vagy elég sötét van-e ahhoz, hogy látszódjon az a fénypászma, ami a lényeget nyújtja majd?
1: Hát egyrészt, másrészt meg vannak olyan művek, amik ide készülnek, és valójában ez okozza a legnagyobb fejtörést, hogy ugye nincsenek tapasztalatok, tehát ezeket a tapasztalatokat most az installálás után kell megtapasztalnunk nagyon rövid idő alatt.
2: Aha! Így van, tehát ez egy kísérletezés is, itt 100 négyzetméteres terekbe, meg akár még nagyobb terekbe készülnek teljesen új művek, amihez kell programozási szaktudás, mérnöki szaktudás, építeni kell ezeket a dolgokat, tehát mindennek össze kell össze kell érnie, és gyakorlatilag ezek az első órák, napok, amikor ezek egyben láthatóak, és ilyenkor még rengeteg dolog előjön, finom hangolás, átprogramozás, fények beállítása, motorikus dolgok beállítása, és sorolhatnám, tényleg őrület, hogy milyen problémákat kell megoldani a véghajrában.
0: Mert akkor pláne nagyon hálásak vagyunk neked, hogy kiszakítottad a napodból ezt az órát, amit velünk
1: töltesz. Nem is
0: örülsz
1: neki.
0: Gondolom. Ilyenkor
2: azért köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ilyenkor az ember nagyon fókuszált, és igen, amikor én először jártam nálatok, és tudatosult bennem, hogy itt Moholy nagytól is volt akkor éppen műtárgy, meg egyébként olyan emberek is, akik fele annyi idősek, mint én, szintén hoztak létre műtárgyakat, akkor pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire nehéz lehet egy 80 vagy 100 éves installációt az eredeti szándéknak megfelelően beleültetni ebbe a térbe, meg valaki olyannal dolgozni, akinek azt mondjuk, hogy kapsz majd itt egy ilyen nagyjából 80 négyzetmétert, gondolkoz rajta, hogy mit csinálnál vele.
2: Igen, gyakorlatilag így néz ki, tehát nyilván skicceléssel kezdődik a történet, és aztán jönnek a kreatív ötletek mentén a megoldandó mérnöki és egyéb problémák. És ebben a mostani kiállításban tényleg, ahogy Jocs is mondta, ez hatványozottan igaz, mert több mint 10 olyan mű kerül be, ami nem, hogy máshol nem volt kiállítva korábban, csak mondjuk egy műterem mélyén pihent, hanem abszolút nem is létezett korábban, és ezek tényleg nagyméretű, 100 négyzetméteres installációk.
0: És ezt ilyenkor hogy kell elképzelni? Ez engem mindennél foglalkoztat gyakorlatilag, ami alkotás, és általában nincs rá egyszerű válasz, hogy az ember lentről fölfele, vagy föntről lefele tervez. Tehát az van-e a fejedben, vagy fejetekben a kurátortársaddal, hogy foglalkozni kéne így az emberrel, az ego, mindjárt kifaggatlak arra, hogy pontosan az ego mit fog takarni, és utána szépen megnézitek, hogy kinek van ezzel kapcsolatban, vagy lehetne ezzel kapcsolatban alkotása, vagy csak nyitott szemmel jártok, láttok érdekes installációkat, és elkezd formálódni belőle valami, hogy mintha ez mind arról beszélne, hogy mit jelent most az én.
2: Inkább a második, tehát ugye már túl vagyunk 4 kiállításon, és Dalma is dolgozott ezekben a kiállításokban, én is természetesen, mint igazgató, abszolút nagyon szorosan követtem ezeknek az alakulását, és ezek a kiállítások már bizonyos szempontból, értelemben predesztinálják azt, hogy merre haladunk tovább. Tehát az előző kiállításunk a poszthumanizmus szólt, ahhoz képest egy nagyon erős kontraszt, hogyha a következő az egóról szól, ami meg abszolút egy emberközpontú megközelítés. Tehát így a különböző kiállítások között is van egy ív, egy gondolati szál, illetve amit mondtál, az is abszolút igaz, hogyha az ember találkozik érdekes művekkel, sok-sok érdekes művel, akkor előbb-utóbb feltűnhetnek mintázatok, hogy jaj, ez is kapcsolódik egy adott témához, az is, amaz is, és akkor, hogyha ebből egy elég nagy pakk összeáll az ember fejébe, akkor kicsit már céltudatosabban megkapirgálja a témát, és megnézi azt, hogy amúgy ebben a témában más releváns alkotók, releváns művei léteznek-e, és ha léteznek, elérhetőek-e, vagy a jelen kiállítás esetében azt is meg kell nézni, hogy vannak-e olyan művészek, akiknek mondjuk a formanyelve, a téma választása illhet a kiállításhoz, de nincs jelenleg még olyan műtárgyuk, akkor velük is beszélgetünk, és hogyha van nyitottság, úgy érezzük, hogy egy irányba nézünk, akkor szorosabbra fonjuk a szálakat.
0: Te említetted az előbb a kiállítások közti összefüggést, és ugye az előző kiállításatok, a Modern Human követi most az ego. Uh-huh. Milyen kérdéseket tett föl az előző kiállítás, és mik azok a kérdések, amikre keresi a választ, vagy mik azok az állítások, amelyeket tesz az ego?
2: Az előző kiállítás ugye egy ember nélküli világgal játszott el, és nyilván a technikai fejlődés és a tudományos érdeklődés, és minden szempontból azért egy izgalmas kérdés az, hogy milyen egy ember nélküli világ. Gondoljunk itt csak akár az AI előadásokat, előretörésére, ami legalábbis olybá tűnik, hogy előbb-utóbb képes lesz a legemberibbnek hitt tulajdonságunkat is akár jobban ellátni, mint mi magunk, a kognitív képességeket, logikát és a többi. Ez az új kiállítás pedig az ember felé fordul, és az önreprezentációval, reprezentációval foglalkozik, azzal a kérdéssel, hogy hol van a kapcsolódás az én és a külvilág között.
1: És merjük remélni, hogy egyébként pont emiatt, azért, például az AI szál miatt lehet, hogy talán egy felüdülés is lesz most.
0: Aha. Jó, ebből. Mi erről sokat beszélünk a műsor szerkesztésekor, hogy mennyire kell nekünk tudomást vennünk arról, hogy a technológia hogyan alakítja az életünket, mert egyfelől elvitathatatlan, hogy ez megtörténik, másfelől nagyon fárasztó. Pont most nézegettünk híreket Marvinnal, amikor az adásra készültünk, és mondjuk az, hogy a Metának az AI ügynöke már azt mondja, hogy helyetted mindent elintéz, így valóban fölmerül, hogy akkor mint ember, mi vagyok én, a feladatok összessége vagyok-e, amiket most outsourcolok egy ágensnek, vagyis akkor mi marad utána?
1: Hát kezd bekebelezni, ez mindenképpen itt van velünk, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni.
0: Ebben egyébként az alkotók, akikkel dolgoztok, mennyire határozza meg mondjuk az életkoruk azt, hogy a technológiához hogyan viszonyulnak? Láttok ebben bármilyen mintázatot, de ha ez nem az életkor, akkor lehet a lakhely, vagy az, hogy általában nem tudom milyen a neveltetésük. Láttok-e valami olyat, hogy volt egy kollektív fellélegzés az alkotóknál, amikor azt mondtátok, hogy hát az emberhez akarunk fordulni ebben a korban. Voltak-e olyanok, akik újjongtak ennek hallatán?
2: Én nem látok életkorban ilyen szegmentálási, vagy igen, nem látok ilyen mintázatokat, ettől függetlenül valahogy azt feltételezem, hogy van, tehát dolgoztunk már 70-80 éves alkotókkal, és nekik már azért megvan alapvetően az életút mögöttük van, az aktív évek, és ez azért valamennyire meghatároz, hogy milyen technológiákkal dolgoznak főképp, de én azért azt tapasztalom, hogy a művészek nagyon nyitottak, tehát azok a művészek, akik alapvetően kísérletezők voltak 20-30 éves korukban, azok 50-60-70 éves korukban is kísérletező művészek.
1: És amúgy egyébként a műveik tökéletesen lehetnek aktuálisak.
2: Abszolút,
1: csak
2: persze.
1: Maximum egy régebbi technikai megvalósítással.
0: Igen, pár héttel ezelőtt, lehet, hogy néhány hónappal ezelőtt ugye Sauder Dávid volt a vendégünk, és pont arról beszélgettünk, hogy számára az ő tézise, vagy hát az a gyakorlata, hogy ő működteti a művészetét, az még mindig az, hogy van egy víziója, és azt ezek az eszközök, leginkább az ő esetében a mesterséges intelligencia alapú generatív eszközök, és még csomó minden, egyszerűen jobban meg tudják csinálni. És
1: pont hát, ez most tudja igazán.
0: Most ugye korábban is megálmodott valami, de most ez tényleg meg tud születni, ugye a könyvében is csodálatos dolgok vannak. Azon gondolkozom, hogy ez a közeg, akikkel ti dolgoztok, mert hogy említetted is, hogy egy technológiával dolgozóbb művészeti ág, ez vajon húzza azt magával, hogy egy technológiára alkotóeszközként is szeretnének elsősorban nézni, és nem így egzisztenciális fenyegetésként?
2: Szerintem húzza magával, de én azt gondolom, hogy az alapvető attitűdje a művészeknek az a kritikai gondolkodás, és a technológiai eszközökre is úgy tekintenek, mint olyan eszközökre, amelyeknek meg kell vizsgálni a képességeit, tulajdonságait, és ezeket ki kell forgatni, és ez mutatja meg talán azt, hogy mire használhatóak ezek az eszközök.
0: Volt-e olyan, amikor egy művésszel elkezdtetek beszélgetni, és az volt az érzésetek útközben, hogy annyira mást gondol, ami az adott kiállítás kereteiben nem fér bele, akár technológiai, akár művészi értelemben. Mennyire párbeszédszerű ilyenkor egy kiállítás felépítése? Belefér-e ez egyáltalán?
2: Ez egy nyilván nehéz kérdés, nagyon-nagyon érzékeny kérdés, és állandóan fejfájást okozhat ez egy kurátornak, vagy egy művészeti igazgatónak, egy intézménynek, az, hogy főleg akkor, amikor a műtárgy elkészültében gyakorlatilag, mint produkciós társ, vagy nagyon-nagyon csúnya szóval megrendelő fellép egy intézmény, akkor milyen beleszólása van. De a rövid válasz az az, hogy igen, tehát volt olyan, amikor menet közben váltak el az útjaink.
0: Ha azt nézzük, hogy negyedik kiállításotok ment le, ez lesz az ötödik? Vagy ez lesz az ötödik. Az azt jelenti, hogy ha jól látom, akkor ezek nagyjából fél éves, éves időtartamig fut egy-egy kiállítás. Tudjátok előre, hogy mennyire hosszan fog menni, vagy ezt útközben a közönség visszajelzéseiből finom hangoljátok?
1: Eddig inkább egy éves egy volt év. Mindegyik. Aha. 10-11 hónap, és akkor egy hónap, másfél hónap át építés után jött. Itt most egy kicsit változtatunk, és ez egy rövidebb intervallumú kiállítás lesz.
0: Ez azért azt jelenti, hogy nagyon komoly tapasztalattal rendelkeztek már, hogy egy egészen újfajta művészeti ághoz hogy tud viszonyulni a néző. Mert ugye ezt nem tanuljuk suliban, tehát suliban megtanuljuk azt, hogy hogy kell nézni egy képet, adott esetben hogy kell nézni egy fényképet, egy szobrot, egy filmet, és akkor már lehet, hogy messzebb megyek, mint amit a legtöbb gyerek a közoktatásban megkap, de azért kapunk egy iránytűt ahhoz, hogy körülbelül mit keressünk benne. Ebben az esetben ti egy olyan művészeti ágat népszerűsítetek, mutattok be, meg azon keresztül fejeztek ki gondolatokat, amihez nem kapunk iránytűt. Ezt mennyire érzitek a látogatókon? Kíváncsiabbak, vagy kevésbé kíváncsiak, és értik-e, hogy mit kell csinálniuk odabent?
2: Abszolút érezzük, és tudatosan fejlesztjük ezt a fajta, nem is tudom, prezentációs eszközparkot, ami mondjuk egy intézmény rendelkezésére áll arra, hogy egy kiállítást bemutasson. Teljesen más szisztémában, vagy teljesen más világot építünk, mint egy hagyományos, mi White Cube-nak hívjuk múzeum, ahol a fehér falakon láthatóak a műtárgyak, és van egy neutrális, semleges tér. Ehhez képest mi olyan, mi megpróbálunk egy nagyon erős atmoszférát építeni az egész kiállításnak, és ebben, mint egy utazásra invitáljuk a látogatókat, ahol tényleg eltölthet 2-3 órát úgy, hogy teljesen kiszakad a külvilágból, és ez az erős atmoszféra hangulat veszi körül. Nagyon fontos különbség, én azt gondolom, talán a technika adta lehetőségek okán, hogy itt olyan művekkel találkozik nagy számban a látogató, amelyek szenzuálisak, különböző érzékszervekre egyszerre hatnak, körülölelnek, és ebből kifolyólag intenzívebb az élmény, amit kapnak a látogatók, ami nekünk megkönnyíti a dolgunkat, én azt hiszem. Tehát ebben az inger gazdag és felgyorsult világban, amiben most élünk, azért komoly kihívás lekötni az embereknek, főleg a fiataloknak a figyelmét, és én azt hiszem, hogy ezek a mediális keretek segítenek nekünk.
1: Igen, ebben. Talán pont az időseknek kell több mankót biztosítani, mert az idősebb korosztálynak.
0: Mert megszokták, hogy egy múzeum az olyan, hogy, és oda megyek, hogy, és ebben az előbb említett fehér dobozban.
1: Bármi, hogy, ami ennyivel messzebb van tőlük a koruk miatt, főleg a technikai gyökerei miatt.
0: Igen, nekem önmagában ez a rácsodálkozás, most ugrott be, hogy volt egy nagyon pókhálószerű installáció, és emlékszem, hogy háromszor visszamentünk, a gyerekek nem tudtak vele betelni, amellett,
1: az
0: hogy
1: egyik
0: a...
1: top hármas, hát nekem személy szerint igen.
0: Akkor
1: sok nem, szempontból.
0: Nem csak a gyerekek meg én vonzottunk oda mágnesként, de minden esetre
1: a pókhálószerű, az egy pókháló.
0: Na, voltam. Hát akkor, akkor viszont nem akartam leszerűzni valamit, ami az, viszont abban segíts nekem, Szabi, hogy mit láttok a látogatókon, említetted ezt az elmerülést, aminek a legnagyobb gátja a mobilunk szokott lenni. És ugye én még emlékszem arra, amikor az emberek kis point and click fényképezőgépekkel álltak a Louvre-ban, és tük fényképeztek, de legalább volt egy 36-os korlát, de egy idő után elfogyott a lehetőség, és eljátszani lehetett a fotózást. Aztán ugyanez digitális gépekkel akarják tenni a mobilt, vagy le kell tenniük a mobilt, amikor bemennek egy-egy kiállításra nálatok?
2: Szerintem szerencsésebb a helyzetünk, mint mondjuk egy zenekarnak, aki koncertet ad és megpróbál ott hangulatot generálni 2 órába, és mondjuk egy dal nyilván eltart 4-5 percig, mert amúgy számomra is, vagy számomra értetetlen módon azt látom manapság, hogy fent vannak a mobilok, és nehezen tudom elképzelni, hogy élvezzék a...
1: Onnan egy párhuzamba hozás, ez tetszik.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy akkor élvezik és táncolnak, és nem tudom, átadják magukat. Na most nálunk az a helyzet, hogy belépnek az adott térbe, és hallatszik a wow, hú, ez hogy működik, stb. És aztán azt élvezik. Tehát ott vannak, élvezik, kielvezik, megértik, meg kipróbálják azt, ami épp eszükbe jut, és amikor ezen túl vannak, akkor veszik elő a mobiltelefont. És ez egy nagyon nagy különbség szerintem, ez kb. Olyan, mintha kétszer adnák le a számot.
1: Jó, akkor most felvetted, és jövünk újra.
0: Igen, ez nekem külön, és nagyon nagy kérdés nálam, hogy hányan veszik elő utána ezeket a videókat, hogy meg is nézzék, amikor a koncertet erősen közepes hangminőségben értelmezhetően...
1: Szerintem csak annyi, hogy kitegyék, nem?
0: Családi videófelvétel a karácsonyról.
2: Igen, igen. Nálunk, amit én észrevettem a megosztott képekkel kapcsolatban, hogy azokat a képeket osztják meg közösségi médiában az emberek, amely képeken ők maguk is szerepelnek, és lehetőleg jól néznek ki. Úgyhogy ez egy fontos információ a művészeknek is. Tehát, hogyha valaki azt szeretné, hogy organikusan terjedjen az ő műtárgya, vagy mi, mint múzeum azt szeretnénk, hogy minél több organikusan megosztott tartalom kerüljön ki a kiállításról, segítve ezzel a hírverést, akkor bizony gondolnunk kell olyan terekre, ahol jó szelfiket készíthetnek az emberek.
1: És akkor szerintem itt menjünk el, szerintem nagyon jó témánál vagyunk, mert pont kifejezetten a mostani kiállításban 3-4 dupla csavaros műtár lesz, ami kifejezetten ezt a kérdéskört pontolgatja.
0: Mikor, ha nem az Ego nevű kiállításon, a vendégünk még mindig Vida Szabolcs, a Light Art Múzeum művészeti igazgatója, és egy rövid szünet után jövünk is vissza a kávézóval.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
7: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
3: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhető bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért?
8: Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
3: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
9: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotesz, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
3: Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Ez még mindig a kávézó a világ végén, immár az utolsó része a mai adásnak, még mindig Marvinnal, Pőce Balázzsal, de Megmenemi Márk nélkül, viszont minőségi cserét hajtottunk végre, mert hogy Vida Szabi, a Light Art Múzeum művészeti igazgatója a vendégünk, Szabiéknál a következő napokban fog nyitni az Ego nevű kiállítás, erről beszélgettünk az elmúlt fél órában, de akkor most jön a nehéz része, picit valószínűleg olyan ilyen installációkról beszélni, mint építészetről táncolni. Tehát nem biztos, hogy a legkönnyebb feladat. Ráadásul egy kurátortól azt kérdezni, igaz, őssuttyóság, hogy sorolj föl pár kedvenc alkotást.
2: És hogy ráadásul aztán... az Ego a cím a kérdésünk, hogy még kicsit könnyítsünk.
1: Így, hogy aztán így meg is tudj sérteni néhány művészt, akivel az elmúlt hónapokban együtt dolgoztál, meg a következő hónapokban együtt fogsz. De mégis, Szabi, mik azok az alkotások, amikről lehet beszélni egy rádióban, el lehet őket képzelni, és már szaladunk is oda.
3: Elképzelni, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, meg kell tapasztalni, és talán ez is a legfontosabb különbség talán, mert hogy itt tényleg a megtapasztalás az a kulcs, amiben más, mint egy hagyományos művészeti ág amiben mi utazunk. Én kiemelném a központi terünket, ahol a térérzékeléstől megfosztva lehet kipróbálni
2: igen,
3: a létezést.
2: Itt egyet visszacsavarok, mert aki 4 év alatt már egyisten hallgatók közül járt nálunk, ott volt egy központi tér, ami nyugdíjba vonult, mert hát előre kiöregedett a szakmából, és ott eddig igazából csak kibillentettük a
1: De ez a hatalmas tojás jellegű dolog volt a központ?
2: A Cepelin,
1: ez nem akartam
2: más
1: csúnya szóval illetni.
2: Na, szóval,
1: tehát
2: hogy nyugdíjba vonult is.
1: Okay. Jó pihenést kívánunk neki.
3: Igen, és ehelyett jön egy radikálisan új élmény, én azt gondolom, ez egészen biztos vagyok benne, hogy az emberek 90,99%-a soha nem tapasztalt hasonló. És abban is biztos vagyok, hogy meghökkentő lesz, milyen lehet a térérzékelés nélkül létezni. Ezt szerintem elképzelni igen nehéz, de ha aki hozzánk eljön, az átélheti
2: ezt. Én már átéltem.
1: És milyen volt? Írt körül jelzőkkel.
2: Hát,
1: gyerünk, Marvin.
2: Nem nagyon tudom.
1: Ajaj, erre számítottam.
2: Nem akarok jelzőt mondani. Egyszerre hátborzongató, egyszer izgalmas.
1: Benne maradnál?
2: Hát nyilván feszegettem a határaimat, és még toltam, hogy még akkor még egy kicsitben még próbáljuk, de nem tudom, hogy ezt meddig, szerintem nyilván embere válogatja, hogy mennyire fogja őt felkavarni, összezavarni, mennyire lesz egy olyan izgalom, hogy itt most jó sokat el fogok időzni.
1: Ez nagyon jól hangzik, Szabi, mesélj még.
3: Vannak olyan művek, amelyek szerintem könnyebbek, popposabbak, kevesebb sok faktor tartalmaznak, de imádni fogják az emberek. Itt pont az előbb is beszéltünk egy műről, ami gyakorlatilag egy tükörként láttatja magát, egy különbséggel, hogy mindent látsz benne, kivéve, ami tükröződik, kivéve a saját arcodat.
1: Micsoda, várj, de ezt úgy kell elképzelni,
2: hogy
1: minden
2: vámpír
1: rémálma.
2: Szokás. Hát igen, de elég nagy rémálom mondjuk egy influencernek is, nem?
1: Tehát odaállok a tükör elé, és titeket, ha mellettem álltok, titeket foglak látni, de magamat
2: igen,
1: nem.
2: Igen, te akárhogy mozgatod a fejed, neked ki lesz takarva, mint hogyha egy bűnöző lennél, és vinnének a tárgyalásra, a te arcod, az bizony.
1: Az ki lesz takarva. Akkor viszont ilyen mackó felsőt a
2: teljesen
1: fejemre
2: mindegy,
1: dobom.
2: Nem tudom, hogy működik, de nem tudtuk még eddig átverni.
1: Itt azt érzem, hogy azért az alkotó egy elég határozott állásfoglalást fogalmazott meg napjainkkal kapcsolatban.
3: Abszolút.
2: Igen, és ilyen még egy minimum lesz, ami biztosan így egy kicsit viccesen fogja elgondolkodtatni az embereket, hogy mennyit érnek ezek a selfizgetések manapság.
1: Na, mire valaki kap egy kis áramütést, ha a selfie készít?
2: Nem is mondom el, mert nem inkább ez szerintem legyen meglepi.
1: Egy Ego nevű kiállításon azt gondolom, hogy a selfie kultúra nem foglalkozni, ez egy fura tátongó űrt hagyna a kiállításban.
3: Mindenképp foglalkozunk a selfie kultúrával, lesznek kritikai művek is, amelyek gondolatokat vetnek fel, és kritikát fogalmaznak.
2: Illetve lesz sok tükör nyilván, ami hízlalja.
3: Hízlalhatja. Igen, így van. Így van. Hát közel 30 műtárgy.
1: 30 műtárgy.
3: Tehát ez ugye egy 2000 négyzetméteres tér, úgyhogy bőven lesz mit látni. Én azt gondolom, hogy egy kötője, három óra attól függően,
1: ezt akartam
3: hogy
1: pont
3: mennyire,
1: kérdezni.
3: Igen, milyen mélységében akar az ember megismerkedni a művekkel, a művek hátterével, mert mint eddig most is lesznek leírások is, úgyhogy ez biztos, hogy egy nagyon izgalmas program lesz. Én úgy hiszem, hogy a gyerekektől az idősekig mindenkinek.
1: Mi a helyzet egyébként ilyen esetben? Mondtad, hogy 30 műtárgy lesz a kiállításon. Mi ilyenkor a magyarok aránya? Egyáltalán ezt ilyenkor az ember kurátorként foglalkozik azzal, hogy válasszon a környékről, vagy ez egy olyan dolog, ami ahogy kiadja, körbenézünk és jöjjön a legjobb 30?
3: A jelenleg magas lesz a magyaroknak az aránya. Még nem számoltam ki, de szerintem kb. Több mint a fele magyar lesz, ez biztos. És ez nem volt mindig így. Tehát voltak olyan évek is, amikor mondjuk 4 magyar művész volt.
2: Hát ez most praktikusan az első az csak magyar volt, az is volt, igen, a koncepció, hogy mondjuk az fényművészet, ha lehet ilyet mondani, az elmúlt 100 évben a kialakulásától napjainkig, és akkor utána viszont meg egyre... Abszett. Csak jöttek a...
3: Így van,
2: hál' Istennek a világsztárok és igen, külföldiek.
3: Így van, és ezen a mostani kiállításon ennek több oka van, de talán a legfontosabb az, hogy olyan helyspecifikus installációkat akartunk létrehozni, amelyek itt készülnek el, itt kell lenni hosszan ahhoz, hogy ezek elkészüljenek. Ebből kifolyólag most első körben magyarokkal dolgoztunk. Ezt is lehet természetesen a jövőben bővíteni, változtatni. Most ennek így kezdtünk neki, és ami egy újdonság, egy fontos újdonság, legalábbis szakmai szempontból mindenképp, hogy most 4 szenográfus is a segítségünkre volt.
1: Segítség akik... kicsit, kérlek, de ez egy dolog, hogy helyesen nem tudnám leírni, de szerintem definiálni se tudnám szépen.
3: Hát gyakorlatilag színházi látvánnyal, látképpel foglalkoznak, és az, amit látsz a színpadon, az sok szempontból az ő szellemi termékük, tehát ezek a szenográfusok segítettek nekünk egy-két ilyen immerzív térnek a létrehozásában, és ez egy kicsit kinyit, vagy hát igen, elvezet egy új témához is, amiben megint csak kísérletezünk, mert hogy a mi múzeunk nagyon büszkék vagyunk rá, hogy évről évre kísérletezik és új dolgokat próbál ki. Társművészeti produkciókat is fogadunk, ettől a szezontól. Kezdve.
1: Ez mit jelent? Úgy kell elképzelni, hogy lesz színházi előadás?
2: Egész
1: vagy...
2: pontosan.
1: Hát belelőttem én tudatlan.
3: Egész pontosan. Színház, performance, zene, tánc, még lehet tervezés alatt van, még lehet, hogy új cirkuszi előadás is lesz.
2: Artisták.
1: És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek az események állandóan benne lesznek a repertoárban, vagy itt az ember pörgeti a feedjeit, meg nézegeti a websájtotokat, és ez egy-egy alkalom, aki lecsúszik, az úgy járt.
3: Lesz egy programnaptárunk, és darabja válogatja, van, ami egyszer fog lemenni, van olyan, ami visszatér, és többször fog lemenni. Lesznek olyan darabok is, amelyek nem csak implementáción esnek át, hogy a tereinkbe előadhatók legyenek, hanem kifejezetten a jelen kiállításhoz és a tér adottságaihoz készülnek. Például a Tápszínháznak lesz egy ilyen.
1: Én minden rossz varietén szerintem körülbelül 7-szer voltam, és a kiáltvány otthon függ nálunk, elkunyeráltam egyszer tőlük, szóval ez mindenképpen nagyon kíváncsi vett, szerintem nem csak engem,
2: hanem mindenki
1: más is.
2: A zenei rész pedig úgy képzeld el, hogy ugye a metódus ugyanaz minden alkalommal, csak nyilván a tartalom lesz más. Ez egy csendiszkó alapú eseménysorozat lesz, tervezünk havonta legalább egyet, és akkor egy érdekes múzeumi látogatást tehet valaki, aki 3-4 csatorna között választhatja ki neki.
1: A soundtrackjét az estének.
2: Így van, és saját kis akár privát tánctereket tud kialakítani egy számára kedves mű előtt,
1: Ez nagyon jól hangzik. Nagyon köszönjük, hogy ennyit meséltetek nekünk. Vida Szabolcs volt a vendégünk, a Lighthouse Múzeum művészeti igazgatója, ahol a napokban nyit az Ego című kiállítás, és ha már Ego, akkor említsük meg azt is, hogy McManamy Mark nélkül ez a műsor nem lenne olyan, mint amilyen, szóval szeretettel várjuk vissza
2: a
1: jövő héten.
2: Várjuk vissza.
1: De azért köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartottatok.
3: Sziasztok! Köszönöm,
1: sziasztok. Sziasztok.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Puh, rohanok,

0: Nem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
1: Nekem 10.
0: Mennyi?
2: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Save tonight, falling in love again, are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Ég a Lejcseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Ég a Lejcseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Köszöntöm a hallgatókat, tart a helyszínelés és a műszaki mentés a főváros 10. kerületében, a Basa utcában, a Száva utcánál, emiatt a két irány forgalma továbbra is felváltva egy sávban haladhat. Baleset történt a Fiumei úton is, tehát a 8. kerületben, a Solgó-Tarjáni utcánál. Ott emiatt mindkét irányban fennakadásra kell számítani, és baleset nehezíti az előrejutást a 3. kerületben, az Aranyvölgy utcában is, a Szőlővész utcánál. Zsúfolt a Budaörsi út a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon és a Rákóczi hídon, mindkét irányban, míg az Erzsébet hídon Budára lassú az átjutás. Akadozik a haladás a Szerémi úton, a Hengermalom úttól a Rákóczi hídig, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi híd felhajtójáig, a Műegyetem rakparton befelé, valamint a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig és a 6-os főút kivezető szakaszán az M0-ás csomópont előtt. A Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig szintén egybefügg a sor. Továbbra is telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontoknál, és az Üllői út is szakaszonként. Varga Etele, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nagyon kevés víz van a Velencei tóban, még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. 108 méterre merült a magyar világrekord, de búvárúszó, ez világcsúcs. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az Agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Ártalmatlan volt az a gázpalack, amelyet Michelangelo Dávid szobrának bronz másolatánál találtak Firenzében. A palackot ma reggel egy köztisztasági dolgozó vette észre a városra néző Michelangelo téren, majd értesítette a hatóságokat. A területet lezárták, a tűzszerészek vizsgálata azonban megállapította, hogy a palack nem jelent veszélyt. A teret azóta újra megnyitották. A csendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján keresi azokat, akik a palackot a szobornál hagyták. Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadidős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, 1 métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélyben a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. A magyar világklasszisnak ez már a második aranyérme ezen a világbajnokságon. Korábban ugyanis uszony nélkül 78 méter. Győzött. Jobbára száraz, derült időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három igáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon

0: Köszöntünk minden kedves hallgatót itt a talponállóban, a Rádió Cafén felvételről vagyunk, itt van velünk Luca. Szia,
1: hello,
0: Luca!
1: Hello, sziasztok!
0: És itt van Bence is, hello Bence!
2: Hello, szeretnék kérni egy intrót.
0: Igen, igen, de most még nem tudhatod, hiszen felvételről vagyunk, hogy addigra elkészül-e az intród, mire ez adásba kerül.
2: Biztos vagyok benne.
1: Valószínűleg nem fog.
2: Valószínűleg nem fog.
1: Ennyit sógok.
0: Hát már csak azért is, mert hogy ezt most ugye pénteken rögzítjük, ezt a hétfői adást, és hétfőig én pedig Londonban leszek, úgyhogy tulajdonképpen, és még nem kezdtem el ezt a dolgot intézni, így hát eléggé biztos tulajdonképpen az, hogy ez nem fog bekövetkezni.
2: És mit csinál? Ja, azt mondtad, mit csinálsz Londonban, akkor ezek legyen álnaivitásból. Bepakoltál-e már?
0: Dehogy pakoltam be. Amerikai futballmérkőzést nézek egyébként, csak az a baj, hogy most úgy beszélünk egy jövőbeni dologról, hogy mire adásba kerül, ez addigra már megtörtént. Tehát ez ilyen elég furcsán jön ki, de ettől függetlenül egyébként lehet róla beszélni.
2: És milyen volt az út?
0: Igen, inkább ez legyen szerintem. Így beszéljünk hétvégi dolgokról, hogy mi még nem tudjuk, hogy mi történt valójában. Nézd, a Washington egy szoros meccsen le tudta győzni az Indianapolis csapatát, bár az irány nem tért vissza a sérüléséből, a csere irányító jó teljesítményével ez történt, illetve bekeveredtünk egy random londoni házi buliba. Ezeket tudom elmesélni, és aztán majd mikor ezt hallgatjuk, reméljük, hogy tényleg így történt.
1: De valószínűleg, hogy így fog történni, mindig ezt akart lenni, bárhova is mész, bár mondjuk ez Magyarországra korlátozott eddig még.
0: Igen,
1: most meglátjuk, hogy Mr. Nemzetközi is.
0: Igen, közém és a nemzetközi kalandok közé állhat a nyelvtudás. Tulajdonképpen ez az egyetlen egy probléma lehetőség. Minden esetre én azért optimista vagyok. Voltatok már Londonban amúgy?
1: Voltam. Én nagyon
2: voltam.
1: Szeretem
2: nagyon
1: Londont.
2: Régen voltam.
0: Mire kell figyelni Londonban?
1: Ne raboljanak ki.
0: Na, ez szerintem ez menni fog, igen.
1: Ez nem egyszerű egyébként. Hát másra egyébként annyira nem. Az, hogy jó környéken szállj meg, de belvileg valami barátodnál fogsz, úgyhogy ő csak...
0: Nem, végül nem. Úgyhogy random, elég olcsó külvárosi szállások.
1: Akkor tényleg vigyázz, hogy ne raboljanak ki.
0: De 9-es fölött van az értékelése a szállás bérlős oldalon, az nem elég? Vagy az csak a szállásról szól, hogy bent a nappaliban még senkit sem késeltek, meg ez inkább erről szól?
1: De a környék attól még lehet rosszabb, meg nyilván azért itt hozzá kell viszonyítani azt, hogy árérték arányban lehet, hogy ott ez ilyen becsitabb utazók ezeket a helyeket keresték, és ők értékelték ilyen jóra, mert hogy egyébként túlélték az éjszakát, meg az ott tartózkodást, de hogy tök olcsón kijöttek a pénzükből, és lehet, hogy így nagyobb hangsúlyt kapott így az anyagi oldala a dolognak.
2: De te egyedül utaztál Londonba?
0: Mármint most a hétvégén?
2: Igen, az elmúlt hétvégén.
0: Nem, egy barátommal voltam, és aztán csatlakozott hozzánk egy összvér Londonban, és az vitte a cuccainkat, illetve egy jezsuita szerzetes, és így hárman jártuk be London. Most mindent megpróbálok random összehozni, hogy aztán majd kiderüljön, hogy így történt-e. Úgyhogy igen, ilyen velük keveredtünk különböző kalandokban. A sárkányrepülőzést egyszer próbáljál. Maradjunk csak ebben.
2: Szerintem Londonban ugye nagyon érdekes, hogy így elég lehetett azt mondani rá, hogy a második legnagyobb magyar város.
0: Tudom, hisz voltam. Most hétvégén. Tudod, hány magyarral találkoztunk?
2: Arra figyelj, hogy hát nem fogsz velük találkozni, nem találkoztál velük, mert ők általában a konyhán mosogatnak.
0: Ja, értem.
2: Szóval, abban az étteremben, ahol a pakisztániak szolgálnak ki, ott hátul a lengyelek és a magyarok mosogatnak.
0: De ez miért van London. Itt olyan? Miért megy ekkorát London a emigráló magyarok között?
2: Mert viszonylag közel van, és elég egy angol nyelvtudás.
1: Hát de szerintem közelebb van egyébként Ausztria és Bécs. És
2: hát ez igen, de ahhoz meg a német menne. Nyelvtudás kell.
1: Hát nem igazából, biztos, egy hotelben szerintem elég angolul tudni mosogató személyzetnek.
2: Ja, mosogató személyzetnek valószínűleg...
1: És nem is kell teljesen, nem kérnek nyelvvizsgát hozzá.
0: Tehát elmész egy külföldi nagyvárosba azért, hogy aztán egy olyan munkát végez, ahol nem kell beszélgetned senkivel, viszont egy olyan helyre mész, ahol amúgy angolul kell beszélni. Tehát ez nem feltétlenül áll össze. Na mindegy.
2: Hát Bécs meg azért a Bécs től még Magyarország felé eső területeken is igazából magyarul megszólalsz, és magyarul fognak válaszolni. Tehát hihetetlen, ott Győr-Moson, Sopron megye, most már hívhatom megyének, azt hiszem újra.
0: Végre valahára!
2: Jobb lett az élet. Szóval, hogy onnan rettenetesen nagy a kivándorlás az ausztriai, vagy igen, az oszták, alsó osztrák, Burgenland területekre.
1: Ők ugye ingáznak. Ők azok a tipikus emberek, akik ki tudnak menni, kiugranak dolgozni idézőjelben, eltöltenek ott egy 8-10 órát, aztán visszajönnek, hazautaznak, és jobban keresnek, mint itt Magyarországon.
2: Én tavasszal voltam Eisenstadtban. Eisenstadtban miért mondtam ezt? Egyáltalán nem Eisenstadtban.
0: Nem, valójában Miskolcon, csak hirtelen ez állt a szájára.
2: Ott sem nagyon értettem, hogy mit beszéltek. Nem, hol volt? Valamilyen tónak a partján voltam, tök mindegy, de hogy így Ausztriának egy távolabbi része. Szóval nem ez a Bécs környéke, hanem inkább közelebb a német határoz, és ott is gyakorlatilag a személyzetnek a konyhán dolgozó meg takarító része az teljesen magyar volt. Ők már ott is nőttek fel a gyerekek, mert hogy nem ők nőttek fel ott, de hogy már vannak, volt egy pár, aki úgy már ott vállal a gyereket, mert 8 éve kín vannak. Szóval létezik az is, amit te mondasz, Luca, hogy a közelebbi munka lehetőség.
0: Na de, ennyit Londonról, mert hogy itt elbeszéljük az adást úgy, hogy tulajdonképpen fogunk erről még szerintem eleget beszélni, majd ha már megérkeztem, már mondjuk most már megérkeztem. Nagyon hagyjuk ezt az időhurkot. Szóval, Luca, mi újság veled?
2: Én csináltam hétvégén, de hallgassuk meg akkor, Luca.
1: Hát velem semmi, úgyhogy mondjad.
0: Ja, akkor jó. És a hétvégén mi volt?
1: Ja, a hétvégén, halljátok, nagyon jól éreztem magam, elmentem kirándulni, voltam bruncholni, találkoztam a barátaimmal.
0: Az a baj, hogy ez itt kibukott, hogy ez egy kamu volt.
2: A barátok részén.
0: Igen, a barátoknál sajnos ott levágtuk, hogy ez tényleg, ez valóban pénteken van rögzítve ez a műsor. Szóval semmi izgi nem történt veled, mióta nem jártál itt.
1: Mikor is jártam utoljára?
0: Hétfőn. Múlt hétfőn.
1: Az alatt nem sok minden történt.
0: Jó, hát ne én, akinek olyan napjai vannak, amiket itt felszoktam sorolni néha, hogy igen, amikor az állatkert előtt még éppen volt idő elmenni pedikűröshöz, mert aztán már is rohantam a nem tudom, árnyszínházba, ahol vendégfellépő voltam. Szóval tényes való, igen, hogy lehet, hogy túl magasan van az inger küszöböm, de hogy ilyen van, hogy így 3 napig az ember nem csinál dolgokat.
1: Hát nézd meg, igen, amúgy... Volt egy dolog, amit csináltam, hát most ugye főzögetek otthon.
0: Na, ilyen wife materiálá váltál?
1: Dehogy is.
0: Na, azért, én sem gondoltam volna, hogy rád pillantva.
2: Annyira imádom, hogy szépen. Tényleg igazi műsorvezető vagy, Peti, hogy be tudtál elkesülni erre, hogy elkezdett főzni Luca.
0: Hát én úr, na valami téma ez, az mesél arról, főzöl Luca, wow! Nem, valójában ez annak, hogyha régebb óta ismered Lucát, te is lelkesülnél, hogy főzöl. Na, de
1: hát
0: miket
1: igen,
0: csinálsz?
1: Igen, egyébként nem főztem túl jól, de most már rájöttem, hogy tök ügyes vagyok. Hát most csináltam rámenleves, de nagyon jó lett.
0: Na, ez aztán valami rám, de úgy, hogy megvetted a kis pohárba, rá kellett ölteni igen, tulajdonképpen igen. 150 centiliter hát forrásba lévő vizet.
1: A tészta az igen, abból a csomagból volt, de hozzá miszó rámen csináltam, ilyen krími miszó rámen, tehát ilyen krémes alapú, mogyorókrémes ízű levest. És nagyon finom, én csináltam magát a levest. Tehát, hogy nem azt öltöttem bele, amit
0: nem azt a teáskanálnyi vegetás cuccot. Nem.
1: Igen. Különböző zöldségeket vágtam hozzá, megsütöttem, tofut sütöttem hozzá, csináltam ilyen japán tojást.
0: Na onnantól, hogy azt mondod, hogy tofut sütötte hozzá, onnantól már valódi teljesítménynek tűnik számomra, mert az a tofu az egy ilyen kiállhatatlan alapanyag. Tehát én most az utóbbi időben kezdtem el tofut készítgetni néha napján, mert hogy mióta próbálok így edzeni, mivel nem eszem húst, azért másonnan bekeveri a fehérjét, és ezért nagyon sokszor eszem tofut. Viszont egy idő után mocskosul unalmas a szimplán a tofu, aminek nincsen úgy íze, csak egy kiterjedése.
2: Muszáj ízesíteni. Hát az olyan, mint a natursirke, ez is önmagában pocsék.
0: Hát amúgy igen.
1: Az is egy ízű alapból, és az
0: én az összes fajtát már megvásároltam. Na, és aztán én nekiálltam, hogy megsütögetni, és tulajdonképpen iszonyatosan kényes, vagy én valami ilyesmivel találkoztam, hogy így nincs
2: nem
0: az, hogy
2: sülök meg, tudod így ülés.
0: Ezt csinálja. Igen, hogy így összemegy, kicsit kemény, mocskosul odaig, nem tudod leszedni normálisan a kerámia serpenyőről, ami egyébként arra van, hogy ne süljön oda rá semmi. Viszont semmit nem változik az íze. Annyi, hogy egy kicsivel kisebb lesz.
1: A legegyszerűbb dolog a világon tofut készíteni. Tényleg. Látszik, hogy hússal már nagyon rég volt dolgod, mert hát az sokkal nehezebb, mert hogy eltalálni, hogy hány percig sőst, hogy pont olyan puhaságú legyen. Szerintem ezt jóval egyszerűbb.
0: Én szerintem teljesen alkalmatlan lennék arra, hogy egy húsételt készítsek, mert ugye nagyon-nagyon sok, pont most előző adás után beszélgettünk Bencével erről, hogy ilyen pont ugyanakkor lettünk vegetáriánusok, és hogy az elmúlt 10 évben nem különösebben találkoztam így hússal így a tányérém környékén, tehát most valaki azt mondaná, hogy ebből most csinálok valamit, így nem tudom, így bedobnám egy forró vízbe, és akkor így várnék, hogy
2: mikro.
0: Ez igen, vagy esetleg mikro, vagy valami
2: mikro
0: hasonló.
2: Mikro csak 8 percre tenném be, és akkor gondolom, hogy ezzel megoldódik minden.
0: Igen,
1: nem
0: valami ilyesmiben.
1: Nem, mert rosszul lenne.
0: Valami ilyesmiben. Jó, legalább...
1: Szalmonella, vagy mit szoktak
0: akkor elgondni. Mi még csak annyira sem vagyunk wife materiálok, mint amennyire Luca. Ez kicsit azért
1: na, Bence, mondd el, mert nagyon kikívánkozik belőled, és látom mellettem, hogy nem
2: én készültem, igen, hogy elmeséljem nektek, hogy én a hétvégén voltam baby rave bulin, nem koncerten, hanem bulin, és azt tudjátok, hogy ilyen létezik?
0: Nem tudtam, ellenben az viszont egy kicsit probléma, hogy hagytad, hogy 9,5 percet vergődjünk ilyen semmit mondó témákon, miközben neked volt egy bekészített témát. Bence, ilyenkor nyugodtan lépj előre!
2: Nem. A Szója is nagyon-nagyon izgalmas, vagy a Tofu is nagyon izgalmas.
0: Én meséltem egy helyről, ahol még nem voltam, Luca pedig arról, hogy csinált egyik nap vacsorát. És ez 9 perce zajlik, neked pedig volt egy ilyen eszeveszett jó történetet.
2: Jó, jó, hát figyelj, ez a Baby Rave, ez is most majd ugye, most... Amikor lemegy az adás, akkor jó, már megvolt, de amikor felveszünk, akkor majd még lesz.
0: Igen.
2: De már azóta voltunk kétszer, vagy az előtt már voltunk kétszer.
0: Na és ez micsoda?
2: Ez rettenetesen szórakoztató kisbabáknak révbuli. Tehát így gyakorlatilag tényleg egy éves kortól nagyjából 5-6 éves korig vannak gyerekek, plusz a szülők. A gyerek egy drágább, mint a kísérőjegy, tehát hogy én kísérőjeggyel megyek be. És a
0: jó, nyilván, a mert a gyerek egyrésztről a gyerek a fő célközönség, másrésztről meg neki bele van előre keverve a gyümölcspürébe az eki, tehát...
2: és hát gyakorlatilag gyerekdalok vannak feldiszkósítva, de na, tényleg olyan meretés van.
1: Peppa Pig dalai fel.
2: Bogyó és Babóca Techno Remix.
0: Ez szenzáció.
2: A buszkereket csak körbeforog, House Remixben. És jön a drop. És lát, és ja...
1: És ilyen hard techno még.
2: De tényleg ilyen veretős hard techno, majd egy napzenéjében hozzál majd egyet, vagy be tudunk játszani, vagy a következő napzenéjét, azt engedd meg, hozok egy Baby Rave dalt, és közösen akarom, hogy értékeljük, mert fenn van, tehát ezek elérhetőek pár, mert ugye a teljes diszkográfiát azért nem teszik fel, hogy legyen értelme menni, de a nyáriakon volt hab party, tehát hab ágyúval lőtték a szabadtéri helyszínen a habot, és akkor gyerekek mentek be oda, miközben szülők és gyerekek közösen veretik.
0: És van ilyen face control a bejáratnál, hogy nem te ilyen rossz arcú babának tűnsz, nem jöhetsz be, a másikat kidobják, mert nem farmerban érkezett, hanem szabad időgatyában ilyenek történnek?
2: Ilyenre még nem volt példa, de én már megpróbáltam bemenni, úgyhogy én is gyerek vagyok. Tehát, hogyha megborotválkozom, akkor vajon el lehet rólam hinni, hogy...
0: Kicsit rogyasztasz tulajdonképpen.
2: Kicsit berogyasztok, és tudok annyira... ordinári módon ordítani, hogy vajon elhiszik-e rólam, hogy gyerek vagyok. Karszalag, tehát gyerekeknek is van karszalag, tehát nem hiszed el.
0: De ezt akartam pont mondani. Jó. Ezt akartam pont mondani, hogy ugye a felnőtt bulitnál, ha elmúltál 18, akkor egy ilyen pecsétet raknak rá, hogy te már fogyasztasz alkoholt. Itt valószínűleg az, hogy ha elmúltál egy, akkor egy kapsz egy pecsétet, hogy te már fogyasztasz mást is, mint anyatejet. Tehát akkor, de egy, oké, te már kaphatsz abból a fajta brutális almafröcsből esetleg, vagy nem tudom, te már ihatsz szénsavasat. De ezt így maximálisan látom. És a kidobók is gyerekek? De csak mert akkor oda mennék bulizni, érted? Szólna valamelyik, nem tudom, 3 éves, hogy itt nem lehet benn dohányozni. Én nem is dohányzom amúgy, csak gondoltam, tesztelem a
2: igen, gyerekek, kidobókat. De ők általános iskola alsós, tudod? Tehát a duci gyerekek a negyedikből. Jó. A kidobó jó. Emberek, tehát ugyanígy, igen.
0: És volt olyan, hogy esetleg valakivel egy szóváltásba keveredtél, és ütésváltásig fajult a dolog, úgyhogy egyébként egy éves volt. De ilyenek történtek?
2: Hát az a gond, hogy sokkal erősebbet ütök, szóval ezzel nagyon hamar elintéződött a dolog. Végre valaki, aki méltó ellenfél számomra. Ott ugye vigyázni kell, hogy ott a nyuszi motorral után, tehát ha egy nyuszi motorral érkezik, annak utána a sofőrszolgálatot kell hívnia, mert hogyha nagyon bekészül a bulin, akkor nehogy ittas vagy bármilyen becuccozott nyuszi motorozást legyen belőle.
1: És a DJ-k egyébként ilyen híresebb, nevesebb DJ-k ebben a közösségben?
2: Steve Aoki,
1: nemzetközi, igen. Nemzetközileg is elismert Baby Rave DJ-k vannak.
2: Pont ezen gondolkodtunk a legutóbbin, amin voltunk, ami még a szabadtéri volt, nem ez, amin most hétvégén leszünk, voltunk, hogy ezt egyetlen egy DJ csinálja, vagy hát amiken voltunk, az mindig ugyanaz az ember volt, és hogy ezt vajon mennyire érzed így a szakmát csúcsának, hogy bekevered egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Lencsi lány remixet egymás utára, vagy hogy ő egyébként máshol is DJ-skedik-e, és akkor ez így a vasárnap délutáni matiné programja, mert hogy ez meg 2-től 6-ig van, tehát hogy ez így, érted, hatkor már nagyon bekészültek a cukorsoktól, és akkor ott jönnek az ilyen veretések.
0: És aztán, amikor itt nagyon nem figyel a biztonsági személyzet, akkor a legvadabb arcok azok kimennek a mosdóba, majd a mosdókagylóról felszívnak egy csík homokot. Esetleg még ezt tudom.
2: Igen. Kis tápszert így összehomokozóznak, és akkor a vödörből. Igen.
0: Tényleg egy bankkártyával a tápszert.
1: És rosszul lesznek.
2: De igazából, most, hogy mondod, igazából a pelusba rejtve bármit be tudsz csempészni. Tehát az biztos nem fogják átvizsgálni.
0: Igen, és az a jó egyébként, hogy ez olyan szempontból tökre hasonlít a valódi rave partikra, hogy azért itt is kellően nagy mennyiségű embert karban visznek ki a végén. Tehát ebben sem különbözik. Na de ha már különböző zenék feldolgozás, egy feldolgozás hoztam most a napzenéjén rovatba is, mégpedig egy olyan számot, amit szerintem mindenki ismer, ez a Szerelemről szó sem volt című szám.
2: Úristen, de szeretem.
0: Ez egy Zanzibár szám.
2: Bizony.
0: És B. Nagy Réka, aki egyébként volt azt hiszem a Voice-ban is, meg YouTube-on is nyomta, meg egyébként elég sok helyen, ő csinált ebből egy ilyen kicsit keményebb, rokkosabb feldolgozást, és most ez így kiadták így nem olyan nagyon régiben, ez nekem így megtetszett, és gondoltam, hogy behozom és megmutatom nektek, úgyhogy meghallgatjuk, aztán értékeljük.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: B. Nagy Réka és a szerelemről szó sem volt című Zanzibar szám feldolgozása ilyen metal verzióban, de ezt ő kiadta amúgy saját számként, szóval nem arról van szó, hogy ő ezt így elzenélte, aztán felrakta YouTube-ra ilyen cover verzióban, hanem így ki lett adva, mint saját. Na, hogy értékelnétek?
1: Az van egyébként szerintem, hogy azért egyes ilyen zenék, amiben komolyabb hangszereket használnak, illetve többet.
2: Hangszereket? Maradjunk egyében. Gitár. Igen.
1: Azok szerintem sokkal jobban élvezhetőek, hogyha fülhallgatón keresztül hallgatod meg, vagy hogyha ott vagy a koncerten, mint sem így berakva, nem tudom, rádióból, vagy YouTube-ról. Úgyhogy ezeket kevésbé hallottam ki, és kevésbé éreztem ilyen nagyon erős heavy metalos alapnak. Szóval amit így felkonferáltál, hogy ez egy nagyon rockos változat, ahhoz képest azért kicsit ilyen poposabbnak éreztem én, de ez lehet, hogy csak az én, nem tudom, tanulatlanságom ebből a műfajból kimaradtam, úgy életem során.
2: Én társulok Luciához abban az értelemben, hogy igazából egy poprock dalt sikerült feldolgozni poprockká, szóval hogy esetleg még fel lehet. Következő ötletem B. Nagy Rékának, hogy egy Mozart etüdöt dolgozom fel klasszikusként, vagy remixeljen egy Tiestót. Érted? Szóval engem nem nyűgözött le sem a hangja, meg tényleg annyi történt, hogy több torzítást tettek a gitárra, mint az eredetiben.
0: Illetve többet rekesztett.
2: Tehát többet rekesztett, de nem, hogy... nem voltam benne biztos, hogy ez a saját, tehát hogy ez bug vagy feature. Szóval, hogy tud ő énekelni, csak rárekeszt, vagy ez az összes hangja. Még nem ismerem B. Nagy Réka munkásságát, de úgy látom, hogy
0: De hogy milyen hangot adhat, mikor rálép egy legóra, azt már el tudom képzelni.
2: Igen, illetve hogy a Groovehouse-tól a hajnalt is feldolgozta, szóval lehet, hogy ezeknek a daloknak most járt le a jogdíja, és...
0: Amúgy tényleg ez nem ilyen, hogy 25 év, mint
2: azt a... Azt valami ilyesmi.
0: Csak mert egyébként nekem pasztor, én nagyjából 2001-re raknám a Hitster tárcos játékba az Zanzibárnak ezt a számát. Na jó, majd a szünet alatt megnézzük, 10-es skálán mit adnátok erre?
1: Én egy 4-est adok.
2: 2,1.
0: Jó, hát akkor 3, mert nem vagyok hajlandó kiszámolni közben.
2: Jó, 2,
0: oké, és innen folytatjuk, kis zenet, kis reklám, folytatjuk hamarosan.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádiókafé hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Na ezt nem...
3: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
5: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
3: És Ördögi Roy.
6: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
3: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
6: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
7: One, two, three, ho!
3: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Egy erős KKV-t kérnék.
8: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
3: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
8: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
3: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
9: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Időutazásra hívjuk a 200 éves akadémián. A Szózat, a Borinotes, az ember tragédiája kéziratai. Széchenyi, Vörösmarty, aranyportréi. Megnézni őket eredetiben. 200 év kincsei időszaki kiállítás az Akadémia székházában. kialitasok.mta.hu.
11: Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem, felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talpon álló a Rádiókafén.
0: Ez még mindig a Talpon álló, továbbra is Lucával és Bencével és jó magammal Petivel. Sziasztok!
2: Hajdi ho!
0: Azt sikerült mondanod, hogy hajdi ho.
2: Hajdi ho, igen.
0: Kiköszön így, mint valamilyen, nem tudom, kicsit.
2: Kautsky Armand, egy Szőri és Pulek reklámban, csak utána még mögé tesz egy megnevezést is.
0: Á, de így már megvan, hogy van egy megnevezés. Nem csak valahogy úgy képzeltem el, hogy ez egy ilyen, nem tudom, közepesen motoros mesefigura, aki ezt mondja, de akkor így már megvan. Hogy
2: egyébként mire. Kautsky Armandról beszélünk, szóval igen.
0: Ja, jó, hát akkor...
2: motoros mesefigura.
0: Tulajdonképpen igen. Na, az ügyben gondoltam, hogy kikérem még egy kicsit a véleményeteket, hogy szerintetek, mert hogy most máshonnan indulok. Hello 2027 néven a Strandfesztivál kihoz egy szilveszteri fesztiválnapot tulajdonképpen. Az MVM Dome-ban egy hello, nap, amikor fellép egy rakás előadó, egészen konkrétan Beethoven, Mehringer, Sissi, K. Kevin, Gyuris, Spak, Hayes, Tomika, Lil Frak, Mollywood, Ari Mafia, 100 Seas, Vinny, VZ, Chaos, Disco, ez mind-mind lesz az MVM Dome-ban szilveszterkor.
2: Hát az biztos, hogy fehér lesz a nem csak a karácsony. Nem a szilveszter is, hát az MVM Dome-ban.
0: Igen, vannak olyan előadók is, de hogy igen, a Beethoven lesz, aki éjfél után föllép, október 8-tól van erre a jegy start.
2: Ő már romon lesz, tehát Beethovent ne várjátok, hogyha mentek.
0: Na mindegy, és én ezen gondolkodtam, hogy egyébként szerintem óriási igény van téli fesztiválokra.
1: Amúgy igen, és egyébként egy időben még tartottak, volt is azt hiszem,
2: volt ez a szóval.
0: Az Snowattack az van is, de az nem Magyarországon.
2: Ja, igen.
1: Mármint, hogy magyar szervezésű is, aztán valamennyire, igen. De kint tartják Franciaországban, vagy mit tudom én, hogy hol. De hogy volt aztán valamikor télen, illetve a Bónusz Fesztivál, csak ugye az is egy külön zenei műfajnak ad csak.
0: Ja, az ilyen techno sztori, nem?
1: Az ilyen techno rév bulik, az novemberben szokott lenni.
0: Igen, és szerintem erre nagyon nagy az igény, mert nyáron kiszolgál ez az ország, nem tudom, 10 fesztivált nagyjából, amilyen első vonalas. Most én összegyűjtögettem, hogy mik azok a fesztiválok, amikre mi mondjuk adott esetben el tudom képzelni, hogy így be tudnánk esni, és 16 vagy 17-et összeszámoltam, úgy mondjuk így áprilistól szeptember végéig. És ha meg azt nézzük, hogy ez 17 fesztivál lepörög, és aztán pedig ott van egy óriási lyuk, hát lenne erre igény
1: szerintem. És amúgy szerintem ezt tökre meg lehetne oldani, hiszen azért vannak ilyen stadionjaink, köszönjük szépen
0: természetesen. Így van. Abszolút. Úgyhogy és én is pont erre gondolok.
1: Van helyszín, csak ugye, és ezt szerintem tök jól már ki lehetne ezt, vagy meg lehetne azt oldani, hogy egy Budapesten belül több helyszínre elmész ez. Akkor itt van, akkor elmész a másik stadionba, hogyha más érdekel egy fesztivál bérlettel, szóval, hogy így meg tudsz hozni.
2: Picit úgy, mint egy mondjuk dolog, egy múzeumok éjszakája, nem?
0: Aha, tudom, igen,
1: de igen, egy csak dolog, ez jó ami lenne. Szerintem miatt bonyolultabb lehet ez a dolog, hogy nyilván itt nincs egy helyszín, ahol becsekkolsz, és utána szabadon mozoghatsz, mivel a városban vagy, itt minden külön helyszínen újra be kell csekkolnod, és ez azért szerintem megnehezíti így a sorban állást, meg azt az időt, hogy mennyi idő alatt jutsz be.
2: Én nem értek veletek egyet abban, hogy téli fesztivál. Nekem tehát nem véletlenül hívják ezt úgy, hogy fesztivál szezon, hogy ez így elindult tényleg mondjuk májustól, és tart augusztusig. Tehát szóval nekem a fesztiválhoz egy picit tényleg hozzátartozik az, hogy nyár van, hogy meleg van, hozzátartozik az, hogy nem csak egymás után fellépnek különböző előadók, hanem az, hogy amikor éppen a 8 színpad közül egyik helyszínen sem történik semmi olyan, ami téged érdekel, akkor elmész a civil faluba, akkor bohócot dobálsz vizes óvszerrel.
0: De milyen fesztiválokra jársz?
2: Majd elmondom titeket. Most akkor nem mondom be a nevét, nem csináltok nekik reklámot, mert megegyezésem van velük. De érted? Szóval, hogy
0: ugye ez már nem a baby rave.
2: Hogy értitek, hogy
1: ez ott így van élet.
2: Pre-baby rave. hogy egy picit így falu a városban jelleggel, ott így le tudsz élni egy egész életet. Most az, hogy az MVM Domban vagy bármelyik stadionban becsődül 300 ezer ember, 300 kevés, 300 ezer.
0: Arra mondjuk én sem mennék át. Igen. Tény és való, hogyha az MVM Dom befogadó képességének 15-szörösét bezsúfolnák, bevallom, ahhoz nekem sem lenne kedve.
2: De érted?
0: De tegyük fel, hogy csak egy normális mennyiségű ember menne be, az hogy látod?
2: De ez is igazából egy darab koncert lesz.
0: És ahol nagyon sok fellép egymás után pörög. De én ezt úgy képzelem el.
2: De ezt a Mága Zoltán is megcsinálja mindig.
1: Illetve több terem is lehet.
0: Jó, csak Beethoven 3 év múlva is szabadlából lesz.
2: Nem biztos. Nem biztos. Várjuk ki azért ezt a szilveszteri bulit.
0: De szóval szerintem ez azért tud működni, mert én ezt úgy képzelem el, egy téli fesztivált.
2: Vagy nem lesz szabadlábon, vagy nem lesz orra. Tehát szerintem ez a kettő utál a mai könnyű zenei előadók
1: előtt. És miért bántod, szegény
2: Hofi? Én a Tiden is bántottam most éppen.
0: De Tiden is se bántjuk már, mert összebarátkoztam vele múltkor.
2: Oké, okay, szóval, olyan vicc vagy, bocsánat. Nehogy megoroljon rám.
0: Na jó, tehát az előző gondolathoz...
2: Ország szurkol neki. Igen.
0: Az előző gondolathoz tehát, mi szerint, hogy tökre tudna működni egy téli fesztivál, én ezt úgy képzelem el, hogy igen, benne lenne több különböző hely, benne lenne a nagy színpadként üzemelne az MVM Dom, benne lenne az akvárium, mint egy kicsivel kisebb színpad, a Barbra Negra,
1: a Turbina,
0: a Robot, az Instant, akár, ahol mennének ezek a helyek, és ezt tökre úgy képzelném el, hogy ezeken a, mit tudom, 3 nap, 4 nap, ott lennének egymás után a fellépők, és lenne egy karszalag, amivel be tudsz menni, és ezeket a köztes dolgokat is ki lehetne ezzel maxolni, mert mondjuk lenne az, hogy különböző éttermekbe, vagy nem tudom, Mekibe adott esetben, vagy Burger Kingbe, különböző kedvezményeket kapsz, hogyha azt a karszalagot felmutatod, és akkor az is a fesztivál része. És akkor kiadsz egy fesztivál térképet, akár a karszalaggal olcsóban bemehetsz az állatkertbe, hogy tényleg az legyen, hogy embereket idehozol, és megmutatod nekik Budapestnek. És volt ehhez nagyon hasonló próbálkozás annó, ez a Budapest Essentials, vagy valami ilyesmi neve volt, és az arról szólt, hogy jaj, kis fürdőbelépő, kis állatkert, kis vidámpark, de hogy az valójában önmagában nem állja meg a helyét. De hogyha ez csak az off programként működik, miközben van egy valódi komoly zenei line-up, ez szerintem rohadtul tudna működni. Hogy én megnézek gyorsan még egy kaukázust a Robotba, utána átsietek, mert Méringer van az akváriumban, de csak a feléig maradok, mert az MVM-ben még be kell csekkolni, hol este Krúbi van. Ez szerintem brutál király, majd utána másnap a Szecskába ászhatom kicsit a lábamat reggel, hogy regenerálódjak.
2: De ezt úgy képzeled el, hogy akkor délután 4-kor már indulnak a koncertek munkaidőben és sötétben?
0: Hát mondjuk ezt rátenném egy hosszú étvégére.
1: Ilyen karácsonyi időszakban általában az emberek szabadságon vannak.
0: Vagy két ünnep között, vagy október 23, 24, 25, amikor péntekre esik az október 23, tehát mondjuk úgy 3 nap, vagy úgy 4 nap, amikor, ahogy kiadja a naptár, hogy, vagy mondjuk csak, hogy egy nap szabit kelljen kivenni. Sőt, tovább megyek, kemping helyett a vidékieknek a Schönherzkolit lecsupaszítják és kinyitják arra meg a napra.
1: Sőt, egyébként ugye külföldi fesztiválok azért előszeretettel csinálják azt, hogy csak hétvégén tartanak fesztiválnapokat, tehát péntek, szombat, vasárnap, és hétköznap nincsen semmi, utána a következő héten megint.
2: Hát nekem azért nagyon-nagyon megölni a fesztivál vibe-omat az, hogy jaj, úristen, mekkora buli volt itt a Turbinában, most átsietek valóban.
1: Nem elég 3 nap, Bence,
2: nem arról van szó, de utána kijövök, és a nem tudom, a 4-es 6-oson ordítozó hajléktalanokat kerülgetem.
0: Az az élmény része. De felmutatod a karszalagodat, még hangosabban is kiabálod.
2: De értitek, szóval nekem a fesztivál az egy picit azt tartozik hozzá, mint amit a Szigeten,
1: a
2: strandon.
1: Ez történik, csak nem hajléktalanok.
2: Meg külföldiek, meg különböző emberek, meg minden itt pedig igazából a városban sétálsz és mész. Tehát amit a Peti elkezdett mondani, hogy buli van az Instantban, buli van a Fogasban, buli van a Turbinában és buli van az Azrában, ez igazából egy
0: buli van a parton a Szabadstrandon.
2: Ez egy péntek este.
1: Mind külön meg kéne vásárolnod rá a belépőt.
2: Szóval igazából csak spúrok vagytok.
1: Nem, és egyáltalán szegények. Nem.
0: És ezzel járna mondjuk, nem tudom, a pestieknek kevésbé nagy cusz, de mondjuk az ingyen BKV bérlet arra a 3 napra, egy 72 órás, nagyon sok olyan dolgot bele
1: szerintem
0: lehetne ebben
1: is,
0: rakni.
1: És még hozzácsatlakozhatnak tényleg bármilyen étterem, bráncsozó, bármilyen márka, anélkül is, hogy beletartozna magába az off program sorozatban, nem csak hozzácsatlakozik, hogy egyébként akkor gyere be ide, vegyél valami szettet az esti bulihoz, meg
0: és, a több. És azt is látom képzelni, hogy mondjuk az van, hogy a Margit szigeten meg ugye sorverseny van délelőtt 10-től. Tehát azok a programok, amik ugyanúgy megvannak az F-ottonnal, nem tudom milyen
1: szerintem ez
0: zónában.
1: Nagyon jó ötlet, nekem tetszik.
0: Közben kimegyek, és a Margit szigeten van egy egész szigetes számháború, ahova bárki becsekkolhat. És a másnapos arcok egy nagy buli után számháborúznak egyet, gyorsan kajálnak egyet kedvezményesen, utána nem tudom a római a hekkezőbe, és utána pedig már sietnek is, mert a Kobuciba kezdődik a Blaha Lujziána. Ez szerintem többenetesen király.
1: Szerintem is, csak annyi, hogy mondom, szerintem itt meg kell oldani itt a logisztikát, mert az a nehezebb része, hogy ennyi emberre nincs mindenki felkészülve, más befogadó képessége egy hatalmas nagy stadionnak, mint egy kis klubnak.
2: És azt lehetne, hogy azok az emberek viszont, akik csak így Budapesten élnek, és nem a fesztivál részvevői, azokat meg így fogni, és így kitenni őket, mondjuk nem tudom, Székesfehérvárra.
0: Három napra kitenni
2: őket. Három napig csak azok tartózkodhatnak Budapesten, akiknek jegy, vagy abban a 4 kerületben, ahol ez az egész zajlik, ott csak azok. Tehát lezárni 4 kerület, így viszont vagyok. Tehát azt mondani, hogy mint egy ilyen District 9 című filmben, hogy egy ilyen kerületet így körbezárnak, itt mondjuk 4 kerületet, 5., 6., 7., 8. kerületet így körbezárni, csak ezt már megcsinálták egyszer, és utána...
0: Igen, annak nem olyan nagyon jó.
2: Nem volt egy happy end ez a történet.
0: Nem,
2: de hogy így azt mondom, hogy oké, most van itt egy ilyen valódi belvárosi fesztivál, és akkor ezekbe a kerületekbe csak azok az emberek mehetnek be, akik fesztiváloznak. Úgy tetszik. És akkor egy picit egy ilyen kis autonóm, független köztársaság jönne létre. De nekem az is halálom, hogy az utolsó utáni falunapot is nyáron már fesztiválnak kezdik el hívni. Tehát, hogy ahol van egy darab színpad, 2 színpad van, és a kis színpad az valójában az, hogy kartondobozokból és papírmaséból egy 1,5 méteres dobogót összeállítottak, és egy dekatlonos sörsátort húztak a tetejére, és a egy darab hangosító van az egészre, és hogy fesztivál hangulat legyen, még a Roli Lángososnak a büfékocsiját lehúzták oda, és akkor ezt elnevezzük, nem tudom, a hagymaszegi kolbászfesztiválnak, hát elmennek a fenébe. Tehát az a hagymaszegi falunapok, kikérem magamnak.
0: Kicsit elkalandoztunk, de szerintem télen is megélne ez a hagymaszegi falunap, abban az esetben, hogyha mondjuk Roli Lángososa beköltözne a kultúrba, mellette a nagy terembe menne a koncertje Opis Barbie-nak, és mindeközben pedig menne a nem tudom a csűrben a sorverseny. Szerintem ez ugyanúgy áthelyezhető télre, és ezt továbbra is egy piacélésnek tartom.
2: Mi történne azokkal az emberekkel, akik nyárra gyúrják ki magukat? Hogy hát... a fesztiválon félmeztelenül tudjanak lötyögni és rágulni.
1: Akkor télen is kellene kondizni.
0: Megjelenne szerintem az ellentábor, akik meg egész nyáron kondiznak, hogy na majd a téli nagy fesztiválon, a Budapest Winter Fesztiválon majd képesek legyenek.
2: De hát eltakarja a kabátot.
1: De hát nem leszel kabátban az MVM domban.
0: Nem, ott félmesztelenül fogsz pogózni.
2: Megint csak a ruhatár, tehát az infrastruktúra, képzeld el, hogy mész, jössz.
1: Igen,
2: folyamatosan.
1: Igen, az nehéz szerintem az, hogy folyton leadni a kabátot, felvenni, átrohanni a másik helyszínre, szóval ezt amúgy jobban ki kell találnunk, de én a Petivel vagyok.
0: Na, csináljuk erről van
1: meg.
0: Szó. Kétharmados többség, és azzal meg ugye bármi sikerülhet, mindösszesen 3 milliárd forint kell mindez, hogy ezt meg tudjuk valósítani, de hát kétharmaddal ugye sem lehet akadály szerintem.
2: Na, még igen, most picit rá mentetek, mert NKA támogatást nem fogtok már ezért kapni, mert mennyire is tetszik az ötlet.
0: Nem, sajnos sem nincs, aki aláírja.
2: Szóval, HNK a Balázs, igen.
0: Még egy pár szót beszéljünk erről a hírről, amit ide beterveztünk. Tényleg nem sok időnk maradt rá. Bonnie Blue, megvan-e, hogy ki Bonnie Blue?
2: Persze. Természetesen.
0: Nyilván, annyira örülök, hogy egy pornószínésznőnek a nevét bedobtam, és teljesen evidencia az, hogy mindenki tudjon, kiről van szó. Brit felnőtt filmesről van szó, és... Hát lényeg a lényeg, ő neki most született egy gyereke, és úgy gondolta, hogy
2: kitől, ugye,
0: nem nagyon
2: biztos.
0: Tudjuk, igen, hogy kitől, viszont ő úgy gondolta, hogy akkor ebből is csinál egy
1: tudtam,
0: kis,
1: hogy teres.
0: Ebből is csinál egy kis pénzt, mert hogy ő neki nagyon váratlan húzása volt a múltban. Ő volt az, aki 1000 férfivel lefeküdt 24 óra alatt, és ezzel is bekerült a, nem tudom, Guinness rekordok könyvében, nem tudom, hogy meghívták-e onnan a nem tudom, validáló bizottságot, viszont az biztos, hogy ez valamiféle rekord volt, és irdatlan pénzt keresett ezzel, lement 24 óra, és elképesztő pénzösszegek jöttek össze ebből. Na most több ilyen hasonló projektje volt, és most a gyereke születéséből is egy hatalmas promóciót gyártott, mégpedig a Bad Bolt nevű online szerencsejáték cég volt az, aki egy liciten megnyerte annak a jogát, hogy róluk leszel nevezve Bonnie Blue gyereke.
2: Ja, hogy, hogy nem csak ők nevezhetik el.
0: Nem, hanem hogy az lesz a gyerek neve, hogy Bad Bolt.
2: Értem.
0: És hát igen, ez egy nagyon jó, hogy marketing lehetőségként tekint az üzletre ez a bizonyos Bad Bolt. Az eset kapcsán pszichológusok is megszólaltak, akik aggódnak a gyerek mentális egészsége miatt. Az egyik pszichológus úgy nyilatkozott,
2: nem ezen múlik.
0: Én is azt gondolom. Az egyik pszichológus úgy nyilatkozott, hogy a gyermek személyazonosságát nyilvánvalóan összekapcsolják egy szerencsejáték társasággal, az gúnyolódások, megbélyegzések, kínos helyzeteknek és online zaklatásnak is így a táptalja lehet. Hát... Surprise. Valóban magam is így gondolom, hogyha valakit engem úgy hívnának, hogy vegász.hu, akkor nem biztos, hogy teljesen nyugodt lennék így a hétköznapokban. Na mindegy, és...
2: Miért a farkas vegász, az szerintem nagyon jó név.
0: Amúgy igen, igen. Főleg, ha a harmadik nevem Tipmix Pro, akkor meg különösképpen. Úgyhogy igen, és esetleg Envy Casino. Szóval igen, a Bad Bolt végül úgy reagált a kritikákra, és ők ezt visszautasítják, és szerintük ez egy teljesen oké. És hát végül is Bonnie Blue azt mondta, hogy hozzá hasonlóan sokan mások is így döntenének ennyi pénzért. Na, adódik a kérdés, hogy ezzel most egyetértetek vagy sem.
1: Hát nem, természetesen.
0: Mi ebben olyan természetes, Luca?
1: Hát egyébként mi itt Magyarországon nem tudunk csak úgy bármilyen nevet bejegyeztetni, tehát hogy azért ami szerepel a névlistában, olyan nevet adhatsz a gyerekednek. Azért nem tudom, hogy Angliában, azt hiszem ott lakik, hogy ott bármit lehet, de azért szerintem ezt is lehetne korlátozni.
0: Hát valószínűleg lehetne, de ezek szerint bármit meg lehet, bármiként lehet nevezni, mert azt nem gondolom, hogy Bad Bolt név az így szerepelt ebben a bizonyos kis választható keresztnevek listában.
2: De azért a Bad Bolt Blue az egy egész jó név.
0: Nem hiszem, hogy a Bonnie Blue-nak valójában ez a születési neve, az a Blue. Tehát, hogy Blue kisasszony? És akkor tudod így éppen együtt
1: menni. Hát meg amúgy a csávóról kapná.
2: De melyikről nevét. Együtt volt 1000 férfivel? Hát nem, de
0: Bonnie Blue. Lehet,
2: hogy ezért volt úgy, hogy azt se tudom, ki az apja, most már igazából bárki lehet.
0: Bonnie Blue és a kolléganői együtt mennek el ügyet intézni a okmányirodába, vagy a kormányablóba, és így kiszólnak neki, hogy Mrs. Blue, Miss Crystal, Miss Silver, Miss Gold, legyenek kedvesek jönni. Úgyhogy igen, nem gondolom, hogy ez a valódi nevük lenne egyébként.
2: Egyébként a valódi neve az, hogy Tia Billinger, de most elkerestem, de a férjét Oliver Davidsonnak hívják.
1: Van férje?
2: Igen.
0: És az ebből az egyik? Vagy ő ebben csak egy ilyen...
1: De addig is.
2: Gyermekkori szerelme.
1: Hát az durva.
2: Hogy... 14 évesek voltak, amikor egymásba szerettek.
0: Tetszik, hogy ők ennyire szabad elvűek. Ez nekem kicsit bejön, hogy az a fajta bizalom, és érted most, attól, hányan rettegnek attól, hogy megcsalja őket a pasiuk vagy a csajuk? Most gondolj bele, ez az ember.
1: Országvilág előtt ez a Davidson veszi ezt értékesít.
0: Lefeküdt valakivel.
1: Ír belőle egy könyvet.
0: Lefeküdt valakivel. Na bum, 1001. Hát na, nincs ebben semmi. Megírhatja az éjszakáknak a meséit.
2: De tovább megyek, közben beszéljetek jó dolgokról, csak hogy igazából ezzel a Oli Davidsonnal elváltak egy évvel később a házasságukhoz képest.
1: És mikor házasodtak össze?
2: 2022-ben, és 2023-ban váltak el. És nem ő az apja Bonnie Blue gyerekének, és nem tudjuk, hogy kitől van gyereke Bonnie Blue-nak.
1: Hát na, igen, ezt eddig se tud.
0: Kevés időnk van, fordítsuk szerintem komolyra ezt a témát. Ez pedig, a kérdésem pedig úgy szólna. Valaki azt mondta, na, oké, Bence, vagy oké, Luca, születendő gyermeked nevéért 30 millió forintot adunk.
2: 30
0: de
2: millió
0: úgy, várjál. Nem ilyen hülye neve lesz, nem az lesz olyan neve utána, hogy nem tudom, Penke Fecó lángosozója, vagy nem tudom ő...
2: Egyébként Fecónak hívják az apámat, szóval.
0: Ja, és van egy lángosozója.
2: És egyébként nagyon szereti a lángos.
0: Nem az lesz neve, hogy Gulyás Krisztál Nélsz, hanem úgy képzelem el a dolgot, hogy... Ők egy valódi nevet, egy keresztnevet, ők választhatnak ki, de abban nincs beleszólásotok. Egy keresztnév, ami
1: egy... De muszáj, hogy férfinek férfi nevet, mármint fiúbának.
0: Igen, tehát hogy egy baba, ami, jó, gondolom, nyilván nem adnátok el a reklám célokra a gyereketek nevét. Na de ha valaki azt mondja, hogy oké, a nemének megfelelő nevet adunk, de mi döntjük el, hogy mi lesz az, és nem tudod, hogy mi
1: lehet
0: lesz.
1: Lehet a második neve ez.
0: Nem, ez lesz a fő neve. 30M. Ugye előbb még 35-öt mondtam, most már csak 30. Sokat gondolkodtok, lemegy 20-ra.
2: Én szerintem nem, én valószínűleg nem. Nem a 30 millió a kérdés, hanem valahogy azt gondolom, hogy a név az annyira meghatározó. Ezt nagyon megszültem. Tehát,
0: ugye, ez látszik, hogy sokat gondolkodtál.
2: Nagyon meghatároz az embert, hiszen úgy fogják hívni.
0: Igen, tehát teljesen igazad van ebben.
2: De például nekem kötelező őt úgy hívnom?
0: Nem, hívhatod úgy, hogy töki.
2: És simán.
0: De csak is.
2: És akkor...
0: És ha lány, akkor is. Ez benne lenne a dílben, 30 millió és mi nevezzük el, vagy esetleg lehet az, hogy 20, mi nevezzük el, és te pedig csak tökinek hívhatod. Ez esetleg még így lehet. Lehet velem dílelni.
2: Ez a közjegyzőt, aki hitelesíti ezt a szerződést.
0: Velem lehet dílelni. És onnantól kezdve, bármikor, ha így nem tudom, kültéren jártok, így figyelnetek el arra, hogy hívjátok a gyerekeket.
2: Töki.
0: Igen, csak úgy lehet. Szóval nem?
1: Nem tudom, én azért gondolkoznék rajta egy kicsit, de én is inkább afelé hajlok, hogy nem, mert tényleg, tehát hogy azért szeretném én elnevezni a saját gyerekem, és azért nem a véletlenre bízni, hogy bármilyen neve is legyen.
0: Én...
2: Meg nem tudsz beleszólni, hogy nem akarnak-e kiszúrni veled.
0: Igen, tehát mondjuk én nem tudom, nekem egy lánygyerekem, és azt mondják, hogy Farkas Piroska, az mondjuk ilyen kellemetlen, nem? És, tehát, igen. Hogy én azt mondanám,
2: Penke Lenke szintén.
0: Penke Lenke, nagyon jó név, igen. Esetleg Luce, neked van ilyen...
1: Gulyás Gergő.
0: Ja, tényleg, hát igen. Mennyire egyszerű a válasz. Igen, és az a jó, hogy utána kihívják majd feled, és megkérdezik tőle, hogy mikor volt a kenyérmezei csata. Nem tudom, én nem voltam ott, utána kell járnom. Szóval, ha én akkor mennék be, azt mondanák, hogy oké, itt egy 100 neves lista, és nincsenek benne ilyenek, hogy nem tudom... Periklész, akkor azt mondanám, hogy oké, a 100-ból már bökjetek rá ti.
2: Tehát jó, és lassan ott vagyunk oda, hogy kapok 30 millió forintot kapok azért, hogy valaki más kiválaszthassa azt a nevet, amit én akarok.
0: Nem!
2: Jó, hogy igazából kettő név közül választhat valaki, ami nekem tetszik, azt én szűkítettem le kettő
1: választani. Hát abban már benne lenne.
0: A 100 nevet az csak azért mondtam, hogy ti tudjuk zárni, hogy hülyeség név lesz. Jó, de ha lehet hülyeség név is, hívhatom bár, hogy őt így hívják gyereknek a nevére. Nem. Ha ez nem tudódik ki, és én ezt a dílt megköthetem titokba, és nem fog engem utána életem végig mindenki úgy tekinteni, hogy a rohadék, aki pénzért adta a gyereke nevét, akkor azt mondom, hogy 100 millióért úgy hívjátok, ahogy akarjátok.
1: De hát most már lehet emelni a tétel, tehát én a 30 millióra mondtam azt, hogy azért az annyira nem okés.
0: Igen, nektek ennyi. Az enyémért 100-at fizetnének. Nektek 30. Mindkettőtök ér összesen. Úgyhogy, ha mindketten belementek, akkor 15-15. Szóval én 30-ért nem mennék bele, 100-ért azt mondanám, úgy hívjátok, ahogy akarjátok. Mert még mindig bárhogy hívhatok.
2: De és a lelkiismereted az tiszta lenne?
0: Olyan
2: nem érezed ezt, hogy nem tudsz hozzá úgy kötődni, mert nem a te általad kiválasztott nevet viseled? Tehát szerintem a szülőség...
0: Ha azt mondanák, hogy 100 millióért valaki más ejti terbe a feleségemet, akkor nem, hiszen akkor valóban nem tudnék annyira kötődni. Így vagy, ha csak a nevét fogják majd...
2: Én előbb mennék bele, hogy más ejti terbe.
1: Meg lehet változtatni.
2: Ha én adhatok neki nevet 100 millióért.
0: Nagyon tetszik, hogy, tehát, hogy te azt választod, hogy más ejti terbe, de te adod a nevét.
2: Igen, de 100 millió forint.
0: Jó, rendben. Luca?
1: Hát én akkor a Petivel vagyok megint csak, hát inkább akkor nevezzék úgy a gyerekem, ahogy szeretnék, és kapok érte 100 milliót.
0: Jó, de az én gyerekem lesz, és te hordod ki.
2: Illetve 100 millióért teherbe ejthetem el utcát.
1: Azt hiszem, az van. Egyszer neked itt lassan lejár a próbaid.
0: Na jó van, elmegyünk most hírezni, zenélni, meg minden hasonló, utána pedig innen folytatjuk.

lábon. Ablakon átvágta tép a háza. Mi van az a drába? Répa saláta. Zöldség, gyümölc, székla, banánna. Kövér süldő, tészta, kalácsaj. Morfondírozik egy darabig magában. A sorozatra visszaérek talán majd. Irány a vásárban? Nincs más hátra. Kabátos hús lesz vacsorára. Unokái, fullos gágyik. Néha eljön egyik másik. Kar a karé, lába lábé, lába karé, kara lábé, diszkrét pakolás, kis csalamádé, dinnyét akkorát, mint Pamelaé.

0: összesedelség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
4: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál?
1: Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
8: A műsor támogatója az Opel Frontera.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Hová tehetjük a 700 kg kapcsolatot?

0: volt, főnök?
1: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu. A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Felújítás kezdődik a 60 Szolnok vasútvonalon. Dróntámadás ért egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba-Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófavédelem. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. A karbantartással csak nem 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Kigyulladt egy török gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A tüzet valószínűleg dróntámadás okozta. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Sajtóértesülések szerint az incidensben 2 ember meghalt, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki. A katasztrófa a nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében egy olajplatformtól néhány mérföldnyire történt. Egyelőre nincs realitása annak, hogy Magyarország ATP vagy WTA tenisztornát rendezzen, mondta a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Szőcs Árpád László szerint a megfelelő infrastruktúra hiányában pénzkidobás lenne egyetlen versenykedvéért pályákat építeni, majd lebontani. A szövetség inkább a hosszú távú fejlesztésekben gondolkodik. Az utánpótlás erősítésére regionális központokat hoznának létre, hogy a vidéki fiataloknak ne kelljen rendszeresen Budapestre utazniuk. Ehhez egész évben használható létesítményekre van szükség, amelyek az elnök szerint akár piaci források bevonásával is megépülhetnének. Csapadékmentes felhőtlen idő lesz az előttünk álló órákban, a részleteket azonnal mondom. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Ez még mindig a talpon álló, itt vagyunk nem élőben, hanem felvételről, de nincs ezzel semmi baj. Minden úgy történik, ahogy az egyébként a felvétel közben történt, ezzel arra utalok, hogy nem vágunk ki semmit, hiszen ha addig hallgatátok a műsorokat, akkor tudnátok, hogy ezeket
1: több vállalhatatlanság is már elhangzott, amit igen. Egy normális vágó kezén nem menne át.
0: Igen, akit most hallottatok, ő Bence, szia Bence.
1: Ja igen, belebeszéltem a felkonfot.
0: Nem baj, és szia Luca.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok, kedves hallgatók, jó, hogy itt vagytok velünk továbbra is. Gondoltam, hogy még mielőtt itt tovább megyünk, behozom, hogy képzeljétek, 1 millió év után ismételten elmentem a budapesti állatkertbe. És elképesztően különleges élmény volt. Bár vannak dolgok, amik így, tudjátok, ilyen kis gépek, meg ilyen cuccok, hogy így megnyomod a gombot, és akkor így nem tudom, meghallgathatod.
1: És kiad egy üdítőt.
0: Ne. Ilyenek van. Ezen beszart fotocellás ajtó volt. Hallod, a metró megállóban mozgó lépcsővel jöttem föl. Szóval vannak ilyen kis gépek, amit így megnyomsz, és akkor nem tudom, hogy kiadja az antilopnak a hangját, vagy mit tudom. Hát ilyen interaktív dolgok, tudjátok.
2: Igen.
0: Na, ezek szinte kivétel nélkül működésképtelenek a budapesti állatkertbe, hát legalábbis az én tapasztalataim alapján. Viszont maga az állatkerti rész az egy tök nívós program még mindig. És én nagyon sokáig azon gondolkodtam, hogy basszus, ez valójában így az állatkert mellett így elment egy kicsit már a világ. Tehát, hogy így az állatokat, azokat egy safari parkban nézzük meg, vagy a National Geographicon, de most szegények ott vannak egy nem tudom, egy kerítés mögött, milyen rossz nekik. És persze ez valóban még fönnáll. De azt gondoltam, hogy azért 2020-ban már nem szórakoztató egy állatkert. De elmentem, és rohadt szórakoztató egy állatkert. És így bent így szaladgáltam a kis, nem tudom, kecskék után, hogy simogassam őket az állatsimogatóba. Próbáltam különböző egyéb olyan állatokat is megsimogatni, amiket szigorúan tilos, néhányat sikerült is, és még megvan mindkét kezem. Szóval, hogy így dolgok, amiket így azt gondoltam, hogy csak 5-6 évesen élvezett az ember, ezek valójában elképesztően szórakoztatók. Mert van egy barátom, akivel mindig tulajdonképpen csak ha találkoztunk, akkor az volt, hogy na most elmegyünk fröccsözni, na most elmegyünk, megnézzük a meccset, na most elmegyünk a buliba, de olyan, hogy mi így nívós, valódi programokat csináljunk ketten, ilyenek nem nagyon történtek. És így beszélgettünk, hogy mi legyen, és bedobtam, hogy tudod mit, menjünk el az állatkertbe. És
1: de előtt
0: hogy...
1: azért bedobtatok egy fröccsöt.
0: Nem, még csak az sem, utána. De hogy...
1: Jó.
0: És az volt, hogy pont előtte éjszaka azt álmodtam, hogy az állatkertben voltam. És akkor ezt bedobtam, hogy most ezt álmodtam, ilyen viccesen elmennék az állatkertbe. És aztán elmentünk, és két meglett felnőtt emberként elmentünk az állatkertbe. Hát, bementünk, és hangosan kacagtunk a helyzet abszurditását.
2: Erről álmodtam, és itt vagyok.
0: Igen, a levegő, a térdemet csapkodtam tulajdonképpen. Nem, és nem tudom, ti mikor voltatok utoljára állatkertben, de ez egy szórakoztató dolog.
1: Én nagyon szeretem az állatkertet, meg az állatkerteket. Én külföldön is mindig, hogyha van azon a helyen, ahol éppen nyaralok, a közelben állatkert, akkor én el szoktam menni állatkertbe, meg én az akváriumokat is nagyon szeretem. Szóval én nálam nyitott kapukat.
0: Akkor is voltam Colin, tök jó volt.
1: Nem, ilyen vízi élőlények állatkertje, tudjátok, akvárium, ezeket így hívják.
0: De van ennek valami neve? A Budapesten is van egy ilyen.
1: A tropikárium.
0: Tropikál, van terrárium jutott eszembe meg.
1: De nem, tehát az is tropikárium és akvárium. Tehát a tropikárium az nem azt jelenti, hogy vízi állatok vannak ott. Nem, azt akváriumnak hívják. Trust me, I'm an engineer.
0: Tényleg?
1: Tehát, hogy nem vagyok mérnök, de hogy nagyon sokat járok akváriumokba, igen.
0: És így besétálok, és így a fejem fölött elúszik egy cápa, ez egy akvárium, csak nagy és ilyen formájú.
1: Igen. Mert hogy a vízi állatkertet azt akváriumnak hívják.
0: Én ezt nem vagyok hajlandó elhinni, Bence. Sok dolgot elhiszek, amit ebben műsorban hozok.
1: Komolyan így van.
0: De nem tropikárium?
1: Sea life. Nem, a tropikárium az csak a budapesti, és azért, mert ott meg külön a trópusokra van.
0: Trópusi vízi állatokra.
1: De a tropikárium is tropikárium és akvárium.
0: Én valamiért azt érzem most, hogy az egész eddig
1: életem. Bocsánat, tropikárium, óceánárium.
0: Most azért nem mindegy, hogy akvárium vagy
2: óceánárium.
0: Na, egy harmadik igazság van akkor. Szóval, ja, és hogy ezek szerint...
1: Keresd rá, Sea Life az akvárium. Sea Life az a legnagyobb ilyen franchise vízi állatkert.
0: Mindegy, inkább.
1: Nézd meg, itt van Sea Life akvárium.
2: Elhiszem
1: itt van,
2: inkább.
1: Nézd meg, mutatom laptopomat.
2: Elhiszem.
1: Itt van.
2: Jörgöm, ne tarts
1: van,
2: felé.
1: Van Sydney-ben, Orlandóban, Londonban van egy Sea Life.
2: De adon állsz, még valakinek az életében kerül.
0: Bence mindenkinek megmutatja azt, hogy a Sea Life egy akvárium.
2: Elhisszük neki, lépjünk tovább. Egyébként nekem nincs nagy vonzódásom az állatkertek felé, de nem is ítélem el teljesen, megértem azt a részt.
0: Teljesen? Egy kicsit azért lenézed.
2: Van olyan része, amivel nem értek egyet, nyilván. Tehát, hogy ahogy kiindult ez az egész, hogy az uralkodó családok beszerezték a legnemesebb állatokat, és akkor összegyűjtötték maguknak, mert egyébként onnan indult az állat. Kert.
0: Tehát jobban szereted azt, hogyha az embereknek van köze hozzá, és mint a második világháború idején, amikor megették a krokodilokat. Tehát, hogy ez...
2: Nem, az sem.
0: Ez közelebb áll a szíveted, ez a fajta megoldás.
2: Nem, hanem igazából az a része jó szerintem egy állatkertnek, hogyha van egy kihalóban lévő faj, és akkor ők azokat az állatokat így megmentik a kihalástól, hogyha ott nevelgetik, és ott próbálják párosítani. Szóval ez a része az amúgy szerintem tök jó tud lenni, meg vannak olyan állatok is nyilván, akik sérültek, és a vadonban nem élnék túl, az állatkertben meg ugye gondozzák őket.
0: De akkor most egy háromlábú jeges medvére vegyek egyet, de hogy veszek.
2: Az ilyenekre gondolok.
1: Jobban megnézném, mint egy négylábú jeges medvét, azt már láttam egy csomószor.
0: Ja, értem. Neked akkor ez a fajta, nem tudom, vonatszerencsétlenséget szenvedett elefánt lenne az, ami egy kicsit jobban megmozgat a fantáziádat.
2: De
0: és
2: nem
0: akkor...
2: testi fogyatékosak ezek az állatok.
0: Hanem szellemi.
1: Egy nagyon visszamaradott jeges medve, aki mindig be akar menni a vízi mikróba.
2: Egy nagyon.
0: Az a feje neki megy az üvegfalnak.
1: Egyébként a pandák rettenetesen ostobák. Biztos láttatok ti is ilyen gyűjtelik
2: pandákról. Nem láttunk pandát, mivel nem voltam még olyan állatkertben, ahol lett volna panda.
1: De te folyamatosan utazol, nem voltál
2: Japánban? Nem szoktam állatkertben.
1: Ja. Na, Japánban is voltam állatkertben. Én csak mindig elmegyek állatkertekbe. Én lehet, hogy szeretem az állatkerteket.
2: Hát ezt mondani.
1: A pszichológusommal, a mai Talin egyébként pont arról volt szó, hogy beszéljen meg, beszéljek a bennem élő gyermekkel. Ez ilyen pszichológiai kifejezés.
0: Elvigyelek egy révre.
1: Úgyhogy igen, és lehet, hogy van bennem még mindig egy gyermek, aki állatkertekbe akar járni.
0: Engem azért továbbra is a szellemileg fogyatékos állatoknak a állatkertje érdekelne különösképpen, az valahogy kifejezetten kurikus.
1: Van egy csomó benne. Szellemileg fogyatékos állat, mondom például a pandák. Azok rettenetesen ostobák.
0: Igen, egyébként. Ez szerintem de rendkívül szórakoztató, amikor így a pandákat, vannak ilyen videók, amiket ilyen CCTV kamerák vesznek föl, tudod, amikor így nem tudom, fejre esik a panda az egy méter magasan lévő fekvőhelyéről, meg ilyesmi.
1: Teljesen nem tartozik ide, de tudod, hogy hívják, és ez nem vicc, hogy a kínai állami tévé csatornának az a neve, hogy CCTV. És szerintem ez annyira gyönyörű. Mert a CCTV az a megfigyelő kamera, vagy térfigyelő kamerának a rövidítése, és ezt így hívják, de hogy Chinese Communist Television, és az CCTV, és hogy gyakorlatilag checks out. Tehát működik.
2: Igen.
0: De azt hittem, hogy ebből most valamilyen irdatlan úgy enge hatás vicc lesz majd, hogy nem. Na és tudjátok, hogy hívják a kínai állati domárt?
1: Vannak ilyenek is, de nem merem behozni, mert volt ma már mondjuk pont mikrofonon kívül.
0: Igen, igen, bőven sok volt hála, akinek elfelejtettük. Na viszont akartam még beszélni egy témáról, mert hogy most a 444 hozott ki egy videót, és én egy rendkívül egyszerű ember vagyok, ha meglátom, hogy Jelinek Anna szerepel bárhol, akkor én kattintok. És,
1: neki miért szabad?
0: Mit?
1: Hát a Peti miért lehet a Peti szexista? És én
0: mi abban a szexista, hogy Jelinek Annát, ha meglátom, akkor kattintok, Földes Andrással is így vagyok. És ja. Esküszöm, hogy...
2: Én ezt nem értem tényleg, hogy...
0: Esküszöm, hogy semmilyen szinten nem vonzódom szexuálisan Földes Andráshoz, és ennek ellenére mégis bármikor meglátom, kattintok. Sőt, Kadarkai Endrével is így vagyok. Nem feltétlenül értem, hogy ebben hol a szexizmus. Vagy innentől fogva minden kopasz férfi kérje ki magának, hogy én csak Kadarkai Endrére kattintok, ha látom.
1: Ez szerintem igen.
0: Jó. Szóval tehát Jelinek Anna kiment a BM Egyetemi napokra, ahova magam is, és hát mindketten föltetünk kérdéseket a fesztiválozóknak. Én azt kérdeztem, hogy szerintük miért megy ekkorát mostanság Berecki Zoli, ő pedig azt kérdezte, hogy mi a véleménye a fesztiválozóknak ez erről a kultúráról, hogy a magyar trash zenében, vagy a magyar pop zenében, első vonalas zenében is iszonyatosan trash dolgok történnek, és hát mindenhonnan testnedvek fröcsögnek, és vállalhatatlan gusztustalanságokat, és elképesztően erős szexualizálás és szexizmus az, ami megjelenik tulajdonképpen a magyar első vonal a zenébe. Itt most lehetne idézni a végtelenségig, de az NMHH is hallgat bennünket, így most nem tesszük, de elég fölütni Dash diszkográfiájának bármelyik számát, esetleg vinni néhány számát meghallgatni, vagy adott esetben megnézni, hogy hogyan és miképpen kommunikál a női nemről mondjuk a magyar rappereknek a nagyon nagy része. És erről kérdezte, és nagyon sokféle vélemény jelent meg ezzel kapcsolatban, és kiderült az, hogy miért szereti vagy nem szereti valaki ezt a bizonyos trash műfaj, de azért nem jó ezt trash műfajnak hívni, mert a trash az eddig a Söherckoliban született simán senki, meg ilyen produkciók, meg a Nicole Kidman disznót vág, ezeket hívtuk trashnek, de valójában ez most a magyar zene első vonala, ami trash, de az első vonal. És hát ugye ezen kívül meg szóba kerül a fiatalok szocializációja, illetve az előadók, illetve a szülők felelőssége is. És ezért gondoltam, hogy ezt csak egy pár mondat erejéig hozzuk már be, hogy ti mit gondoltok erről a trendről, hogy tulajdonképpen ma Magyarországon, ha fölmész egy bármilyen zenei toplistára, akkor az első között biztos, hogy találsz néhány olyat, ami kőkeményen arról szól, hogy milyen testnet hol van, és egyébként pedig mit csinál majd a nővel, amikor majd hazamegy.
2: Egyáltalán nem tetszenek nekem az ilyen dalok, nem tudom, hogy miért kapták ennyire fel, vagyis valamilyen szinten egyébként sejtem, mert azért így az emberekben, már mint az ilyen dalokban, csak ezt csak kettő dolgot akartam mondani, és akkor most kezdem az első részével. Tehát az ilyen dalok egyrészt nagyon egyszerűek, tehát ezért könnyen tanulhatóak a szövegük, nem túl bonyolultak, nem mennek magasságokig, mélységekig, ezért szerintem könnyű ezeket megegyezni, ritmusosak, és ennyi, ezért nem tiszítik túl, megcifrezzek túl ezeket a szövegeket. Úgyhogy szerintem így egyszerűsége miatt ezért fülbe mászó lehet, illetve az, hogy az embereknek ugye van egy olyasmi vágyuk szerintem, hogy így néha egy kicsit azért vágynak az egyszerűbbre, mert ki szeretnének szakadni a hétköznapokból. Úgyhogy akár értelmiségiek is hallgatják ezt, mert ugye ez az egyetemi napokon volt, ahol hallgatók vannak.
1: Jó, és de BMA, azok nem az
2: jó, tök mind. Ez most mindegy, hogy milyen egyetemhez tartozok, de hogy elvileg tanuló, vagy tanulni kívánó emberek, akár tanult emberek is ott voltak, és van rájuk kereslet, hiszen megképtek a BMA napokra, a fiatalok szeretik őket, és szerintem ez itt a, nem tudom, itt a kulcs mondat, hogy azért, mert hogy valamilyen szinten így jobban megmarad ez így a fejükben, meg így vágynak arra, hogy egy kicsit egyszerűbb dolgokat is így befogadni tudjanak, ami nem bonyolult, nem kell értelmezni, nem megérteni.
0: Szerintem egyébként az is, ezek is benne vannak, amiket elmondtál, viszont az, hogy egyszerűen szerintem így felszabadító, hogyha az ember így kimondhat dolgokat, amiket egyébként így nem szabadna. És hogyha pedig, tehát önmagában, most távolabbról indulok, önmagában az együtt üvöltünk dolgokat más emberekkel érzés is elképesztően felszabadító tud lenni. Hogy bármi is legyen a szöveg, most ha ez nem tudom, a nélküled a Puskásba a meccs előtt, vagy egy falunapon egy valami, vagy a magyar himnusz, ha együtt ordítasz sok emberrel valamit, az önmagában jó. És mindezek mellett faktor az is, hogy egyszerűen szeretnek az emberek szerintem sokszor így vállalhatatlankodni, és valahogy megszabadulsz, gondoljunk bele a káromkodásba önmagába, valahogy megszabadulsz, tehát ha belerúgsz a kislábújaddal az ajtófélfába, akkor van benned egy ilyen felgyűlemlet feszültség, és az úgy tud kimenni, ha így kiereszted egy olyan formán, ahogy egyébként nem szabadna. Ha ekkor azt mondanád, hogy a macska rúgja meg, akkor kevésbé szakad ki belőled dolog, kevésbé ereszt ki a benned lévő felgyűlemlet feszült. De ha viszont azt mondod, akármilyen hosszan is, hogy a büdös, mocskos, retkes, és aztán folytatjuk, ahogy azt gondoljuk, tehát hogy egy tényleg iszonyatosan cifra káromkodás mondasz, akkor viszont sokkal nagyobb mennyiségű feszültség szakad ki belőled. És szerintem ez a működés a káromkodásnak a zenében is megvan, hogy ha ezt a fajta káromkodást üvöltöd, sokkal inkább működik ez a fajta feszültségkiengedés, és ha ez még kombinálódik is azzal a dologgal, amit előbb mondtam, hogy együtt üvöltünk dolgokat másokkal, és ezek még ráadásul ilyen otromba dolgok is, akkor valahol kicsit újból az ősember mi voltunkhoz visszamehettünk, azután, hogy folyamatosan szerepeket játszunk a mindennapokban.
1: Szóval igazából, hogyha én azt akarnám, hogy ezek az előadók becsődüljenek, akkor olyan bulikat kéne szerveznem, vagy olyan eseményeket kéne szerveznem, hogy összehívok 10 000 embert, és közösen káromkodunk egy órán keresztül kiabálva.
2: De ritmusosan, és mindenki ismeri azokat egymás után, amiket szeretnél mondani.
1: Biztos, hogy ismeri. Ja, hogy kell
2: egy sorrend a káromkodásokban, és akkor mindenki tudja, hogy mikor mit fogsz ritmusosan.
1: Tök érdekes tényleg, hogy trashnek van hívva, mert hogy valójában ez így a pop. Szóval az, hogy mi a pop, az így önmagá, a pop
2: de ez
1: az
2: a rap akar lenni amúgy.
1: Igen, de ma a rap lett a pop, és nem csak, és ha ti vagytok a rap, akkor leszek én a pop, de hogy Betonafit idézzük, akinek egyébként nem nagyon van károm, de azért vannak károm, de ő talán még a tisztább szájúak egyik ember.
2: Hát neki igen, azért elég ritkán, de azért vannak
1: azért. De hogy a pop az mindig változik, hogyha visszagondoltok a 2010-es vagy 2000-es évek végére, ahol meg a picit ez a pop-punk, tehát az amerikai pitta filmek időszakában a pop az az Avril Lavigne volt. Meg a Britney Spears is
2: rock volt, nem? Egy rocker choice.
1: Igen, de akkor a pop rock volt a pop.
0: Mint B. Nagy Réka.
1: Igen, tehát értitek, és ez gyakorlatilag így a törvényszerűsége a zenének és a nyilvánosságnak és ennek a fajta ciklikusságnak, hogy egy szubzsáner elkezd annyira népszerű lenni, hogy már a mainstreambe emelkedik be. És amíg a hip-hop és a rap az mondjuk, nem tudom, 10 évvel ezelőtt az inkább réteg zenének számított, és a rádióban hooligans ment, vagy lehet, hogy ez most már inkább 15 éve volt, felnőtt az a generáció, akiknek viszont már a hip-hop a fő zsánere, és akkor emiatt már játszanak. Tehát, hogy a Krubira mondhatjuk azt, hogy hip-hop előadó, valójában ő a mai popzenének az egyik legjobb és legnagyobb megtestesítője, és nem nagyon tudtok mondani olyan előadót, aki kurrens, fut, és valóban popzenét játszana. Rúzsa Magdi, de hát ő sem fut. Szóval, hogy gyakorlatilag minden és ő is a hip-hop. Lofi hip-hop.
0: Hát, olyasmi. A Krubival kapcsolatban egyébként az fontos...
1: A Hold Udvar nevű hip-hop kollektívából indult a Jude Law is.
0: Sőt, slamből valójában, amilyen mondjuk tényleg inkább szövegcentrikus. A Krubival kapcsolatban az azért fontos kiemelni, hogy itt a felsorolásban az elején nem mondtam, de a Krubinak van szerintem egy nagyon fontos mondata, ami őt egy nagyon... nagyon másik polcra teszi szerintem a Dashhez és többiekhez
2: hát
0: képest.
2: Teljesen más.
0: Az, amikor a Krúbi elmondja a Tárgyalás a nők vezérigazgatójával című számába, hogy én csak belülről parodizáltam egy szexista műfajt szarkasztikusan, így a saját karrierére visszatekintve ezt mondja. És egyébként valóban azért ő mindig ez a túltolt srác volt, és nem, tehát hogy neki nem az volt, hogy szükség volt a csúnya szavakra, a trágárkodásokra, a szexizmus ahhoz, hogy befusson. Persze biztosan szükség volt, csak nem az volt, hogy ő ne tudtak volna közben tulajdonképpen valódi verbális teljesítménnyel mindemellé még egyszer oda tenni ugyanazt a teljesítményt, amit egyébként oda tesz neki a szexizmus, meg a stb. Mert persze behúz egy bizonyos kört a szexizmus, csak azokat az embereket, akik tudnak olvasni a sorok között, és közben pedig olyan szövegeket ír, amik meg döbbenetesek, és a halál utáni életről és hasonlókról is ír, és ebből tudod, hogy igen, akkor ez a csávó nem csak ennyi valójában. És amit pedig még hozzá akartam tenni még az előző gondolatmenetem végéhez, hogy folyamatosan mindenhol szerepeket játszunk. Szóval az, amikor bemegyünk dolgozni, igen, hát amikor bemegyünk dolgozni, szerepeket játszunk. Amikor találkozunk a szüleinkkel, ott is valójában szerepbe vagyunk, ott kicsit másképp. De persze nem az, hogy most nagyon megjátszod magadat, csak hogy valamilyennek kell mutatnod magad. Van egy szereped a barátaid előtt, van egy szereped itt, ott, mindenhol az életed különböző területein. És szerintem ez az egyik nagy kulcs, hogy valójában, ha az ösztönszerű, vállalhatatlan énedet szeded elő, az az, ami talán a legkevésbé szerepjátszás sokaknak, az, hogy egyfajta ilyen ősemberi szintre, akik semmilyen szinten nem szofisztikálnak.
2: Ezért degradálod a társadalmat.
0: Hát most magamat is, mert ugyanúgy ordítom ezeket a dalszövegeket, hogyha éppen egy fesztiválon vagyok. Tehát egyszerűen az, mindenki, vagy nem biztos, hogy mindenkivel, de szerintem van az az ősemberi állapot, amikor igen, meglátsz egy valakit az utcán, vele szívesen szexelnék, gondolod magadban elsőre, majd aztán ezt különböző módokon tudod elmondani. Tudod úgy, hogy szívesen meghívnám egy italra. Ha anyáddal találkozol, akkor azt mondod neki, és akkor látod ezt az illetet, hogy egyébként nézd, ez jó a ruhája egyébként. Tehát, hogy ez többféleképpen lehet, többféle szerepből. És a teljesen ösztöni, és egyébként a társadalmi normákra fittyet hányó működésmód, az valójában az, hogy azt mondod a haverodnak, hogy hallod, amúgy én ezt szívesen meg. És nem azt mondom, hogy ez jó, semmi esetre sem mondom azt, hogy ez jó, csak azt mondom, hogy ez az ösztöni, és annyi szerep van ránk kényszerítve, hogy ezekben a helyzetekben, amikor ilyen borzasztó alja szövegeket ordítanak emberek, akkor ez valójában ebből táplálkozik, hogy az adja ki igazán, vagy akkor tud igazán kiadni a feszültséget, hogyha a végső, legösztönszerűbb egységnyi önmagadhoz mész vissza egy-egy dal erejéig.
1: Hát meg ráadásul nagyon túl van szexualizálva, vagy nem biztos, hogy túl, de át van szexualizálva a társadalom. Tehát a nagyot futó sorozatok bármelyik streaming platformon azok azért sikeresek, mert tele vannak szexel. És ezeket ráadásul, amióta streaming van, azóta bárki nagyon könnyen eléri. Tehát 13-14 éves fiúk, lányok nézik az Eufóriát, a Bridgertont, a meleg jégkorongos, meleg hokis sorozatot.
2: Jó, hát ez azért nem való nekik, tehát hogy az ebben meg tudod, másnak van.
1: De nem tudod, tehát hogy ez amíg kábel tévé volt, ez este 10-kor ment le, olyan csatornán, vagy 9 után ment le, olyan csatornán, ami a 67-es program helyen volt, és a gyerekek akkor már aludtak. Amikor streaming van, meg most már internet van, kettő kattintással rá, és most nem csak a pornóról beszélek, de hogy bármit el tudsz érni. Nézd meg igazából a Madonna polgárpukkasztása a 80-as években az volt, és ő volt a polgárpukkasztó és a szex idol azért, mert ilyen csúcsos rakéta melltartóval ment fel, ami egy picit kiemelte az alakját, így ment fel a színpadra. Ma Olivia Rodrigo, Dua Lipa, hát gyakorlatilag olyan szettekben mennek el koncertezni, amikkel én otthon, nem tudom, letörlöm a kis asztalomat, és az nekik az összes ruhájuk. Arról nem beszélve, hogy Sabrina Carpenter már szerintem szándékosan és önironikusan picit önmagát szexualizálja albumborítókon, meg mindenféle dalaiban. Tehát ahogy nőnek fel a generációk, úgy tolódik ki folyamatosan a határ. És azzal, hogy mivel tudom egy picit, mivel tudok az eddigi konformizmusból egy picit kilépni. Tehát amit most trashnek hívunk, az ráadásul a pop, de hogy a 80-as években meg trashnek indult ugyanúgy a Sex Pistolstól a punk zene, ahol attól volt trash, hogy igazából 4 akkordot használnak, ordítanak, nem rímel, a végén szétverik a hangszerüket, és ebből szépen felépült egy egész műfaj.
2: Jó, de szerintem ez nem egy olyan műfaj, ami hosszú távon sokáig fog fent maradni.
1: A hip-hop az már sokkal régebbi, nem, egy
0: de az, hogy első lesz. Vonalú, az, hogy az első vonalban vannak ezek a számok. Ezt ugyanígy látom.
2: Tehát, hogy ez egy trend, és ez le fog csillapodni. Tehát ezek az előadók nem fognak megmaradni. Most felült mindenki, a fiatalok erre a vonalra, hogy jaj, vicces ilyen trash dalokat hallgatni, meg akkor felszabadultak, meg mit tudom én, mi meg kimondhatnak olyan dolgokat, meg minden olyan dolog, amit megemlítettünk, de hogy szerintem ez egy pár évig fog tartani, és utána ezek az előadók eltűnnek. Lehet, hogy majd jön a helyébe megint ilyen, egy bizonyos időnközönként visszajönnek ezek a trendek, de nem maradnak örök életűek, vagy legalábbis nem maradnak hosszan fent, mint ahogy egyébként a magyar popkultúrában. Aki fent tud maradni, azt nem tudom, egy ilyen 10 évig híres tud lenni, azt már szerintem egy viszonylag sok időnek mondhatjuk.
0: Igen, ebben nagyon-nagyon egyetértek veled. Ezek a divatok folyamatosan változnak, váltják egymást, és az pedig, hogy most éppen ilyen jellegű trágárkodás megy az első vonal a zenékbe. Ez egy ponton túl egyszerűen unalmassá válik, mert már nekem is van olyan, hogy bedob a Spotify zenét, már hallgatom, és már ebbe is arról beszélnek, hogy kit hogy akar és mit akar vele csinálni, akkor tovább nyomok. És szerintem egy idő után el fogunk. Én ilyen szempontból nagyon erőteljes. Lehet, hogy naív vagyok, lehet, hogy túl optimista vagyok, de ilyen szempontból én nagyon-nagyon bízom az emberiség vagy a társadalom immunrendszerében, hogy majd szépen lassan megunjuk a AI plakátokat, meg megunjuk ugyanígy ezeket a típusú zenéket, és egy ponton majd valami más lép a helyükbe. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, utána pedig az ötös fogat rovatunkkal zárul az adás.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között Environtech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. Environtech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Elindult a természet hűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
5: Itt vagyunk, még mindig a talpon állót halljátok. Hello, Luca!
6: Hello!
5: Hello, Bence!
7: Hello!
5: Eldobtam a telefonodat, Luca, mint hogyha valami nagyon tiltott dolgot nézegetnél rajta.
6: Igen, a buszmenetrendet, hogy mikor léphetek le.
5: Ja, ennyire mondod a dolgot?
6: Nem.
5: Aztán pedig vigyázz azzal, hogy hova dobod a telefont a kezedből, mások ezért elvették a mentelmi jogát. És ötös fogat rovatunk fog most következni.
7: Úgy, de durva lenne, hogyha Lucát hamarabb dobnák ki ebből a műsorból, mint engem.
5: Az mondjuk szép lenne. Mindenki gyártson maga elméleteket, hogy kit miért lehetne kirakni ebből a műsorból, addig hallgassuk meg esetleg a szignált.
0: Öt kiadóhely. Három műsorvezető. Egyetlen toplista. Nulla objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. Ötös fogat a talpon állóban.
5: Nem záporoztatnak a kérdések. Elkezdtem mondani, hogy záporoztatnak a kérdések, de rájöttem, hogy ez nem a fejvagyírás rovat lesz most, hanem az ötös fogat. Na de látjátok, kedves hallgatók, ennyire nem vágjuk ezt a műsort. Most már ezt is benne hagyjuk. Sőt, hogyha mondok valami csúnyát véletlenül, azt is benne fogjuk hagyni. De én véletlenül nem szoktam. Ellenben menzem direkt. az már annál inkább. Na, ötös fogat című rovatunkban, ahogy az a szignálból már kiderülhetett, mindig hozok egyfajta szubjektív toplistát valami teljesen irreleváns témában. Érted, nem mindig teljesen irreleváns van, hogy az van, hogy nem. És most is hoztam egy ilyen kis toplistát, mégpedig azért, hogy ezt majd jól kiértékeljük együtt, és kibeszéljük, hogy mennyire értetek egyet mindezzel, mert hogy megint csak foglalkoztatott engem egy bizonyos kérdéskör, és ez egy ilyen kis bemelegítő kérdést tennék föl most nektek, hogy ti mennyire szoktatok így ilyen hunglisül beszélni? Mennyire szokott előfordulni az, hogy így már észrevesztek, hogy nem kéne ennyire kevernem az angol és a magyar kifejezéseket?
6: Szoktam, de rám is szoktál szólni néha itt a rádióban is alkalmazom sajnos, mivel ez annyira már beleért. beépült így a mindennapi nyelvhasználatomba, hogy nehéz tényleg, hogy bizonyos kifejezéseket, amiket inkább így angolul látok leírva, vagy így mesélem el a barátaimnak, azt így nehéz szó szerint lefordítani magyarra, és úgy mondani el.
7: Engem idegesíteni is tud.
5: Nem magadtól, vagy másoktól?
7: Nem, a Luca.
5: Ja.
7: Nem. Másoktól. Nekem is van, tehát én is szoktam behozni, de szerintem én is ugyanúgy, ahogy Luca, hogy így, ami így nagyon, tehát ami lefordíthatatlan, vagy ami angolul jobban meghatározza, és egy szóval le lehet rendezni, még magyarul egy cirádás körmondattal tudod körülírni, akkor ott beszoktak jönni nekem az angol kifejezések. De amikor, tehát akkor azért már szoktam szólni egy-egy társaságban, tehát ott így ikket kapok, tehát már ikkelődni tudok.
5: Az hogy mi?
7: Amikor így...
5: Én ezt nem is ismerem, ezt a kifejezést.
7: Ikket kapni.
5: Életemben nem hallottam még ezt. Luca, te ismered?
6: Persze.
5: Jó, csak gondoltam magamra általak esetleg, hát ha te se tudod, mert akkor így legalább nem egyedül tűnök hülyének, de akkor most így marad. Az előző adásban azt gondoltam, hogy Nizza Olaszországban van. Na igen? Minden adásra jut valami.
7: Amikor valójában csak magyar szó helyet használnak, tehát hogy amikor nagyon könnyen le lehetne fordítani magyarra is.
5: De mi az az ikk?
7: Az ikket kapás,
5: igen.
7: Amikor így összeomlik előtted a másikról alkotott pozitív kép, és
6: ilyen nagyon kicsi dolgok,
7: a hátad.
6: Ilyen nagyon kicsi dolgok is kiválthatják belőled, ami idegesít téged. Tehát ilyen idegesítő kisebb dolog, és rossz benyomást kelt benne.
7: De most mondtok, undort kivált, valamilyen igen, szintű undort kiváltó.
6: Kicsit, hogy rosszul igen. vagy tőle.
5: Én érteni akarom ezt, vagy akarom
6: de
5: tudni.
6: De nehéz, látod, ez, hogy most így három mondattal írtuk le ezt az egy kis szót.
7: De mi kultúremberek, Lucával, akik tudjuk, hogy mit jelent az ikket kapni, egyszerűen csak azt mondom, hogy Jézusom, ikket kaptam
6: ezt a csábótól. Egymásra nézünk.
5: Én meg így ülök itt, hogy mit, akit nem hívtak meg a házi buliba, hogy mi van? Na, akarom érteni ezt a szót.
7: Csak nem szóltunk, hogy jelmezes.
5: Ja, igen, ez olyan valóban. Na most érteni akarom. Tehát az ik ebben az esetben, ez olyan, mint amikor azt mondom, hogy nem tudok példát. Az ik ez ebben az esetben az, amit ő csinált?
7: Igen.
6: Mondjuk, igen, de valami,
7: randizol egy csajjal, vagy egy csávúval, bármilyen. Tehát randi időszak, nem tudom, negyedik, ötödik izé.
5: És az a csámcsogás az egy ik.
6: Hát, hogyha például. Rosszul vagy tőle, idegesít nagyon, és rosszul vagy tőle.
7: Tényleg egyszer csak kiderül. Ilyen. Egyszer csak kiderül, hogy ő csámcsog. De aha. Mondjuk a negyedik randin, tehát hogy az első három randin nem kajáltatok, a negyedik randin meg kiderül, hogy nagyon-nagyon undorítóan eszik. Vagy nem undorítóan eszik, csak úgy eszik, ami neked. Tehát nem kell feltétlenül
6: undorító
7: valami rossz dolognak
6: lennie. Tehát olyan, mint hogyha így szoktak megosztani Instagramon ilyen posztokat erről, hogy ikket kaptam a csávomtól, hogyha ezt is ezt csinálja. És akkor olyanok, hogy nem tudom, úgy alszik az ágyban, hogy így szét van rakva a lába. Tehát, hogy azért ez
5: és
6: nem
5: az
6: undorító.
5: Ik az már ilyen megváltoztathatatlan dolog? Tehát azt mondom, hogy ikket kaptam, az olyan, hogy ott ledölt egy fal, igen. És igen, ott már teljesen másképp látom.
7: Igen,
5: másképp.
7: Mint az Így jártam anyátokkal sorozatban, azt biztos végignézted Peti többször is, abban van az epizód, amikor üveg csörömpölés, vagy összetörik az ablak, aha, amikor igen. Egymásról kiderül, hogy mindenkinek van valamilyen olyan tulajdonsága.
5: Idegesítő tulajdonság, amit nagyon sokáig nem vettél észre, de onnantól, hogy észrevetted, már csak arra tudsz figyelni.
7: Igen, na ezzel hasonló, ehhez
6: nem
7: hasonló
6: teljesen,
7: nagyjából. Nem teljesen, de így tudnám megfogalmazni, csak itt az, hogy így egyszer csak összetörik, és utána az már visszaépíthetetlen az a törés.
6: Aha. Azt mondja, ilyen emotional turn off discomfort érzés, tehát ilyen emocionális kiábrándulás.
5: Nagyon tetszik, hogy ez emotional, emocionálisnak. Sikerült, kíváncsi lehetem, hogy a turn-off-ot hogyan fordítod úgy, hogy még éppen csak,
7: emocionális
5: hogy...
7: Emocionális kikapcsolás. Na, lefordulás.
5: Ez van köze a mai ötös fogad top listámnak, mert hogy ez engem borzasztóan tud idegesíteni. Egyébként...
6: Mert nem érted.
5: Valószínűleg leginkább ezért igazából.
7: Öt nyelvész, akit utálok.
5: Első, Bence és Luca az iménti után, mert még mindig nem értem az ikket. Nem, szóval arra gondoltam, hogy egyébként a hétköznapi beszédben annyira nem idegesít, van olyan szó, ami hétköznapi beszédben is idegesít. Például, amikor a Zoli egy időben rengeteget használta literálisan kifejezést, tehát ezt én gyűlölöm például, de hogy rádióban meg abszolút nem bírom elviselni, a hétköznapokban nem szólok ezért. Viszont...
7: Rádióban ütsz.
5: Igen. Ide vannak készülve különböző dolgok, amiket hozzávághatok ahhoz, aki éppen túlangoloskodja a műsor. Nem, mert most egy rádióműsorban szerintem beszél magyarul az ember, hogyha magyar rádióműsort csinál. Nyilván egyszer-egyszer beleférnek ilyen angol dolgok, csak amikor tök egyszerűen lehetne magyarul is kifejezni, akkor nem. Na de, összegyűjtöttem most a top 5 olyan kifejezést, amit azonnal magyarosítanunk kellene. És ez 5 olyan kifejezés, amit nagyon sűrűn használunk angol nyelven, és szerintem tök jó lenne, hogyha erre lenne magyar megfelelő, és valamiért nincsen most magyar megfelelő. A sorrend az nem feltétlenül a gyakoriság, vagy nem feltétlenül az erősségi lista, hanem most az, hogy mennyire gyakran használjuk. Tehát az ötödiket az csak nagyon nagy ritkán hallottad már valakitől, az első pedig olyan, amit minden nap használunk többször. Jó. És még sincs a magyar megfelelője. Úgyhogy ebben a szellemben fussunk neki a listának, tehát az ötödik helyezett a top 5 kifejezés, amit azonnal magyarosítanunk kell listámon, az Uncanny Valley kifejezés. Nem tudom, hogy ezt ismeritek-e, ezt én nagyon sokszor hallom, ilyen különböző podcastekben, múltkor beszéltem a hat lépésről, meg a Nagy Ádámról, azt ő használja nagyon sokszor ezt a kifejezést, ez az Uncanny Valley-t.
7: Akkor valószínűleg rosszul.
5: Nem, egyébként jól használja. Az Uncanny Valley az valójában egy diagramról kapta a nevét, ugyanis vannak azok a dolgok, amikor mondjuk humanoidnak akar tűnni egy robot. És ahogy a robotokat fejlesztik például. És ahogy haladunk előre az időben, és egyre emberszerűbbek a robotok, most képzeljétek el egy ilyen diagramot, ahogy így megy fölfelé az a mutató, hogy mennyire szimpatikusak számunkra ezek a robotok. Az elején még mikor csak ilyen egy nagy kocka a feje, nem olyan szimpi, de ahogy már egyre emberszerűbb, egyre szimpatikusabb. És abban a pillanatban, ahol már szinte teljesen emberszerű, de valami még nem passzol, elképesztően ilyen taszítóvá válik, és ilyen hátborzongatónak érezzük az egész helyzetet, hogy jaj, mennyire emberszerű, de közben pedig nem ember. És így bezuhan ez a mutató, viszont ha csak egy picivel lesz jobb, és már megint emberszerű, és már tökéletesen emberszerűvé válik, akkor megint csak magasra megy ez a mutató. És ez a bezuhanás, ez a völgy, ezt hívjuk úgy, hogy Uncanny Valley, amikor mondjuk egy CGI egy filmben, amikor valaki egy, nem tudom, Morgan Freeman mesterségesen megfiatalítják, de olyan zavaróan látszódik, hogy azért ez nem emberszerű, és egy ilyen hátborzongató, ilyen távolságtartó érzés van benned. Vagy amikor egy humanoid robot, vagy a Madame Tussauds-ba egy viaszbábú, ami egyszerűen tökéletesen emberszerű, de valami azért mégsem az igaz, és ilyen nagyon rosszul érzed magad tőle, meg az AI képek, az ilyen AI generált fotók most a leggyakoribbak ilyen szempontból, amikor egy emberrel látod, hogy ő valójában nem ember, de hogy nem tudod megmondani, hogy mi, de nagyon-nagyon furcsa benne. Szóval ez az Uncanny Valley érzés, amikor már majdnem emberszerű, és pont azért ilyen hihetetlenül hátborzongató.
7: Szerintem ez a sztori izgalmasabb volt, mint ahányan használják ezt a kifejezést a hétköznapokban. Én életemben most hallottam ezt először.
5: Tényleg?
6: Igen. Én se hallottam még egyébként.
7: Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy így gyakoriság alapján szedted össze, hogy mennyire széles a skála, tehát ötödik olyan lesz, amit már egyszer hallottam. Simán lehet, mert hogy az első sor, igen.
5: Na de a feladatunk az, hogy ezt valahogyan meg kell fogalmaznunk magyarul, ezeket a dolgokat.
7: Igen, ez nehéz, mert ez már eleve egy picit ilyen szója, tehát rímel, hogy Uncanny Valley.
5: Igen.
7: Mert ugye ez arra a völgyre utal, hogy a diagramban van egy pici...
5: Igen, amikor már haladunk, tehát hogy nem az van, hogy minél emberszerűbb annál, hanem annál jobban. A szimpatizálunk vele, annál kedvesebb, hanem mi, amikor már szinte tökéletes, de még valami nem passzol, akkor van egy ilyen bezuhanás a dologban, hogy uram, atyám, hát ez szörnyen rémisztő. Egy ilyen hátborzongató.
7: Jó, akkor mondom, ez a furahupa.
5: A furahupa?
7: Igen, vagy utahupa. De Uncanny Valley, tehát ugye Valley az a hepe hupa, abban most akkor a hupát a fogom hupa, használni a völgy, igen. Aha. És akkor az Uncanny, mint hogy egy ilyen hátborzongató, igen. De hogy megtartsuk a rímelését és a dallamosságát, az Uncanny Valley magyarul a furahupa.
5: Én amikor összeírtam ezt, én egy kicsit reménykedtem ebben, hogy jó, ez jó lesz, hogy ezt akarozom, amikor Bence tulajdonképpen ilyenekből is keresi a kenyerét, úgyhogy jó, oké, be is írtuk, Uncanny Valley a furahupa mostantól kezdve. Negyedik helyen végzett a top 5 kifejezés, amit azonnal magyarosítanunk kell top listámon, a wishful thinking. Ugye ez az a fajta, az a kifejezés, amikor így azért gondolod valamiről, hogy valószínű, mert szeretnéd, hogy úgy történjen.
7: Igen.
5: És ugye ennek van magyar megfelelője, ez a vágyvezérelt gondolkodás, de hogy ez meg olyan, mintha egy pszichológia tankönyv 172. oldalát felütnéd, és ezt ott olvasnád. Tehát ez nem egy olyan, hogy azt mondom, hogy Luca mondja nekem, hogy ó, igen, amúgy én szerintem a...
7: Georgokat megverjük 5-0-ra.
5: Igen, ezt direkt nem ezt akartam hozni, mert már megint belemegyünk ebbe az időhurok dologba, hogy mi ezt pénteken veszünk fel, és ugye ezt nem tudják a hallgatók, és most hétfő van, mert...
7: De most megint nem mondtuk nekik, csak hogyha valaki most kapcsolódott volna be.
5: Igen, szóval, hogy mondjuk nem tudom, Luca azt mondja, hogy szerintem idén a Beethoven sziget nagy színpados előadó lesz. És erre én azt mondhatom neki, hogy ez egy wishful thinking, Luca, szerintem, mert hogy azt gondolom, hogy ő azért szeretné, vagy azért gondolja így, mert valójában ezt szeretné. És ezt így azt mondom, hogy ez egy wishful thinking, Luca, az így oké. Okay. De hogyha azt mondom, hogy szerintem, Luca, ez vágyvezérelt gondolkodás, akkor így mindenki nézne, hogy tesót, veled mi van?
7: Engem picit beindítottál.
5: Grécsi Lászlót reggeliztél, vagy mi történt egészen pontosan?
6: Jogi már.
5: Szóval igen, ezért ez egy ilyen túlságosan pszichológia tankönyves kifejezés.
6: De akkor erre is valami hasonló ilyen kis rímelős.
5: De nem, mert ebbe az eredeti nem rímelős a wishful thinking.
6: Nem baj, attól még
7: ja, maradnék ezen a... Romhányiként, tehát egy frédi lédit írunk.
5: Nem, ez egyszer jól sikerült, szerintem ne akarjuk ezt lerombolni.
7: Itt a kocsisor, jó lesz, egy kicsi sör.
5: Szóval a wishful thinking-et ti hogyan hívnátok magyarul?
7: Az a gond, hogy így, hogy elmondtad, hogy vágyvezérelt gondolkodás, így most már csak erre tudok gondolni. De igen. A kívánságnak jó lenne benne, vagy vágynak, mert wishful...
5: Szerintem a vágynak jó, ha benne van a vágy.
7: Kívátság?
5: Mert
7: abban benne van a kívánság és a vágy. De
5: ez egy kívánság?
7: Igen.
5: Nem csak nincs benne ez a gondolkodás. Ja,
7: igen, meg ebben picit a remény is benne van. Tehát, hogy így szeretnéd, hogy megtörténjen, reményked, igen.
5: Jó, várjuk esetleg az SMS-eiteket, illetve az üzeneteiteket a Telefonáló Rádió Insta oldalra. És majd olvassuk legközelebbre. Úgyhogy várjuk az ötleteiteket, minek kívánok a wishful thinking-et. Harmadik helyen végzett a top 5 kifejezés, amit azonnal magyarosítanunk kell top listán. A guilty pleasure kifejezés.
7: A bűnös élvezet.
5: De a
6: ez
5: bűnös...
6: könnyű, azt szerintem jó.
5: Na és jó, először elmondom megint csak, hogy ugye ez mit jelent valójában, ugye a guilty pleasure, amikor valamit szeretsz, amit ciki élvezni, nekem a guilty pleasure, mondjuk, hogy a Mónika Show-t nézem, tudom, hogy kellemetlen, de nézem. Na és én tudom, hogy a bűnös élvezet az létezik, mint magyar kifejezés, de hogy az nekem megint csak nem passzol rá tökéletesen,
7: igen, mert olyan, a bűnös mint, élvezet... Ilyen latex ruhában rátérdelnek.
5: Igen, nem? A bűnös élvezet az az, hogy fekszem a húgom feleségével. Az egy, vagy a bátyám, várjál, nem, ez nem jó passzol.
7: De.
5: Maradjunk
7: ebben. Maradjunk ebben.
5: Vagy lefekszem a bátyám feleségével. Az egy bűnös élvezet, de hogy abban a bűnös szó, az valahogy úgy csapódik, hogy igen, ez egy dolog, amit semmiképp se szabadna, de hát mégis olyan jó. Bűnös élvezet mondjuk heroinozni. Ezek jutnak eszembe.
6: Azért elég tágon lehet értelmezni. Cukinak nem mondanám, amikor rátámadnak egymásra ott. Meghívott vendégek.
5: Mert ott viszont tényleg lefeküdtek a húga feleségével.
6: Igen.
7: A szégyen szenvedélyhez mit szólsz?
5: Szégyen szenvedély? Ez jó.
6: Vented egy nyelvújtó.
7: Mert egy picit szégyenlet, tehát a guilty pleasure-nek az a lényeg, hogy egy picit szégyenlet, hogy értelmiségiként a too hard to handle a top vacsod.
5: Igen. Ez egy szégyelvedély.
7: Szégyelvedély, igen.
5: Szégyen szenvedély, ez tetszik. Ez jó. Igen, mert hogy lendületesen, így vágod a centit, hogy hazamehess és megnézhess azt az epizódot a Balázs Showból, amikor Erzsikét elvitték az űrlények.
7: Igen, és ezt nem vallod be senkinek.
5: De nem bűnös élvezet, mert az a latex ruhás térdelős.
7: Igen.
6: Annyira nem bűnös.
5: Oké. Okay.
7: Melyik? Okay. Erről majd beszélünk mikrofonon kívül.
5: Második helyen végzett a top 5 kifejezés, amit azonnal magyarosítanunk kell toplistámon, a red flag kifejezése. Ugye, amikor valami olyan dolgot látunk, tudunk meg, ami előre jelzi, hogy később probléma lehet. Ha egy autóról azt mondják, hogy tökéletes állapotban van, de mikor bemész, akkor nem tudom... Látod, vagy azt mondják, hogy sosem dohányzó, nem volt dohányzó tulajdonosa, de bemész és érzed, hogy frissen lett takarítva ez az autó, és még a tisztítószer illatát érzed, na ez egy red flag. Valószínűsíthető, hogy itt később még lesznek egyéb dolgok, valószínűleg ebben amúgy dohányoztak. Ugyanígy, hogyha egy srácról mondjuk, sráccal randizik egy csaj, és látja, hogy a srác nagyon durván hirtelen haragú, az egy red flag, mert tarthat attól esetleg a csaj, hogy hát lehet, hogy ez a párkapcsolatban is ilyen lesz, és ez nekünk nem lesz jó.
7: Mert egy picit mit kell most magyarítanunk?
5: A red flag.
7: Az Google Translate, vörös zászló.
5: De a vörös zászló meg megint
6: nem, az nem.
5: Magyarországon meg pláne olyan történelmi konnotációi vannak, hogy itt a vörös zászló, hát ez ilyen vörös zászló. Ki van egy Rákosi kép a új pasimnak a falán? Hát ez egy vörös zászló. Ez igen. Az új csajom azt mondta, hogy úgyis éhes irány kaja jeggyel a nem tudom Moszkva tér. Ez szerintem vörös zászló. Tehát, hogy ez szerintem nem.
6: De ez egy ilyen sziréna, ami megszólal képletesen az ember feje felett.
5: Igen, hogyha... és a red flaget nagyon sokat használjuk. De vörös zászlóként meg egyből a Szovjetunióra gondolsz.
6: Hát azt nem is mondanám.
7: Én egyébként is nagyon sokat gondolok a Szovjetunióra.
5: Ez most magunk között.
6: Ezzel kezd, ezzel fekszel.
5: Igen. Tehát valójában a 0-0-ás helyeken is csak azért fogyasztod, mert van rajta egy vörös csillag.
7: Igen. Hogy amikor a térképen kérik, hogy mutassa meg, hogy hol van a Szovjetunió, akkor én a szívemre mutatok.
5: Igen, te így működsz, nincs ezzel baj. Szóval igen, a red flaget szerintem muszáj lenne magyarítani mindenféleképpen.
7: Vészcsengő. Megszólalt a vészcsengő.
5: A vészcsengő szerintem jó. Azt szerintem így passzol ide. Mert valahogy az van bennem, hogy arról nem másra gondolok, hanem hogyha ezt el tudjuk így egy kicsit terjeszteni.
7: Intőjel.
5: Igen, mert a vészcsengő az úgy megszólal, míg a red flag az csak úgy van, ott lobog.
7: Igen.
5: Tehát az intőjelben is van valami, csak az intőjel az meg kicsit ilyen... Hát...
7: Vészfény.
6: Vész... Ja, valami vészjelzés, vagy vész...
7: Veszélyjelzés. Hát nem. Mert inkább egy picit az a lényeg, hogy úristen, kerüld el ezt a csávót, vagy ezt a csajt, vagy ezt a kocsit.
5: Én a vészcsengővel mennék. Ez nekem tetszik. És hogyha esetleg nektek nem, akkor megírjatok egy jobbat, mert hogy az utolsó következik, ami pontosan az első, csak egy kronológiailag az utolsó. A top 5 kifejezés, amit azonnal magyarosítanunk kell listán, az első helyezett, nem más. Mi más lehetne, mint a cringe. Hiszen a cringe-el kapcsolatban mondhatjuk, hogy kínos, mondhatjuk, hogy kellemetlen, de a cringe-nek van egy tökéletes leírása szerintem, ez pedig a szekunder szégyenérzet. De ez iszonyatosan hosszú. És a szekunder szégyenérzet ugye, amikor valaki csinál valamit, és én úgy érzem magam kellemetlenül annak, mert látom azt a valamit, én úgy érzem magam kellemetlenül a nyomán, mintha lenne közöm ahhoz, hogy ez így megtörtént. Valaki most sétálnánk itt a Váci úton, és Luca azt mondaná, hogy most ő pedig egy táncprodukcióval szórakoztatja a helyi palackgyűjtő hajléktalanokat, és Luca kiáll eléjük, és egy 3-4 perces táncprodukciót előadna a Dózsa György úti metró megálló bejáratánál. Erre azt mondanám, hogy igen, ez az a helyzet, hogy kicsit kellemetlennek, nem azt csak, hogy kellemetlen, hanem úgy érzem kínosnak, hogy valójában nincs közöm hozzá, de kicsit úgy érzem, hogy involválva vagyok, hiszen úgy közben kinéz rám néha, és ezt én is nézem, és hogy ez így cringe, és ez a szekunder szégyenérzet, tehát hogy egy ilyen
6: pedig a
5: másodlagos.
6: Való életben ez fordítva történne meg.
5: Igen, én azért hoztam ezt a példát, mert kevésbé valóságszagú, kevésbé életszagú, ellenben én.
7: Most, hogyha a szekunder szégyenérzetre keresünk egy rövidebb megfogalmazást, akkor a szekiciki, amit be tudom.
5: Na jó, az a baj, hogy ez cringe. Nem, ez
6: rákeresél.
5: Az a baj, Bence, hogy ez a kifejezés, ez cringe. Szóval igen, úgyhogy ez az utolsó, amit szerintem muszáj lenne, hogy magyarosítsunk, mert a kínos az nem fedi le ezt, amikor más miatt érzed magad kellemetlenül. A kellemetlen az nem fedi le, mert nagyon sok minden miatt érezheted magad kellemetlenül. A szekunder szégyenérzet lefedi, viszont nagyon hosszú, és nem feltétlenül mondjuk. És már egyfajta ilyen közelítő dolognak érzem, amikor valaki azt mondja, hogy ez nagyon szekunder. Tehát az már úgy egy kicsit nekem tetszik. Mert ott rövidítve van, tudom, mire gondolsz, szóval ott egy ilyen félmegoldást már érzek.
7: És mert hogyha egy picit ilyen monarista időkbe megyünk vissza, és egyszerűen úgy fordítjuk a magyar, hogy kringi.
5: Aha, tehát hogy mint ahogy a fájlból is csak úgy lett fájl, hogy nem file, hanem pontosí el.
7: Megtartjuk, igen, meg hogy ugye a német jövevény szavakat, azokat megtartottuk csak spárhert, és akkor szépen leírjuk fonetikusan, tehát hogy így átvenni.
6: Persze. De hogy ezt használjuk.
7: Hogy kringé?
6: Persze.
7: Ti használjátok?
6: Igen. És ez nem tök
7: cringe,
6: sokan használják.
7: Nem cringe használni, az nem. Kringé.
6: Nem, ezt szokták használni.
5: Na mindegy, hát ezeket gondoltam, van esetleg még nagyon közel vagyunk az elbúcsúzásunk pillanatához, van-e, amit kihagytam, amit szerintetek mindenképp angol kifejezés, amit muszáj lenne magyarítani, vagy úgy érzek, hogy ez egy teljes lista volt.
6: Hát egyébként a trashy is, az is olyan, amit így mondasz.
5: A trash?
6: A trash, vagy trashy, igen. Mert ez mi ilyen szemetes? Olyan, nem
7: tudom,
6: olyan.
7: Unhinged.
5: Na hát arról még azt sem tudom, hogy mit jelent.
7: Nonchalant.

0: igazán jól lefetted azokat, amikre kell.
1: Amit ígértem, hogy haladunk a
0: gyakoriság. Igen, az utolsó háromnál már azt éreztem, hogy ezekre van
2: szükség. Azokat használjuk, szerintem igen. Így jobban a hétköznapi életben. Ez tényleg ezt az uncanny valley-t, ezt én sem hallottam még soha, szóval.
1: Hát akkor örülök, hogy de
0: hasznos volt,
1: nektek.
0: Hasznos volt, és jó volt ezeken gondolkodni, és egy picit azt érzem, hogy tettünk a kultúráért és a nyelvért utcával.
1: Ma az uncanny valley-re gondoljatok, amikor egy AI szerkesztett képen meglátok egy kicsikét fura és éppen emiatt túl szimpatikus emberi alakot.
0: Vagy a Szovjetunióra.
1: Ez már a te reszortod, Bence. Ez volt már a Talponálló, nagyon köszi, hogy itt jártatok ma is a Rádiókafén, találkozunk legközelebb, azaz pénteken. Köszi, hogy itt voltál, Luca, meg köszi, hogy itt voltál, Bence, és Spotify-on kövessétek a Talponállót, ki lesznek hamarosan az előző epizódok, illetve az Instagramon is érdemes bennünket követni, Talponálló Rádió néven vagyunk fent.
2: Sziasztok!
0: Ja, hello!
1: Gondoltam,
0: elköszönés volt.
1: Csá! Ez a dal.

Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
1: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babi Kedittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió

0: Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. Egy erős KKV-t kérnék.
1: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
1: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
2: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pesgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Zajlik a rendőrségi akció az utakon. Magyar dobogós helyek a madár megfigyelő napokon. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bálint Szántán vagyok. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a mobilján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Két második világháborús bombát találtak Vecséskül területén egy építési területen. A honvédség tűzszerészei egy 250 kg-os romboló bombát és egy 50 kg-os bombát azonosítottak, mindkettő német gyártmányú. A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos elszállítást, így azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásán Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ismét jól szerepeltünk az európai madár megfigyelő napokon. Hazánk két első és egy harmadik helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt. Itt kapcsolódtak be a legtöbben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata, pedig a finnek és a svédek mögött bronzérmes lett a csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért egy versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
6: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádiókafén.
7: Van egyensúlyod?

0: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: Sziasztok, ez ismét a Balance című műsor itt a Rádió Café 98-on, én Czoller Andi vagyok. Az elmúlt hetekben több oldalról igyekeztünk megközelíteni a diabétesz, illetve ennek kapcsán az egészséges életmód legfontosabb kérdéseit, ma pedig egy táplálkozási szakértőt hívtunk, hogy segítsen nekünk tájékozódni abban a zsivajban, ami manapság a táplálkozás és az életmód körül kialakult. Stancsik Eleonóra mikrobiológus és funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Életmód Labor megálmodója van itt a stúdióban. Szervusz!
2: Szia! Üdvözlök mindenkit!
1: A mai fő témánkat körülbelül úgy lehetne összegezni, hogy mit higgyünk el abból, amit úgy hallunk, hogy egészséges táplálkozás. El lehet hinni mindent? Nem.
2: Végképp biztos. Nem. Tehát az az egy fix, hogy nem. Nem lehet mindent elhinni, sőt, én azt gondolom, hogy egyre inkább nyitott szemmel kell járni, és egyre inkább meg kell keressük azt a fórumot, ahol hiteles forrásból tájékozódhatunk.
1: Na jó, ez azért nem egyszerű.
2: Tudom, igen. De egy probléma, hogy rengeteg mindenki gondolja itt az országban, hogy nagyon ért hozzá, és rengeteg helyen elérhető, akár online felületeken is, hogy valaki elvégzett egy gyors talpalón egy valami tanácsadót, és akkor ráhallgatunk, vagy sem. Tehát nyilván az nagyon nehéz, hogy szűrjük meg azt, hogy hol nézzünk utána, de én azt gondolom, ha valaki egy kis energiát belefektet, akkor mégiscsak tudja, hogy talán ha már megnézi, hogy valakiknek miféle munkássága van, vagy milyen végzettsége van, és esetleg tartalmakat is néz, hogy ő miket gyárt, abból már talán lehet levonni következtetést, hogy...
1: Hát igen, ez tulajdonképpen ugyanaz, mint amikor az ember simán híreket fogyaszt, vagy időjárás jelentést néz, vagy bármit, hogy most azt kimondja, és milyen alapon mondja. Mert ugye rengeteg dologgal találkozunk, elég csak kinyitni egy Facebookot, vagy egy bármilyen social media felületet, mindenki befotóz mindenféle kajákat, hogy ez ilyen egészséges, az olyan, ezt így csináld, meg úgy csináld, akkor majd ilyen vékony, meg olyan egészséges, meg bármi leszel. Szóval nem egy egyszerű mutatvány ez.
2: Nagyon nem egyszerű. Én azt gondolom egyébként az egyik legfontosabb, hogy kiegyensúlyozott legyen. Sosem menjünk el egy irányba, csak akár a szénhidrát tagadókat veszem most, tehát hogy ne együnk szénhidrátot, az nem jó, ne együnk húst, az nem jó, ne együnk zöldséget, az nem jó, szóval valahogy balanszírozni érdemes abban, hogy akár minden főétkezésnél legyen egy valamennyi fehérjém, valamennyi rost, ami zöldség és vagy gyümölcs, illetve valamennyi szénhidrát és egy egészséges zsíradék. Ha ennek az arányát is megtanuljuk, hogy hogyan állítsunk össze egy tányért, akkor már nagyon jó úton vagyunk.
1: Ezt mind-mind végig fogjuk beszélni, de egy picit lépjünk még vissza. Hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretne egészségesebben élni ahhoz képest, ahogy addig tette, akkor milyen kapaszkodókat tudunk neki így első körben adni, hogy egyáltalán jó úton induljon el.
2: Azzal kezdjünk, mondjuk egy labor, amit a házi orvos TB-re is fölírhat. Egy általános vérvétel, amiben az éhgyomri cukor, a májenzimek, a vérzsírok, esetleg egy vizeletvizsgálat is benne van, meg a veseműködés, amiből már viszonylag lehet egy ilyen alap, nem egy komplex, de egy alapképet látni. Hogyha a májenzimek emelkedettek, és a cukor felső határon van, akkor biztos, hogy ez egy intőjel arra, hogy kezdjek el valamin változtatni. Kezdjünk el arra odafigyelni, hogy rendszeresen együnk. Tehát én mindig annak vagyok a híve, hogy a nagyon sokat hagyjunk ki, ez a nagyon szűk időablakos, azt annyira nem. Azt gondolom, hogyha reggelizünk, ebédelünk, vacsorázunk, és esetleg naptól függ, hogy mennyire aktív a napunk, vagy sokat sportoltam, vagy mi történt, esetleg még egy kis étkezést beiktatunk, abból már nagy probléma nem lehet. Tehát iránynak a rendszeresség, illetve a megfelelő, mondjam úgy, hogy funkcionálisan felépített tányért rakjuk magunk elé legalább háromszor egy nap, azzal már szerintem nagyon jót tettünk, ha csak az étkezést veszem figyelembe.
1: Hát igen, most próbálunk ugye erre fókuszálni, hogy a táplálkozásban mi az, amit hozzá tudunk tenni a saját egészségünkhöz, hiszen a Balance című műsorban pont az a lényeg, hogy megpróbálunk minden oldalról rávilágítani ezekre a dolgokra. És hogyha a táplálkozást veszük, ugye az elmúlt években én más se hallottam ismerősöktől, barátoktól, csak pontosan azokat a szélsőségeket, amiket te mondtál, hogy pár óra egy napban, amikor eszik, vagy mit, mivel nem eszik, vagy eszik. És én azt gondolom, hogy erre ugyanúgy igaz az, mint ami egyébként az élet más területén is, hogy az egyensúlyt kell megtartani, meg a kicsit mondhatnám talán, hogy a józan paraszti eszünket.
2: Így van. De szerintem megfogtad a lényeget, mert sokszor ezt felejtjük el. Én nagyon gyakran mondom a hozzám érkezőknek, hogy próbáljuk meg a dédieink korára visszagondolni, hogy mert mindig ez jön. De miért mostanában, miért vagyunk így, meg úgy? Azért, mert ők akkor azt a húst tették, ami valódi, tehát az az állat, az látott füvet, abból készült a hús, olyan akár egy reggeli pálinkába is belefért, mert egész nap kapáltak, vagy fizikai melót végzett. Azt a világot most nem tudjuk visszahozni, csak próbáljunk meg húsféléket, mondjuk olyat beszerezni, ami talán tudom, hogy én nekem vidéken jóval könnyebb dolgom van, mert tudom, tudok olyan helyről
1: honnan
2: beszerezni.
1: Honnan származik, igen.
2: Így van. Illetve zöldséget is tudok, nekem a szüleim is például nagy kertet visznek, tehát ilyen szezonális, aktuális.
1: Na jó, de egy budapesti ember legtöbbször bemegy az első hiper-szupermarketbe, és ott vesz meg valami olyan zöldséget, gyümölcsöt, ami hát a fene tudja, hogy hány ezer kilométert utazott, tehát így azért nehezebb egy kicsit.
2: Jóval
1: de piacok
2: nehezebb.
1: Vannak.
2: Így van, piacok mindenhol vannak, illetve én benne vagyok egy ilyen zöldségközösségbe is, és tudom, hogy az Budapesten is elérhető.
1: Igen.
2: Tehát, hogy akárjenbe, nyilván ez mindig plusz energia.
1: Ez biztos.
2: Mert ugye rohanok délután, úristen, ez nincs otthon, az nincs otthon, be kell szaladnom, és nyilván ott vásárolok, ahol egy ilyen multinál, ahol minden elérhető.
1: Van-e egyáltalán olyan étrend, ami mindenkinek jó?
2: Most, ha nem veszem azt figyelembe, hogy ételallergiák, intoleranciák, igen, akkor a legjobb vonal egyébként pont a diabéteszt megelőző táplálkozás. Ez a többször, keveset, rendszeresen. És legyen
1: és változatosan.
2: Változatosan, igen, van egy ilyen szövegünk, hogy edd meg a szivárványt. Minél többféle szín van a tányérodon, akár mondjuk a zöldségek tekintetében, annál több nyomelemet, vitamint, tápanyagot viszünk be.
1: Mégis van, hogy azt érzem, hogy valami működik valakinél meg ugyanaz kevésbé, vagy nem éri el azt a hatást, vagy olyan hatásfokot, amit elvárt tőle.
2: Nagyon nem mindegy az arány, illetve nagyon nem mindegy, hogy valakinek mondjuk prediabétesze van, ahol már úgy kopogtat az ajtón, és nem annyira szuper az az éjgyomri 6,3-as vércukor. Ő neki már jobban oda kell figyelni, de leginkább az inzulinos cukrosnak. Nekünk a családban van, a legnagyobb gyermek, ő például egyes típusú diabéteses, 8 éves korától inzulinos. Tehát, hogy
1: ez megint más, igen.
2: Az egy teljesen más, de mégis azt gondolom, hogyha megpróbálunk a rendszerességre, és igen, a többször kevesetre nagy hangsúlyt fektetni, és megfelelő makrotápanyagok legyenek a tányéron, ugye a makrotápanyagok a fehérjék, a rostok, illetve a szénhidrát, tehát hogy így, ha mindent balanszírozunk, akkor már sokkal többet tudunk tenni a kiegyensúlyozott vércukor szintünkért, meg a egészségesebb életért.
1: Mi az a három szabály, amit hogyha betartunk, akkor mondhatjuk, hogy egészségesen táplálkozunk?
2: A rendszeres étkezés, a kiegyensúlyozott tápanyagokkal. Én bármennyire is furcsa, hogy a táplálkozáshoz mondom, de a mozgás. Tehát a rendszeres mozgás legalább hetente 3 alkalommal 25-30 perc. És hogy mi legyen a harmadik? Hát talán a jó alvás. Vicces, hogy ezeket az étkezéshez mondom, de elengedhetetlen. A jó minőségű alvás felnőtt embernél legalább 6-7 óra, és az aranyat érő órák az éjfél előtti alvással töltött órák.
1: Én azt gondolom, hogy azért ez nincsen olyan nagyon messzire a táplálkozástól, hiszen hogyha az ember azt veszi, hogy mondjuk este 11-kor áll neki enni, ebből adódóan más minőségű lesz az alvása, ha máshogy lesz az alvása, kevésbé van kedve akár a szomszédasszonnyal sétálni, szóval ezek mind-mind összefüggnek, csak látszólag tűnik úgy, mintha ezek távol lennének egymástól.
2: Abszolút, sőt, az alvás ugye az a regenerációról szól. Az idegrendszerünknek van két oldala, van a szimpatikus idegrendszer, ez az űs vagy menekül, tehát az, amikor pörgünk, teszünk, veszünk napközben, és van a paraszimpatikus idegrendszeri aktivitás, ami mondjuk az alvás, a nyugodt alvásnál. Ez arra van, hogy regenerálódjon a szervezet, a bérrendszer, a hasnyálmirigy, az izomzat, az agy, minden. Tehát, hogy ezért is ennyire összefügg.
1: Az a fogalom, hogy mikrobiom, az rendszeresen előkerül mostanában. Szerintem nem csak nálunk, hanem mindenhol. Ez most ilyen divatos kifejezés lett. Miért kap ekkora figyelmet mostanában, és mit jelent ez pontosan?
2: A mikrobiom mindenféle mikroorganizmus élő közösség a szervezetünkön és belül is, de ami most nagyon nagyot megy, hogy ilyen mai fejezzem ki magam, az a széklet mikrobiom vizsgálat. Ez tulajdonképp a székletünk ugye rengeteg baktériumból áll, jó és rossz baktériumokból is, amik fontosak, elengedhetetlenek a jó emésztéshez, és ezeknek tulajdonképp az összetételét tudják megmondani. Ez egy simán székletvizsgálat, csak jóval drágább, mint egy sima székletvizsgálat, de elérhető nagyon sok helyen már, és arról nyilatkoznak, hogy ilyen meg ilyen törzsből, meg olyan törzsből ennyi van, annyi van, viszont az lenne a jó, ha ebből a törzsből több lenne, abból meg kevesebb, és ahhoz, hogy ilyen lehessen, neked jobb legyen az emésztésed, meg mindened, ahhoz ilyet meg ilyet több félét kell fogyasztani, mondjuk rostot, vagy fehérjét, vagy ilyesmit.
1: Ezt most, hogyha én lefordítom mondjuk egy ilyen hétköznapi konyha nyelvre, általában azt ismerjük, hogy prebiotikum, meg probiotikum, ezekkel a szavakkal találkozunk, ez mind-mind ennek a része, tehát hogy azt tudjuk, hogyha például antibiotikumot szedünk, akkor utána egy kicsit nagyobb figyelmet kell fordítani a bélrendszerünkre, hogy ott visszaálljon ez a bizonyos egyensúly. De hát ettől sokkal bővebb az, hogy a mi mikrobiomunk az egészséges és egyensúlyban legyen.
2: Igen, jó volt, cizelláltabb, azt nagyon jól mondtad, és az valóban tök jó, hogy már a tudatban van, ha antibiotikumot szedünk, legalább akkor mindenképp fogyasszunk. Én egyébként ez esetek nagy részében szoktam ajánlani akár ilyen 3-4 hónapra a probiotikum fogyasztását.
1: Akkor is, hogyha úgy mondjuk nincsen semmi bajunk?
2: Igen, abszolút, mert én nagyon sokszor találkozom élőben ezzel, hogy jönnek hozzám, nincs semmi bajom, jó. Nem puffad? Ja, de azt néha szoktam. Széklettel minden rendben van? Hát amúgy rendben, de háromszor megyek egy nap, szóval, hogy és akkor ezek nem jók. Tehát itt már valami egyensúlyzavar mindenképp van, és ezekre a táplálkozással, a mozgással, az alvással együtt lehet probiotikumot is, nyilván megfelelőt, mert az sem mindegy, abból is van már bőven a piacon.
1: Ezek szerint érdemes csak úgy fogjunk magunkat, és nekiállunk, és csinálunk egy ilyen kúrát, úgyhogy nem egyeztetünk a házi orvosunkkal, vagy a diabetológusunkkal, hanem ezt önhatalmulag meghozhatjuk ezt a döntést?
2: Akár meghozhatjuk, ezzel problémát nem csinálunk. Én nem azt mondom, hogy ezzel minden megoldódik, de biztos, hogy egy jól megválasztott probiotikum az egész sokat javíthat az ember közérzetén.
1: Mostanában az is nagyon előtérben van, hogy az emberek elkezdtek fermentálni, meg savanyítani, meg kimcsit enni. Ezek szintén divatok, vagy szintén ehhez a mikrobiomos kérdéskörhöz tartoznak hozzá?
2: Ez is hozzátartozik természetesen a mikrobiomhoz, vagyis hogy a jó összetételű mikrobiomhoz. Mondjuk úgy, hogy a legtermészetesebb forma, a savanyítási forma vagy eljárás a fermentáció. És az egy tök jó, de ugye megint ez most akkora nagy divat, de hát régen is ugyanez volt. Szóval a hordós káposzta az edényben, ezek mind-mind ugyanazok. Nyilván talán eladhatóbb manapság a fermentált dolog, de biztos, hogy teljesen jótékony hatással van a bélrendszerre is, a mikrobiomra is. Mikrobiológusként tanultam, már előadásokon hallottam, hogy viselkedés zavaroknál, tehát nem csak egy diabétesznél, hanem akár az ADHD-s, vagy az ilyesmi spektrum zavaros problémáknál is egy helyre rázott mikrobiom javít, sokat javít az állapoton, de ugyanúgy a diabéteszen.
1: Elképesztő azért ez. És hogyha úgy döntök, hogy na jó, holnaptól rendbe rakom a bélrendszeremet, az emésztőrendszeremet, akkor mit csináljak?
2: Figyelj, kis lépésekkel kezd mindenki.
1: Igen.
2: Tehát azt mindig óvaintek mindenkit attól, hogy holnaptól mindent azonnal, mert az agyunk úgyis betagad. Két hétig nagyon lelkes vagyok, utána elegem lesz. Mindig kis lépéseket kezdjünk el. Tehát, hogy én akkor elkezdeném azt, hogy mi az a zöldség, amiket én mondjuk Ha rengeleszek egy tojást, mert azt tudom, hogy szeretem, tojásántotta bármi, mi az a zöldség spektrum színekben, amit mondjuk hajlandó vagyok megenni. És akkor mondjuk ettem paradicsomot, ettem paprikát, akkor tegyek mellé, nem tudom, zöld hagymát, vagy egy retket. Tehát, hogy kezdjem el apránként akár a rost tartalmat, színeket, hát nem is duplázni, de tegyek hozzá. Minden étkezésemhez tegyek egy kicsivel több rostot, én ezzel kezdeném mondjuk. Elkezdenék hetente egyszer eljárni, sétálni, vagy egy edzőterembe kacérkodni, vagy tehát, hogy ilyen szépen lassan adjak mondjuk magamnak 2 hónapot, amíg így rámegyek arra az életre. És akkor fogom látni, hogy hogy tetszik az én testemnek, mert tetszeni fog, tehát egyértelműen jobb lesz, könnyebb az agyműködés, tehát hogy annyi mindent, amit az ember azelőtt nem is gondol, hogy probléma, tehát hogy jobban érzi magát az ember.
1: Még mielőtt elmegyünk szünetre, vezessük be az ételintolerancia fogalmát is ebbe a beszélgetésbe, mert hogy nagyon sokakat lehet hallani, hogy ételintoleranciával küzdenek, de itt is néha az az érzésem, hogy leegyszerűsítve túl van tolva, tehát most már ez is mindenkinek van.
2: Így van, ebben is teljesen igazad van, de abban is, tehát abban meg nekünk van igazunk, hogy valóban egészen kicsi kortól nekem már alsós általános iskolások is jönnek, sőt óvodásaim is vannak, akik jönnek ilyen szűrésre, mert nem tud mit csinálni a szülő, mert mindentől baja van a gyermeknek. Az étel intolerancia és az étel allergia 2 különböző dolog. Mondjuk úgy, hogy a ételallergia örökre velünk marad, az étel intolerancia kivéve a laktózt, mert az genetikailag az örökre velünk marad, ha genetikailag laktózintoleránsak vagyunk, az egy örök életre szól, de az összes többi étel intolerancia átmeneti időre, tehát hogy az a bélrendszer immunválasza, talán így a legérthetőbb, és ha ott teszem azt a tojásfehérjére intoleráns vagyok, akkor egy fél évig mondjuk kihagyom, de teljesen kihagyom, hagyom a bélrendszeremet megnyugodni, vagy regenerálódni, és akkor szépen lassan visszavezethető ez is, mindennel így van. És természetesen ez így is lesz, egyre több ételintoleráns ember lesz, mert rengeteg a feldolgozott élelmiszer, rengeteg az adalékanyag, a színezékanyag, a félkész, hosszasan sorolhatnám, és ezek mind-mind ilyen hatással vannak a bélrendszerre is.
1: Kicsit szomorú volt ez az utolsó néhány mondatot, de nem baj, mert visszahozzuk azért majd a jó kedvünket. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, és aztán utána folytatjuk a Balansz című műsort. Továbbra is itt lesz majd velünk Stancsik Eleonóra, mikrobiológus és funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Életmód Labor tulajdonosa. Maradjatok velünk!

0: Még ne menjetek el, a Balance magazin folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Elindult a természet hű borokkóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk, a borkritikusból borásszá avanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Balance magazin Czoller Andival a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
2: Ez továbbra is a Balance című műsor itt a Rádió Café 98.0-án. Én Czoller Andi vagyok, és továbbra is itt van velünk Stancsik Eleonóra, mikrobiológus és funkcionális táplálkozási tanácsadó az étel intoleranciáról, illetve az intolerancia és az allergia közötti különbségről beszéltünk az imént, amikor elmentünk egy kis szünetre. És lehet, hogy egy kicsit provokatív, hogyha én azt kérdezem, hogy rosszul leszünk?
3: Igen.
2: És ilyen egyszerű és gyors a válasz.
3: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a nagy átlag igen. Pont azért, mert olyan sokszor említettük már a multi boltokat, meg a mi kényelmünket, hogy annyiszor kénytelenek vagyunk, ha már ott járok, és a pénztárnál a hivogató csokis fánk ott van, és én nem ettem ebédet, hullaéhes vagyok, és fáradt, akkor biztos leveszek egyet. Szóval, hogy még kecsegtető, hivogató is minden olyan gyors kaja, feldolgozott élelmiszer, ultrafeldolgozott élelmiszer, hogy sokkal többet viszünk be, mint az szükséges lenne. De, hogy javítsam a helyzetet, azt látom, hogy talán egyre inkább divatba jön az egészséges életmód. Tehát, hogy talán most már a fiatalok is egyre inkább...
2: Tudatosabban válaszolnak?
3: Így van, és igenis, ha mondjuk egy gyors kajáldába, vagy valami ilyesmi bemegy el, akkor is legalább megpróbál egy olyat választani, ami, mit tudom én, kézzel készített, vagy akár egy lassan felszívódó szénhidrát, vagy egy olyat eszik, hogy a hús, mondjuk a rizs, és legyen mellé saláta. Tehát, hogy lehet egyébként a gyors kajákból is jót kihozni, csak az odafigyelést, türelmet, rákészülést igényel.
2: Hát, és én azt gondolom, de ezt csak én, mint laikus mondom, hogy mennyiségben és minőségben sem azt a szintet hozzuk étkezés szempontjából, ami egészséges és jó lenne.
3: Ez így van. Nagyon egyszerű szabály. Mi még ilyen funkcionális suliba tanultuk. Kezemben van minden mennyiség. Egy főétkezés, ami mondjuk a reggeli ebéd vacsora, mennyiségeket tekintve nőknél fehérjéből, ugye az a hús, a tejtermékek, a sajt, a túró, a tojásfehérje, egy tenyérnyi, zöldségből, rostból legyen 2 ökölnyi, zsíradékból legyen 1 hüvelykújnyi, egészséges zsíradékból, és szénhidrátból legyen 1 marék. Hogyha nagyjából ezt tartod, nem kell gramozni, nem kell mérlegezni, az ugyanúgy, ha egy diabéteses, prediabéteses, vagy egy teljesen egészséges ember is így áll ehhez, hogy ezt az arány megpróbálja tartani a tányérján, akkor ott már nagyon nagy probléma nem lehet, sőt.
2: Behoztad ugye a cukorbetegséget, a diabéteszt, a prediabéteszt, úgyhogy egy picit menjünk el ebbe az irányba is. Mi történik a szervezetünkben akkor, hogyha túlságosan cukros, túlságosan édes ételt eszünk, és mondjuk még nem diagnosztizálták nálunk a cukorbetegséget?
3: Igen, nagyon sokszor, sőt, talán most ezt mondhatom, nagyon erős és rossz idézőjelbe inzulinrezisztenciáról beszélhetünk, ami valamelyest mondhatjuk a cukorbetegség előszobájának is köznyelvben. Ők jellemzően arról számolnak be, hogy ilyen farkaséjség gyötri. Tehát ha már valaki úgy van vele, hogy én nekem most hazamegyek, és az édességes fiókot azonnal kirántom, valamit ennem kell, és szerintem kicsit mindenki magára ismer benne, mert néha van ilyen, de aki rendszeresen így van, ott már egész valószínű, hogy az történik, hogy ez az inzulin cukor szabályozása nem működik jól. Úgy kell elképzelni, hogy a cukor, a vércukor a szervezetünkben, hogyha mondjuk nagyon leesik, mert nagyon éhezek, stb., akkor az inzulin megpróbálja azt megemelni. Tehát az inzulin szabályozza a vércukorszintet. Ha fölmegy, akkor letolni. Ehhez, hogy ezt jól tudja szabályozni, a vérből kimutatható vércukor még sokszor jó szintet mutat, de mondjuk az inzulin már nem. Uh-huh. Amit sajnos ritkán néznek még TB-re így általánosságban, én jelentkeznék, hogy jó lenne, ha ez is szűrővizsgálatként szerepelhetne, és ilyenkor sokkal többet kell dolgoznia, úgymond a hasnyálmirigynek, hogy az inzulint termelje. Uh-huh. A másik, hogy az a cél, hogy a sejtekbe bejusson a vércukor, ne csak a véráramba keringjen, bejusson minden egyes sejtünkbe, mert abból lesz energiánk. Viszont az inzulin a kicsi kulcs a sejtekhez. És az inzulin engedi be a vércukrot a sejtekbe, hogy az megfelelően működhessen. Ha az inzulin szabályozás nem jól működik, akkor nincs elég kulcs, nem jut be elég vércukor a sejtekbe, a véráramba marad, a vércukor ott kering, és enerváltak, fáradékonyabbak, ingadozó vércukruak leszünk.
2: Megkérdeztem már egy korábbi vendégünktől is, de most tőled is megfogom, hogy az, hogy cukormentes, az rögtön egészséges?
3: Nem. Nem. Semmiképp sem. Többnyire a cukormentes sokkal több adalékanyagot tartalmaz. Vagy az van, hogy visszatérni mi magunk a konyhába, tehát hogy tök egyszerű alapanyagokból lehet cukormentes nasikat készíteni magunknak, vagy hozzáadott cukrot nem tartalmazó. Tehát, hogy minél kevésbé legyen egy feldolgozott élelmiszer, amit fogyasztunk, de természetesen az is egy opció tud lenni, mert van az az élethelyzet, amikor tényleg azt a cukormentes nápolyt, vagy kekszet, vagy csokit fogom meg, és abból eszek, mert kell, hogy a szénhidrát adagom meg legyen. De nem feltétlen, tehát nem a címkék után mennék én általában, mert az, hogy fit, az, hogy light, az, hogy cukormentes, az, hogy wellness, fitness, semmit nem jelent. Címkét olvasni meg kell tanulni. Egyrészt bármikor bárki bemegy egy boltba, vegyen le egy-egy olyan terméket, amit ő szokott vásárolni gyakran, és nézze meg a címkén, minél rövidebb, annál jobb. Minél több összetevő van, annál nagyobb eséllyel már ízfokozó.
2: Hát van köztük olyan, amire nincs szükségünk, és gondot okoz. Nagyon egyszerű kapaszkodót adtál azzal, hogy egy tenyérnyi, két maréknyi, hüvelykújnyi mennyiségekben kell mérni, de volt egy régi iskola, és szerintem sokaknak még mindig az van a fejében, hogy szénhidrátot meg grammokat számolnak.
3: Így van.
2: Kell ez?
3: Ugye ez a 160 grammos szénhidrát diéta, ez egy kicsit már elbukott. Váznak szerintem teljesen jó. Tehát olyan formán, hogy igenis egy diabéteszesnek, ha nem eszik szénhidrátot, akkor nem jó. Tehát neki kell, hogy egyen szénhidrátot, és így elosztva egyen szénhidrátot megfelelő mennyiségűt. Nyilván olyan szénhidrátot, ami lassan szívódik, ezért ugrott ki általában a fehér lisztes, a fehér cukor, tehát hogy azt ne fogyasszák, mert annak sokkal magasabb a glikémiás indexe, ugye az azt mutatja, hogy a vércukor szintet milyen gyorsan emeli meg egy élelmiszer. Ha ezeket a szabályokat nagyjából megtartjuk, akkor egy idő után rutinunk lesz. Fix, hogy az elején elő kell venni gyakran a konyhai mérleget, mert meg kell tanulnom, hogy abból a durum tésztából mennyit főzhetek ki ahhoz, hogy neki az egy adag legyen, vagy a lisztből mennyi kerüljön bele, de egy idő után rutinná válik, és egy idő után már nem fog kelleni a mérleg. De ha mondjuk egy megelőzésről és vagy egy kettes típusú diabéteszről van szó, akkor viszont ezek tökéletesen meg tudják állni, ezek az ökölszabályok a helyüket.
2: A szervezetünk folyamatosan üzen nekünk, az egy más kérdés, hogy mi ezt észrevesszük, vagy nem, hajlandóak vagyunk-e vele foglalkozni, vagy sem. Te a praxisodban miket tapasztalsz?
3: Fú, elképesztő széles a spektrum. Nagyon jellemző az emberekre, hogy ha ég a ház, akkor mennek, tehát ha baj van. Bejön hozzám, és azt mondja, hogy na, neki teljesen jó, minden rendben van, és akkor így elkezdünk vele beszélni. Hát igaz, hogy az elmúlt fél évben így hasi részen felugrott rám 15 kiló, igaz, hogy az édességes fiókot gyakran látogatom, igaz, hogy nem reggelizem, tehát hogy így szépen lassan elmondja a páciens egyébként, hogy én nekem így összegeznem kell, hogy hát akkor lehet, hogy jó lenne azt az inzulint, azt a cukrot megnézni, azt a nem tudom, menjen ultrahangra, házi orvoshoz. Azt látom, hogy nem figyelünk oda, kivéve a fiatalok, akik megint csak utalok rá, hogy ők egyre tudatosabbak, de én azt gondolom, hogy sokkal jobban rá kéne érni az egészségünkre, jobban figyelni a jeleinket, hogy tényleg akár a mikrobiomról beszéltünk, kicsit tabu téma, de az a legnormálisabb, ha nagy vécézni, egyszer mégy el, és az a legjobb, ha reggel. Naponta egy. Ha tartósan eltér pro-kontra, már gondolni érdemes valamire. Az a normális, ha általában nincsen olyan farkaséségem jellemzően, hogy tényleg már össze akarok esni. Ha van, akkor annak is érdemes utána menni. Ha annyira nyomatarkóm, és mondjuk egyszer valaki mért nekem magas vérnyomás, de legyintettem rá, mert csak izgultam, azzal is foglalkozzunk. Szóval én azt gondolom, picit legyünk tudatosabbak, és jobban figyeljünk a jeleinkre.
2: Viszont, ha meg kellene határozni, hogy mennyi, ami még a tudatosság számlájára írható, és mi az, ami már egy ilyen túlzott kontroll, mert erről is lehet sajnos hallani, hogy agyon szabályozzák magukat emberek.
3: Teljesen igazad van, igen, nagyon túl lehet menni benne, így van. Szerintem, ha az én életminőségem jó, tehát, hogy meg tudom engedni magamnak azt, hogy gond nélkül elmegyek egy koncertre, anélkül, hogy izguljak, hogy WC lesz-e, vagy nem tudom. Hogy egy étteremben tudok olyan ételt választani, ami nekem megfelel, és nem lesz bajom tőle. Ha tudom élni úgy az életemet, hogy most nagyon jól értve, normálisan, akkor szerintem az éves kontroll pont elég. Tehát azt viszont mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy ragaszkodjon hozzá TB alapon, házi orvos által, kérhető egy rutin labor legalább egy évben, kérhető egy ultrahang, egy vérnyomásmérés, szóval ha nincs egyéb gond, akkor évente tessék elmenni szűrővizsgálatra.
2: És hogyha úgy érezzük, hogy valami kicsit meg van borulva, akkor pedig érdemes szakemberhez fordulni, és nem feltétlenül csak orvosra gondolok, hanem mondjuk egy dietetikusra, egy táplálkozási tanácsadóra, azok is rengeteget tudnak segíteni az
3: embernek. Így van, mindenképp.
2: Játszol velem egy kicsit?
3: Simán.
2: Azt szeretném kérdezni, csak gyors válaszok. Reggeli vagy nem reggeli?
3: Reggeli.
2: Az, hogy ez milyen mennyiség és mikor?
3: Fehérjedús, ébredés után maximum egy órával.
2: Kenyér, igen vagy nem?
3: Igen.
2: Milyen kenyér, igen?
3: Kovászos, ha lehet már ilyet választani. Kovászos, jobb minőségű lisztből készüljön.
2: Kávé, lehetőleg mondjuk én szerintem így gyomorra, mert én azt szeretem.
3: Kiegészítem, oké, kávé, legalább egy pohár vizet így előtte, meg egy zapkekszet egyél meg.
2: Édesítő vagy cukor?
3: Cukor, inkább méz. Édesítőből rengeteg gyári édesítőt leszavazom. A stevia például, ami természetes édesítő, az okés, de én inkább azt mondom, hogy kis mennyiségben természetes méz.
2: Gyümölcslé vagy gyümölcs?
3: Gyümölcs. Piros gyümölcs.
2: Piros gyümölcs, igen, ráadásul.
3: Mert a piros bogyós gyümölcsöknek alacsony a glikémiás indexe és a legalacsonyabb a cukortartalma is.
2: Probiotikum vagy kefír? Vagy joghurt?
3: Alapvetően most én a probiotikumot mondom, de kövezzem meg mindenki. Én abszolút nem vagyok tejfogyasztó, és sose voltam, és én mindig így voltam vele, hogy valami tejgyártó cég, majd egy lófejet találok majd az ágyamba, vagy valami, de egyébként, ha most kilépek saját magamból, igen, akkor azt mondom, hogy házilag teljes tejből fermentált kefír.
2: Én azt imádtam gyerekkoromban, de most már nem lehet olyan tejet kapni, ami hajlandó lenne megaludni.
3: Így van. Tehát a polcon egy évig el van szobahőn, ugye, de ha esetleg csoda folytán az ember piacon, vagy valahol talál ilyet, nekem megint csak könnyebb dolgom van, igen, ott vidéken, mert van, akkor az a teljes tej megaltatva.
2: Fú, de imádom. Napi ötször étkezés, vagy napi háromszor étkezés?
3: Alkata válogatja, vagy embere válogatja, de a hárommal is jól lehet lenni. De ha valakinek, tehát ott abszolút anyagcserefüggő, vannak ezek a nagyon vékonyabb alkatú, ám valami vércukor, inzulin egyensúly nem megfelelő, ott neki van olyan emberkém, akinek kell az öt.
2: Muszáj. Uh-huh. Belefér egy pohár bor este?
3: Szerintem bele.
2: Szerintem. De más alkohol nem annyira, ugye?
3: Az a helyzet, hogy hivatalosan persze nem. Tehát az az álláspont, hogy abszolút nulla alkohol. Én azt gondolom, hogy az érzés maga az, ha mondjuk nem tudom, olyan tóparton üldögélsz, és nem tudom, egy pohár valami csoda, egy pohár bor, például egy jobb minőségű bor, ami nem cukrozott, meg igen, nem tudom, de nyilván ők a jobb borok nem azok, simán beleférhet. Megfelelő étkezés mellett, és mondjuk nem feltétlen éjgyomorra, de én bevallom, hogy mi főzetünk saját házi pálinkát, mi csináljuk a cefrét, és még egy régi vágású kifőzdében főzetjük, szóval nekem még néha az is belefér.
2: Még az is.
3: Figyelj, a 120 literes hordóban fél kiló cukor van összesen. Tehát a szilva pálinkánknál például, tehát hogy...
2: Akkor ezt a gyümölcsökhöz húzod, igen, be a rovátkát.
3: Igen,
2: nagyon jó.
3: Néha.
2: És akkor még egy utolsó kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy mi az, ami mindig van a hűtődben?
3: Növényi tejtermékek.
2: Mert hogy inkább az, mint állati eredetű?
3: Nekem a férjem kivételével mindnyájan, az összes lányom is, meg én is laktóz- és tejérzékenyek vagyunk, úgyhogy én azt abszolút kiiktattam, igen, tehát növényi tejtermékek mindig vannak.
2: Ugye a műsorunk az Balansz néven fut, és igyekszünk megtalálni a műsoron belül is, meg az életünkben is azt a bizonyos egyensúlyt. Te miben találod meg?
3: Én azt gondolom, nekem egy ilyen 3-4-5 éves folyamat volt, mire talán most azt mondhatom, hogy már úgy meg vagyok, stabil vagyok. Én abszolút ezt a funkcionális elve működő étkezést, amit már említettem, én aszerint élek. Természetesen van kivétel, tehát van, amikor egyszer-egyszer, de nagyon ritkán csábulok már el, mozgok rendszeresen, tehát azért hetente háromszor, de van, hogy négyszer is mozgok. Tök jól alszom, tök szégyen, de én néha 10 óra környékén már úgy alszom, mint a bunda, ellenben viszonylag korán kelek, és az a munkám, amit imádok.
2: Ez kell ahhoz, hogy az ember egyensúlyban legyen, igazad van. Abszolút igazat adok. Én. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, sajnos a műsoridőnk lejárt, bár én szerintem még azért egy néhány órát elbeszélgethetnénk, én nagyon élvezném, de hát ha lesz majd arra alkalom, hogy még beszélgessünk hasonló témában. Köszönöm, hogy itt voltál, Stancsik Eleonóra, mikrobiológus és funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Életmód Labor tulajdonosa volt itt velünk, köszönöm a Balansz szépen. Mai vendége. Köszönöm, hogy tényleg itt voltál velünk, és további szép estét kívánok a hallgatóknak is. Jövő hét hétfőn lesz ismét Balansz. További szép estét!

0: Van egyensúlyod? A Balance magazint hallottátok Czoller Andival itt a Rádió Cafén.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk mit kell tennetek.
1: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat.

0: zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Mi lesz a holnap zöld megoldása? Nézd meg ma! Október 7-e és 9-e között EnviroTech Powered by Ökoindustria a Hung Expo-n. Innováció, technológia és valódi megoldások egy helyen. EnviroTech, ahol a zöld átállás kézzel foghatóvá válik. A belépés ingyenes. Regisztrálj előre és találkozz a zöldipar legújabb megoldásaival. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Továbbra is kevés víz van a Velencei tóban. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világrekorddal lett világbajnok limasszolban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az Agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélyben a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ne a gyerek előtt!
0: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott. A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi.
4: Dupla farkas, Szabi tokától bokáig és Ördögi Roy.
5: One, two, three, ho!
6: Úgyis, ha jó reggelt,
7: Sok szeretettel szevasztok, ez itt a Rádió Café 98 pont, benne a dupla farkas Szabival és Royal.
6: 0636 98 098 0, ez a telefonszámunk, ezen elértek bennünket telefonon és írásban, és Viberen, Whatsappon és SMS-ben, hogyha esetleg úgy adódik, hogy írnátok valamit, drága barátaink.
7: vagy fel akartok minket hívni, és azt akarjátok mondani, hogy van egy nagyon jó sztorim, van egy borzasztó álmom.
6: És szeretlek, Szabi, kívánom a tested, vagy valamit.
7: Igen, nyugodtan, add meg a számod adáson kívül. Nagyon jó hírünk van. Nagyon jó hírünk van. 62-38-ra vezetnek az ukránok labdaérintésben, de továbbra is 0-0-ra vezet a magyar csapat. Veletek vagyunk, srácok, nem akarunk ma este síró férfiakat látni. Miről is akarunk ma este beszélni?
6: Arról, hogy vannak-e barátaink, és nektek, kedves hallgatók, vannak-e barátaitok, és hogy mit gondoltak a barátságról. Ezt, én utálom ezt, amikor így vezetnek fel valamit, csak jobb nem jutott eszembe.
7: Értem, amit akarsz mondani, tehát, hogy igazából a megközelítésed valahol onnan jön, hogyha az ember már, hogy finoman fogalmazza, elhányta a csikófogait. Ugye?
6: Nagyon szépen fogalmaztam.
7: Ha esetleg most valaki követne bennünket élőben valamelyik streaming szolgáltatáson, de most oda nem tettük ki magunkat, ugye?
6: Hogy élőben, hogy látnak-e bennünket? Aha. Nagyon jól nézünk ki, de hát fönn vagyunk.
7: De akkor látnák, hogy elhánytuk már a csikófogainkat, csak erre akartam kiukadni.
6: Megkeferüled.
7: És hogy ez valahogy egy kicsit másképp fest már ez a barátság ebből a időzónából, ahol mi vagyunk.
6: Lőjem le a poén. Nekem ez egy ilyen, tulajdonképpen egy évtizedeken áttartó frusztráció, ami most szökött szárba az utóbbi pár évben.
7: Most kezdtél tőle frusztrálódni?
6: Igen, tehát most éreztem meg, hogy tulajdonképpen ez engem, hogy nekem olyan nagyon, tehát időszakilag voltak úgynevezett barátaim, ami kapcsolatok szerintem nem feleltek meg, most nem akarok magamról beszélni, de szívesen beszélek magamról.
7: Nagyon érdekes ember vagy.
6: De a kedves hallgatók között is biztos, hogy valamit persze.
7: Ez a lényeg, hogy te most itt beszélj.
6: Én szeretnék a főszereplő lenni ebben a műsorban.
7: Az is vagy.
6: Na, hogy az van, hogy ilyen időszakosan vannak olyan kapcsolatok az életemben, ezt figyeltem meg magamon, amik mondjuk barátságnak tekinthetők a barátság definíciója szerint, amit természetesen fogalmunk sincs, hogy micsoda, de hallgatók megmondják, ugye 06 98 098 098, borzalmasan rossz, igen.
7: Na, mondjuk el még egyszer, 06 36 98 098 098.
6: Így van.
7: Írni, hívni bátran lehet. Szóval igen, tehát hogy azt mondod, hogy voltak barátaid, meg vannak is barátaid, gondolom én, hogy vannak is barátaid, de ezek nem ilyen élethosszig tartó dolgok, hanem így valahogy összesodor, majd szétsodor benneteket az élet.
6: Mit gondolunk arról, hogy barátság? Mondjuk az én fejemben a mesekönyvi barátság az, hogy összejárunk, meghallgatjuk egymást, egymás vállán bőgjük ki azt, hogy a csajom megint nem normális, vagy az ő csaja nem normális, vagy a pasia, tök mindegy, ahova éppen játszik.
7: Képzeld el, ez most egy nagyon érdekes dolog, amit mondani fogok, úgy tűnik, mintha külpolitikáról beszélnék, de nem.
6: De természetesen nem.
7: A Xi Jinping nevű kínai elnök.
6: Igen, ő valami kínai.
7: Kínai, igen. Nagyon jól érzed. Kínai elnök, és a nem sokkal ezelőtt letartóztatott katonai főparancsnok.
6: Ott Kínában.
7: Igen. De aztán letartóztatta. Xi Jinping által.
6: Hatós közreműködésével.
7: Hogy most legalábbis félrenézett akkor, amikor történt ez a galiba. Ők, kérlek, és már 70 pluszos urakról beszélünk, óvoda óta ismerik egymást. Egy óvodába jártak.
6: Ez cuki.
7: Nagyon cuki. És biztos vagyok benne, hogy nem csak a kínai kommunista párt lendületében vettek részt közösen, hanem sok minden másban is. És én nem tudom, hogy ők most ezt azért baj, hogy nem ástam ennek a mélyre, mert akkor jobban mondhatnám, vagy hogy mondjam, magabiztosabban mondhatnám, de mondjuk tételezzük fel, hogy valami barátság kellett ott közöttük legyen, hiszen ha kell, hanem mindig együtt voltak.
6: Természetesen arra még nem hallottunk, hogy a politika esetleg eltorzítja a személyiséget.
7: Igen, vagy.
6: De persze. Tehát jó, tegyük fel azt.
7: De most a barátság oda torkollott, hogy le lett tartóztatva a főparancsnok úr, és aztán, hogy de aztán nem lett különösebb baja természetesen, mert most már házi őrizetben van, és azért mondjuk egy ilyen főparancsnok házi őrizetet szerintem nagyon sokan elviselnénk könnyen.
6: Azt mondod?
7: Hogy? Hát most képzeld el. Most jó, nem mehetsz be a tévében nyilatkozni, meg nem mehetsz el...
6: Fodrászhoz nyilatkozni.
7: Hát oda elmehetsz, vagy a fodrász jön hozzá, teljesen mindegy. Meg nem tudom,
6: itt a szóvic volt a lényeg.
7: Igen, volt szóvic.
6: Hát nyilatkozni, nyiratkozni.
7: Ó, bassz. Nem figyeltem ide, hál' Istennek.
6: De ezt az ütést bevittem. Igen, ő valá.
7: Bebe. Jó, egy oda, ezt írjuk fel valahol. Okay. Szóval, hogy igen, tehát, hogy ez a barátság, ez egy nagyon furcsa képződmény, mert úgy egyszerre nagyon sok dolgot gondolunk mögé, meg nagyon sok dolgot szeretnénk hinni róla, aztán időről időre mindig rácsavarodunk a valóságra, és akkor kiderül, hogy akkor lehet, hogy mit csináltad?
6: A sapkában vagyok.
7: Pardon. És hogy tehát, hogy szembesülünk azzal, hogy ez akkor a barátság nem biztos, hogy jó, mert én is rengetegszer jártam úgy, hogy egy gondoltam valamit erről a barátságról, és aztán egy idő után kiderült, hogy ez már rég nincs úgy, csak az én romantikus elképzelésemben voltunk mi tűzön vízen keresztül jó barátok.
6: Mondom, az időszakosságot pedig úgy értem, hogy mondjuk egy barátságnak szerintem adottsága is tud lenni az, hogy mondjuk például van egyfajta kvázi tevékenység, harc, bármi, egy út, amin együtt mentek, és ez mondjuk óhatatlan, hogy összekovácsol embereket. Ege. Általában férfiakat az én fejemben, hiszen tudjuk, hogy aki nem volt katona. De hogy aztán utána ezek, hogyha szét elmúlik mondjuk ez a vívőanyag, az a közös projekt például, egy közös munkahely akár, vagy tényleg egy közös tevékenység, akkor az a barátság egy szép emlék marad, és mondjuk az emberek, akik abban részt vettek, a másik számára nem változnak meg értékes embernek lenni, csak már nincs közös dolgotok.
7: Igen, ez jó, ez tetszik ez a teória.
6: Van egy idevágó téma, volt kollégámmal állandóan vitáztunk az, hogy ő, ha egyszer szakított egy csajával, akkor vége soha többet. És mondtam neki, hogy figyelj, én ezt úgy látom, hogy attól, hogy a kettőtök párosa, ezt levetíthetjük barátságra is, nem működött, attól még az az ember, akivel te nem működsz, mint pár, vagy párkapcsolatban, attól az ember nem vesztette el azt a minőségét, amitől te megkedvelted őt.
7: Én azért értem meg a barátodat, mert van egy olyan megközelítés is, amit én vallok. Nem feltétlenül, jó, csak ezt. Hogy most ez furcsán fog hangzani elsőre, de megpróbálom kimagyarázni.
6: Egyébként nem a barátom, csak mondom. Mert mondtad, hogy a barátom.
7: Ja, hogy a kollégád, valaki.
6: Volt kollégád.
7: Mindegy. Hogy én azért annyiban tudom megérteni az ő álláspontját, hogy ugye itt, amikor valaki a csajod, és akkor ellentétes irányból nézve a pasid, akkor ott történik valami olyasmi, uh-huh. Ha csak nem egy kószaházi buli sarkában történnek meg, amiknek meg kell történnie.
6: Soha nem mondtam meg ilyenről.
7: Olykor. Tehát, hogyha ha ez egy akár egy némi érzelmekkel megspékelve történik ez a köztetek. Ez
6: valamennyi biztos, hogy
7: igen,
6: van.
7: Igen, kell. Érdemes, hogy legyen benne. Tehát, hogy ezek érzelmekkel kicsit megfeltöltve történik kettőtök között, akkor a későbbiekben már visszalépni abba a minőségbe, hogy ti csak úgy by the way ismeritek egymást, azt én nem nagyon tudom megcsinálni. Tehát én úgy vagyok vele, nem haraggal vagyok irányukba, de aki egyszer a csajom volt, az a csajom marad életem végéig. És ez nem egy birtokos eset, még mielőtt valaki fölháborodva betelefonálna. Tehát én nem azt akarom ezzel mondani, hogy te a csajom vagy, és senki nem nyúlhat hozzád, és különben is csak is az enyém vagy, és soha többet senki, hanem az a minőség, ami akkor volt, ami egy egész magas minőség volt, legalábbis az én megítélésem szerint, az vissza degradálódik, tehát visszalép egyet.
6: Értem, de...
7: És azt a visszalépést én már, tehát nem tudok úgy csinálni, mint hogy nem lett volna.
6: De van, de várjál, hogyha elmúlik ez a dolog kettőtök között, tud úgy történni ez a szétmenés,
7: persze.
6: Hogy attól függetlenül, tehát azt mondom, hogy
7: nekem nem kell utálnom őt, jó, és semmi bajom csak nincs az velük, nem egy, az csak egy, nem keresem a társaságot.
6: Jó, de ez nem egy direktíva, hogy nem keresheted a társaságot. Én ezt a kijelentéstől viszonyogtam, hogy én nekem...
7: Ja, nem, kötelezőség nincs benne.
6: Nekem a múltamban vannak olyan volt csajaim, ismersz te is egyet, aki a mai napig tök jóba vagyunk, sőt.
7: Nagy... Hát de én meg nem vagyok jóba senkivel. Az az érdekes, hogy ezt most egyet vissza kell lépjek ebből a mondatból. A volt feleségem az egyetlen nő az életemben, akivel nem csak gyakorlati okok miatt nevezett gyerekek, hanem úgy egyébként is úgy beszélő viszonyban vagyok.
6: Hát mert vagyok. Ugye valami oknál fogva ti szinkronba kerültetek, hogy a drága Izsák Erzsi néni szavajárását idézzem.
7: Ajja, szépen mondta.
6: Hogy szinkronba kerültetek, és ez a szinkron szerintem attól, hogy szétmentetek, tehát egy bizonyos szegmensen nem működik a kapcsolatnak, nem tudom, hogy fogunk visszajutni a barátsághoz, mindegy. Mondjuk ez megmarad. Ha csak nem valami nagyon-nagyon nagy ajtócsapkodással
7: látott a kérdés, az egy nagy kérdés bennem, legalábbis többször fölmerült, hogy ha nem lennének gyerekeink, akkor vajon továbbra is ilyenek lenne. Ilyenek,
6: ez, igen.
7: És én picit azt hiszem, hogy igen, legfeljebb nem lenne ennyire szoros vagy sűrű a kapcsolattartásunk.
6: Na, szóval visszatérve a barátságra, hogy azt gondolom, hogy az időszakossága az valami ehhez hasonló lehet, mert például
7: nagyon jó, amit mondasz,
6: igen? Itt vagyunk mi, például. Tehát mi, te, én,
7: például
6: meg a Géza.
7: Hogy
6: elég időt töltöttünk együtt ahhoz egy közös projektben, hogy mondjuk nagyjából
7: egy hullámhozra kerüljünk.
6: Így 5 másodperc alatt körülbelül.
7: Igen.
6: De megváltoztunk, te is, én
7: igen.
6: is. Meg is számomra te megváltoztál, egészen más ember vagy, mint amikor 25 évvel ezelőtt együtt bandáztunk.
7: Igen.
6: Ettől függetlenül az alapbeállításaid azok maradtak. Tehát azok, ami be van égetve a csípbe, az az, és szerencsére ez nem változott, mert akkor valószínűleg szakemberre lenne szükséged. De hogy azt gondolom, hogy ez egy jó időszak volt, és egy indokolt ilyen kis csomag voltunk hármasban, vagy akár egyiket, többieket is nevehetjük. Ez valahogy így sikerült. Viszont vannak olyan barátságok a környezetemben, amik nagyon régóta tartanak, és így nem akarnak megszakadni. Tehát, hogy...
7: Na de vannak ilyen holtomiglan? Tehát mi Szétsipingnek óvodáskor óta tart valami haverságod?
6: Nem nekem.
7: Ja,
6: nem,
7: hogy úgy általában a világon.
6: A környezetemben. És azt gondolom, hogy az a normálisabb.
7: Az öcséméknek nem tudom, hogy mi a normális.
6: Tehát az a normálisabb.
7: De ne, épp az, hogy nem. Tehát, hogy épp az, hogy valahogy úgy gondolom ezt, hogy az öcsém egy jó példa erre, hogy ő náluk van egy, még valamikor a középiskolában összeverődött, osztálytársakból összeverődött banda, és ezek a mai napig szinte minden hétvégén.
6: Hát, valami kötően.
7: Együtt mennek nyaralni hetekre. Érted? Hát úgy, hogy nem kapnak agyvérzést egymástól, hanem hetekre együtt mennek nyaralni, nagyjából egy időben születtek a gyerekek, a feleségek imádják egymást, mindenki imád mindenkit, és tényleg egy ilyen kommunaként léteznek
6: nem
7: a mai napig. Tessék?
6: Nem szingereznek.
7: Hát nem tudom, nem mondták.
6: Egy érdekes fordulatot vehetne egy
7: műsor. Az egy meglepő fordulat lenne.
6: Na, figyelj, hogy szerintem innen nézve, vagy onnan nézve is gondolom, mert nagyjából egy cipőben járunk, hogy ez számomra érthetetlen. Nem tudom elképzelni.
7: Én azért nem, nekem azért nem érthetetlen, mert én nagyon sokáig azt gondoltam a barátságról, hogy ez ilyen. Hogy ez így nagyon sokáig tart.
6: Hát én is azt gondolom róla. Csak
7: de aztán az élet meg azt bizonyította be, hogy nem így van. És ezt el tudtam fogadni, hogy ez valahol úgy tűnik működik.
6: Rájöttem, most megfejtettem.
7: Jó, akkor vége is a műsornak, gyorsan
6: ennyi,
7: mondd ezt, szóval
6: mondjuk haza. Szóval nézzük a meccset.
7: Jó.
6: Na, hogy van akinél, és akkor indoklom a saját hülyeségünket, tehát van akinél ez időben vannak ezek a kupacok, van akinél meg topográfiailag, vagy csoportokban. Tehát például Nati.
7: Térben elhelyezve valahova?
6: Natinak szerintem három kupac baráti társasága van. Így van.
7: Uh-huh.
6: Három kupac nagyon komoly baráti társasága van, és irigylésre méltó kapcsolatot tartanak fent. A lányoknál azért más a helyzet. Azt én sose értettem, hogy tehát a fiúknál az van, hogy egyrészt megbeszélik, összevesznek, és akkor nem beszélnek egymással, vagy kibékülnek ott a helyszínen, és azt meg jó, hülye voltam, bocs, folytassuk tovább. A lányoknál meg van egy olyan furcsaság, amit én megfigyeltem nem egy esetben, azért merem azt mondani a lányoknál, hogy elmondja egy nagyon-nagyon rossz tulajdonságát egy barátnőjének, ami nálam, mint fiúnál, vagy a férfiaknál általában már egy olyan red flag, amitől divatos szóval élve.
7: Nagyon jó mondtad.
6: Red flag, amit azt mondom, hogy figyelj, innentől kezdve, hogy nem akarok ezzel az emberrel együtt lenni, mert ez egy annyira
7: gáz
6: dolog, amit ő csinált, vagy amilyen, ahogy ő viselkedik. A lányoknál meg ezt elrakják egy szekrénybe, és másnap minden megy tovább, és ugyanúgy a barátnője az a barátnője. és ez számomra érthetetlen, és komoly dolgokról van szó.
7: Igen, tehát én is azt hiszem, hogy valahogy másképp közelítik meg a dolgokat, ilyen fajta megfigyeléseket nem tettem, mint te, ilyen David Attenborough-féle ültél.
6: Deep in the forest, there.
7: ültél valami bokor mögött, és egy tárcsőjel nézted őket.
6: Többször vittek el.
7: Hogy
6: a rendőrök.
7: Hogy vesznek össze és békülnek ki, de hogy talán mint hogyha a nőknél nem létezne ez az örök harag. Vagy igen?
6: Nem, hát bizonyos nőknél nem létezik, van akinél. Attól függ, hogy milyen csillagjegyben születtek.
7: Anyám.
6: Oda néz, valaki kérdezett.
7: Jajaj.
6: Géza hétköznap is, feltesszük a kérdést, vagy...
7: Feltesszük, jó. Oda kell kattintanom, például ellépek a mikrofont, addig tartom.
6: Csak a meccset ne kapcsolat ki, azt közben nézzük, jó? Légy szíves. Szóval, hogy csapongunk, kedves hallgatók, de ez nektek is jó. Azért, mert legalább fel tudjátok venni úgy a ritmust, ahogy mi akarjuk. Reméljük. 0636980980, ide lehet írni, és itt lehet bennünket hívni, hogy fogom észrevenni, hogy csörög a telefon, azt nem tudom, mondjuk, úgyhogy arrébb teszem ide. Ha, mit szólsz hozzá?
7: De ügyes vagy. Szóval azt írta a kedves SMS-ező? Ugye, SMS-ező?
6: Mindig valahol írt.
7: Okay. Sziasztok, kérdésem a barátság témában. Géza hétköznap is már nem a barátotok, kérdőjel? Miért is veletek? Marseille-ben hallgatlak.
6: Hoppá!
7: Teket.
6: Nemzetközileg mozgunk.
7: Örület. Ezt nevezem én.
6: Dánia.
7: Ezt nevezem én adáskörzetnek. Hogy Dániáig hallatsz.
6: Vételkörzet, igen.
7: Vételkörzetnek, hogy a dániai Marseille-ben is hallgatnak minket.
6: Autokorrektek, kijavította Marcalit Marseille-re.
7: Pont míg írtam, szóba is került, de a válasz még várat magára. Várom, szupi a műsor, remélem ti is. Hello!
6: Köszönjük!
7: Vica!
6: Emlékszel régen, mi volt ilyenkor?
7: Egy nő írt nekünk, érted? Ezt érted? Egy nő írt, tényleg, újra 20 éves vagyok.
6: Kérem, Vica, megvan a telefonszám.
7: Na, szóval... Drága Vica. Gézával, kérlek szépen, kedves Vica, a Gézával a következő van, Szabait is invitáltuk, de ő akkor marhára le volt betegedve múlt héten.
6: Most ezen a héten,
7: nem a hétfőn, múlt hét szerdán, igen, volt, szerdánra hirdettem meg, pontosabban, a Deák Bill Gyula halotti tort.
6: A Roy lakásán.
7: Saját lakásán, igen. Mert úgy volt eredetileg, hogy elmennénk barátilag a Bill bácsinak a temetésére, de a Géza mondta, hogy most tényleg ott toporogjunk a 100 000-es tömegben, és erre ezzel egy picit egyetértettem, és azt mondtam, rendben van, de semmiképpen nem hagyjuk szó nélkül ezt a mai eseményt, az a szerdai eseményt, és délután 6 órai kapunyítással Deák Bill Gyula halotti tor, én főztem bableves csülökkelt, vár az édes otthon. Ableves csülökkel vár az édes otthon, és mindenkinek kiadtam utasításba, hogy kőbányai sört hozzon.
6: Ez még van?
7: Most itt, hogy mondjam, kilépek a fényre ezzel a mondatommal. Szeretem a kőbányait. Egy jó sör. Nagyon kellemes, nyári, könnyű sör. Szeretem.
6: A műsor terméki megjelenítés tartalmaz, egyébként pedig...
7: Hat.
6: De...
7: Na jó, vissza a stúdióba.
6: Ez a mennyiség.
7: Igen. Tehát ott a Gézával találkoztunk, mert ott volt az Izilis, ott volt a Gabó, ott volt Géza, Fidó, talán valakinek még rémlenek ezek a nevek, és kellemesen elbeszélgettünk, elfecseréztünk, iszogattunk, cigizgettünk a srácokkal, többek között a Gézával, úgyhogy jó volt, és nagyon sok, aztán ugye miután befaltunk 2 tányér bableves csülökkel, beültünk a tévé elé, és Deákból számokat hallgattunk.
6: Internetről,
7: persze.
6: Szóval Gézával ugyanaz a helyzet, mint a Royal és velem, hogy amit az előbb már említettem, hogy megpróbáltam felfejteni,
7: hogy valaki azt mondja, bocsáss meg közel, hogy szerintem épp a csajok az örök hari. Tehát ők vannak örök haragban egymással, a fiúk összekapnak, majd egy-két pofon, de egy kis kocsmai sörözés után. Igen, ebben is van igazság, ezzel most nem tudok szemben menni.
6: Amennyiben eljutnak odáig, összevesznek, de én azt a jelenséget próbáltam meg feltárni, amit az megfigyelésem alapján tettem, vagy megfigyeléseket tettem, hogy vannak...
7: Kultúrantropológus.
6: Így van, is, többek között, ezt is végeztem, UK is. Hogy, tehát mondom, van egy barátság két lány, két hölgy között, két lány között, és mondjuk nekem, én fültanúja vagyok annak, hogy nekem elmondja azt az A barátnő, hogy hát ez a, annyira gáz, amit csinált, mert. És tényleg az van, hogyha velem ilyen történik, akkor mit barátkozzak ezzel az ember? Kész, és onnantól kezdve másnaptól, mintha ez nem lenne. Tehát sokkal toleránsabbak ezekkel a nem tudom, mi a jó szó. Használjuk a red flaget, hogy ezekkel a hát személyiség különbözőségekkel, vagy személyiség hibákkal sokkal megengedőbbek.
7: Vörös vonal.
6: Sokkal könnyebben megtartják a barátságot. De az tény és való, hogyha egyszer összevesznek, mondjuk egy pasin,
7: akkor vége?
6: Akkor vége a dolognak.
7: Lehet, hogy én nem voltam ilyen örök haragnak, a női örök haragnak a szemtanúja soha, mert tényleg nem voltam. Úgyhogy én ezért vagyok ebben naív, és hiszem azt, hogy a férfiak között inkább van örök harag. De minek utána arra a száraz tényre kell rávilágítanom, hogy a nők is és a férfiak is emberek. Ebből kifolyólag valószínűleg az van, hogy vannak ilyen emberek és olyan emberek.
6: Ne örítsd. Ez jó. Le kéne doktorálnunk, én azt hiszem most már ezek után.
7: Emberi állatok megfigyelése szűk családi körben, vagy nagyobb társaságban.
6: Igen.
7: Doktori diszertáció.
6: Nem is David Attenborough, Gerard Darrell esetleg.
7: Bánom én.
6: Nagyon szépen teljesítenek a hallgatók, mert már ketten is írtak. Egyikük Marseille-ből, a másik pedig a Zoli.
7: A Zoliból Fehérből.
6: Igen.
7: Gondolom
6: igen,
7: én. Igen. Zoli de Fehér. Szóval, lesz ma este három vendégünk, ezt gyorsan mondjuk el, szigorúan csak telefonos vendégeink vannak, igazából telefoninterjú, telefonbeszélgetések, blablabla, szerűség lesz. Három különböző korosztályt fogunk megszólítani, és egy picit a barátságról fogunk velük beszélni. Lesz egy 16 éves Móric nevű fiú a vendégünk, majd róla röviden mondok egy-két szót. Lesz Nati, Léna, aki
6: Urbán Léna, a névegyezőség gyanús lehet a hallgatóknak. 21 éves.
7: 21 éves. És a Lénából ki lehet következtetni, hogy lányról van szó, illetve még föl fogjuk hívni...
6: Johann Sternt
7: is, aki hát hanyadikat tapossa?
6: Nem merem bemondani, mert nem kaptunk el felhatalmazást, de mindjárt sok.
7: Ő is elhányta a csikó fogait, maradjunk ennyibe.
6: Úgy fogalmaz, János, hadd használjam az elképesztő.
7: A Jánosi fordulatot?
6: Én már annyi idős vagyok, hogy háromszor ment ki a trapéznadrág a divatból.
7: Igen, sajnos a Jánosnak mindig vannak olyan mondatai,
6: amivel nem lehet vitázni.
7: Nem lehet vitázni, és föl kell érni valahova. Hát igen, igen, Jánosom, sajnos is rajta vagyunk ezen a trekken.
6: Én
7: kétszer biztos láttam.
6: Egyszer volt trapéznadrágom. Egyszer.
7: Tessék.
6: Úgyhogy egyszer már kiment a divatból, akkor itt az
7: akkor az János öregebb nálunk, mert én kettő kimenésre emlékszem.
6: Hát emlékezni egyre emlékszem a sajátomra, de egyébként, amikor születtem, akkor már biztos, hogy volt trapéznadrág, és jó, akkor ki is ment a divatba a 70-es években,
7: de
6: persze.
7: De képzeld, de hogy azt a János már ezéként...
6: Hát persze, már leszerelt katonaként.
7: Kicsinálta még. Na jó, oké, és igazából azért kérdezzük meg ezt a három különböző korosztályt, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy ők hogy kezelik ezt a barátságkérdést.
6: Meg mit hogy látják?
7: Meg hogy, hogy látják, persze mi van. Móricra annyiban akarok visszatérni, hogy a Móric egy nagyon érdekes fiú, ugyanis autista. Mondjuk úgy, hogy nem nagyon autista, de autista, és ebből...
6: Autistácska.
7: Autistácska. Én úgy szoktam fogalmazni, amikor erről
6: ezzel
7: szó van.
6: Ezzel nem szabad viccelni.
7: Hogy ezzel nem szabad viccelni, egyrészt, nagyon szépen
6: rajta kérlek. Rajta kaptam.
7: Illetve én azt szoktam mondani, hogy mi ebben a kérdésben csak turisták vagyunk.
6: Ez így van.
7: Mert hála annak a jó Istennek, Moritzom nem annyira húzott bele ebbe a sportágba, de benne van. És emiatt aztán sok okból kifolyólag, de minden esetre úgy alakult az élete, és ez engem nagyon foglalkoztat, már csak így, nem csak úgy, mint az apját, hanem úgy is, mint...
6: De ez eddig nem hangzott el.
7: Nem, de most igen.
6: Tehát
7: nem csak úgy, mint az apját, hanem...
6: Már nem úgy értem, hogy mint az apját, akiről nem tudjuk kicsoda, nem te vagy az apja.
7: Én tudom, kicsoda az apja. Igen.
6: Én is.
7: Te is. És hogy, tehát úgy is foglalkoztat, mint egy ilyen nagyon érdekes emberi helyzetet, hogy benne vagy valamiben, de tulajdonképpen egy üvegfalon keresztül nézed ezt a világot ebben a kérdésben. Uh-huh. Ugyanis Moritznak nincsenek barátai, nincsenek haverjai, nincsenek a korosztályával kapcsolata. Uh-huh. Tehát a hello-hello viszonyon kívül semmi. Ennek megvan az oka, és ha akarjátok erről kicsit tudunk is beszélni majd, hogy miért alakult így, és hogy miket teszünk az ellen, hogy ne legyen, de minden esetre ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ő hogy próbál megküzdeni ezzel a helyzettel, és ő mit gondol a barátságról, ugyanis vannak gondolatai, egyre több, és egyre intenzívebbek, és egyre inkább igyekszik átlépni a saját határait ebben a kérdésben. Én azt javaslom, hogy egy picit zenéljünk.
6: Nem, még nem, most majd a reklámok után.
7: Jó, reklám, utána zenélünk egy picit, és aztán szerintem kezdjünk Moritzsal, aztán utána Léna, majd János. Köszönöm.
3: Ennyi idősen ezt nem lehet fejből. Ez hosszú, te is tudod.
6: Igen.
4: Dupla farkas.
5: One, two, three.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
9: Egyes, kettes.
4: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
10: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
12: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
13: Safe tonight, falling in love again. Are you still having fun? Ismerős dalok egy ismerős hanggal. Égalaj Cseri visszatér Budapestre, hogy élőben is hallhassuk a 90-es évek meghatározó slágereit és az énekes legújabb dalait is. Égalaj Cseri, november 23, Aquarium Club. Jegyek a livenation.hu-n.
14: Elindult a természet hű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Második vendégborászunk a borkritikusból borász szálvanzsát Benyák Zoltán lesz az Aranyháromszögből, Alföldről, október 9-én este 6:30-tól. Jegyek már kaphatók a Molináriban, Váci út 78B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu-n a közelgő borkóstolók alatt.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Ne a gyerek előtt!
15: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Az Földönnek az F-ét, azt próbáljuk ki.
3: Földön?
6: Igen, mert Öldön mondasz, igen.
15: Dupla farkas! One, two, three, ho!

0: úgy tök jó, még kicsit nyisd ki a szád, és akkor meg is vagyunk.
1: Dupla farkas.
0: One, two, three, ho! Itt is vagyunk.
2: Sok szeretettel szevasztok továbbra is, ez itt a Rádió Café 98 pont, benne a Dupla Farkas Robival, Szabival és Rolyjal, a kettőt egyben mondtam ki, és így lett belőle Robi, de nem. A telefon túlvégén pedig a már felemlegetett Móricz itt vagy.
0: Szia Móricz!
2: Halló!
0: Móricz? Mondjuk beadlak adásba, és akkor sokkal könnyebb, mert szia Móricz!
2: Na, halló!
3: Már adásban vagyok?
0: Igen, így van.
2: Szevasz. Figyelj ide, nyilván nem fogom eljátszani azt, hogy nem tudsz semmit az egész, hiszen megbeszéltük, hogy föl foglak hívni, és a barátságról van szó, de röviden foglal nekem össze, hogy te és a barátság az hogy vagytok mostanában? Tehát, hogy mi is az, amit te gondolsz erről a barátságról?
3: Hát az igazság, hogy születésem óta nincsenek kortárs barátaim, de most már rajta vagyok közül, mert egy-két évvel ezelőtt, és akartam csak most sokkal jobban szeretni, mint egy-két évvel ezelőtt.
0: És mi változott meg?
3: Hát erre nem tudom. Lehet, hogy csak megkomolyodtam, de nem tudom.
2: Valami olyasmi lehet a háttérben, ugye én ezt elárultam mindenkinek, hogy apátként veszek részt az életedben, és ebből kifolyólag egyfajta megfigyelő státuszban is vagyok, hogy a megkomolyodás azt nyilván adom, és igazad van, az életkorral ez jár, de ezzel együtt az is van, hogy azzal, hogy elkezdtél egy normál suliba járni, elkezdted azt is látni, hogy a korosztályodban hogy működnek a dolgok. Mert addig nem voltak ilyen nagyon erős benyomásaid.
0: Ez egy kérdés igazából.
2: Ez egy kérdés, csak nem tettem a végére kérdőjelet. Jól gondolom én ezt? Így már kérdés.
3: Jó.
2: Tehát, hogy vannak
3: lehet,
2: előtted
3: hogy
2: minták.
3: Jól gondolod.
2: Vannak előtted
3: de
2: minták.
3: Jól gondolod, de... Jó gondolod.
2: Jó, oké, értem. Figyelj, és ez egy olyan kérdés, amit soha nem tettem föl neked, de tényleg nagyon őszintén érdekel, hogy milyen érzés az, amikor az embernek soha senki, semmilyen barátja nem volt, soha semmilyen közeli, szoros viszonya nem volt családtagjain kívül más emberrel.
3: Akkor jövök, hogy mennyire rossz az, amikor a húgomnak átjönnek a barátnői, és például a mászóedzés, és a húgom például nem nagyon bírják, hogy bárhol is a barátnői nélkül menjen.
2: Uh-huh. Hát igen, mert a húgod meg egy, hát hogy is mondjam, volt kitől örökölnie, központi figura, bárhova beteszi a lábát, azonnal rávilágít az összes reflektor, és ebből kifolyólag bevonza a társaságot maga köré.
0: Na várjál, Móricz, a te esetedben ugye, a te esetedben arról van szó, hogy a te választásod ez a barátság nélküliség, vagy pedig a világ választása a barátság nélküliség? Ezt azért kérdezem, mert a húgodnak a barátait, ha velük szembesülsz, akkor ugye egy ilyen vágyat érzek irányodból, hogy de jó lenne, ha veled is így lenne. Vagy ezt rosszul gondolom?
2: Hát igen, ő...
3: Jól gondolod.
0: Jó, és a te választásod volt, vagy pedig a világ választása, hogy neked nincsenek barátaid?
3: Így születtem, ez nem az én döntésem volt, így születtem. Uh-huh. Így születtem, ez egy valóság. Uh-huh.
0: És csak a saját korosztályoddal van ez a barátságtalanság, vagy mondjuk azért az idősebbekkel, vagy akár a fiatalabbak, ezt nem tudom, könnyebben összejön ez a barátság dolog, vagy a kapcsolódás?
3: A felnőttek.
2: Halló?
0: Itt vagy?
2: Eltűntél az éterből, csak nem kinyomtad magad véletlenül. Hallasz még minket? Halló, Móricz. Móricz, itt a rádió. Eltűnt valahova.
0: Várjál.
2: Vagy benyomtad, kinyomtad?
0: Nem tudom, mi történt. Megpróbálok valamit tenni az ügy érdekében.
2: Jó. Szóval mi is volt az utolsó kérdésed, amit föltettél neki? Mert lehet, hogy én is tudok rá válaszolni addig, amíg...
0: Itt van, szerintem vonalban.
2: Itt van. Móricz, meg vagy?
4: Igen, itt meg vagyok.
2: Ja, jó, halló.
0: Visszahívunk, mert máshonnan szól, mint kéne. Mert
2: jó.
0: Várjál. Jó, hát akkor
2: jó, technikai.
0: Jó. Visszatérünk rá.
2: Visszatérünk rá. Jó, tehát ott ragadtunk le valahol az utolsó kérdés környékén, hogy...
0: Kinek a választása
2: kinek az, a választása
0: és az, hogy a idősebb korosztály esetleg...
2: Mindjárt visszahívunk Móricz, egy kis kitartást kérlek, azért addig elmondom, hogy azért itt a Móriczzal kapcsolatban, meg általában véve is, ugye most ne móriczozunk folyamatosan, azok a srácok, akik...
3: ez egy velem született dolog.
2: Na, itt vagy. Nagyon jó folyt. Jó, nyugi.
0: Tehát ott tartottunk, hogy az idősebb korosztálya könnyebben megy a kapcsolódás,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen. De az miért van? Tehát, hogy egészen kiskorod óta a felnőttekkel olyan pacsi viszonyban vagy, mint a legnagyobbak. De addig, amíg a gyerekek egyébként a felnőtteket elkerülik, mert olyan furcsa ufóknak nézik őket, nem is értik őket, te meg állandóan a felnőttekkel voltál közeli és jó viszonyban.
3: Én nem értem el, hogy miért van, de ez így is tök érdekes szerintem.
2: Na jó, figyelj ide! Maradjunk annyiba, hogy én mindenképpen dupla csuriba vagyok ezzel a barátkozással, sok mindent meg is teszünk, és ahogy mondtam neked annak idején, így, hogy most már nyitottá váltál erre a kérdésre, valószínűleg ez azért előbb-utóbb össze fog jönni. Egy kínai mondást, ha már Xi Jinpinget felidéztük egyszer-kétszer, egy kínai mondással zárnak akkor ezt a beszélgetést, hogy ha a tanítvány készen áll, alkalmas mester mindig akad. Tehát, hogyha van benned nyitottság arra vonatkozóan, hogy most te is elkezdjél a korosztályoddal viszonyt kialakítani, akkor a korosztályod ebben biztos, hogy támogatni fog téged. Ismerve az osztálytársaidat, ez szerintem hamar össze fog jönni.
0: Én még egy záró kérdés utáni kérdést feltehetek?
2: Tessék.
0: Ha eddig számomra nem derült volna ki, hogy Móricz, akkor neked van igényed erre, csak nem tudod megfogni a dolog végét, esetleg és segítségre szorulsz ebben a kérdésben, hogy legyenek barátaid.
3: Igen, hát segítsége szorulok ebben a kérdésben. Jártam mindenféle ilyen barátok csoportokban, hogy ez, de az nem igazán jöttek be, és most már anya akart még évbe jöttni, de azt már azt mondta, hogy nem.
0: Mert hát akkor...
3: Az iskola pszichológus elküldött egy másik pszichológus, aki még mindig nem használ, pedig egyre le van. Na mindegy.
2: Jó, értjük.
3: De nem mondom, hogy már lehet, hogy hallgatja a műsort.
2: Jó. Az a lényeg, hogy kitartóan jársz a nyomába ennek a barátság dolognak.
0: Tehát megvan az irány.
2: Megvan az irány, és előbb-utóbb ez innentől kezdve valamikor ez össze fog jönni. De mondom, én azért dupla csuriba vagyok. Na figyelj, akkor minek utána 9:45 van, szerintem itt az ideje lefeküdni. Bocs, kösz, hogy a rendelkezésünkre álltál, és kösz, hogy ilyen őszinte voltál, beszélünk meg, jó?
3: Jó.
0: Szia, Móricz.
2: Oké, szevasz, kösz.
3: Hello.
2: Na szóval, így állunk a barátsággal akkor, hogyha az ember autista, nehezen tapadnak meg. Igazából az ő esetében, és ez más gyerek, hasonszörű gyerek esetén is láttam, hogy azzal, hogy ők egy olyan alsó tagozatban, egy olyan, mondhatjuk, szegregált iskolába jártak, ahol kifejezetten csak velük foglalkoztak, gyógypedagógusok és oktatók, ebből kifejezetten nem volt, még ha lett is volna benne hajlandóság, vagy készség, akkor sem volt módja szocializálódni a többi gyerekkel. Mert ugye ez a barátkozás, ugye ez a barátság, ebből alapvetően onnan indul, hogy elkezdünk barátkozni, elkezdünk haverkodni, elkezdünk dumálgatni. Valamilyen fajta kommunikációt elkezdünk folytatni, és ők ezeket teljesen nem tanulták meg, azért, mert közben, nem azért, mert rossz körülmények, vagy rossz tanárok vették őket körül, hanem ezek a gyógypedagógus tanárok teljesen másra fókuszáltak, mert az autisták nagyon sokféleképpen tudnak autisták lenni, és mindenkinek másfajta hiányossága van, és ezeket mind meg kell tanulniuk.
0: Hát meg mondjuk az autizmus, azt nem tudom, hogy nem vagyok szakértő, meg nem akarom ebbe az irányba elvinni ezt a mostani adást, csináltunk egy ilyet, egyszer majd, hogy hogy hát az nem a barátja a barátkozásnak. Az én fejemben, akiket ismerek autistákat, egyet közelebbről, most már kettőt, de például vele az volt a probléma, eleve ugye idősebb, mint a Mauricióval, és ott az volt a gond, hogy évekbe telt, mire egyáltalán kapott egy papírt róla, hogy ő magasan funkcionáló aspergeres. És ha rendes iskolába járt, az volt a gond, mert ugye akkor nem tudott kapcsolódni. Ha elküldték egy speckó helyre, akkor meg az van, hogy ő magasan funkcionáló. Ott meg nem magasan funkcionálók voltak javarészt, tehát ott meg azért nem tudott kapcsolódni. Tehát ez egy borzalmas állapot.
2: Hát ez a
0: kapcsolatteremtés tekintetében mindenképpen.
2: Igen, az ő esetében ezt épértelmű autistaként definiálják. És valóban, ahogy elmondta, tökéletes a leírás. Az a megrekedt, a két világ között megrekedt állapotban van az ilyen ember, ahol innen még kilóg, onnan meg már kilóg. És ezért aztán valahogy sokkal nehezebben. Én mindig azzal vigasztalom a Móricot, vagy inkább azzal próbálom bele önteni a lelket, vagy nem is tudom, az apai büszkeségemet kifejezni, hogy ő, és ez szó szerint így van, hogy ő egyszerre két iskolába jár. Tehát mind a mellett, hogy be kell járnia, és matekot, fizikát, kémiát, stb. Tanulnia kell, amellett neki meg kell tanulnia azt is, amit egy normál ember, ahogy te is, én is, bölcsödétől, óvodán keresztül, iskoláig, vagy akár a katonaságig bezárólag megtanultunk, és megtanultunk emberek között emberként viselkedni, ezeket ő nem tudta felszívni. Tehát ugye nekik nincsenek nyitott receptoraik, hogy így egyszer csak így megértsék azt, és ez a fontos, hogy megértsd azt, hogy hogyan működik az emberi viszony, hogyan kell nekem egy társaságban viselkednem ahhoz, hogy...
0: Ezek az emberi viszonyok mondjuk kezelhető minőségben jelenjenek meg.
2: Így. És aztán
0: a
2: utána,
0: azt nyilván
2: mert ugye a barátság az meg egy olyan valami, amikor már az emberi viszony nem csak úgy van, hogy mind a hetes buszon, hogy csak így becsöppelsz oda, és ott vagy egy X ideig, amíg az élet téged ott tart, hanem ezeket az emberi kapcsolatokat elkezded irányítani, és ezt már nevezhetjük barátságnak, vagy nevezhetjük párkapcsolatnak, vagy bármi ilyesminek nevezhetjük. Na de össze akarjuk kötni egyébként a párkapcsolatot meg a barátságot, hogy van-e benne, van-e kettő között átjárás?
0: Összeköthetjük, úgy érted, hogy nő és férfi között nem létezik barátság. Ezt a soha nem hallott fordulatot kezdjük el boncolgatni?
2: Nem, hanem arra gondolok, hogy van-e az, kell, hogy legyen egyébként, hogy a csajod a legjobb barátod.
0: Sajnos bizonyos tekintetben nem tud mindig a legjobb barátom lenni, de egyébként ez a funkció
2: egy párkapcsolat. A kisállás az teljesen.
0: Hát a csapba. Elfogadhatatlan.
2: Jaj.
0: Természetesen számomra is. Tehát, hogy alapvetően ez az igény szerintem meg kéne, hogy legyen minden párkapcsolatban, a férfi és a nő részéről is. Csak vannak olyan témák, amikhez kell egy külső ember.
2: De akkor már megint meg kéne határozzunk azt, hogy mi a fene az a barátság.
0: Hát... megint magam.
2: Mondjak valamit.
0: Mondjad akkor
2: 0-36 98 098 0. Ha valakinek van egy jó megfejtése arra, hogy mi a fene az a barátság, akkor egy kicsit előrébb jutnénk ebbe a kérdésben, és ez azért is egy fontos...
0: Azt fogja mondani, hogy üssük fel a Wikipédiát, vagy valami.
2: Azért is egy fontos kérdés, mert akkor, ha tudnánk ezt valahogy jól definiálni, Jézus Mária, nagy zsé fogja a fejét.
0: Nem lőttünk gólt.
2: Jó,
0: szöglet lesz.
2: Akkor csak 0-0-ra vezetünk. Továbbra is, kedves hallgatóink, tessenek megnyugodni. Tehát, ha végre lenne egy jó kézzelfogható, értelmezhető definíciónk, akkor valahogy jobban bele tudnánk illeszteni, például a párkapcsolatokban.
0: Nehogy megnézzük az interneten. Mindenképpen a hallgatók.
2: Hallgatók, hát ha hallgatnak egyáltalán. Tehát minden esetre 0636 98 0 98 0, ha van bennetek gondolat, akkor írjátok meg, vagy hívjatok föl minket, és akkor majd kiderül, hogy mit gondoltok erről a kérdésről. Na de, visszatérve, akkor most mi van, hogy van, tehát a te tapasztalatod szerint van párkapcsolatban barátság?
0: Szerintem kell lennie barátságnak, mert az is egy olyan kötőelem, ami a párkapcsolatnak az egyik szintje, tehát a...
2: Jó, de mi a franc az a barátság? Tehát, hogy mitől vagyok én a csajomnak a barátja. Mert együtt iszunk sört, vagy
0: nem,
2: viccel,
0: szerintem attól vagyunk barátok. Na, tessék, egyébként az odavág, ami a, mondjuk a mi kettőnk kapcsolatához is passzol, hogy most valaki megfogalmazta, kivételesen Magyarországról, tehát amikor, figyelj, közös utat jártok, például, azt szerintem az feltételez egy baráti kapcsolatot, és most nem arra gondolok, hogy mondjuk a Tomival mi együtt dolgozunk itt a szomszéd szobában, hanem arra gondolok, hogy igényed van arra, hogy az az ember ezen az úton, ez az út legyen kiszélesítve, és ezen az úton ez az ember akkor is, amikor nem közvetlenül melletted van, is igényed van arra az ő társaságára.
2: Ez a
0: és az ő meglátásra, az ő gondolataira. Ezeket ki tudjátok cserélni egymással, és adott esetben a gyakorlati tevékenység is át tudjátok ültetni. Szerintem akkor ezt így nevezhetjük
2: tudományosan fogalmazva, mindig elveszítem a végét. Hogy...
0: Igen, mert a végén még lehet, hogy kapok valami állást ezekért a mondatokért.
2: Magyar Tudományos Akadémia figyelmét hívna. Magyar Tudományos Akadémia figyelmét szeretném felhívni Szabolcs Tokártól Bokáig okfejtéseire a barátság és a női vagy párkapcsolatok és barátság közti viszonyra. Na szóval, azt írja nekünk a Judit, és ezzel nem tudok vitatkozni, hogy én úgy fogalmaztam meg, hogy az autistáknak még azt is meg kell tanulnia, hogy hogyan kell hasra esni. Hát igen, tehát ők tehát a számunkra a legtriviálisabb dolgokat is papírokon, cetliken, tehát most viccesnek, vagy nem tudom, furának, mókásnak hangzik, de hogy egy igazi jó harcedzett autista az úgy kezdi a tanulását, hogy ki van ragasztva papírokra, ikonokkal lerajzolva, aláírva szövegekkel, hogy fogmosás milyen sorrendben történik. Ha elmegyek kakilni, akkor hol, mit, mikor csinálok? Mert egész egyszerűen kiesik tehát az, amit te úgy mondod, hogy logikus, meg magától értetődő, meg egyszerű, meg ja, azt ők ilyen úgy vannak benne, mintha téged beküldenének mondjuk így az atomreaktorba, és így elkezdenéd nyomogatni a gombokat össze-vissza. Ők ugyanígy vannak ezzel, hogy kell nekik egy itiner ahhoz, hogy ezeket a nagyon egyszerű dolgokat megtanulják.
0: Láttad-e a Memento című filmet? Főszerepben Guy Pearce többek között.
2: Memento.
0: Az, amikor visszafele van a film. Visszafele.
2: Ja, ja.

0: több dologot magára tetovál.
1: Igen.
0: És csak ugye ez egy... Ez nem, ugatjuk a témát. Ez legalábbis én részemről lehet, hogy te nem, mert azért benne vagy, de mondjuk...
1: Kívülről ugatom. Te kívülről ugatod, én belül ugatom, igen, de én is
0: igen,
1: ugatom
0: de
1: a
0: hogy nem tudjuk ezt el, nem. És elképzelni tudjuk, meg így kapargászni a felületét, de vagy úgy tudom elképzelni ezt az egész dolgot, hogy mechanizmusokat magol be az ember, de azt nem tudja megmondani feltétlenül, hogy ez a mi érteket. Nem is feltétlenül kell boncolgatni.
1: Hát de figyelj, tehát mondok egy nagyon egyszerű példát. A Móricz, ez minden kisgyerek, a kisgyereket mondjuk egy ilyen 3 éves gyereket értek, ahol rájön a pisilhetnék, ott letolja a gatyáját és pisil egyet. Senkit nem is zavar.
0: De ez minden gyerekkel így van.
1: Ezt mondom, hát, ezt mondom, ez minden gyerek így van, kiskorában minden gyerek
0: így van. De után minden felnőtt.
1: Így van. Egy bizonyos sörmennyiség után. Tehát, hogy ott van, elvégzi a dolgát, és jó. De neki már jóval nagyobb volt, amikor el kellett magyarázni, és egyébként ez a hogy mondjam, ez az önfelett húgyozás élmény, ez elmúlik egy idő után.
0: Bár semmi sem fogható a szabadban való vizelés élményéhez, ahogy a Cooper ügynök megmondta a Twin
1: Peaks-ben. Így van, a Twin Peaks-ben, és ezzel
0: nem lehet vitatkozni.
1: És a hölgyekre is élményes. Jasszon, Pepi, csak nem egy gól.
0: De, nagyon úgy néz ki, mert átugrott a palánkon a 20-as számú játékos, úgyhogy valószínűleg nem véletlenül
1: Tóth történt. Tóth Milán mutogat fölfelé.
0: Igen.
1: Az anya úristenit. Egy ide, srácok.
0: És főként turkálja az órát a csávó.
1: Jó, de hát ez foci.
0: És a lányok miért nem turkálják az órukat? A lány focisták? Nem köpködnek a pályán.
1: Ezt majd megkérdezzük egyszer, lány focisták.
0: Vagy nem mutatják.
1: Ezt megkérdezzük egy...
0: Egyszer megkérdeztem, hogy edző nem volt hajlandó válaszolni rá.
1: A Tóth Milán kérlek egy vasasos csávó.
0: Azonnal eltértünk a tártól, de persze, csináljuk.
1: Hát mert itt van előttünk egy 220 centis átmérőjű televízió, és éppen...
0: Éppen koncentrálok
1: a hallgatókat a saját adásukra. De hogy lehet ilyen hülyén meccset szervezni tényleg akkor, amikor megy a dupla farkas?
0: Nem, nekem képtelen, nem lesznek kell egy zaklatott hangvételű e-mailt írnunk, mert ez így nem mehet tovább.
1: Azt írta valaki, kérlek szépen, hogy amikor a gondolataidat szívesen megosztod, az övére kíváncsi vagy.
0: Hát ezt foglalt, mi is ezt járjuk körül így barátság tekintetében.
1: Ez a barátság.
0: Igen. De mondjuk ilyen emberből azért van pár, de én nem, mégsem tekintem, ne, óvatosan bánok a barát szóval. Egyszer volt a Novák Petivel jobban vagyunk, és mindig azt mondta, hogy itt van a Szabi barátom, és nekem mindig így összehúztam magam, hogy de Peti, lehet, hogy nagyon szimpatikusak vagyunk egymásnak, de 5 évente beszélünk, jó nem, évente beszélünk egyszer, és hogy az a barátság az egy komolyabb szó. Mint a mi kapcsolatunk. És bocs, Peti, nyilván hallgatsz bennünket, de hogy én óvatosan bánok.
1: Fogd be a fület, nézd a meccset, Peti.
0: Óvatosan, és villanasága. Óvatosan bánok ezzel a barátság szóval, mert nem akkor olyan, mint a, tudod milyen? És most nagyon el fogok kanyarodni, olyan, mint a metávilla, hogy ilyen olcsó lesz tőle, hogyha sokat használod. Érted? Már boldog... Ramos póló a Houndenben. Tehát, hogy nem mindenhol van ott a barátságnak a helye. Rengeteg ismerősöm van, haverok, akiknek ha szólok, hogy baj van, jönnek.
1: De,
0: nem,
1: de
0: vagyunk nem vagyunk barátok.
1: Hát ez az.
0: Nem vagyunk barátok, mert azt az intimitást nem kapja meg a kapcsolatunk, ami szerintem egy barátságnak
1: van
0: a
1: van egy srác, akit én barátomnak gondolok. Most ez élő példa. Ez a srác ügyvéd. Amikor felkeresem őt...
0: Nagyon nagy a baj, de mondjad közben.
1: Amikor én felkeresem őt valamivel, akkor ő neki mindig segít, de én utána mindig kifizetem neki az ügyvédi díjat. Na most, és akkor ezt most nem azért meséltem el, mert én elvárnám, csak hogy sok helyzetben valahogy ilyenkor mindig van egy ilyen sértődés, hogy ez nevezi magát barátnak, hogy még kifizetteti
0: velem. Ez egy külön téma. Szerintem.
1: Majd én is azt gondolom, hogy nekem szemrebben és nélkül fizettem ki neki azt, amit kifizetek. Sőt, mitől van egy másik barátom, ez egy fülorgégész főorvos, akihez hébe-hóba elmegyek, aki meg rendszeresen nem kér tőlem semmit, én marhára zavarba vagyok, és akkor ezért egy üvegbiszkivel próbálom honorálni a dolgot.
0: Holott nem hiszik, tehát mindegy.
1: De, hál' Istennek hiszik.
0: Jó, reklám jön meg, hírek, aztán pedig jövünk, azt nem tudom, hogy kivel, nem tudom, hogy melyikük
1: a

0: Lénával? Kérdezzük meg, hogy...
1: Kezdjük azért a Lénával, mert ő csaj, és akkor, ja, akkor talán akkor meg tudjuk szólítani mind a két oldalt.
0: Jó, oké, okay, mindegy.
1: Sietünk. Jövünk, János.
2: Szerintem ez is olyan, hogy elütjük a végét egy poénnal.
0: Jó.
3: Dupla farkas!
4: One, two, three, ho!
3: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A környezete nem felejt, de a problémákra van megoldás. A Biocentrum kármentesítést, valamint komplex környezet és természetvédelmi, mérnöki megoldásokat tervez és valósít meg. Biocentrum. Tudás és megoldás a környezetért.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpád túlhallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
8: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállás. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói bánványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
7: Még több mint 32 000 zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodaba-Üzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyolfelhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyolfelhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Ne a gyerek előtt!
3: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Minden hétfőn este lankadatló, verse kalefurzsász, majd mondja a Sanyi, nem?
2: Igen.
0: Jó.
3: Dupla farkas!
4: One, two, three, ho!

0: farkas!
1: Hát ez kéne, kell a Sanyinak a baritonja. Uh-huh.
2: Dupla farkas!
3: One, two, three, ho!
1: Így van, nem csalás, nem elmítés, ez a dupla farkas Royal és Szabival Tokától Bokáig, és ahogy azt ígértük, itt van velünk a vonalban Léna, illetve egész pontosan a Z-generáció. Szia, Léna!
4: Sziasztok!
5: Hello, hello!
1: Na, nem tudom, tudod-e, tudod, mert megbeszéltük, hogy a barátság lesz a téma. És ugye eddig beszéltünk Móriczal, aki 16 éves.
5: Hát bocsánat, 3 nap múlva 17.
1: 17, elnézést. Ez egyébként, ha visszaemlékszel, ebben a korban, mondjuk te lány vagy, de ebben a korban a 16-ról 17-re lépés az egy komoly valami? Én már nem emlékszem.
4: Ez egy óriási dolog.
1: Tényleg?
4: Az egy nagyon-nagyon nagy dolog, igen.
1: Legalább annyira akkor komoly, 17-ről 18-ra? Vagy azért az még komolyabb?
4: Az még komolyabb, egy fokkal, de azért a 16-ról 17-re az ott már egy ilyen, már csak egy év van kategória.
5: Meddig a felnőtt korig?
1: A 18-ig.
4: Igen, aha. A hivatalos felnőtt korig.
5: Az érdekes, milyen fontos volt annak. Nekem érdekes, vagy én úgy emlékszem, hogy amikor én ilyen 16 körül jártam, akkor nekem azért kellett mindenáron lehető leghamarabb 17 évesnek lenni, mert onnantól kezdve lehetett jogosítványom.
1: Igen,
5: és semmi más nem érdekelt akkor, csak hogy legyen jogosítványom.
1: Ezt majd megbeszéljük, Jancsikém. Hát nekem volt egy barátom, a Sanyi, akivel elsodort bennünket egymástól az élet, de abban az időben, mikor itt én 10-20 évesek voltunk, akkor nagyon jó barátok voltunk, és neki az anyukája azt mondta, amikor 18 éves lett, hogy boldog születésnapot, fiam, most már elvihetnek Sitre is. Ez volt a jó kívánság.
5: Nem, de most végig gondoltam, hogy nekem miért nem volt fontos a 18 év, de végül is ugye akkoriban nem volt olyan, hogy ne vehettem volna sört például a boltba. Vagy ne csinál, tehát semmi olyat nem nagyon voltam kötve ahhoz, hogy 18, nem korlátozott semmi, hogy még nem vagyok 18 éves.
1: Képzeld el, Léna, volt olyan idő, amikor nem kellett hozzá 18 évesnek lenni, hogy vehessél dolgokat a boltba.
5: Igen. Na figyelj, te egyrészt lány vagy, másrészt meg fiatal vagy, de már komoly fiatal vagy, vagy még már fiatal felnőttnek is nevezhetünk téged, ugye? Gondolom utálódhatjaitének, jó. Hogy te hogy vagy a barátsággal? Első kérdés, hogy definiálod a barátságot?
4: Hát egyébként ezen sokat gondolkoztam, amikor apa mondta, hogy ez lesz a téma, és arra jutottam, hogy nekem jelenleg a barátaim ilyen nagyon elcsépelten fogalmazva a második családom, és igazából azért, mert a legbagatelebb dolgoktól kezdve, hogy milyen sorozatot néztünk meg, a legmélyebb dolgokon át tudunk beszélgetni, mindig ott vannak mellettem, és nagyon sok kérdésben hamarabb hozzájuk fordulok egyébként, mint az életemben lévő felnőttekhez.
5: Van egy mondás, ami úgy szól, hogy az Isten a barátokkal kér elnézést a rokonokért. És ezzel most nem az apádat akarom szapulni, csak hogy...
1: Vannak még rokonai rajtam kívül.
5: Igen, de hogy át tudom érezni azt, amit mondasz, hogy ebben a korban tényleg az van, hogy a második család, sőt, szinte első.
4: Hát meg az a része, hogy a családom nem választotta azt, hogy az életemben legyen, hanem oda kerültem. A barátaimmal igazából minden nap választjuk azt, hogy egymás életében legyünk, és ott legyünk egymásnak.
5: Új, de szépen tetszett mondani.
1: Mióta tartanak ezek a barátságok nálad? Illetve mennyire cserélődnek? Mert emlékszem, annak idején volt egy kupac barátod, akik nem tudom, szerintem most csak talán egy részük sincs már a baráti körödben. Most neveket nem fogok mondani nyilván. Hiszen az összes barátot hallgatja most, amit beszélsz. Szóval, hogy lecserélődött így az idők során a baráti társaság, és most van épp egy kupac, akikkel úgy vagy, ahogy elmondtad, és majd lehet, hogy ők is lecserélődnek? Hogy látod?
4: Igen, a gimnázium barátok azok teljesen lecserélődtek. Az szerintem leginkább azért, mert nagyon szétnőttünk, vagy így másfele indultunk el az életben. Viszont a mostani barátaim...
5: Már úgy érted, hogy más suli? Úgy érted, hogy más suliban
4: mentetek? Nem is a suli, hanem így emberileg. Teljesen más értékek, más célok az életben, és így nem tudtak megférni egymás mellett igazából. És a mostani barátaimra meg azt tudom mondani, hogy azzal, hogy egy kicsit így érettebb fejjel lettünk jóban, én nem látom azt. Tehát inkább ez a közös fejlődés van meg, mm-hmm. és nem az lesz, hogy 16 éves hülye fejjel elfejlődünk, vagy elnövünk egymás mellett, hanem itt egy sokkal tudatosabb barátság van, mint régen volt.
1: Ezek a barátok.
5: Tudatos, ez tök
1: ez
5: jó.
1: Ez jó. Ez ugye ápolt barátság, amikor ugye odafigyeltek igen. arra, hogy ez a virág meg legyen öntözve.
4: Igen.
1: Ezek a barátok honnan jöttek össze? Mert ugye a gimnázium adja magát, de hogy szórakozó helyről, foci meccsről, vagy nem tudom, koncertről, honnan?
4: A kollégiumból egyébként. A kollégiumban ez az együttlakás azért elég rendesen meg rákényszeríti az embert a barátkozásra.
5: Ez az apád teóriája egyébként, és tökéletesen egyetértek veletek, amikor van egy olyan sorsközösség, ami titeket összekovácsol, ha akarod, ha nem.
4: Igen. És egyébként ennek ellenére azért itt is megvannak a koliban belül is a klikkek, és hogy voltak ilyen azonnal jobban lettünk, meg amik így lassan alakultak ki, plusz jöttek be ilyen random emberek, aki valakinek a valakije, és akkor ő oda csapódott hozzánk, és azóta van, aki jobban van vele, mint...
1: És mi a helyzet?
5: Elszerette a barátságát valakitől.
1: Mi a helyzet azzal a teóriámmal? Nem kötelező velem egyet érteni, de nekem van egy megfigyelésem, ezt meg a műsor elején mondtam, nyilván nem hallgattad. Hallgattad?
4: Nem tudtam sajnos.
1: Jó, de jó.
5: Apádat nem hallgattad.
1: Szóval, hogy a lányoknál azt figyeltem meg, hogy ők valahogy könnyebben felül kerekednek egy olyan dolgon, ami nálam, vagy a fiúknál talán egy ilyen szakító próbába is el tud menni. Arra gondolok, hogy mondjuk elmondod az A barátnődről a B barátnődnek, hogy hát figyelj, ez a Margit, ez ezt meg ezt csinálta, és hogy ez szerintem elfogadhatatlan, így is borzalmas dolgot csinált, és ez egyáltalán ez a viselkedés, és egyáltalán, és másnap ugyanúgy folytatódik a barátság tovább. Ez így jellemző a lányokra?
4: Ez szerintem a mikorosztályunkban pont fordítva van.
1: Tényleg?
4: Nekem vannak olyan fiúbarátaim, akik... Igen, nekem vannak olyan fiúbarátaim, akik 5 perc alatt megoldanak egy ilyet, és nem azt mondom, hogy rihari, de hogy azért egy nagyobb beszélgetést igényelnek az ilyen összerözzenések. Mm-hmm.
5: Hát ez régen is így volt egyébként, hogy a fiúk között ez elmegyünk berúgni és megbeszéljük, vagy összeverekedünk és utána megyünk-e berúgni és megbeszélni,
1: ez csereszabatos volt.
5: Kellett egy ilyen feszültségkioldás, ami a két ember között keletkezett, és erre a fiúknak erre a viszonylag egyszerű, de hatékony módszerei voltak. Az én állításom az volt az adás elején, amit te nem hallgattál, hogy a lányoknál, bár az SMS-ezők ezt megcáfolták, vagy legalábbis egyikük azt mondta, hogy ez szerinte pont fordítva van, de hogy nekem az az érzésem, hogy lányoknál pont hatványozottabban van jelen ez az örök harag. Vagy nem ezt mondtam?
1: De hallgató is ezt írta.
5: Akkor fordítva mondtam, mindegy, elfejtettem.
4: Igen, szerintem így jobban átértékeljük, hogy megéri a kapcsolat azt, hogy a megoldásba energiát fektessünk. Aha. A fiúknál meg szerintem ez a falka szellem van, hogy ott egy falka vagyunk, akkor ott ezt megoldjuk. A lányoknál meg szerintem sokkal könnyebben van az, hogyha nem éri meg olyan szinten megbántottál, akkor egyszerűen nem fogok energiát fecsérelni abba, hogy ezt most megbeszéljük.
5: Tehát ilyen minőségi különbségeket teszel, és megnézed a befektetett energiát, megnézed azt, hogy ebből mit tudok kivenni, most nyilván nem önzőségi szinten, hanem amit adok ahhoz képest, mit kapok, és
4: igen.
5: akkor...
4: Aha.
1: És mit látsz, ugye azért, ahogy én láttam annak idején, tehát nyilván így van, hogy a mi családunkban egy olyan komoly átjáróház volt. Mindenféle emberek jöttek, mentek, mindenféle barátságok szövődtek, mindenféle barátságot láttunk közelről, és meg hát most a felnőtt életed során is rengeteg barátságot láthatsz kívülről és közelről. Hogy ezek a minták hatottak rád, vagy hatnak a ti korosztályodra valahogy, vagy járjátok a magatok útját? Vagy ennyire azért nem gondolkodtok ezen?
4: Szerintem inkább ilyen konfliktuskezelés meg kommunikáció az, amiben hatnak ezek. És hogy nagyon sokszor van ilyen görbetükör, amikor mondjuk a barátaim mondják, hogy figyelj, ezt nem így kellett volna megoldani, és rájövök, hogy azért oldottam meg így, mert ezt láttam egész életemben. És hogy ebben meg tök jó, tök nagy segítség a barátaim, hogy fejlődjek, meg egymásnak segítünk abban, hogy a családon keresztül, meg családi barátokon keresztül látott ilyen mintákat, amik nem feltétlenül jók, de hogyha jók, akkor azokat megerősítik, a rosszakat pedig segítenek fejleszteni.
5: Mm-hmm.
1: Ezt tükörlően gyakoroltuk ezt a hümmögést egyszerre a rója.
5: De volt, van egy ilyen kis jelünk, és az mondta, uh-huh. egy, hét, há, és. Uh-huh. És belezavart el ez a hümmögés, amit pedig egy nagyon jót akartam kérdezni. Na jó, nem tudom.
1: Kivárjuk, jó. Azt áruljuk el, hogy te ELTE pszichológiai szakra jársz, és harmadéves hallgató vagy.
5: Igen. Eszembe jutott, hogy mit akartam.
1: Most akkor mondja a Roy a kérdését.
5: Azt akartam kérdezni, és itt a kommunikáció volt az, amin megakadtam, hogy ez viszont az én tapasztalatom, hogy a én mind régi generációkat jobban, nálad jobban ismerő ember, azt érzem, hogy a mai generáció valahogy kifinomultabban és olyan céltudatosabban tud kommunikálni az emberi kapcsolataiban. Tehát, hogy nincs az a fajta sok-sok esetlenség, meg ilyen véletlenszerűség, ami volt régen.
1: Nekem ezt megfejtettem már most, ahogy mondod. De mondd, Léna, hogy
5: te ezt hogy látod? Bár nem tudom, mennyi rálátásod van a régi generációkra, de régen ez valahogy úgy volt, hogy ha valaki szerencsésebb alkat volt, és ügyesebben tudott beszélni, kommunikálni, emberi kapcsolatokról gondolkodni, akkor viszonylag jól intézte az emberi viszonyait, de az emberek nagy többség meg hát esetlen volt ebben a kérdésben, kétbalkezes, és rendre jégre futott, vékony jégre futott az emberi kapcsolataival, miközben én azt látom, hogy az én lányom 13 éves, és már lényegesen profiban kezelik egymás közötti viszonyaikat, kommunikáció szinten, mint mi valaha tettük.
4: Igen, ez szerintem egyébként egy társadalmi fejlődés igazából, vagy így rá lettünk kényszerítve arra, hogy kifinomultabban kommunikáljunk egymással meg a világ dolgairól, plusz a mi generációnk az konkrétan nulladik perctől kezdve folyamatosan kommunikál. Vagy online térben, vagy személyesen, de hogy nem tudjuk megkerülni azt, hogy...
5: Ó, de jó,
1: de jó. A régieknél még, és akkor megfejtésemet mondom, és majd valaki osztályozza le, hogy a régieknél még volt egy nagyon fontos összetevő,
5: ami Léna, le fogom nyúlni ezt a gondolatodat, ha nem haragszol.
1: Majd mi kijátszunk.
4: Semmi probléma.
1: Hogy... Szóval régen még volt egy attribútum, ami jelen pillanatban nem biztos, hogy olyan szerepet játszik, mint régen, mégpedig az, hogy mit szól majd a falu népe. Tehát ott még különböző elvárásoknak is meg kellett felelni, mielőtt megszólalsz, mielőtt kommunikálsz bárkivel, és szerintem ez a régieknél, vagy akár a mi korosztályunknál is még nagyobb szerepet játszott, mint mondjuk a ti korosztályotoknál, hiszen ti sokkal szabadabban tolhatjátok a tutit a másik arcába. Nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy mi lesz a következménye.
4: Sok esetben viszont sajnos nagyon sok mindent sokkal jobban át kell gondolnunk. És mi? Abból adódóan, hogy mire lett érzékeny a jelenlegi társadalom. Ami minden korban megvolt a maga ilyen szúrópontja a társadalomnak, és hogy most minket kiskorunk óta treníroznak kvázi az interneten, meg a különböző kommunikációs csatornákon arra, hogy mi az, amiről finomabban kell beszélni, és mi az, amit nem dobsz a másik ember arcába.
5: Tehát
4: érzéseket figyelembe veszik. Aha.
1: A túlérzékenyítés szót használhatjuk erre mondjuk? Vagy az érzékenyítést, és akkor ki hova rakja ezt a kifejezést?
4: Igen, egyes esetekben érzékenyítés, de vannak olyan esetek szerintem, amikor ez már kicsit túlmegy egy határom, vagy azon, ami
5: a józan észem, vagy a jó ízlésem.
4: Igen, és nagyon sokszor egyébként ez a túlérzékenyen kommunikálunk, egyébként pont az ellenkezőjét éri el, mert nem megy át mondjuk a másiknak az, amit te el szeretném mondani.
5: Uh-huh. Az egyébként az öcsém és a fiatal kollégái közötti számomra megdöbbentő konfliktus bal tudom ezt így értelmezni, az én vagy így tudom lefordítani mindazt, amit mondtál, hogy valamit írtak az öcsémnek a munkával kapcsolatban, e-mailen, SMS-en nem is tudom, hogy, és ő annyit írt vissza, hogy ok. Tehát oké. Ok. És ebből egy ilyen kisebb fajta botrány kerekedett, hogy ő hogy beszél a beosztottakkal, és az öcsém végül a lányához fordult, aki hát körülbelül veled egy idős, talán egy évvel fiatalabb, és hát azt mondta, hogy hát apa, hát ez egy írtó paraszt duma, hogy ok.
4: Mit? Igen.
1: De tényleg az?
4: Az ok, így a sima like-jel és a sima... egy darab smiley, az egy darab vonalas mosolygós arc, annál rosszabb nincsen.
1: Hát ezt nekem már 5 évvel ezelőtt mondtad, hogy ez a gyilkos smiley, vagy mint mondtál rá, hogy ez az. Nem tudom ki, de olyan szinten lekapták 10 körmemre, hogy csak néztem, pislogtam.
5: És az öcsém állt, mint a lófa hideg vízbe, tudod, hogy most mi, hogy mi, hogy mi, és azt mondta, hogy hát apa, ez iszonyú megalázó.
1: Nem mondom.
5: Hogy ok.
1: Hát nekem, de amitől én kiborulok.
5: De tudod, de ez a kérdet a melóban, napi munkában. Főnök, elvihetjük a, mit tudom én, a malteres vödröt a másik építkezésre? Vagy el akarjuk vinni? Oké. Ez vissza, tehát ennyit írt vissza.
1: Nagyon vicces.
5: És ebből ez lehet, hogy le lett cseszerintve, hogy mekkora tahó, hogy csak egy sima okkal válaszol.
1: Hát mivel ki lehet kergetni a világból, az a like-ja. Amikor elmegyünk mit tudom, mit csinálni, és jön a like-ja. Fiam, miért nem tud azt írni, hogy igen? Vagy nem, hajrá, csináljuk.
5: Ha valamit én utálok, és akkor most kezdjük el szapulni durván az Z-generációt. Fúj, Z.
1: De ez nem az Z-generáció sajátja, nekem velünk korabeli emberek is,
5: én azt
1: akik
5: utálom,
1: 32 évesek, ugyanezt csinálják.
5: Jó, de én 34 vagyok. Tehát amit én utálok, és akkor Léna, ezt elsősorban neked mondom, amikor úgy megy a kommunikáció, hogy én tehát azt hiszem, te tanul pszichológiát, te tudod jobban, de azt hiszem erre mondják a passzív-agresszív, vagy talán, hogy amikor én mondok valami durvát, de tényleg keményet, akár káromkodósat is, mondok, írok neked, igen, de a végére oda teszek egy smiley-t.
4: Igen.
5: Tehát tudod, amikor megpróbálom ezzel hát
4: a feloldani egy
1: amikor a végét meggondolod a pofondnak.
5: De nem feloldod.
1: Lelassítod az ütést a végén.
5: De nem feloldod, hanem álszenté teszed a dolgot. Mert én az én álláspontom, az én múlt századi álláspontom az, ha valakit elküldök az anyjába, akkor azt én azért teszem, mert ezt gondolom. És én minden körülmények között elküldöm az anyjába, mert tök mindegy, hogy miért. Nem feltétlenül van igazam, de ettől még én gondolom, és kiállok mellette. De az, hogy elküldelek az anyádba, de közben utána azt mondom, hogy smiley, az egy nagyon fura. Az nekem nem jön össze.
4: Szerintem is rendkívül, hogy most fura.
5: Jaj, de jó, köszönöm. Jaj, de jó, köszönöm.
1: Na, tehát akkor hadd vagízzunk még, tehát, hogy ELTE pszichológia szak, 3. év.
4: Igen.
1: Külön tudod választani mondjuk a barátságra való rálátásodat attól, amit tanulsz? Nyilván itt is van szó ilyen kölcsönhatásokról.
5: Emberi kapcsolatok.
1: Ami egy barátságot esetleg összehoz, mert az abban a témakörökben, amiket te tanulsz az egyetemen. Ezeket így vizsgálod kívülről, ezeket a kapcsolatokat az életedben? Így kvázi szakmai szemmel.
4: Igen, nagyon sokat szoktam, és főleg így a barátaimat külön, csak ott meg nagyon el kell különítenem, hogy ha nem kérik, akkor nem segítek.
1: Igen, azt akartam már mondani, hogy
4: én nagyon sok mindent tanulok, meglátok, de hogy ameddig ők nem kérik, addig én nem fogok oda menni hozzá. Figyelj, én azt vettem rajtad észre.
1: Ez nagyon nagy csapda, egy csomó ismerősöm van, aki így, de aztán a társaságban azonnal analizál, és azonnal mindenkinek ilyen elküldhetnék-e
4: hát
1: van.
4: Tehát egy pszichológus hallgatók, én nem ez a dolgom alapvetően, meg még képesítésem sincs arra, hogy ezt tegyem, de hogy azzal, hogy tanulom, nyilván látom az ilyen mintákat meg. Uh-huh.
5: Az emberek nagy többsége nem igényli a képesítést, tehát ők anélkül osztogatják.
4: Igen, tudom, erről éppen ne is beszéljünk.
5: Tehát én amitől tényleg bármikor a Dunának megyek, amikor ez a kocsma pszichológia elindul, és a legváratlan pillanatban megjegyzi valaki, hogy én passzív-agresszív vagyok, vagy narcisztikus vagyok. Tehát tudod, a nőklapjából kiolvasod fogalmakkal elkezd dobálozni, és mi van? Apa komplexus, meg ilyeneket, tudod, így elkezdek mondani, hogy na jó, húzzatok már a vérbe.
1: Tudod, és amikor vitatkozol, akkor csak
5: húzzatok a vérbe, smiley.
1: Szóval, azt még nem veséztük ki, hogy ugye kívülről is láttál más korosztályú barátságokat, és hogy látod most is, hogy ennek van valamiféle, van, mert beszéltünk erről, de hogy egy ilyen evolúciója, és az evolúció, hát nyilván egy tudományos munkatárs nem fogja azt mondani, hogy jó vagy rossz, ő kívülről vizsgálja a dolgokat, és megállapítja, hogy ez a dolog megy valamerre, de hogy a te korosztályodnak a kapcsolatteremtési struktúrái, szokásai és a többiei, ezek mennek-e valamilyen irányba, és az irány jó-e? Ez biztos mindig változik.
4: Igen, szerintem ez nagyon függ attól, hogy milyen emberekről beszélünk, hogy benne
5: kettő
4: vannak
5: ide, ebben bocsánat, a barátságban. Kettő ide, bocsánat, közbeszólok, kettő ide.
1: Nem, egy-egy sem.
5: Egy-egy, miért? Hát most mi rúgtunk?
1: Kettő-egy, bocsánat, egy góról lemaradtunk. Ukrán góról lemaradtunk, igen.
5: Az nem érdekes.
1: Kettő-egy. Na szóval igen, bocs.
5: Schaefer, tudjuk.
4: Igen, szóval szerintem nagyon függ attól, hogy milyen emberek vannak benne, és mennyire tudatosak ezek az emberek a barátságban, mert hogy lehet az, hogy valaki nagyon sokat bele szeretne tenni, és közösen szeretne fejlődni, a másik viszont még nincs ott. Illetve szerintem itt a mély kapcsolatok azok, amiket egyre nehezebb megteremteni. Mert mindenki be van zárva, mindenki zárkózott, nem szeret beszélni az érzéseiről, és nagyon sok idő kell ahhoz, hogy itt rendes, mély barátságot tudjanak
5: ahhoz kialakulni. Kell, a mély kapcsolathoz kell szerinted a fizikai érintkezés is, vagy ezt meg lehet tenni online is? Tehát lehet-e köztünk még kapcsolat csak online ismerettséggel, vagy
4: szerintem
5: elsősorban?
4: Nem. De ez a személyes véleményem, hogy szerintem nem.
5: Aha.
4: Mert a nonverbális részét akkor nem látod, és leírhatom azt, hogy tök jól vagyok, ami jelenteti azt, hogy igen, tök jól vagyok, meg az is jelent, hogy én úgy életem legrosszabb napja van, de azt írom, hogy tök
5: ezt,
4: jól vagyok.
5: Ez nekem hosszú évekig tartott, hogy nem megtanuljam, hanem megértsem azt, hogy miért nem tudok jól csetelni bárkivel, mert hogy nem látom őt.
1: És amit hát nagyon-nagyon félre tudnak menni a dolgok, nincs benne a hangsúly, meg semmi. Záró kérdés, a te korosztályodnak a kapcsolatainak a minőségét te hogy látod?
4: Én a körülöttem lévőkben azt látom, hogy egyébként nagyon nagy fejlődési vágy van kapcsolati szinten, meg nagyon mély kapcsolatokra vágynak az emberek. Úgyhogy ebből a szempontból én nagyon minőségi kapcsolatokat látok, de nem tudom ezt mondani az egész korosztályomra.
5: Uh-huh. Záró kérdés, te hogy definiálod a barátságot?
4: Húha, szerintem amúgy ezzel kezdtem, de elmondom.
1: És tudjuk, csak hogy emlékszel-e még rá?
4: Igen, a második családom.
5: Bocsánat, az nem definíció. Tehát, hogy...
4: Jó. Én most ahhoz nem bántani akarlak téged. Emberek, nem, de hogy is. Én ahhoz tudok visszatérni, hogy azok az emberek, akiket minden nap választok, hogy az életemben legyenek.
5: Ezt mondtad, és ezt én felejtettem el, és igazad van, és ezt föl is írom valahova, mert Roy ez tényleg bácsi. Egy tök jó. Ez egy tök jó.
1: Roy bácsi vissza fogja hallgatni ezt a beszélgetést, hogy lejegyzetelje.
5: Igen, nem, ez egy nagyon jó, igen, akit minden nap választok. Ez tök jó.
1: Lencsikén, puszilunk, nagyon szépen köszi,
4: nagyon
1: hogy itt voltál.
4: Nagyon
1: értékes gondolatokkal osztottál meg. Sok
5: köszi.
1: Szia!
5: Puszi, hello.
4: Puszi, sziasztok!
5: Hello. Kaptunk egy SMS-t, ami úgy szól, hosszú lesz, de igyekszem jól felolvasni. A barát, ez egy idézet lesz, Szepes Máriától.
1: Így van. Amennyiben született, az a Szepes Mária... Hát most tényleg...
5: Született...
1: Igen, Magdolna,
5: de... Igen. A barát az, akinek megmutatkozunk, akinek résztvevő érdeklődése hozzásegít bennünket ahhoz, hogy legkibeszélhetetlenebb gondolata vagy dolgainkat megfogalmazzuk, és általában megszabaduljunk a szavaktól, amelyek nehezek, mint a kövek. Barát az, akinek segítségével megszabadulhatunk az önmagunkat marcangoló gondolatoktól.
1: Szepes Mária született Serbák Magdolna, egyébként író, forgatókönyvíró, költő és színész. Írói álneve a biztonság kedvéért Orsi Mária volt. Tehát, hogy mindenképpen legyen
5: kis három neve.
1: Egy kis csavar a történetben. Sajnos már nincs köztünk. Nem sokára hívjuk Csillag Jánost.
5: Én értem azt, amit a Szepes Mária gondol, de szerintem még a Mária is, nem azt mondom, hogy teátrális, de ő is csak a barátságnak egy bizonyos részét taglalja, és próbálja egy piedesztára emelni.
1: Szerintem nem is biztos, hogy lehet ezt egy platformon.
5: Én valahol ide akarok kiukadni, hogy szerintem sincs. Mert én például a bizalmat mondanám barátságnak. Barátság egy fontos attribútumának.
1: Hát egyik a bizalom esetleg.
5: Hogy?
1: Az egyik összekötő, egyik
5: kötőeleme.
1: Kötőeleme.
5: Kötőeleme. Úgyis jó.
1: Kötőeleme. Ami nagyon sok mindennek egyébként a bizalom, a nem szeretet. Lehet, várjál, a szeretet.
5: Nem lehet, hogy mindenki azt lát bele a barátságba, amire ő neki igénye van?
1: De, köszönjük a figyelmet, kedves hallgatók, János föl se hívjuk.
5: De nem, most ez most...
1: Jó, ezt meg mindjárt összefoglaljuk, csak jönni kell reklámnak.
5: Hát dőljön a pénz, na gyerünk!
0: Megint tudolos rész. Nagyon állat.
2: Tüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüd
3: two, three,
6: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Elnézést. Elnézést.
8: Nem bírsz bemenni.
7: MZKT.
8: Tessék.
7: MZKT.
8: Ja. Angolul léci.
9: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
6: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
9: Angolul
6: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Ne a gyerek előtt!
6: A következő műsorszám 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: De egyébként az nem, de nyugdíjas magazin. Egy lenyugvó napnak is van ereje.
5: De...
1: jó, azok vagyunk. Jó.
6: Dupla farkas!
3: One, two, three, ho!
1: Már itt is vagyunk, kedves hallgatók. Ez a Dupla Farkas, a Rádió Café 98 pont legkiváló műsora.
5: Benne Szabi és Roy, illetve felvigyázz, a rádió vagy a telefon túlvégén Csillag János.
1: Szervusz, jó estét!
13: Szervusztok, jó estét!
5: Szervusz! Azért húztuk ilyen sokáig a felhívásodat, hogy hátra bealszol, és akkor nem,
1: és
5: kell,
1: akkor nem kell.
5: Nem kell veled beszélgetni.
13: Hát de... én is reménykedtem, hogy üntelem.
5: Na jó, figyelj, barátságról van szó, és megpróbáljuk itt a generációkat végigjárni, hogy ki mit gondol a barátságról, meg ugye...
13: És most arra értetek hozzá.
5: Igen. Kronológiai hát, sorrendben haladtunk.
1: Te nem az Z-generáció.
13: Utánom már nincs senki, ugye?
5: Hát nem tudom, azt hiszem még Japánban él egy 117 évesen, mert őt lehet, hogy föl fogjuk még ki. Na figyelj, meg annyi tapasztalattal a hátad mögötte, hogy definiálod a barátságot? Van erre definíció egyébként? Mi ezen vekengünk már itt másfél órája, és igazából nem tudjuk, hogy is fogjuk meg ezt a barátságot. A legjobb közelítő definíciónk az volt, hogy valószínűleg mindenki mást. Mindenki azt vesz ki a barátság, tehát az a barátság, amikor azt veszed ki belőle, amire neked szükséged van, és pont.
13: Hát azt nem tudom. Szerintem vannak olyan barátságok is, amiből az ember nem vesz ki semmit, csak egyszerűen jó érzés.
5: Hát az hiszem, is egy kivétel.
13: Én inkább így a... Igen, hát amiből ki tudok venni sok jó érzés.
5: Igen, igen, ez jó. Hát és mindenkinek más a jó érzés.
13: Nem, szóval nem vinném el ebbe a merkantil irányba, tehát hogy mert nem feltétlenül, szóval, na, tehát egyrészt szerintem a barátság az mindenkinek egy ilyen gyerekkori emlék, amit aztán tovább ápol különböző felnőttekkel, de hogy nem feltétlenül van hasznod egy barátságból.
5: Ez igen, ez így igaz. De akkor azt mondod, hogy ez a barátság valami gyermekkori, nosztalgikus és a mesékből összetákolt ideál, amit aztán megpróbálunk időről időre megvalósítani életünk során?
13: Hát valami ilyesmi. Aha. Szóval, hogy úgy képzelem, hogy mindenki azt próbálja meg, tehát, hogy nem tudom, hogy van-e olyan, aki felnőtt koráig vár, hogy végre legyen barátja. Szóval, hogy ez egy ilyen gyerekkori sztori szerintem, és akkor az vagy eltart felnőtt korig, vagy azt a feelinget próbálod reprodukálni, de hát persze szembesülsz vele, hogy ez nem megy.
5: Nem mindig ugyanúgy. A Szabival az elején valahogy arra a megállapításra jutottunk, hogy ezek az élethosszig tartó barátságok ról, bár tudunk, láttunk már ilyet másoknál.
1: Képeskönyvben,
5: de hogy mi magunk folyton azt tapasztaljuk, hogy ilyen élethelyzetek, életszakaszokhoz tartoznak szorosabb emberi kapcsolatok, amiket idővel aztán nevezhetünk barátságnak is, de ezek múlandóak. Legfeljebb újra tudnak lángolni, vagy újra be tudnak melegedni, hogyha arra szükség van, vagy ha az élet újra úgy hozza, de valójában ezek csak ilyen szakaszok, és nem életszakaszokra osztott emberi, fontosabb emberi kapcsolatok. Ez így? Nálad hogy áll össze?
13: Hát, persze. Most nem tudom egyébként, hogy mennyire látom, hogy ilyen, tehát hogy addig nem akarjátok abba hagyni ezt a műsort, amíg nincs egy jó meghatározás.
1: Nem, vannak még, van még patronunk azért.
13: Biztos voltam benne. Csak, de hogy azt úgy mondom, nem tudom, hát nyilván a saját példáimhoz nyúlok segítségképpen, és hát biztos, hogy volt olyan, ami hosszan szünetelt, és aztán, hát így az ember így azért öregségére elég sok mindent átértékel, és akkor persze van egy csomó olyan dolog, amit így ki tud röhögni, hogy mint kapta fel a vizet, vagy mint kezdett el.
5: Neked most vannak barátaid? Tehát van olyan egy ember, aki azt mondja,
13: hogy... Nekem már nincsenek, apám, minden barátom meghalt.
5: Tényleg?
13: Hát ez, hogy vannak.
5: Nem, komolyan, miért? Hát mit tudom én? Az apám, figyelj, nem, ez most nem viccből kérdeztem.
13: Hát nem, szóval azért egy kicsivel, tehát hogy induljunk ki abból, hogy ugye azért az átlag életkor az így jelentős mértékben megnövekedett, és ennek következtében későbbre tolódott, de az valóban egy elég drámai sztori lehet, amikor öregségedre egyszer csak nem lesznek ismerőseid, érted?
5: Tehát, hogy az mindenki, apám járt így egyébként, hogy
13: mindenki meghal körülötted, érted? Az nagyon kemény lehet.
5: Igen. Az apám volt így, hogy erről egyszer valamiért beszélgettem vele, és hogy pont ezt mondta, hogy fiam, nekem nincsenek barátaim, de mondom, mi az, hogy nincsenek barátaid, hiszen föl tudom sorolni, mert a Kocsi és a Gratzer, tudod, ami gyerekkorom óta tudtam neveket, a Baranyi, és az, jó, de hát ez meghalt, azzal 20 éve nem találkoztam, az amaz, és
1: kisfiam nem múltban él.
5: Igen, és aztán Egyébként ez most egy másik mondat lesz, és nem befejezve az előző gondolatot, hogy például nekem nagyon-nagyon sokáig, hosszú évtizedeken keresztül az apám volt az egyik legjobb barátom.
13: Ez jó.
5: Egy ilyen nagyon furcsa viszonyba váltottunk át az apa-fiú viszonyból. Az apám egy ilyen eléggé ilyen, hogy is mondjam, ilyen régi vágású karakán ember volt. Szigorral, de szeretettel nevelt engem és az öcsémet, és voltak különböző ilyen, kettő ilyen élethelyzet volt, és az első ilyen élethelyzet volt, amikor leszereltem katonak, akkor leszereltem katonságtól, és valamiért oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy apu, azt szeretném, hogy így, úgy, amúgy, blablabla, bla, bla. És annyit mondott nekem, hogy fiam, én innentől kezdve már csak kérhetek tőled. Én már nem mondom meg, hogy mit csinálj. És ez volt az, amikor én azt éreztem, hogy levette rólam a gyeplőt, vagy a nem tudom, a nyakkörvet, és akkor nyilván onnantól kezdve álmokfutás pár évig, de hogy ezt követően nekünk nem apa-fiú, alapvetően nem apa-fiú viszonyunk volt, hanem két nagyon jó barát, aki régről ismerik egymást, és nagyon sok mindent tudnak egymásról.
1: Kérdésekkel szeretnék provokálni. Említetted az átértékelést. De nyilván kerüljük, hogy melyik korosztályhoz tartozol, mert nem kaptunk rá felhatalmazást, bemondjuk. De hogy ilyenkor...
13: 60 pluszos vagyok.
1: Ez ilyenkor...
13: 60 pluszos.
5: Az mely? 82?
1: Kifütyüljük.
13: Igen. 60 pluszos, 70 minuszos.
1: Ha? Jó. Az jó. Szóval, hogy az átértékelést említetted, ez azt jelenti, hogy mondjuk az energiákat is átszervezed adott esetben? Tehát mondjuk azt mondod, hogy ezzel én nem fogok többet foglalkozni, inkább rájössz arra, hogy egy 20 évvel ezelőtti kapcsolat tök értékes, csak hülyeségen vesztetek össze, most mondtam egy példát, és mondjuk ezeket az energiákat inkább abba fecsölöd, tehát visszatérhetnek ilyen esetlegesen megszűnt barátságok, vagy felfedezhetsz újakat? Hiszen azért, ahogy haladsz előre a korban, vagy haladunk előre a korban, nyilván érettebben gondolkodunk a világ dolgairól.
13: Hát nem tudom, most így az egyik az az, hogy hát azért az embernek, vagy hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy így vannak új barátaim. Igen, az, hogy így átértékelni, Hát persze, vannak ilyen régi ismerettségek, akik így úgy amúgy előkerülnek. Én nekem volt olyan, akit ilyen régi fotókat rakosgattam, és akkor mit tudom én, találtam olyan negatívot, amin volt ez az ismerős, ő előhívtam, elküldtem neki, és akkor találkoztunk. De úgy, hogy mint tudom én, 30 éve nem találkoztunk, és az olyan érdekes volt több szempontból. Szóval, hogy ez van, de én továbbra is azt mondom, hogy olyan nagy átértékelés persze nincs, a saját helyzetem átértékelése van, de így azért a barátságok szempontjai azok szerintem úgy nem nagyon változnak. Legfőjebb az ok, ami kiváltotta azt, hogy eltávolodtunk egymástól, vagy szóval annak az oknak a szemlélete talán.
1: Láttalak múltkor a
13: beton... Hát ezzel most nem tudom, mit lehet kezdeni.
1: Ide kapcsolódik.
13: Ha lesz majd az önellentmondás tárgykörben műsorotok, akkor ott is nagyon szívesen.
1: Van én nagyon jó vagyok.
5: Csak bejátszok.
13: Igen.
1: Láttam, hogy igaz barátságot kötöttél a Betonhoffival, és hogy egy fotó erejéig. Meg egy videó erejéig is egyébként, de ez nyilván ez egy régebbi sztori. És hogy egyrészt mit tudsz kezdeni a fiatalabb korosztállyal, és hogy mint sok más helyzetben a nagy korkülönbség az nem feltétlenül passzol egy adott emberi kapcsolathoz, barátságnál te el tudsz ilyet képzelni? Most a Betonhoffit nyilván viccből hoztam fel, de hogy neked ugye fiatal, vagy hát lassan fiatal felnőtt gyerekeid vannak, és hát óhatatlan, hogy összefutsz jóval fiatalabb korosztállyal. Nyilván nem mindennapos az, hogy az ember egy 50 évvel vagy 40 évvel fiatalabb bárkivel barátságot köt, de hogy szerinted erre így van esély?
13: A barátság, de nem tudom, hogy milyen esély van. Igyekszem, hát mondjuk igyekszem jó fej lenni, igyekszem olyan lenni, akiket csíptem, amikor annyi idős voltam, mint mondjuk a gyerekeim, és ekkora korkülönbség volt.
1: Akkor ment ki először a trapéznadrága divatból?
13: Hát nem tudom, igen, ezt szoktam mondani, ugye, hogy már negyedszer jön divatba, amióta élek.
5: Mert ezt megidéztük.
13: Igen. Szóval, hogy ezt nem tudom, hogy sikerül. Hát azért néha persze csikorog, meg hát legfőképpen, szóval azért könnyű elbaszni, mert egy fél mondat, egy szó elég. Szóval, hogy nekem, én nem tartom magam rasszistának, de mondom azt a gyerekeimnek, hogy feka.
5: És tehát akkor igen, értem.
13: Valamelyik rapper, és rám szólnak, hogy az nem feka. És igazuk van, biztos,
5: de közben
13: abban az univerzumban, amiben ők élnek, igen. Csak hát én mondom még egyszer, minden rasszizmus nélkül.
5: Előítélet nélkül, te csak a... Igen, ezt, persze.
13: Ezt használom, amikor autózunk a Ku Klux Klánba, ugye?
5: Igen.
13: De szóval, hogy ennyi. Na, tehát, hogy ezek így vannak, hogy meg a cikiznek a kiejtésem, angol kiejtésem miatt, mert persze hát az övék tökéletes. Szóval, hogy így vannak, tehát, hogy nagyon könnyű elbaszni.
5: Az úgynevezett generációs különbség, ugyebár?
13: Igen, azt nem, és ezt nem tudom, hogy vajon ennyire könnyű volt-e, most így próbálok visszagondolni, mondjuk az én gyerekkoromban. Na, nem, tehát ezt nem tudom. De mondom, hát másfelől meg nem, akkor mondom úgy, hogy a gyerekeimnek udvarias haverjai vannak, és nem éreztetik velem, hogy egy lecsengett boomernek tartanak. Uh-huh. És akkor ezzel így el vagyunk. Nem, röhögnek a poénjaimon, na hát. Nekem ennyi a lényeg.
5: Jó, hát szerintem akkor jó úton vagy, mert én is valahogy így vagyok a saját gyerekeim haverjaival, vagy osztálytársaival, hogy igen, nekünk az az egy visszajelzésünk, pozitív visszajelzésünk lehet, vagy odáig tudunk mi elmenni ebben vénfejjel ebbe a kapcsolatba, hogyha tudunk velük együtt röhögni. És akkor jók vagyunk, akkor meg vagyunk. Annál többet úgysem fogunk tudni kihozni ebből a kapcsolatból. Egyrészt, mert mi nem erőltetjük, mert nem vagyunk tahók, másrészt meg nekik nincs rá szükségük, hiszen megvan a maguk köre. De közben meg néha kérdeznek, mert ugye azt meg, tehát itt van az a jó az öreg a háznál típusú megközelítés, hogy néha megkérdeznek olyat, amiről pontosan tudják, hogy ezt kizárólag tőlem fogják megtudni.
1: Jó hosszan elmesélve.
5: Jó hosszan elmesélve.
13: Hát jó, hát.
5: Az benne van. Hát az öreg emberek mindig hosszú történeteket mesélnek, mert nagyon régről kezdik. Mindig mindent 1972-től indítanak.
13: Hát, szóval mondjuk az van, hogy soha egy haverommal szoktunk így beszélgetni, és ha ott van az ő barátnője, aki hát egy 20 évvel fiatalabb, akkor így van, hogy mondja nekem, miközben hárman vagyunk, hogy na most ezt az ő barátnője nem érti, nem tudja, hogy miről beszél, tehát hogy egyetlen egy szereplőt se ismer abból a történetből.
1: Tényleg, és ez
13: most ez. Na most ez, képzeljük a gyerekekkel, akiknél mondjuk van egy ilyen 30 éves, 40 éves távolság, hogy fogalmuk nincsen sokszor.
5: Hát elmesélek egy brezsnyeves viccet, és utána negyed órán keresztül magyarázom, hogy ez micsoda volt.
13: Mert hát nem, igen, nem és hát de hogy nem is, tehát hogy nem is feltétlenül vicc, szóval csak így az analógiákat lehet esetleg így segítségül írni, de szóval az mindenképpen egy elég súlyos lecke, hogy így akár filmet, hát mint ahogy mondjuk filmet nézni, tehát a nekem fontos filmeket, tehát azt a hibát nem is követem el, hogy a nekem fontos filmeket
5: megmutatom. Igen. Én mert egyszer mutattam meg nekik a konvojt, és kész, azt rájöttem, hogy ez fölösleg, ez vakvágány.
13: Hát, azt figyelj, az legalább színes, de hogy érted, tehát, hogy én tényleg azt mondom a kölyköknek, hogy hát, mondom, figyeljetek, ha van itt egy film, először is fekete-fehér, másrészt nincs benne mobil. Hát, hogy akarjátok-e nézni.
5: És a főszereplő Charlie Chaplin
13: kívánk. Igen, de hogy nem, hát, hogy tök másképp, tehát, hogy tényleg... Ugye más a dramaturgiájuk, már ezeknek a filmeknek sokszor, meg hisznek így ezekben a dialógusokban. Ezt tegnap előtt láttam a gyerekkel ezt a Motor City-t, a kisebbikkel.
5: Igen.
13: Amit tök mindegy, azt hiszem, hogy két óra, nem tudom én, valami két órás film, három mondat hangzik el benne. Összesen. Tehát minden más, az képpel van.
5: Ez egy régi probléma, és a Hollywood ezt már vagy 10-20 éve bevezette, hogy gyakorlatilag szinte igen, csak képekkel vagy ikonokkal kommunikálnak, hogy ezt mindenki értse. Tehát,
13: teljesen normális, most nem arról van szó, csak hogy ugye nem látsz ilyen magyar filmet. Tehát,
5: igen, mert a magyar filmek megpróbálják túlbeszélni.
13: Hát itt ez a vaker alapú kultúra van, azt akkor szevasz. Tehát ez van, még azt akartam mondani, hogy. És ennyi. Uh-huh. De hogy, szóval, hogy ezek így vannak, és közben meg ugye, hát én azért így ismerek viszonylag sok előadót, már mondjuk zenészeket, de hogy hát ők, már a gyerekeim, azok ugye nagyságrendekkel többeket, meg újakat, meg másokat, és hogy miközben bővül a kínálat, az ember így, tehát egyre kevesebb ismerettel rendelkezik. Igen.
1: Hát 20 évvel ezelőtt, mondok egy egyszerű példát erre, egy levezetésnek, hogy 20 évvel ezelőtt is már volt olyan kisgyerek, aki nem értette, hogy mi az a tárcsás telefon, piktogram, egy bár.

0: Búgó hangot.
1: A hangod, és húzza a megfelelő számot akadásig, és akkor. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy tényleg, mint egy ilyen Mars lakónak kell elmagyarázni.
0: Hát ez egy másik beszélgetés, és akkor a jövő heti adásunkba csúszunk át ezzel, de jövő hétfő hamar itt van, el tudjuk, dumáljuk.
2: Várok szeretettel.
0: Nem viccelek. De gyakorlatilag egy ipari forradalomban vagyunk éppen benne nyakig, és hát ez ilyenkor így zajlik, hogy az, ami még a múlt héten alapkészségünk volt, hát érted, te meg én simán, hogy mondjam, szinte tegnap volt az, amikor a CD vagy a DVD lejátszó még benne volt a számítógépeimben.
1: Magnószalag, barátom, magnószalag.
0: Hát az már, az jó.
2: Részdrót.
1: Tehát az elavult formátumok múzeuma.
0: Igen, de nem, azt mondom, hogy a DVD, ami, vagy egy pendrive, ami azért egy-két évvel ezelőtt még azért majdnem mindenki zsebében benn volt, hát azt most már így keresve is alig találjuk meg. Felhőszolgáltatás, és jó napot kívánok, streaming, stb.
1: Jó, János, szerintem ne soroljuk, mert kiderül, hogy mennyire nem vagyunk tájékozottak.
0: Nem is kell. János, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésükre álltál ilyen hajnali órában.
1: Nem mindegy, ma már nem fekszem le.
2: Jó. Lefekvés után egy órával.
0: Egy kicsit időre van. Minek? Figyelj, nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogyha ilyen jó hangulatban, meg lendületben vagy, akkor lehet, hogy azért meg egyszer-kétszer feltárcsázunk itt a dupla farkas jövőbeli története során. Jó?
1: Jó egészséget kívánok az egész kollektívának.
2: Köszönjük.
0: További sportsikereket.
2: Szia.
0: Szevasz. Na, van még egy utolsó SMS-ünk, azt elmondja, vagy ne?
2: Gondoltad volna, hogy a Csillaggal mi olyan viszonyban leszünk, miután kirúgott mind a kettőnket a munkahelyünkről?
0: Nem.
2: De persze. Hát ő volt a végrehajtó.
0: Ja, hát végrehajtó ő volt.
2: 25 persze. Évvel ezelőtt! Vagy ennyi? Mindegy. Szóval régen. És hogy látod, hogy milyen fordulatos az élet, hogy halálosan jobban vagyunk.
0: Jó, hát ő csak aláírta azt a papírt, tehát azért itt nem...
2: Engem ő kirúgott.
0: János, ezért még tartozol egy bocsánatkérdés. Nem, figyelj, én már ott tartok, hogy elfogadom ezt a fajta fordulatosságot, sőt, mi több, el is várom az élettől, hogy fordulatos legyen.
2: Na, annyira szóval... fordulatos, mint az SMS-hez, akik nagyon megdicsérem a kedves hallgatókat, mert rendkívül aktívak voltak, rengeteget telefonon nem telefonáltak, de rengeteget üzentek nekünk, és
0: helyette
2: van egy percünk.
0: Foglaltuk a vonalat, úgyhogy azért se tudtak telefonálni. Na szóval, 46 éves vagyok, nekem, akiket barátaimnak, nem havernak tartok, azok az emberek, akiket a akiknek a véleményére adott, és akiknek a véleménye fontos is, a saját véleményemmel az övéket hajlandó vagyok ütköztetni, ezáltal döntésemet befolyásolni is tudják akár, és akiknél nem szeretném, hogy csalódjanak bennem.
2: Pont.
0: Végre. Ezek közé, az emberek közé családtagok és párkapcsolatok is beletartozik, jó esetben, és nyilván ezért van az a vicc, hogy ha egy barátod éjjel felhív, hogy megölt valakit, akkor te nem kérdezel semmit, csak mész és viszed az ásót. És igen, ezzel is egyet tudok érteni. Volt egy film, mindjárt felidézem, a kínai kapcsolat a címe, ez egy 70-es évekbeli film, talán nem is érdemes túl sokat beszélni róla, de van benne egy ide tartozó és talán záró gondolatnak is megfelelő részlet, amikor az egyik szereplő bajban volt, és felcsöngetett egy fickóhoz. És hát gyakorlatilag egy hasonló sztori, mint a vicc, hogy megöltem valakit, hozd az ásót. Nem ez volt konkrétan, de valami ilyesmi, és akkor azt mondta, lövöldözni kellett benne, és azt mondta a másik, hogy te hülye vagy, te most idejössz hozzám, család, hajnali kettőkor, családom van, mindenem van, stb., és ilyeneket kérsz tőlem csak azért, mert Vietnámban együtt harcoltunk. És azt mondta a fickó, ja, igen, ezért kérem. Hát oké, menjünk. Tehát, hogy az van, hogy igen, van egy pillanat, amikor lehet, hogy nem vagyunk együtt, lehet, hogy nincs olyan szoros barátság, egyszer összekovácsolottunk, de ha menni kell, csak azért, mert ő hívott, és ő az az ember, aki megteheti azt, hogy hívja.
2: És most menni kell. Köszönjük szépen a mai figyelmet, jövő héten találkozunk hétfőn. Egy újabb érdekes adással lehettek gazdagabbak, hogyha velünk tartotok, a dupla farkast hallottátok Royal és Szabival.
0: Jó cokát.
2: Meg vagyunk?
3: Szerintem ezzel meg vagyunk.
4: Dupla farkas!

0: two, three, ho!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
1: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

van barátod.

korcsú. A feledés drága, a nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó, csak még egy korcsú. A feledés drága, a

Mindenkinek csak az új kell, de azt is újra cseréli. Semmi sem marad a régi, te is a tájjal változó baby. Mögöttem full üres vagonok végig, egyet választhatsz. Robog a lokomotív, remélem sohasem áll meg. A bolygón köröket ír, és közben mindegyik peronon átmegy. Mindegyik peronon áll egy hozzám hasonlóan szórakozott bőrönt kísérő. Csak odaintek, hogy

out to the beat, to the 1, 2, check in, check in, 1, 2.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

Nem veszem észre direkt, hogy baszolodsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.